0: reggeli Paszmár Líviában.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm minden kedves hallgatónkat, akik velünk ébrednek május 16-án szombaton, a Mózesek, Botondok és Szvetozárok napján. Ma visszatekintünk az elmúlt napok híreinek egyik kiemelt témájára, a magyar kormány megalakulására, de a biztonságos jelszó használatról is hallhatnak, ha velünk tartanak az előttünk álló 3 órában. Részletek hamarosan, előtte jöjjenek a hírek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az egészségügyi nővérek szerepét méltatta az államfő. 45 nappal meghosszabbították az Izrael és Libanon közötti tűzszünetet. Ma is esős az idő, 15 fok körüli hőmérséklet várható. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Peter Pellegrini köztársasági elnök az egészségügyi nővérek és szülésznők szerepét méltatta a Fehér Szív címet viselő díjátadón. Kiemelte, hogy ők alkotják a kórházak legfontosabb szakmai csoportját, mivel a betegek leginkább rájuk támaszkodnak. Beszédében hangsúlyozta a tudás átadásának jelentőségét is, vagyis, hogy a tapasztalt szakemberek a fiatalabb generáció képzésében is aktívan részt vesznek, ezzel biztosítva a szlovák egészségügy jövőjét. A szlovák kormány akár 1,7 milliárd eurót is fordíthat gazdaságélénkítő intézkedésekre a tervezett megtakarításokból, jelentette ki Robert Fico kormányfő Nyitrabányán. A miniszterelnök szerint a cél, hogy minden állami és önkormányzati szereplő körülbelül 3%-ot takarítson meg a kiadásokból. Ez a költségvetésen belüli forrásokat teremthetne növekedést ösztönző intézkedésekre, akár a hiány enyhe emelkedése mellett is. Fico ugyanakkor jelezte, a kormány nyitotta a tranzakciós adó eltörlésére, de ennek kieső bevételét mintegy 400-500 millió eurót pótolni kellene. A kabinet több csomagban tervezi a gazdasági intézkedéseket, az első javaslatokról akár már május végén dönthetnek. A költségvetés elfogadását ősz elejére várják. Az Egyesült Államok újabb 45 nappal meghosszabbította az Izrael és Libanon közötti tűzszünetet. A washingtoni külügyminisztérium szerint az elmúlt napok tárgyalásai eredményesek voltak, és hamarosan újabb politikai és biztonsági egyeztetések kezdődnek. A libanoni kormány üdvözölte a döntést, miközben Nawaf Salam miniszterelnök kijelentette, Libanonnak elege van azokból a fegyveres akciókból, amelyek külföldi érdekeket szolgálnak. A Hezbollah és Izrael közötti összecsapások ugyan mérséklődtek, de a határ mentén továbbra is történnek rakétatámadások és izraeli légi csapások. Az izraeli légierő pénteken csapást mért Gáza városára, a támadás célpontja a Hamász fegyveres szárnyának vezetője Izzeddin Haddad volt. A légicsapásokban legalább 7 palesztin meghalt, köztük egy gyermek és 3 nő, több mint 50-en pedig megsérültek. Egyelőre nem tudni, hogy Haddad életét vesztette. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök szerint a Hamász parancsnok a 2023. október 7-i terrortámadás egyik kitervelője volt. A támadás idején továbbra is holtponton vannak az izraeli Hamász tárgyalások a gázai háború lezárásáról. Öngyilkosságot követett el Nina Litvinova, orosz emberi jogi aktivista és egykori szovjet disszidens. A 80 éves nő búcsú levelében Vlagyimir Putyin orosz elnököt tette felelőssé haláláért, és azt írta, elviselhetetlenné vált számára az ukrajnai háború és az oroszországi elnyomás. Litvinova évtizedeken át segítette a politikai foglyokat, testvére pedig részt vett az 1968-as prágai bevonulás elleni moszkvai tiltakozáson. Az aktivista levelében több bebörtönzött orosz művész és ellenzéki nevét is megemlítette. Nigéria északi részén Borno államban feltehetően dzsihadisták raboltak el több tucat iskolást. A támadók egy általános iskolából hurcoltak el 35-43 gyereket, köztük óvodásokat is, nem sokkal azután, hogy a nigériai katonák elhagyták a térséget. A Boko Haram és más fegyveres csoportok évek óta használnak emberrablásokat nyomásgyakorlásra és váltságdíszerzésre. Közben Nigéria déli részén is fegyveres támadások értek 3 iskolát, ahol egy igazgatóhelyettes és egy motoros taxisofőr meghalt. A németországi Nürnbergben vegyi anyag szivárgása miatt egy ember meghalt, további mintegy 30-an megsérültek egy üzemben. A hatóságok szerint a mérgező anyag nem jutott ki a levegőbe, ezért a lakosság nincs veszélyben. Több dolgozó légúti sérüléseket szenvedett. Két alkalmazott a helyszínen elvesztette az eszméletét, egyikük később a kórházban meghalt. Az üzemet kiürítették, a mentésben több mint 100 tűzoltó, rendőr és mentős vett részt. A baleset okát a rendőrség vizsgálja.
0: Időjárás.
2: Borult az ég, több helyen várható futó eső, zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Vásár miatt lezárták Léva központját, kerülni a kijelölt utcákon át lehet. Hídjavítás miatt nem járható a Farnad és Köbölkút közötti út, a kerülő út Kuralanin és Nagyölveden átvezet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: Pénteken Svájc két városában, Zürichben és Fribourgban elkezdődött a 89. jégkorong világbajnokság. A csoportkör nyitó fordulójának tegnapi eredményei: A csoport Finnország, Németország 3-1, Svájc, Egyesült Államok szintén 3-1, B csoport Kanada, Svédország 5-3 és Csehország, Dánia 4-1. Ma bemutatkozik a szlovák és a magyar válogatott is. A szlovákok Fribourgban 12:20-tól a norvégokkal, a magyarok pedig Zürichben 16:20-tól a nagy esélyes finnekkel mérkőznek. A további szombati műsor 12:20-tól Ausztria-Nagy-Britannia, 16:20-tól Kanada-Olaszország, 20:20-tól pedig Svájc-Lettország és Csehország-Szlovénia. Ma kora este bonyolítják le az élvonalbeli labdarúgó bajnokság rájátszása utolsó, 10. fordulójának mérkőzéseit a párosítás. 17 órától Felsőház Dac Trnava Slovan Michalovce Žilina Podbrezová. A pozsonyiak már korábban megvédték elsőségüket, a dunaszerdahelyiek, ha nyernek, a második helyen zárnak. Alsóház Komárno, Prešov, Trencsén, Košice és Skalica, Ruzsomberok. A komáromiaknak nyerniük kell, hogy elkerüljék a kiesést, és az osztályozót jelentő utolsó előtti 11. helyen végezzenek. Tegnap kora este befejeződtek a küzdelmek a második labdarúgó ligában. A 30. utolsó felvonás eredményei: Samorin-Zvolen 3-1, Staráljubovnya-Malzsenyice 1-2, Inter-Banská-Bistica 1-0, Petržalka-Liptovský-Mikuláš 2-1, Žilina-B-Slávia-Košice 4-0, Zsiar-Slovan-B 2-1, Lehotapot-Vtáčnikom-Zlaté-Moravce 3-3 és Púchov-Povaská-Bistica 0-1. A besztercebányaiak már korábban feljutottak, a második zólyomiak osztályozót játszanak az élvonal utolsó előtti 11. helyezettjével, vagy a komáromiakkal, vagy az eperjesiekkel. A somorjaiak a 10. helyen végeztek. A Slavia Košice, a Púchov és a Staráljubovnya esett ki. A labdarúgó NB1 zárókörének pénteki eredményei: Nyíregyháza Kazincbarcika 2-2 és Felcsút MTK szintén 2-2. A 33. forduló mai műsora 17:15-től Diósgyőr Paks, Debrecen Újpest, Ferencváros Zalaegerszeg és Kisvárda Győr. Az egy pontos előnnyel él Lovas Eto, ha nyer, akkor biztosan megszerzi 5. bajnoki címét. Pontazonosság esetén a több győzelem rangsorol, amelyben a címvédő Fradi a jobb. Szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel, a labdarúgó NB1-ben a 3. helyen álló Paks vezetőedzőjével, így a következő szezonban is ő irányítja a Tolna megyei együttest. Július 1-től a pályafutását az idény végén befejező német Krisztián lesz a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi játékos megfigyelője. A labdarúgó Premier League péntek esti mérkőzésén Aston Villa-Liverpool 4-2. A Kis Ágnes Nagy Bianca Kenu 2-es arany, a magyar férfi kajak 4-es pedig ezüstérmet szerzett 500 méteren, az olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán. A bugár Réka Bergendi Szofi Hanagavorová Sidó Bianca összetételű szlovákiai kajak 4-es 5. lett 500 méteren. A nagy esélyes dán Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 7. szakaszát, a portugál Afonso Eulálio pedig megőrizte az összetett éllovasának járó rózsaszín trikót.

a tartalomból. Hamarosan heti belpolitikai összefoglalónkat hallhatják, majd régiós tudósítóink Bíró Éva, Kendi Éva, Mátyás Hudák Katalin és Tamás Ákus jelentkeznek. Pontosan egy héttel ezelőtt lett Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke, az ezt követő napok pedig rendkívül eseménydúsan teltek a magyar kormány megalakulása körül. A 8 órai hírek után Pár Ádám történészt, politológust, a Méltányosság Politika Elemző Központ főmunkatársát kérdezem gesztusokról, elvárásokról és csapdákról, amelyek a kormányt eddig jellemezték, illetve amelyek előtte állnak. Rizsabi Pál rádiónk webszerkesztője volt már vendégem idén, akkor a biztonságos online vásárlásról beszélgettünk, és azt ígértük, hogy folytatjuk olyan témákkal, amelyek az internetes mozgásunkat segíthetik. A 9 órai híreket követően ennek az ígéretünknek megfelelően ma a biztonságos jelszó használat lesz a beszélgetésünk fókuszában. Ez tehát mai kínálatunk. Zsabka Levente hangmérnök és Csenger Ferenc hírszerkesztő nevében is jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!

0: Szerdán lezárta az összes Ukrajnával közös határát kelőtt Szlovákia a Kárpátalját ért dróntámadások miatt. A Dobroszlovo jó szó verseny országos fordulójának fővédnöke volt Peter Pellegrini államfő. 2 éve történt a Robert Fico elleni merénylet, a kormányfő a helyszínen tartott sajtótájékoztatót. Heti belpolitikai hírösszefoglalón következik Gazsik Viktória szerkesztésében.
1: Hétfő. Május 11-e. Pozsonyba látogatott Alexander van der Bellen osztrák államfő itt tartózkodása során találkozott Peter Pellegrini államfővel, Robert Fico miniszterelnökkel és Richard Rashi parlamenti házelnökkel. Az államfői tárgyaláson szó esett az Európai Unió jövőjéről, a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről, az energiaellátás biztonságáról, valamint az autóipari együttműködésről is. Pellegrini kiemelte, Szlovákia óvatos a mélyebb uniós integráció kérdésében, főleg a közös kül- és védelmi politika területén. Van der Bellen külön hangsúlyozta Pozsony és Bécs egyedülálló közelségét, valamint a határon átnyúló kapcsolatok fontosságát. A kormányfői találkozó kapcsán a kormányhivatal kiemelte, hogy Ausztria Szlovákia egyik legfontosabb gazdasági partnere. Az osztrák befektetések értéke meghaladja a 7,5 milliárd eurót, az osztrák cégek pedig több mint 48 ezer embernek adnak munkát az országban. A találkozón téma volt Robert Fico moszkvai útja is, ahol a II. Világháborús győzelem évfordulójának ünnepségén vett részt, valamint tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Rashi a pozsonyi várban fogadta az osztrák elnököt. Szlovákia 7 millió eurós támogatással segíti a magánerdőgazdálkodókat a természetközeli fenntartható erdők fenntartásában.
2: Dnešná výzva, ktorá je podpora do budúcnosti kvalitných slovenských lesov, ktoré obhospodarujú viac ako 60%
3: A mai felhívás a jövő minőségi szlovák erdeinek támogatását szolgálja, amelyeket több mint 60%-ban magánerdőgazdálkodók kezelnek, legyen szó urbáriumokról vagy közbirtokosságokról. Az erdők fenntartása és gondozása jelentős pénzügyi forrásokat igényel a különféle erdészeti tevékenységekhez, ezért örülök annak, hogy ezen a héten meghirdetjük azt a pályázatot, amelyre a magánerdőgazdálkodók jelentkezhetnek 7 millió eurós keretösszeggel. Az állami támogatási rendszerben egy pályázó legfeljebb 300 ezer euró támogatást igényelhet. Ez a támogatás segítséget nyújt az erdőgazdálkodóknak. Jogosult pályázók mindazok az erdőgazdálkodók, urbáriumok és közbirtokosságok, akik szerepelnek az erdőterületek nyilvántartásában, és legalább 5 hektár erdőt kezelnek, nyilatkozta Richard Takács agrárminiszter. A pályázatok május 15-e és június 30-a között nyújthatóak be elektronikusan a PPA rendszeren keresztül. Egy pályázó legfeljebb 300 ezer euró támogatást kaphat 3 év alatt. A támogatásra azok az erdőgazdálkodók jogosultak, akik legalább 5 hektár erdőt kezelnek és szerepelnek a hivatalos nyilvántartásban. A minisztérium szerint a program mintegy 400 ezer hektár szlovákiai erdőt érinthet. Richard Takács agrárminiszter hangsúlyozta, a cél a fajgazdag, egészséges és a lakosság számára is vonzó erdők fenntartása. Milan Ovszenyik, a magánerdő tulajdonosokat képviselő szervezet vezetője szerint a támogatás hozzájárul ahhoz, hogy az erdők továbbra is természetközeli állapotban maradjanak és megőrizzék élővilágukat.
1: Nem mond le a roma ügyi kormánybiztos. Alexander Daško szerint nincs oka a távozásra, mert közel 2 éves munkája során szerinte konkrét eredményeket ért el a roma közösségek támogatásában.
4: Az ellenzéki Progresszív Szlovákia azonban lemondásra szólította fel, és több súlyos kifogást is megfogalmazott vele szemben. A párt szerint Daško több fontos ügyben hibázott, és nem mindig a roma közösségek érdekeit tartotta szem előtt. Kritika érte a támogatások elosztása miatt is, különösen egy családjához köthető szervezet finanszírozása kapcsán. A kormánybiztos ezt visszautasította, hangsúlyozva a szóban forgó támogatásokról, nem az ő hivatala döntött, hanem a munkaügyi minisztérium. A vita részét képezi az is, hogy a hivatalától egyes hatáskörök a kormányhivatalhoz kerültek.
1: Kedd. Május 12-e. Nem az állam hibázott az eperjesi kórház építésénél, ezt hangsúlyozta a parlamentben Robert Kalinyák védelmi miniszter. A tárcavezető szerint a munkálatokat azért állították le, mert ellenőrizni kell a tartószerkezeti elemek kivitelezésének minőségét. A végleges szakvélemény a jövő héten érkezhet meg, és ez alapján döntenek a további lépésekről.
4: Robert Kalinyák világossá tette, a költségeket elsősorban a kivitelező viseli. Erre módosított szerződésünk van, és annak megfelelően fogunk eljárni. A miniszter szerint jelenleg egyes tartóoszlopok jelentenek problémát.
5: Presne stanoví Slovenská technická univerzita, ktoré sa budú musieť vymeniť. A zatiaľ predbežne hovorí o počte do 10 kusov.
4: A Szlovák Műszaki Egyetem dönti el, melyeket kell elbontani, előzetes álláspontja szerint legfeljebb 10 oszlopról van szó, mondta a védelmi miniszter. A további lépésekről a szakértői jelentés után döntenek, és tárgyalások kezdődnek a kivitelezővel a garanciákról, de akár a szerződés felbontása is szóba kerülhet. Az ellenzék ugyanakkor bírálta a kormányt, mert szerintük nem kaptak konkrét válaszokat. Oszkár Dvorzsák képviselő úgy fogalmazott, szerinte a problémák már hónapokkal ezelőtt jelentkeztek. Az ellenzék azt is kifogásolta, hogy nem ismert, mennyivel csúszik az építkezés, és mennyibe kerül majd. A KDH képviselői Peter Stachura és František Majerszky elutasították az építési felügyeletre vonatkozó érvelést, és bírálták a szerződések nyilvánosságra hozatalának hiányát. Tomás Szalai SZSZ-es képviselő a projekt folytonosságáról kérdezett, ha a kórház nem készülne el a választási ciklus végéig. Marek Krajcsi volt egészségügyi miniszter szerint azonban nem kell túl dramatizálni a helyzetet. Ha valami rosszul épült meg, azt ki kell javítani. Fontos, hogy a végeredmény jó legyen, és az államnak legyen elegendő forrása a befejezéshez. A befejezés határidejének csúszását maga a miniszter sem zárta ki. Az eperjesi katonai kórház építését április végén állították le, miután a kivitelezés minőségével kapcsolatban aggályok merültek fel. A szakértőknek most azt kell eldönteniük, hogy a hibás részek javíthatók-e, vagy le kell bontani és újraépíteni azokat.
1: A belügyminisztérium szerint javítani kell a nemzeti kisebbségek nyelvén folytatott hivatali kommunikációt. Együttműködési megállapodást írt alá a belügyminisztérium és a kisebbségi kormánybiztos hivatala. A megállapodás célja a nemzetiségek helyzetének és védelmének javítása, tájékoztatta a TSR hírügynökséget Matyej Neumann, a belügyminisztérium szóvivője. Az intézmények közötti együttműködés szól például a hivatalos táblákról, a nyomtatványok vagy dokumentumok lefordításáról, a kisebbségek szóbeli és írásbeli kommunikációjának egyszerűsítéséről, vagy a szakmai terminológia egységesítéséről. Tomás Drucker oktatási miniszter bejelentette, hogy az alap- és középiskolai tanárok hozzáférést kapnak a ChatGPT oktatási verziójához, amelyet az amerikai OpenAI fejlesztett. A program önkéntes lesz, vagyis a pedagógusok maguk dönthetik el, használják-e a mesterséges intelligenciát a munkájuk során. A minisztérium szerint a ChatGPT segíthet például óravázlatok készítésében vagy adminisztratív feladatokban, így több idő maradhat a diákokra. Drucker hangsúlyozta, a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a tanárokat, hanem támogatni szeretné őket. A tárca korában már mintegy 20 000 hozzáférést vásárolt pedagógus képző egyetemek számára, most pedig körülbelül 80 000 tanár számára teszik elérhetővé a rendszert. A minisztérium csak az aktívan használt fiókok után fizet majd.
6: Szerda.
1: Május 13-a. Szlovákia a NATO egyik legfontosabb lőszergyártójává vált, jelentette ki Bukarestben Peter Pellegrini államfő.
4: A bukaresti kilencek találkozója után az államfő azt mondta, az ország védelmi ipari beruházásai jelentősen megerősítették Szlovákia pozícióját a szövetségen belül. Pellegrini szerint a NATO egységes marad, de szükség van az európai védelmi pillér erősítésére is. Hozzátette, hogy a védelmi ipari kapacitások Európában továbbra is szűkösek. Szlovákia jelenleg milliós nagyságrendben szállít lőszert Ukrajnának, és ez a mennyiség tovább nőhet. Az elnök szerint az ország saját drónfejlesztésekbe is kezdett, különösen a drónok elleni védelem területén. Fontosnak nevezte a NATO missziók, köztük a koszovói KFOR fenntartását is.
1: A szlovák rendőrség fokozott figyelemmel követi a biztonsági helyzetet az ország keleti határán azután, hogy Oroszország dróntámadásokat hajtott végre Nyugat-Ukrajna ellen. A hatóságok közölték, jelenleg nyugodt a helyzet a szlovák-ukrán határszakaszon, ugyanakkor a rendőrség és a többi biztonsági szerv folyamatos kapcsolatban áll egymással. A pénzügyi igazgatóság tájékoztatása szerint szerdán délután biztonsági okokból ideiglenesen lezárták az összes ukrán határátkelőt, de a forgalom nem sokkal később mindkét irányban újraindult. A szlovák hadsereg hozzátette, a légteret folyamatosan figyelik a NATO információ megosztó rendszerének részeként.
6: Csütörtök.
1: Május 14-e. Peter Pellegrini államfő szerint a szlovák határok közelében történt újabb dróntámadás is bizonyítja, hogy sürgősen módosítani kell a fegyveres erőkről szóló törvényt.
7: A Szlovákia keleti határa melletti újabb dróntámadás ismét igazolta, hogy sürgősen módosítani kell a szlovák fegyveres erőkről szóló törvényt, hogy békeidőben is hatékonyan fel tudjon lépni olyan objektumok ellen, amelyek célzottan vagy véletlenül behatolnak az ország területére, reagált Peter Pellegrini államfő a Nyugat-Ukrajna elleni tegnapi orosz dróntámadásra, tájékoztatott az elnöki iroda. Bízom benne, hogy az elnöki palotában indított kerekasztal, amely a fegyveres erők vezérkari főnökségén folytatódott, meggyőzi az összes pártot, hogy rendkívül sürgető kérdésről van szó, és a képviselők minél gyorsabban előkészítik a törvénymódosítást. Tolmácsolta az államfő állásfoglalását Patricia Medvegy-Macikova, az elnöki iroda szóvivője. A 2022-ben indított Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta most érte a legnagyobb támadás Kárpátalját. A legnagyobb támadás Kárpátalját értesülések szerint alig 50 kilométerre is a szlovák határtól. A támadást követően Szlovákia biztonsági okokból lezárta valamennyi határ átkelőjét Ukrajnával. Juraj Blanár, Szmeres külügyminiszter rámutatott, hogy a polgári lakosság és a létfontosságú létesítmények elleni támadások ukrán és orosz területeken leszűkítik a békéről folytatott párbeszéd lehetőségeit a háború lezárásáról és a tartós és igazságos béke eléréséről, állapította meg a külügyminiszter.
1: Peter Pellegrini szlovák államfő szerint a nyelv és az irodalom fontos szerepet játszik az ország identitásához való kötődés kialakításában. Az elnök erről a Dobré Slovo jó szó nemzetközi vers és prózamondó verseny megnyitóján beszélt a Komáromi Selye János gimnáziumban, amely versenynek idén fővédnöke volt. Pellegrini

0: Után merényletet követtek el Robert Fico miniszterelnök ellen a helyi kultúrház előtt. A kormányfő az esemény évfordulóján visszatért a helyszínre.
1: 2024. május 15-én egy idős férfi Juraj Cintola közelről lőtt rá Robert Ficóra legálisan tartott fegyverével 5-ször. A támadás után a szlovák kormányfőt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, és több életmentő műtéten is átesett. Az említett videóban Fico jó fizikai állapotát bemutatva fekvő támaszozik, úszik, fut, majd pedig kutyájával közösen megmártózik egy tóban, ahol egy vastag botot dobál. A rövid videó végén Robert Fico a kamerában nézve úgy fogalmaz, ne feledjék, ami nem öl meg, az erősebbé tesz. A legfelsőbb bíróság április végén helyben hagyta a 71 éves Juraj Cintola merénylőre kiszabott 21 éves börtönbüntetést és megállapította, hogy a bűncselekményt az állam alkotmányos rendje felforgatásának szándékával követte el. A Robert Fico miniszterelnök ellen 2 éve elkövetett merénylet volt a legsúlyosabb biztonsági incidens, amely valaha Szlovákiában történt, fogalmazott a szlovák információs szolgálat. A merénylet a demokrácia elleni súlyos támadás volt, jelentette ki a PS és az SAS az incidens második évfordulóján. Robert Fico ma nyitrabányai sajtótájékoztatóján a jelenlegi szlovákiai társadalmi és média hangulatra reagált. Szerinte a fősodorbeli média hangneme azt mutatja, hogy egy újabb terrorista nevelése zajlik. Valamint, hogy a légkör egy hasonló támadás valószínűségéhez óriási.
2: Atmoszféra, a pravdepodobnosť podobného útoku je stále obrovská.
1: A közjogi méltóságokat védő hivatal jelentése szerint a testőr, akinek az lett volna a dolga, hogy testével megvédje Robert Fico kormányfőt, és a töltények útjába álljon, hibázott, mert ösztönösen viselkedett, és elugrott a lövések elől.
3: Heti belpolitikai hírösszefoglalónkat hallották. Közreműködtek Mezőszállási Márk, Nyitrai Nóra és Ürge Tamás. Szerkesztette Gasik Viktória.

0: Következő percekben a régiók híreit hallhatják. Országszerte zajlik az óvodai beiratkozás, amely idén már online és személyesen is elérhető. Tornaján közben több fejlesztés is zajlik a központi óvodában, így szeptembertől a gyerekek már megújult környezetben kezdhetik az új tanévet. Részletek Tamás Ákostól.
1: Az óvodai beiratkozás május 1 és 31-e között tart. Idén az utolsó ilyen időszak, jövő évtől ugyanis már áprilisban szervezik meg az alapiskolákhoz hasonlóan. A tornaljai óvoda igazgatónőjét, Szabonya Zsuzsát hallják.
2: Interneten keresztül, akinek van rá lehetősége természetesen, aprilhaski.iedun keresztül be tud regisztrálni az a szülő, aki szeretné beiratni a gyermekét az óvodába, és kiválassza azt az óvodát, amelyikbe éppen szeretné beiratni. Ez lehet egytől bármennyi óvoda, tehát megjelölheti a szülő, de természetesen a sorrendet a szülőnek kell beállítania, hogy melyik óvoda a számára az első helyen álló, és melyik esetleg a legutolsó helyen álló óvoda, ahova szeretné a gyermekét beiratni. Természetesen azoknak a szülőknek, akiknek nincs lehetőségük interneten keresztül online beiratkozni, azoknak van lehetőségük személyesen, papírformában is elhozni ezt a beiratkozást, és az igazgatónő, természetesen ebben a helyzetben én, be tudom őket regisztrálni, és be tudom őket tenni a rendszerbe. A gyermeknek a anyakönyvi kivonatát hozza kell, és ami a legfontosabb, aktuális orvosi igazolást kell papírformába benyújtani. Aki online regisztrál és iratkozik, annak vagy beszkennelni, vagy lefényképezni, és fénykép alapján csatolmányt kell betenni. Aki pedig fizikálisan hozza, azt természetesen én csinálom meg. A mi óvodánkban tulajdonképpen van egy központi óvodánk, az iskola utcai óvoda, és van két tagóvodánk. Ez a két dátum, május 19-e és május 20-a, délelőtt 10 órától egészen délután 3 óraig várjuk szeretettel a szülőket, akiknek ez gondot okoz, vagy akik esetleg konzultálni szeretnének. Az iskola utcai óvodában 39 szabad hely van, a Major utcai óvodában 27 szabad hely van, a Rozsnyói utcai tagóvodában pedig 3 helyünk van szabad. Úgyhogy összesen 69 gyermeket tudunk befogadni a 2026-os, 27-es iskola évtől. Már az iskola utcai óvodában 25 hely elkelt, még a Major utcai óvodában van elég sok helyünk szabad, a Szarnyi óvodában pedig a Rozsnyói utcai óvodában ott is elkeltek a helyek már.
1: Az intézményvezető tájékoztatása szerint az idei tanévben 9 osztály indult, jövőre 10 csoportot szeretnének működtetni. A magyar osztályok száma is bővülhet, 3 helyet 4-et terveznek. Jelenleg 192 óvodás jár az intézményekbe, a teljes kapacitás 200 férőhely. Folyamatban van az iskola utcai óvoda felújítása is, mintegy 1,7 millió euró értékben, amely ablakcserét és fűtés korszerűsítését is magában foglalja. A munkálatok szakaszosan zajlanak, az érintett pavilonokból a gyerekeket ideiglenesen más egységbe költöztetik, illetve a Major utcai óvodába helyezik át. A nevelés és az oktatás közben így is zavartalanul zajlik. A beruházásnak július 31-ig kell elkészülnie. Az állami tanintézményen kívül Tornaján egy magyar nyelvű református óvoda is működik 38 gyermekkel, ez a maximális létszám, és idén 13 óvodás fog elballagni, akik helyére ugyanennyi kisovist várnak.
0: Közösségi és kulturális terek újulnak meg az Ipoly mentén. Ipolyviskán a kultúrház teljes belső korszerűsítésére készülnek, Szete településen pedig egy kulturális központ fejlesztését tervezik Nyitra megye támogatásával. A beruházások célja, hogy modern, energiatakarékos és többfunkciós közösségi tereket hozzanak létre a helyi lakosok számára. A következő percekben a két projekt részleteit foglalja össze Kendi Éva.
3: Az ipolymenti településeken egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a közösségi és kulturális terek fejlesztései. A kisebb falvakban a kultúrházak és közösségi központok nem csupán rendezvényhelyszínek, hanem a helyi közösségi élet legfontosabb találkozási pontjai is. Ezért különösen fontos, hogy korszerű, fenntartható és hosszú távon is jól működtethető intézmények álljanak a lakosok rendelkezésére. Ipolyviske jelenleg a művelődési ház teljes belső korszerűsítését készítik elő. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával valósul meg. A beruházási csomag összértéke megközelíti a 112 ezer eurót, amelyből a település kulturális infrastruktúrájának fejlesztését finanszírozzák. A projekt különlegessége, hogy az épület külső felújítása már korábban megtörtént, most pedig a belső terek teljes modernizációja következik. A munkálatok során új faburkolatok és gipszkarton szerkezetek készülnek, miközben teljesen korszerűsítik az elektromos hálózatot is. Új vezetékek, kapcsolók, elosztók és csatlakozási pontok kerülnek az épületbe, megfelelve a mai biztonsági és technikai előírásoknak. A beruházás egyik legfontosabb eleme az energetikai korszerűsítés. A régi fűtési rendszert modernizálják, új radiátorokat szerelnek fel, a vezetékeket pedig részben rejtett módon építik be. A cél az energetikai felhasználás csökkentése és az épület gazdaságosabb üzemeltetése. Megújul a padlózat is, mintegy 200 négyzetméteren új tartós vinélburkolat készül korszerű aljzat kiegyenlítéssel együtt. A belső tér modern arculatot kap, kazettás álmennyezettel, új világítással és korszerű hangtechnikai előkészítéssel. Ez lehetővé teszi majd, hogy az épület ne csupán hagyományos falusi rendezvényeknek adjon helyet, hanem kisebb koncerteknek, kulturális előadásoknak, közösségi fórumoknak és civil eseményeknek is. A fejlesztési része a kültéri közösségi tér bővítése is. A meglévő teraszt fedett részben zárt térre alakítják korszerű nyílászárók beépítésével. A tervek szerint ezzel jelentősen nő az épület kihasználható kapacitása, így az év nagy részében használható közösségi helyszín jön létre. A projekt érdekessége, hogy a támogatás elsősorban az anyagköltségeket fedezi, miközben a kivitelezés egy részét helyi összefogással és saját erőbevonásával végzik el. Ez kisebb települések esetében gyakran meghatározó tényező a fejlesztések megvalósításánál. Közben a térség másik településén Szetén is kulturális fejlesztés előkészítésén dolgoznak. A tervek szerint kulturális központ jöhet létre, amely a közösség és kulturális élet egyik meghatározó helyszíne lehet a faluban. A projektről egyelőre kevesebb műszaki részlet ismert, azonban már most látszik, hogy a beruházás mögött Nyitra megye támogatási rendszere állhat. Nyitra megye 2026-ban is fenntartotta az önkormányzatok számára biztosított kulturális és közösségi fejlesztési támogatásokat. A rendszerben településenként akár 5000 eurós hozzájárulást is igényelhetnek az önkormányzatok, kultúrházak, közösségi központok vagy helyi kulturális projektek fejlesztésére. Emellett további pályázati források, például LEADER programok vagy határon átnyúló uniós támogatások bevonására is lehetőség nyílhat. A kulturális központok fejlesztésénél ma már alapelvárás az energiahatékonyság és az akadálymentesítés. Az ilyen projektek általában korszerű világítási és hangtechnikai rendszereket, multifunkciós termeket, közösségi foglalkoztató tereket és modern kiszolgáló helyiségeket is magukban foglalnak. Az Ipolymenti régióban az elmúlt években egyre több hasonló beruházás valósult meg. A települések vezetői szerint ezek a fejlesztések nem csupán az épített infrastruktúráról szólnak, hanem arról is, hogy a kisebb falvakban megmaradjon a közösségi élet központja. A kultúrházak és közösségi terek ugyanis sok helyen egyszerre szolgálnak rendezvényhelyszínként, találkozópontként, civil központként és hagyományőrző térként. A fejlesztések hosszú távú célja, hogy a fiatalabb generációk számára is vonzóbbá váljanak ezek a települések, miközben a helyi közösségek identitása és kulturális élete is erősödhet. És itt említeném meg, hogy rövidesen befejeződik az ipolysági Bartók Béla kulturális központ kialakítása is, amely a térség egyik legjelentősebb kulturális beruházásának számít. Az intézmény modern közösségi és rendezvényközpontként szolgál majd, helyet biztosítva kulturális programoknak, előadásoknak, kiállításoknak és közösségi eseményeknek. A fejlesztés célja, hogy az épület hosszú távon az Ipolymenti régió kulturális életének egyik meghatározó központjává váljon. A beruházással egy korszerű, több funkciós kulturális tér jön létre, amely a helyi közösségek mellett a térség rendezvényeit is kiszolgálhatja. tehát kulturális és közösségi terek újulnak meg az Ipoly mentén. Ipolyviskén a művelődési ház teljes belső korszerűsítését készítik elő, míg Szetén kulturális központ fejlesztését tervezik Nyitra megye támogatásával. Addig Ipolyságon uniós forrásból alakítják ki a régóta várt kulturális központot. A beruházások közös célja, hogy korszerű, fenntartható és hosszú távon is jól használható közösségi tereket biztosítsanak a helyi lakosok számára.
0: Ingyenes ivartalanítási lehetőséghez csatlakozhatnak a királyhelmeci kutyatartók. Az akció célja, hogy megelőzéssel is csökkentsék a városban visszatérő gondot jelentő kóborkutyák számát. Mátyás Hudák Katalin tudósítása következik.
4: Királyhelmecen a napokban ingyenes ivartalanítási lehetőségre hívják fel a kutyatartók figyelmét. A programban minden királyhelmeci lakos bekapcsolódhat, aki szeretné ivartalanítatni kutyáját. Az állatokat az akció keretében azonosító csíppel is ellátják, és megkapják a veszettség elleni kötelező védőoltást is. A részvételi szándékot a királyhelmeci városi rendőrségen vagy a városi hivatal portáján lehet jelezni. A lehetőség azért is fontos, mert a kóborkutyák jelenléte hosszabb ideje visszatérő probléma a városban. A városi rendőrség korábbi beszámolója szerint 2025 második felében 8 befogási akciót hajtottak végre az állatsegítők a Kelet-Szlovákiáért civil szervezettel együttműködve. Ezek során 13 kutyát sikerült befogni, az állatokat a nagykaposi menhelyen helyezték el. A tapasztalatok szerint azonban a probléma nem oldható meg pusztán a befogásokkal. A korábban befogott kutyák egyike sem rendelkezett csíppel vagy oltással, és kiderült, hogy az állattartási adót sem fizették utánuk. A városi rendőrség szerint a gondok leggyakrabban a Vásártér és a Kossuth utca egyes részeiről indulnak. Előfordul, hogy egy-egy kutyát néhány hétig gondoznak, később azonban magára hagyják. Az állatok ezután szabadon járnak, szaporodnak. A kölykök pedig rövid időn belül szintén kóborkutyává válhatnak. A rendőrök tapasztalatai szerint az is előfordul, hogy már az ellenőrzés hírére megszabadulnak az állatoktól, ami tovább növeli a városban jelentkező problémát. Korábban már tartottak átfogó ellenőrzést, akkor azonban még lehetőséget adtak a hiányosságok pótlására. Mivel ez nem hozott kellő eredményt, a következő ellenőrzések szigorúbbak lehetnek. Ahol hiányzik a csip, az oltás vagy más kötelező feltétel, ott az állatok elszállítására is sor kerülhet. A befogás ráadásul önmagában sem egyszerű feladat. Külső segítséget igényel, a menhelyek férőhelyei korlátozottak, és sokszor, mire a szakemberek a bejelentett helyszínre érnek, az állatok már tovább vándorolnak. A város ezért az elmúlt időszakban több irányban próbált előrelépni. Tavaly 2 városi rendőr hivatalos kutyabefogó képzésen vett részt, hogy a hasonló helyzeteket a jövőben hatékonyabban és biztonságosabban lehessen kezelni. A mostani ingyenes lehetőség ebbe a folyamatba illeszkedik. A városvezetés szerint a tartós megoldáshoz a megelőzés elengedhetetlen. Az ivartalanítás csökkenti a nem kívánt szaporulatot, a csip segíti az állatok azonosítását, az oltás pedig nem csak jogszabályi kötelezettség, hanem közegészségügyi szempontból is fontos. A kóborkutyák ügye a városi újságban is többször visszatérő téma volt az elmúlt időszakban. A város ezekben a tájékoztatásokban beszámolt a befogási akciókról, a felmerülő nehézségekről, valamint azokról a lehetőségekről is, amelyek segíthetik a megelőzést. Ilyen most az ingyenes ivartalanítás, a csippelés és az oltás lehetősége is. A városvezetés emellett rendszeresen emlékezteti a kutyatartókat arra, hogy az állattartás szabályainak betartása minden gazda felelőssége. A mostani akció nem csak az állattartóknak jelent segítséget, hanem a város egészének is. A cél, hogy hosszabb távon kevesebb legyen a nem kívánt szaporulat, könnyebb legyen az állatok nyomon követése, és csökkenjen a kóborkutyák száma Királyhelmec közterületein.
0: A Zoborai Alsóbodokon értékelték ki a 14. Duna Arany Párlata Nemzetközi Pálinka és Gyümölcspárlat versenyt, amelyen a Kárpát-medence legjobbjait díjazták. A verseny nem csak a megmérettetésről szól, hanem a kulturált pálinka fogyasztás népszerűsítéséről, továbbá az új technológiai és szakmai ismeretek megosztásáról. A rendezvény egyúttal a magyarországi és a határon túli magyar pálinka főzők találkozási pontja, ahol a résztvevők a legkiválóbb magas alkoholt tartalmú illatos nedűt kóstolhatták meg. Részletek Bíró Éva összeállításában.
5: A nemzeti összetartozás jegyében a Kárpát-medence különböző pontjairól érkező pálinka lovagok felvonulásával, majd ünnepi istentisztelettel indult a Duna Arany Párlata nemzetközi párlat és pálinka készítő verseny ünnepélyes értékelő eseménye. Alsóbodokon az Eszterházi János Zarándok Központban találkoztak idén is azok, akik szakmai alázattal készítenek pálinkát. Barabás Attila a Magyar Pálinka Lovagrend nagymestere.
6: Ez egy gasztrokulturális hagyomány, és azt gondolom, hogy a párlatok az egy olyan közös pont, ami a szétszakított magyarságot eszközként össze tudja kapcsolni. Tehát egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ha egy határon túli és egy anyaországbeli magyar ember beszél, a pálinka az egy közös nyelv. A pálinka minőségében, a gyümölcsösségében, a kellemességében, a fogyaszthatóságában egy óriási változás történt.
5: A pálinkának fontos szerep jut a gasztrokultúrában. A fogyasztók egyre inkább igénylik a minőségi nedűt. A versenyen ezért a minőségi termelőket díjazzák. A szlovákiaiak között a tornaiai Simon Ákos lett a legjobb, aki 2011 óta készít pálinkát saját fogyasztásra. Most 22 mintát küldött a versenyre, köztük barack, ribizli és vilmos körte pálinkát. Simon Ákos pálinka főző.
7: Pálinka készítéssel 2011-ben kezdtem foglalkozni ilyen nagyon-nagyon véletlenül, mikor a családban egy idősebb hölgy azt mondta, hogy fiam, készítsük már szilva pálinkát, mert kar a gyümölcsét, és valahol így csöppentem bele, aztán évekkel később Sajóbabonyban megméretettem magam első alkalommal, akkor nyertem egy bronz eredménnyel végeztem, aztán már elkezdett motiválni az egész, második évben már egy ezüst, harmadik évben már kategória győzelme, egészség és roppanós gyümölcsből készítem a cefréimet, aztán Dornaján a helyi főzdében igyekszem kifőzetni maximális odafigyeléssel.
5: Az eredményes magyarországi versenyző között Nagy Attila 6 aranyérmet szerzett, az erdei sompálinkájával pedig kategória győztes lett, amire különösen büszke. Nagy Attila a Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesületének elnöke.
8: Az erdei sompálinkának az elkészítése az igen nehézkes, hiszen aprólékos munkával kell gyakorlatilag egyenként összegyűjteni az apró kis som szemeket az erdőbe, egy picikét utóérlelni és egyszerre becefrézni. A pálinka gyümölcsből készül, minden egyes főzés egyedi tétel. Tehát nem tudjuk mindig ugyanazt produkálni, de ugyanakkor ez adja a szépségét is, hiszen ha viszkit szeretnénk, ha vodkát, ha más tömény italt szeretnénk fogyasztani, akkor mindig pontosan ugyanazt a minőséget kapjuk, ugyanazt az ízt, ugyanazt az illatot. Minket nagyon sújt az időjárás. Ugye most reszkedtünk, hogy a virágok, a kis apró termések el ne fagyjanak. Reszkedtünk, hogy a gombabetegségek el ne vigyék. Tehát rengeteg problémával kell szembenéznünk, ugyanakkor a másik oldalon örömteli hír, hogy fejlődik folyamatosan a pálinka kultúrája, szinte a második reneszánszát éljük.
5: A versenyen a vajdasági pálinkafőzők is bemutatták pálinkáik gazdag ízvilágát. Ők is ösztönzést kaptak a folytatásra. A vajdaságban a saját fogyasztásra kifőzött pálinka szabadon engedélyezett és népszerű ital. Nagy Miklós, a Szent Miklós Pálinka Lovagrend nagymestere Zentáról.
9: Nagy hagyománya van neki. Nem csak a magyar közösségben, hanem az ott élő szlovák közösségben, vagy a szerb közösségben is ugyanolyan tradíciója van a pálinkának, hiszen az volt az az ital, ami nagyon régen is az egyszerű embereknek is elérhető volt. Fejlődni kell, haladni kell, és a pálinkáknak a minőségét úgy lehet javítani, hogyha itt összeülnek az emberek, beszélgetnek róla, ki mit rontott el, ki mit nem úgy csinálta, hogy kellett volna, mert a gyümölcstől kezdve, az erjesztésen keresztül, a lepárlási technológiáig, ez mind kihat a végterméknek a minőségére.
5: A főszervező felvidéki pálinka lovagrend értékelése szerint magas minőségű versenyt zártak. Az előző évi megmérettetéshez képest 30%-kal több minta érkezett. A hazai pálinka főzők is a komoly szakmai fejlődésnek köszönhetően felzárkóztak. Már csak nagyobb marketingre lenne szükségük. Varga Imre, főszervező.
10: Sajnos a pálinka és a propagáció az nagyon elmarad a bortól. Nincs országos szinten olyan szervezet, aki ezt felvállalná. Gyakorlatilag itt még Szlovákiában még mindig van az, hogy a nagyok, még a kicsik, és megy a harc. Biztos vagyok abban, hogy minőségbe is üssük a borászokat, tehát ha veszünk nemzetközi versenyeket, azért ott vagyunk, közel a borászok, amik elérnek eredményeket. Látható, hogy előrelépés van. Történik egy generációváltás, tehát az idősebb generáció, akik otthon főztek, már lassan kikopik, maga a berendezések is otthon már eldobja azt, hogy nem fogok vele kínlódni, elviszem a főzdébe.
5: A Duna Arany Párlata verseny igyekszik fontos szerepet játszani a pálinka presztízsének növelésében. Célja, hogy a jövőben is hozzájáruljon a pálinka készítés mesterségének a megőrzéséhez és népszerűsítéséhez.
0: Az elmúlt percekben a régiók híreit hallották. Munkatársaim voltak Bíró Éva, Kendi Éva, Mátyás Hudák Katalin és Tamás Ákos.

0: Ezúttal a Dunamenti tavasz tornaljai területi válogatójára látogatunk el, amelyet május 5-én rendezett meg a Csemadok tornaljai területi választmánya. A területi válogatók sok éves kimaradása után mesél a főszervező, a zsűri és a színjátszó csoportok arról, milyen érzés újra visszatérni regionális szinten is, és nem csak az országos rendezvényen találkozni. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket 13 órától itt a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: reggeli Paszmár Líviával.
1: Tisztelettel köszöntöm a Pátria Rádió minden kedves hallgatóját. Május 16-a van, a Mózesek, Botondok és Szvetozárok ünnepe. Hamarosan Pár Ádám történésszel, politológussal, a Méltányosság Politika Elemző Központ főmunkatársával na néhány nappal ezelőtt megalakult magyar kormány gesztusairól, a miniszterekkel szembeni elvárásokról és az előttük álló csapdákról beszélgetek. Előtte azonban Csenger Ferenc hírszerkesztőt hallhatják, aki a friss hírekkel érkezik a stúdióba.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Gazdaságélénkítő intézkedésekről beszélt a kormányfő. Újabb légicsapást mért Gázára az izraeli hadsereg. Ma is esős az idő, 15 fok körüli hőmérséklet várható. A részletek következnek. A szlovák kormány akár 1,7 milliárd eurót is fordíthat gazdaságélénkítő intézkedésekre a tervezett megtakarításokból, jelentette ki Robert Fico kormányfő Nyitrabányán. A miniszterelnök szerint a cél, hogy minden állami és önkormányzati szereplő körülbelül 3%-ot takarítson meg a kiadásokból. Ez a költségvetésen belüli forrásokat teremthetne növekedést ösztönző intézkedésekre, akár a hiány enyhe emelkedése mellett is. Fico ugyanakkor jelezte, a kormány nyitotta a tranzakciós adó eltörlésére, de ennek kieső bevételét mintegy 400-500 millió eurót pótolni kellene. A kabinet több csomagban tervezi a gazdasági intézkedéseket, az első javaslatokról akár már május végén dönthetnek. A költségvetés elfogadását ősz elejére várják. Peter Pellegrini köztársasági elnök az egészségügyi nővérek és szülésznők szerepét méltatta a Fehér Szív címet viselő díjátadón. Kiemelte, hogy ők alkotják a kórházak legfontosabb szakmai csoportját, mivel a betegek leginkább rájuk támaszkodnak. Beszédében hangsúlyozta a tudás átadásának jelentőségét is, vagyis, hogy a tapasztalt szakemberek a fiatalabb generáció képzésében is aktívan részt vesznek, ezzel biztosítva a szlovák egészségügy jövőjét. Az izraeli légierő pénteken csapást mért Gáza városára, a támadás célpontja a Hamász fegyveres szárnyának vezetője Izzeddin Haddad volt. A légicsapásokban legalább 7 palesztin meghalt, köztük egy gyermek és 3 nő, több mint 50-en pedig megsérültek. Egyelőre nem tudni, hogy Haddad életét vesztette. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök szerint a Hamász parancsnok a 2023. október 7-i terrortámadás egyik kitervelője volt. A támadás idején továbbra is holtponton vannak az izraeli Hamász tárgyalások a gázai háború lezárásáról. Az Egyesült Államok újabb 45 nappal meghosszabbította az Izrael és Libanon közötti tűzszünetet. A washingtoni külügyminisztérium szerint az elmúlt napok tárgyalásai eredményesek voltak, és hamarosan újabb politikai és biztonsági egyeztetések kezdődnek. A libanoni kormány üdvözölte a döntést, miközben Nawaf Salam miniszterelnök kijelentette, Libanonnak elege van azokból a fegyveres akciókból, amelyek külföldi érdekeket szolgálnak. A Hezbollah és Izrael közötti összecsapások ugyan mérséklődtek, de a határ mentén továbbra is történnek rakétatámadások és izraeli légicsapások. Öngyilkosságot követett el Nina Litvinova, orosz emberi jogi aktivista és egykori szovjet disszidens. A 80 éves nő búcsú levelében Vlagyimir Putyin orosz elnököt tette felelőssé haláláért, és azt írta, elviselhetetlenné vált számára az ukrajnai háború és az oroszországi elnyomás. Litvinova évtizedeken át segítette a politikai foglyokat, testvére pedig részt vett az 1968-as prágai bevonulás elleni moszkvai tiltakozáson. Az aktivista levelében több bebörtönzött orosz művész és ellenzéki nevét is megemlítette. Nigéria északi részén Borno államban feltehetően dzsihadisták raboltak el több tucat iskolást. A támadók egy általános iskolából hurcoltak el 35-43 gyereket, köztük óvodásokat is, nem sokkal azután, hogy a nigériai katonák elhagyták a térséget. A Boko Haram és más fegyveres csoportok évek óta használnak emberrablásokat nyomásgyakorlásra és váltságdíszerzésre. Közben Nigéria déli részén is fegyveres támadások értek 3 iskolát, ahol egy igazgatóhelyettes és egy motoros taxisofőr meghalt. A németországi Nürnbergben vegyi anyag szivárgása miatt egy ember meghalt, további mintegy 30-an megsérültek egy üzemben. A hatóságok szerint a mérgező anyag nem jutott ki a levegőbe, ezért a lakosság nincs veszélyben. Több dolgozó légúti sérüléseket szenvedett. Két alkalmazott a helyszínen elvesztette az eszméletét, egyikük később a kórházban meghalt. Az üzemet kiürítették, a mentésben több mint 100 tűzoltó, rendőr és mentős vett részt. A baleset okát a rendőrség vizsgálja.
0: Időjárás.
2: Borult az ég, több helyen várható futóeső, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Vásár miatt lezárták Léva központját, kerülni a kijelölt utcákon át lehet. Hídjavítás miatt nem járható a Farnad és Köbölkút közötti út, a kerülő út Kuralanin és Nagyölveden átvezet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
4: Pénteken Svájc két városában, Zürichben és Fribourgban elkezdődött a 89. jégkorong világbajnokság. A csoportkör nyitó fordulójának tegnapi eredményei: A csoport Finnország, Németország 3-1, Svájc, Egyesült Államok szintén 3-1, B csoport Kanada, Svédország 5-3 és Csehország, Dánia 4-1. Ma bemutatkozik a szlovák és a magyar válogatott is. A szlovákok Fribourgban 12-20-tól a norvégokkal, a magyarok pedig Zürichben 16-20-tól a nagy esélyes finnekkel mérkőznek. A további szombati műsor 12-20-tól Ausztria, Nagy-Britannia, 16-20-tól Kanada, Olaszország, 20-20-tól pedig Svájc, Lettország és Csehország, Szlovénia. Ma kora este bonyolítják le az élvonalbeli labdarúgó bajnokság rájátszása utolsó, 10. fordulójának mérkőzéseit a párosítás. 17 órától Felsőház, Dac, Trnava, Slovan, Michalovce, Žilina, Podbrezová. A pozsonyiak már korábban megvédték elsőségüket, a dunaszerdahelyiek, ha nyernek, a második helyen zárnak. Alsóház, Komárno, Prešov, Trencsén, Košice és Skalica, Ruzsomberok. A komáromiaknak nyerniük kell, hogy elkerüljék a kiesést, és az osztályozót jelentő utolsó előtti 11. helyen végezzenek. Tegnap kora este befejeződtek a küzdelmek a második labdarúgó ligában. A 30. utolsó felvonás eredményei: Samorin, Zvolen 3-1, Stará Ljubovnya, Malzsenice 1-2, Inter Banská Bystrica 1-0, Petržalka, Liptovský Mikuláš 2-1, Žilina B, Slavia Košice 4-0, Žiar, Slovan B 2-1, Lehotapot, Vtáčnikom, Zlaté Moravce 3-3 és Púchov, Povaská Bystrica 0-1. A Besztercse bányaiak már korábban feljutottak, a második zólyomiak osztályozót játszanak az élvonal utolsó előtti 11. helyezettjével, vagy a komáromiakkal, vagy az eperjesiekkel. A somorjaiak a 10. helyen végeztek. A Slavia Košice, a Púchov és a Stará Ljubovnya esett ki. A labdarúgó NB1 zárókörének pénteki eredményei: Nyíregyháza, Kazincbarcika 2-2 és Felcsút MTK szintén 2-2. A 33. forduló mai műsora 17-15-től Diósgyőr, Paks, Debrecen, Újpest, Ferencváros, Zalaegerszeg és Kisvárda, Győr. Az egy pontos előnnyel él lovas Eto, ha nyer, akkor biztosan megszerzi 5. bajnoki címét. Pontazonosság esetén a több győzelem rangsorol, amelyben a címvédő Fradi a jobb. Szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel, a labdarúgó NB1-ben a 3. helyen álló Paks vezetőedzőjével, így a következő szezonban is ő irányítja a Tolna megyei együttest. Július 1-től a pályafutását az idény végén befejező német Krisztián lesz a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi játékos megfigyelője a labdarúgó Premier League péntek esti mérkőzésén, Aston Villa Liverpool 4-2. A Kis Ágnes Nagy Bianca Kenu 2-es arany, a magyar férfi kajak 4-es pedig ezüstérmet szerzett 500 méteren az olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán. A bugár Réka Bergendi Szofi Hanagavorová Sidó Bianca összetételű szlovákiai kajak 4-es 5. lett 500 méteren. A nagy esélyes dán Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 7. szakaszát, a portugál Afonso Eulálio pedig megőrizte az összetett éllovasának járó rózsaszín trikót.

0: Bauer Ádámmal, a Méltányosság Politika Elemző Központ főmunkatársával beszélgetek arról, hogy felállt a magyar kormány, és lezajlott az első kormányülés az elmúlt hét folyamán. Azért hozzá kell tennünk, hogy most csütörtök van, tehát ez a beszélgetés szombaton kerül majd adásba, tehát elképzelhető, hogy ez alatt az idő alatt történnek majd változások, amelyek nem fognak megjelenni a beszélgetésünkben. Rengeteg szimbolikus gesztust láthattunk múlt szombat óta, amikor Magyar Pétert beiktatták miniszterelnökké. Az akkor még miniszter jelöltek meghallgatásán át a kiemelt minisztériumi épületek bejárásáig, vagy a kormányülés helyszínének megválasztásáig. Ön hogyan értékeli ezeket a gesztusokat, és meddig tartja elfogadhatónak azok ilyen mértékű előtérbe helyezését, vagy úgy is kérdezhetném, hogy meddig lehet fontos szerepe ezeknek a gesztusoknak?
1: Köszönöm szépen a megkeresést, üdvözlöm a hallgatókat. Hát azt gondolom, hogy egy nagyon újfajta kormányzati stílust vetít elő mindaz, amit eddig láthattunk a választáson győztes pártnak a vezetőjétől, Magyar Pétertől. Látható, hogy ő egyfajta olyan missziót szeretne képviselni, hogy közelebb hozza az embereket, a választópolgárokat a kormányzáshoz, a kormányzatnak a mindennapjaihoz, bár ez még egy kicsit nehéz kimondani, hiszen a kormányzás úgy Isten igazában még nem nagyon kezdődött meg, de legalábbis van egyfajta szándék az eddigiek alapján, hogy közelebb hozza a politikát, a közügyeket a választópolgárokhoz. Igen, inkább így mondanám, úgy is fogalmazhatnék, hogy Magyar Péter a David van Reybroek holland közíró történésznek a megfogalmazásával élve egy jó populista. Most nyilvánvalóan ezt a szóösszetételt általában nem szokták használni, mert a populizmuson valami retrográd és borzasztó dolgot értenek, de amennyiben azt a klasszikus politikai stílust értjük alatta, ami a 19. század végétől kezdve kialakult, hogy a mindenkori populista kormányzás az a kis emberekre próbál támaszkodni, és például ilyen szimbolikus gesztusok révén közelhozni a politika világát hozzájuk, mint egy meghallgatva őket, akkor Magyar Péter beleilleszthető ebbe a sémába. Bár én nagyon óvatos vagyok ezzel a szóval, mert már nagyon lejáratták ugye ezt a populista kifejezést, pláne annak a jó értelmét, de hogy kimutatható egyfajta közeledés a politika és a választópolgárok között. Na most nyilván ezt szolgálták ezek a szimbolikus gesztusok is, amiket láthattunk a kormányfő megválasztásakor, illetve az egész ceremónián, meg a épületeknek a bejárásán keresztül, meg ahogyan az egész ünnepség meg volt koreografálva. Természetesen ez újdonságnak számít Magyarországon. A rendszerváltás óta azért nem nagyon láthattunk ilyen ünnepélyes kormány megalakulást, tehát ennyire ünnepélyeset, amiben bevonják a társadalomnak a jelentős részét. Nyilvánvalóan megvan ennek a maga ceremoniális jellege. Ez azt gondolom, hogy összességében véve még nem mond semmit az eljövendő kormányzásról, annak a tartalmáról. Tehát nyilván szimbolikus értelemben ez egy ilyen jó kezdés, de ebből még azért nagyon sok mindent levonni a következő évekre, vagy akár csak hónapokra nem lehet.
0: Ön szerint ezeknek a szimbolikus gesztusoknak fenn kellene maradni a későbbiekben is, vagy ezeket aztán idővel mérsékelni kellene?
1: Nyilvánvalóan a választási kampányban volt ezeknek egy nagyon erős jellege. Picit elcsépelt, a publicisztikában elcsépelt szóval volt ezeknek egy nagyon erős üzenete. Szimbolikusan szembeállította Magyar Péter a leendő kormányának a tagjait, illetve az egész mozgalmat az Orbán kormánnyal, mint egy azt sugallva, hogy egyik oldalon van egy néptől elzárkózó kormány, egy kamarilla politikával, ő pedig nyit a nép felé, ezt erőteljesen aláhúzta az, hogy bejárta az országot, és még térképeken is lehetett látni az ő kampányútját. Igyekezett mindenkivel találkozni, igyekezett megszólítani ellenzéki és kormánypárti szavazókat, vállalkozókat és kisnyugdíjasokat és falun élő embereket és munkásokat egyformán. Tehát látható, hogy van egy ilyen nagyon széles gyűjtőpárti vagy néppárti politikai tartalma az ő mozgalmának, de a kormányzás során azért ezeken a szimbolikus lépéseken nyilván kicsit enyhíteni kell. Úgy is fogalmazhatnék, hogy nem annyira háttérbe szorítani ezeket, de nyilván itt nem lesz Magyar Péternek a miniszterelnöki pozícióban mindig alkalma, ideje, energiája, képessége, hogy ezeket megvalósítsa. Tehát ezt vagy ki kell szervezni a mozgalom más tagjainak, illetve a Tisza-szigeteknek ezeket a szimbolikus lépéseket, vagy pedig ezek intézményesülni fognak valamilyen értelemben, de nyilván, ha intézményesülnek, az meg idővel csökkenti is ezeknek a varázsát, meg hát nem is lehet mindent intézményesíteni. Amúgy is van az intézmények és a Tisza mozgalom jellege között egy egyelőre még csak nagyon halványan létező feszültség, ami teljesen természetes, mert minden mozgalom úgy működik, hogy ha hatalomra kerül, vagy hatalomba juttatja a jelöltjét, hát az óhatatlanul jelent egy kis szakadást, egy kis törést a mozgalom és a kormányfő között. Tehát biztos, hogy a szakpolitikák szintjén is, meg az egész kormánypolitika szintjén azért lesznek majd rázósabb, nehezebb, kényesebb időszakok, amik próbára teszik ezt az egész mozgalmi jelleget. De erre is van egy áthidaló megoldás, mert Magyar Péter a miniszterelnöki választása után arra buzdított mindenkit, hogy továbbra is létesítsen, alkosson Tisza-szigeteket. Hát ő nem lezárni kívánja ezt a közvetlen demokratikus időszakot, hanem legalábbis retorika szintjén ez mutatkozik, hogy ennek a kiteljesítésére hívja a választópolgárokat, állampolgárokat, tehát lényegében véve ezt meg akarja erősíteni. Aztán nyilvánvalóan meglátjuk, hogy mennyire fog ez a Tisza mozgalom partnere lenni a kormányzásnak.
0: Még Magyar Péter személyéhez, illetve ahhoz a teljesítményhez térnék vissza, ami odáig vezetett, hogy már ő Magyarország miniszterelnöke. Igazából arra kérdeznék rá, hogy Magyar Péternek a hatalomra jutása az illeszkedik-e valamilyen hagyományba?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a Méltányosság Politika Elemző Központ egyik kutatási területe az, hogy vannak az egyes politikai rendszerekben hosszantartó mintázatok, hosszantartó hagyományok, és tulajdonképpen a Magyar Péternek a személye azért érdekes, mert nem nagyon láttunk a rendszerváltás óta egy olyan politikust, aki úgy szólván a semmiből tudott volna létrehozni egy mozgalmat, és még ráadásul hatalomra is kerülni. Mert hogy mozgalmat többen hoztak létre, hát gondolhatunk akár az MSZP-nek, tehát a Magyar Szocialista Pártnak a 90-es években alakult települési köreire, vagy a Fidesz polgári köreire, tehát többen megpróbálkoztak ezzel az alulról szerveződő mozgalmi jelleggel, de hosszabb időbe telt a siker, vagy a siker az éppenséggel el is maradt. Na most a Magyar Péter abban unikális, szerintem, a rendszerváltás óta tartó időszakot figyelembe véve, hogy sikeresen tudta egyrészt mozgósítani a rendszerrel szembeni ellenzékiséget, végig tudta vinni ennek a mozgalomnak a létrehozását, megalakítását, úgyhogy igazából nem követett el súlyos hibákat, amelyekkel delegitimálta volna a mozgalmát, lenullázta volna annak az értékét, és még mindennek a megkoronázásaképpen be is tudta juttatni a mozgalmát a parlamentbe, vagy hát, hogy legyünk pontosabbak, nyilván itt a vezető meg a mozgalom az egyszerre mozgott, tehát nyilvánvalóan ez mindig egy ilyen nehéz politikatudományi kérdés, hogy egy személy az, aki sikert ér el, vagy pedig a személy igazából nem lényeges, hanem a mozgalom a lényeges, ez kicsit egy ilyen hitvita is véleményem szerint, mert nyilván a kettő között van az igazság, tehát szükség volt Magyar Péterre, az ő szervezőkészségére, elkötelezettségére, elhivatottságára, hogy odaálljon az ellenzéki érzületeknek az élére, mert nyilván, hogyha nem volt benne elhivatottság egyáltalán, vagy bátorság, akkor ezt meg se próbálta volna, és akkor lehet, hogy most egészen más lenne a politikai helyzet az országban, de hát Magyar Péter a személyiség sem ért volna el sikert, hogyha nem alakul ki látensen egy óriási nagy feszültség az Orbán kormánnyal szemben, úgyhogy itt mindkettőre szükség volt. Tehát azt gondolom, hogy ilyet speciál azért a nemzetközi politikában elég sokat láthattunk, tehát számtalan példát lehetne mondani, hogy az ellenzéki érzület és a személyiség megtalálja egymást. Most hirtelenében Lech Wałęsa és a szolidaritásnak a példája jutott eszembe, ahol nagyjából hasonló sztorit látunk, hogy van egy bátor személyiség, és van egy köréje kiépülő mozgalom, de ugye annyiban azért más az a helyzet, hogy a szolidaritás az nem volt ennyire egy személy köré épülve, meg eleve is egy szakszervezeti mozgalomként indult, de hogy mondjuk a mi régiónkból ezt tudnám így mondani analógiaként. De ha a rendszerváltás óta nézzük, akkor Magyarországon, magyar politikai életben senki nem ért el ilyen sikert. Tehát egyszerre van egy nemzetközi tekintetben egy minta, amiben ő illeszkedik, de hogyha a magyar politikai rendszert nézzük, akkor pedig a teljesítménye az elmúlt 36 évet tekintve az meg különleges.
0: Térjünk rá az elmúlt napoknak az eseményeire. Tehát Magyarországnak a 2026-os választások előttig 11 minisztériuma volt, utána 16 minisztériuma lett. A gyakorlati szervezési kérdéseket nézve, mekkora feladat egy ilyen új struktúra felállítása, mennyi időt vehet igénybe mondjuk az átállás?
1: A magyar kormány az elmúlt időkig, de most ez alatt értem az Orbán kormányoknak az időszakát, tehát ezt az elmúlt 16 évet úgy működött, hogy csúcsminisztériumok voltak. Például az oktatást, az egészségügyet, a szociális szférát, a sportot egy minisztériumba vonták össze, az emberi erőforrások minisztériumában. Na most ez nagyon sokaknak a tetszését megnyerte a 2010-es években, mert arra lehetett hivatkozni, hogy ezek a területek valamilyen módon összefonódnak egymással, és ki lehet iktatni a minisztériumok közötti versengést, illetve meg lehet szüntetni azt a helyzetet, hogy a minisztériumok nem hangolják össze a munkájukat. Azóta kiderült, hogy ez a csúcsminisztériumi rendszer sem minden tekintetben megfelelő, és a magyar kormány egy egészen új modell dolgozott ki. Pontosabban visszatért egy korábbi, az Orbán kormányok előtti modellhez, hogy szétdarabolja ezeket a csúcsminisztériumokat, és a minisztériumok, illetve a kormányfő közötti munka összehangolását a tükörreferatúra rendszer segítségével próbálja megteremteni. Ez a tükörreferatúra rendszer azt jelenti, hogy a minisztérium fölött van egy szakállamtitkári kontroll, tehát egy erős szakmaiságot kifejező ellenőrzés, illetve van egy politikai kontroll. A politikai kontroll pedig jelen pillanatban a miniszterelnökséget vezető miniszternek a keze alatt fut össze, ugye Ruf Bálint lesz a miniszterelnökséget irányító miniszter, tehát ő lesz a felelőse a minisztériumok munkájának az összehangolásáért. Ez egy német közjogi rendszerből átvett modell, ez a tükörreferatúra vagy tükörreferens rendszer. Majd kiderül, hogy Magyarországon ez tud-e igazán hatékonyan működni, meg hát nyilvánvalóan minden egyes szakterület szüksége van költségvetési forrásra. Na itt jön ugye a pénzügyminisztériumnak a feladata, illetve felelőssége, és hát Kármán András pénzügyminiszter az a miniszterek sorában, akinek a leghálátlanabb szerep jutott, hiszen világos, hogy Magyarország olyan gazdasági helyzetben van, hogy sok minisztérium tényleg addig nyújtózhat, ameddig a takarója ér, vagy még addig sem. Tehát itt 91%-os hiányról beszélnek, úgyhogy ezt mindenképpen pótolni kell, ezt pótköltségvetéssel lehet majd megoldani, már olvasható is a hírekben Kármán Andrástól, hogy erre vonatkozóan majd a nyáron benyújtják a parlamentben a szükséges jogszabálytervezetet, illetve már beharangoztak bizonyos változásokat a pénzügypolitikában és az adórendszerben. Szóval az egészen biztos, hogy a pénzügy az a leggyengébb láncszem most a kormányzásnak az időszakában. Tehát az Orbán kormánytól egy eléggé rossz költségvetési helyzetet örököl az új kormány. Ez mindenképpen egy akadály lehet a fölvázolt terveknek az útjában. Amit viszont kiemelnék társadalmi értelemben, hogy a magyar kormány sok tekintetben egy rekordot állított fel, pozitív értelemben, soha a magyar kormányban ennyi nő például nem szerepelt, 4 női minisztere van a magyar kormánynak, plusz ezen kívül van 3 női kormányszóvívő, illetve más posztokon is, tanácsadó posztokon találhatunk nőket, mint például ugye Karikó Katalint az egészségügyi minisztérium tanácsadó testületében. Tehát látható, hogy a magyar kormány ebben is egy éles szakítást jelent az Orbán kormánnyal, hiszen valóban mondjuk a negyedik Orbán kormányban ott szintén találhattunk 3 női minisztert, viszont például az 5. már egyet sem. Aztán soha ennyi független miniszter, pártkötődéssel nem rendelkező kormánytag nem vett részt még magyar kormány munkájában. A Tisza kormány nem lehet koalíciósnak nevezni, mert hiszen egy párt, pontosabban nem is párt, hanem mozgalom, a Tisza adja a miniszterek többségét, de van 4 darab független miniszter. Aztán, hogyha a minisztereknek az összetételét megnézzük, akkor látható, hogy nem a pártpolitikából érkeztek, hanem egytől egyig szakembernek tekinthetők a saját területükön, akár hogyha a környezetvédelmi miniszterre, Gajdos Lászlóra gondolunk, vagy akár Ruszin Szendi Romulusra, aki katonatiszti múlttal rendelkezett, és például a Magyar Honvédség tüzérségének a béke fenntartásban betöltött szerepéről írta a dolgozatát. Tehát ezek egytől egyig a saját területüknek a szakemberei. Ebből már sejthető, és a kormány összetételéből világosan kitűnik, hogy Magyar Péter kifejezetten egy munkakormány tervezett, szemben az előző, az 5. Orbán kormánnyal, amelyik meg kifejezetten inkább egy reprezentációs kormány volt. Szóval összességében véve azt gondolom, hogy egy nagyon jó minőségű szakemberekből álló kormányt sikerült találni, illetve felállítani. Nyilván érzékelhető a személy összetételben a szakítás az előző kormánnyal szemben, egyébként pedig maga a parlament is a jelenlegi felállásban, ha megnézzük, akkor kifejezetten egy munkaparlament lesz, hiszen az 5. Orbán kormányt, de már az előzőeket is nagyon sokszor bírálták azért, mert a kormánypárti képviselőknek igazából nagy mozgásterük nem volt. Szokták azzal is vádolni őket, hogy egy nyomógomb szerepet játszanak csak, vagy hogy a dualizmusnak a kormánypártjára utaljak, csak egy mameluk szerepet játszanak. Az ellenzéki képviselők meg olyan kevesen voltak, hogy nem igazán játszottak szerepet. Egyébként is rendeleti kormányzás folyt, nagyon erősen a végrehajtó hatalomra fókuszálva, amely mellett a törvényhozás szerepe eltörpült. Na ezen mind változtat a jelenlegi parlamenti felállás, hiszen 2/3 Tisza többség van. Nyilván egy ekkora nyomasztó fölény mellett azért az ellenzéki képviselőknek, a Fidesz képviselőinek is hát érdekük lesz, hogy minél inkább megmutassák a saját szakterületükön a képességeiket, és konstruktívan álljanak hozzá a kormányzáshoz, illetve a jogalkotáshoz, hiszen hogyha ellensúlyozni akarják valamilyen módon ezt a nyomasztó fölényt, akkor nem tehetnek más, mint hogy konstruktívak legyenek, és konstruktív módosító javaslatokat nyújtsanak.

0: politika mellett, meg a bírálóik szerint helyett, egyre inkább a geostratégiai érdekek, a külkereskedelmi érdekek játszottak szerepet a döntéshozásban. Egyébként is az Orbán kormányokra jellemző volt az erős szimbolikus politika kifelé és befelé is, illetve a geopolitikának a erőteljes hangsúlyozása. Tehát ennyiben az is egy technokrata kormányzás volt, de tény és való, hogy befelé a belpolitikában egy nagyon erőteljes érzelmi alapokra helyezett, érzelmileg mozgósító társadalompolitika folyt, akár a családpolitikára, a szociálpolitikára gondolunk. A magyar kormány nyilvánvalóan így ebben a felállásban, amit elmondtam, tényleg egy technokrata kormányzatnak a benyomását kelti, viszont ezt némiképpen ellensúlyozza az a tény, hogy a miniszterek szívügyüknek tekintik az adott tárcának az irányítását. Tehát azt gondolom, hogy akár Gajdos László a környezetvédelem tekintetében, akár Ruszin Szendi Romulus a honvédelem összefüggésben, akár Hegedűs Zsolt az egészségügy területén, vagy akár a többi minisztert is említhetném, ők nem egyszerűen csak egy munkaterületnek tekintik az adott rájuk bízott tárcát, hanem a szívügyüknek, mert hiszen azon a területen dolgozhatnak most is, amiben korábban alkottak, korábban dolgoztak. Tehát Magyar Péter és a miniszterek viszonyában ott lesz egy technokrata jelleg, de a minisztériumokban, a legtöbb minisztériumban azt gondolom, hogy lefelé a tanácsadók, illetve a minisztériumi dolgozók felé, meg a minisztérium és a külső szervezetek kapcsolatában ott azért lesz egy erős értékvezérelt irányítás, illetve konszenzus. Már csak azért is, mert Magyar Péter pont a konszenzus jelszavával nyerte meg részben legalábbis ezt a választást, tehát azt sugallta, hogy ez a kormány komolyan fogja venni a külső bírálatokat, komolyan fogja venni az egyeztetést. Na most nyilvánvalóan Magyar Péter szintjén ott lesz egy erőteljes technokrata döntéshozattal, de a miniszterekhez oda lesz delegálva, hogy tartsák a kapcsolatot a társadalmi szervezetekkel és a szakma képviselőivel, és hát velük azért egyeztessenek.
1: Anélkül, hogy részletesen végignéznénk a 16 új miniszter ígéreteit vagy szerepléseit, ki tudná emelni néhányat azok közül, a sürgető feladatok közül, amelyek az ön meglátása szerint a legfontosabbak lennének most ebben a helyzetben?
0: Hát a legfontosabbat tulajdonképpen már említettem is, ez a pénzügynek a rendbehozatala, hiszen egy óriási költségvetési hiányt hagyott maga után az előző kormány, már pedig ha nincs költségvetés, akkor meg van lőve a legjobb szándékú szakpolitikai reformcsomag is. Ez Kármán András pénzügyminiszternek a vállát fogja nyomni. Valószínűleg tartom, hogy lesznek azért konfliktusok közte és a többi miniszter között, amelyeket Magyar Péternek kell majd elsimítania, de hogyha beterjesztésre kerül ez a pótköltségvetés, amelyet említettem, illetve hogyha sikerül valamilyen módon az adórendszert átalakítani, igazságosabbá tenni, a nagy vagyonokat jobban megadóztatni, akkor lehet enyhíteni a hiány célokon, és hát ne felejtsük el azt sem, hogy az Európai Uniós támogatásra kilátás van. Ugye az óriási nagy blamás lenne az Európai Uniónak, hogyha ezek után visszatartanák még az uniós támogatásokat. Na most, anélkül, hogy belemennénk a számokba, nyilvánvaló, hogy ezek így együttesen valamelyest enyhíthetik a költségvetésre nyomuló hiányt. Aztán be lett ígérve jó néhány reform az oktatás területén, az egészségügy területén is, hiszen az előző kormány azért óriási feladatokat hagyott maga után, nyilvánvalóan elsősorban az egészségügynek a rendbetétele, megreformálása az, amelyik sürgető, mert hát az oktatásban azért lássuk be, hogy ott nagyon sok tényezőn múlik a siker, és évtizedek múlva válnak láthatóvá, megtapasztalhatóvá az eredmények. De mondjuk azt, hogy az emberek az orvosi rendelőkben milyen kiszolgálásban, bánásmódban részesülnek, milyen állapotúak a kórházak, hát ezt azonnal érzékelik. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egészségügy is egy nagyon nagy feladat lesz, amit meg kell oldani. Aztán amire kevesebb figyelem szokott hárulni, de ebben

0: változást várok. Ez a környezetvédelem, illetve ezzel összefüggésben a mezőgazdaság, meg a vidék támogatás, vidékfejlesztésnek a helyzete. Hiszen Magyarország most egy olyan helyzetben van, hogy például az Alföld az egyre inkább szárad ki. Az előző kormányok elhanyagolták, kicsit egy mostoha gyermeknek, egy ilyen hamupipőkének tekintették a környezetvédelem ügyét, ha éppen nem budai úri fiúk luxus problémájának, de most már azért ezek a borzalmas szárasságok, nagy asszályok a dél és kelet Alföldről embereknek a tömeges migrációja, azért napirendre hozza, hogy ebben is történjenek lépések. Az én személyes véleményem szerint mondjuk Magyarországon ma ez a legsürgető feladatok között van, tehát még az első háromban benne van. Ez sem lesz egy kis feladat, amit meg kell oldani. Nyilvánvalóan ehhez képest az némileg kellemesebb lesz a külpolitika terén, hogy helyre kell állítani a régi jó viszonyt az Európai Unióval. Hát ez részben a források átcsoportosításával Magyarországra az meg is fog történni. Illetve hát nyilván a Ukrajnával való jó viszonyt is ápolni kell. Zelenszkijnek az eddigi nyilatkozatai alapján van fogadókészség erre, tehát Kijevben is azért megnyugvással fogadták a választás eredményét. Nyilván van egy olyan aspektusa ennek a külpolitikának, hogy Oroszországgal milyen lesz a jövőben a kapcsolat, mennyire lesz egy, ha nem is barátság, de egy ilyen hűvös, korrekt jó viszony Budapest és Moszkva között, tekintettel arra, hogy nyilván az új miniszterelnök egy markánsan Európa-párti, Unió-párti politikát fog folytatni, ami egyébként a társadalom túlnyomó többségének a történelmi tapasztalatával és értékvilágával összhangban áll. Szóval ez is egy nagy kérdés, nyilván ennek a orosz-magyar viszonynak azért vannak energiapolitikai aspektusai is, tehát ez már visszavezet bennünket a gazdaság területére. Úgyhogy összességében véve ez, és hát ugye van még egy nagyon fontos dolog, a szociális szféra helyzete. Magyarországon borzalmas állapotban van a szociális rendszer, a civil szervezeteket, amelyek részben átvállalták a mindenkori kormányoknak a feladatkörét, akár a hajléktalan ellátás tekintetében, akár a gyermekszegénység elleni küzdelemben, azokat leamortizálták, őket is egyfajta zavaró tényezőnek, ha éppen nem ellenségnek tekintették. Nyilvánvalóan, hogy ebben az új kormány azért egy markánsan más politikát fog vinni, tehát a civil szervezetekkel partneri viszonyban lesz, sőt, a minisztériumok, különösen az egészségügyi, szociális és oktatási, meg a területfejlesztési nyilvánvalóan állandó kapcsolatban lesznek a civil szervezetekkel. De hát ugye meg kell oldani a falusi munkanélküliséget is, a közmunkának a sorsa, hogy azt hogyan reformálják meg, mi lesz vele, az ugye szintén kérdéses, erről még azért nem sokat lehet tudni. Kármán András bejelentette, hogy egy tudásintenzív, innovatív, kis- és középvállalkozásokra alapozott magyar gazdaságot képzel el a jövőben. Ehhez nyilvánvalóan képzett munkavállalók szükségesek. Kérdés jelen pillanatban, hogy az országnak néhány területén ezt mennyire lehet megvalósítani egy nemzedéken belül. Úgyhogy összességében, hogyha vonhatunk egy átlagot, akkor a szociális szférát, az egészségügyet, a környezetvédelmet, mezőgazdaságot, vidékfejlesztést, ezeket tekintem a legsürgősebb szakpolitikai feladatköröknek. Tehát úgy általában véve a társadalompolitikai dimenziót.
1: Volt esetleg olyan, amit hiányolt a miniszterek ígéretei közül?
0: Én személyesen nem hiányoltam semmit. Lehet, hogyha sokat gondolkodnék most itt, akkor estig eszembe jutna 4-5 dolog, ami hiányoltam volna, de hát a társadalomkutató, akár politológus, szociológus, közgazdász, bármilyen, az szerintem olyan, hogyha nagyon sokat gondolkodik, akkor biztos van olyan szívének kedves dolog, amit nem talált meg a miniszteri ígéretekben. Nem. Én most nem tudnék ilyet mondani, őszintén szólva. Úgyhogy most bátor leszek, és azt mondom, hogy nem. Én nem találtam ilyet.
1: Néhány napja jelent meg egy vitaindítónak szánt cikk a Szép Szóban, illetve az Új Egyenlőség felületén. Seyrin Gábornak a cikkéről van szó. Ebben a demokrácia fenntarthatóságával foglalkozik tulajdonképpen, és három csapdáról ír a demokrácia fenntarthatóságát illetően, mégpedig politikai, gazdasági és kulturális csapdákról. És ezekről kérdezném önt egy picit. Tehát hogyan lehet elszámoltatni a múltat úgy, hogy ne ugyanazok az autoriter eszközök kerüljenek felhasználásra, azzal a különbséggel, hogy ezek az eszközök jó cél érdekében kerülnének felhasználásra?
0: Az a helyzet, hogy egy eléggé új szituáció alakult ki Magyarországon ebben a tekintetben, tehát mindenki ugye a magyar történelem régebbi eseményeihez méri ezt az egész kormányalakítást, illetve magát a kormányváltást, sőt egyenesen sokan rendszerváltásról beszélnek, ami véleményem szerint, hát megint egy kicsit olyan hit vagy vélemény kérdés, mert nyilvánvalóan nagyon sokak úgy érezték, hogy ez már tényleg egy teljesen új rendszer. És igen, a tegnapi kormánypárt mostani ellenzék szavazói, tehát a Fidesz szavazói közül, de valószínűleg az ellenzék szavazói közül is nagyon sokan picikét tartanak, az én érzésem szerint is, picikét tartanak ettől a nagyon lendületes kormánykezdéstől, amit Magyar Péter meghirdetett. Noha ő a parlament előtt arra hívta fel mindenkinek a figyelmét, a Tisza szavazóinak a figyelmét, hogy forduljanak bizalommal oda azokhoz, akik most félnek vagy aggódnak. De hát ugye itt be lett ígérve azért néhány dolog, például az elszámoltatásnak a kérdése, ami valóban nem könnyű feladat egy jogállami demokratikus rendszerben, főleg úgy, hogy mindenki a jogállam, a joguralom helyreállítását várta a Magyar Pétertől. Szokták mondani, hogy a választókat nem érdekli a jogállam. Szerintem a jogállam az érdekli őket, csak nem mindig fordítják le maguknak az emberek, hogy amikor tisztes egészségügyet, hatékony munkahelyi érdekvédelmet, jó iskolát, stb. Kívánnak. Valójában akkor is a jogaikat kívánják, vagy kívánják vissza. Tehát, hogy a jogoknak a helyreállítása, a kibillent jogoknak a helyreállítása, az meg lett ígérve, hogy ilyen csúnya magyartalansággal fogalmazzak, és meg lett ígérve az elszámoltatás is, amit sokan igazságtételnek neveznek, sokan igazságszolgáltatásnak, jogszolgáltatásnak, elszámoltatásnak. A lényeg az, hogy nyilván ez egy nehéz kérdés egy demokráciában, és meg kell adni a másik félnek is a védekezés lehetőségét, meg az ártatlanság vélelmét. Ez a következő hónapoknak lesz majd a történése, hogy meglássuk, hogy mennyiben tud konzekvens lenni a magyar kormány az ígéreteihez. Az biztos, hogy van egyrészt egy óriási társadalmi elvárás vele szemben, tehát az utca, hogy most így leegyszerűsítsem, az elszámoltatást vár, a kormány meg, mint oly sokszor a történelemben, az utca követelése és a saját maga értékrendje közé szorul, mert nyilvánvalóan egy jogállamra hivatkozó kormány nem mehet egy ajtóstul a házba ebben a tekintetben. De másik oldalról nézve, valóban azért vannak olyan ügyek a 16 év alatt, amiket fel kell tárni. Nem feltétlenül azért, hogy bárki meg legyen büntetve, hanem azért, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mi történt a 16 év alatt a gazdaságban. Itt azért voltak nagyon súlyos esetek, amikor birtokokat, cégeket megszereztek a NER-hez kötődő érdekkörök. Tehát nyilvánvalóan, hogy jogosan várják el az emberek, akik ennek kárvallottjai voltak, hogy legalább nekik legyen valami megnyugvás, legalább az új kormány tudjon mondani valamit számukra, legyen egy méltányosság ő feléjük. Hát a másik ilyen hasonlóan nehéz kérdés az úgynevezett ügynökaktáknak a kérdése, ami szintén be lett ígérve. Nyilván ez megint két oldalról közelíthető meg, mert egyfelől lehet azt mondani, hogy ez egy régi adóssága a magyar politikának, és hogyha végre nyilvánosságra kerülnének, akkor tiszta lappal lehetne indulni, és egyébként is minden más ország valamilyen módon de meglépte ezt. Ugyanakkor meg vannak más érvek, amelyek meg azt mondják, hogy itt nem ügynökökről van szó, hanem szerencsétlen emberekről, akiket pont az ügynökök beszerveztek. Tehát, hogy megint akiket mondjuk véletlenül beszerveztek ugye az előző rendszerben, a Kádár korszakban, akár megfélemlítéssel, zsarolással, most azok válnak nyilvánossá, és egyébként meg olyan nagyon történelmi igazságtételt meg már nem lehet tenni, szóval megint ugye két érv csap össze itt is, egyfelől egy politikai, közéleti, morális érvrendszer, meg egy inkább szakmai, de bizonyos értelemben szintén azért a morálra hivatkozó érvrendszer. Hát ez megint egy olyan kényes kérdés lesz, ami túlmutat már a kormánynak a minőségén, meg a kormánynak a kompetenciáin. Jobb lenne, hogyha mondjuk a történészek csinálnának egy társadalmi vitát erről az egész kérdésről. Tehát, hogyha a történészek vennék kezükbe a kérdést, és nem pedig csak így ugye belennevetve ez a dolog a sajtóba. De hát nyilván elhangzott egy ígéret, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Összességében véve az biztos, hogy a társadalomban azért ez az egész jogszolgáltatás, meg igazságtétel 16 éves, meg szélesebb, mélyebb történelmi metszetben azért fog éles vitákhoz vezetni. Csak az a nagyon lényeges, hogy ez ne kerekedjen felül a napi aktuális, meg szakpolitikai kérdésekkel, mert akkor, hogyha belemélyed Magyarország megint a történelmi vitákba, akkor ugyanott fogunk tartani, mint 2010-ben, amikor a Fidesz nyitotta ki a szimbolikus vitákat.
1: Akkor nézzük a gazdasági csapdát. Ugye ezt már a korábbiakban említette, hogy szinte minden pénzkérdés, hogy így nagyon leegyszerűsítsem a problémát. Hogyan kerülhető el az, hogy a szegényebbek kárára kezelje az állam az esetlegesen kialakuló válsághelyzeteket?
0: Hát erre vonatkozóan elhangzott egy ígéret, az áfa csökkentésnek az ígérete. Szokták mondani, hogy az áfa tipikusan egy olyan adónem, ami igazából a társadalomnak az alsó és középső részét érinti legjobban, mert hogy hiába csökkenti az eszélyát egy adott állam egy országban, de ugye az többet hagy, most nagyon pestiesen fogalmazva, a legjobb módúaknál, míg ugye az áfát azt meg mindenki fizeti. De ez nyilvánvalóan egy olyan kérdés, ami közgazdászok között megint csak egy ilyen véleményes dolog, úgyhogy nem ismernék ebbe állást foglalni, de a lényeg az, hogy az áfa csökkentés az be lett ígérve, hogy a NER oligarcháitól valamilyen módon visszaszerzik azt a vagyont, amit jogtalanul szereztek meg. Plusz ugye itt vannak az EU-s támogatások, tehát azért ezekkel valamelyest lehet enyhíteni a költségvetési hiányt. Arról nem is beszélve, hogyha a kormánynak a tervei beválnak, és mondjuk a kis- és középvállalkozások látják, hogy az új kormány teremtett egy biztonságos, élhető, jogtiszta, korrupció, mentesedni kívánó környezetet, akkor talán nagyobb kedvel fognak vállalkozni, ha nagyobb kedvel fognak vállalkozni, akkor meg lehetőség van több munkahely teremtésére. Persze még így is azért vannak lyukak a rendszerben, hogy mi lesz a legszegényebb, leszakadó régiókkal, mi lesz a közmunkásokkal, mi lesz a legszegényebbekkel, de összességében véve, hogyha a kormánynak sikerül ezt a pótköltségvetést beterjeszteni, meg az adóreformjait meglépni, akkor elviekben van lehetőség arra, hogy elinduljon egy, hát nem koraszülött, hanem inkább egy késő jövő jóléti modell irányába. Mert hát nyilván ugye Magyarországon nem volt soha egy olyan értelemben vett jóléti állam, mint mondjuk Nyugat-Németországban, vagy pláne Skandináviában. Az egy filozófiai kérdés lehet, hogy egyáltalán lesz-e, de hogyha legalább valamilyen közép-európai vagy magyar modell megvalósulna, az ugye már azt jelenti, hogy a demokrácia megerősödik, és akkor el lehetne kerülni ezt a úgynevezett gazdasági csapdát. Tehát, hogyha a gazdaság jól működik, és igazságos, mindenki úgy érzi, hogy igazságos, mert kap alanyi állampolgári jogon az államtól valamit, akkor ugye a demokráciának az érzülete is erősödik az adott társadalomban.
1: Most végül akkor a kulturális csapdáról kérdezném még önt, hogy ön szerint megalkotható egy olyan nemzeti narratíva, amely nem kirekesztő, viszont a hagyományokról sem mond le.
0: Miért is ne lehetne megalkotható? Az új kormány az eddigiek alapján, akár hogyha a kormány kinevezésére gondolunk, és az országgyűlésben látottakra, akkor kifejezetten abba az irányba mozdult el, hogy legyen egy összetartás, legyen egy szolidaritás, akár hogyha csak a beiktatási ceremóniának a szerintem legmeghatóbb és legbájosabb és legaranyosabb részére gondolunk, a tamburás gyerekeknek a fogadására, akár hogyha arra, hogy 4 himnusz elhangzott az országgyűlésben, akkor látható, hogy Magyar Péter és a Tisza minden rétegnek próbál valamit nyújtani, tehát igyekszik integrálni mindenkit valamilyen értelemben ebbe a magyar nemzeti felfogásba, érzületbe. Úgyhogy én e tekintetben inkább optimista vagyok, hogy megvalósítható. Tehát a politikában, meg a gazdaságban ott lehetnek éles döccenők, de ez a nemzeti narratíva az mindenképpen létrejöhet. Persze itt is az van, amit az előzőekben mondtam, hogy ezt megint csak nem egy kormánynak kell kizárólag csinálnia, hanem mindenkinek, autonóm művészeti műhelyektől kezdve a tudományos életen át, ugye sokaknak van ebben szerepe.
1: Így lassan a beszélgetésük vége felé még egy köztájon forgó fordulatot említenék meg, ugye mondják ezt, hogy felültünk a varsói gyorsra. Ez most így mennyire mondható egy ilyen nagyon tudománytalan és nagyon a közbeszédben jelenlévő gondolatnak, vagy ezek a változások egy idő után szükségszerűen bekövetkeznek egymással szoros kapcsolatban álló országok között?
0: Tulajdonképpen rögtön be is tudok hozni egy fogalmat ezzel kapcsolatban, amit még nem említettem. Méltányosság Politika Elemző Központnak van a korlátozott mintakövetés néven egy olyan fogalma, amit kutat. A mintakövetés azt jelenti, hogy ahogyan ön is utal rá, hogy bizonyos történelmi helyzetben bizonyos országok, politikai, kormányzati rendszerek valamilyen értelemben hasonló fejlődést mutatnak. Nagyon sokáig az Orbán kormánynak a sikereit is részben ebből vezették le, hogy mind a belső magyar történelmi mintákhoz, mind a külső közép-európai mintákhoz elég jól adaptálódik, mert tulajdonképpen Magyarországon a hosszú ideig kormányzó pártok azok mindig a gazdaságmenedzseléssel legitimálták a hatalmukat, kifelé, a külföld felé meg. Ugye volt egy ilyen narratíva, hogy Magyarország egyfajta mintát próbál mutatni, tehát megpróbálja a közép-európai régióban a vezetést informálisan átvenni, és aztán ugye később az egész Európai Uniót is átfordítani egy konzervatív irányba. Na most ugye ez lényegében megtört az áprilisi választással, és hát igen, hogyha megnézzük azért a történelmet, láthatjuk, hogy valóban itt a mi térségünkben vannak bizonyos együttes minták lengyelek, csehek, szlovákok, magyarok, horvátok között. Ezt szokták mindig varsói gyorsnak nevezni, hogyha Lengyelországban elsodorta a baloldali kormányt a jobb oldal, akkor az be fog következni a többi országban. Azért nem teljesen történt ez mindig ilyen törvényszerűséggel. Tehát azért, ha megnézzük a 4 országot, vagy 5 országot, amit említettem, azért soha nem volt olyan, hogy mind az 5-ben egyfajta színű, egyfajta karakterű kormányzás lett volna, de nyilván egy nagyon nagy siker az a másik országban a pártokat, az adott ideológiájú pártot buzdította, biztatta. Tehát amikor Lengyelországban megbukott a szocialista párt, és annyira megbukott, hogy máig nem talál magára, akkor gyakran ezzel magyarázták Magyarországon is a baloldal sikertelenségét. Amikor Lengyelországban például jobboldali kormány volt, akkor ezzel magyarázták azt, hogy a Fidesz felé leng az inga. De azért ezek nagyon nagy mértékben, ezek a kormányalakítások így egy időben azért a véletlenen is múltak természetesen. Hát én azt látom egyébként, hogy a Tisza az leginkább valami olyasmi most jelen állapotában, mint Lengyelországban a polgári platform Donald Tusknak a pártja. Ugye hasonlóképpen egy konzervatív, az Európai Unió iránt nyitott, gazdaságában, liberális, társadalom politikájában mindenki felé nyitó párt, de nem baloldali semmiképpen, szemben az erősen euroszkeptikus jogi és igazság pártjával. Ugye Szlovákiában látjuk, hogy ott a ideológiai térfélem, ott meg ugye pont fordítva van jelen pillanatban, tehát ott most az euroszkeptikus párt az meg egy magát szociáldemokratának nevező párt azt mer, és ugye Robert Fico lényegében egyedül maradt most a térfélen, hiszen ő korábban azért Orbán Viktorral elég jó viszony tápolt, de most már érzi ő is, hogy egyedül maradt, és ő is már baráti húrokat penget az új magyar kormányfő felé. Szóval, hogy nyilvánvalóan bekövetkezhet a szomszédos országokban egy olyan lökésszerű váltás, mint Magyarországon történt, elsodorva a korábbi pártokat, korábbi uralkodó pártot, korábbi pártrendszert, de azért a külső minta önmagában még nem elegendő. Tehát a Magyar Péterék számára sem volt önmagában elegendő a külső mintának a tudomásul vétele. Mert nyilván ők is figyeltek külföldre, és levontak következtetéseket nemzetközi mozgásokból, stb. De önmagában az kevés lett volna, hanem egy széles társadalmi mozgalom és az igény a társadalmi kohézióra és az előző kormánnyal szembeni rendszerellenesség. Ezek voltak a fő csomópontok. A külső tényezőknek a követése az már csak ezután következett.
1: Megalakult az új magyar kormány, erről beszélgettünk Pár Ádámmal, a Méltányosság Politika Elemző Központ főmunkatársával, akinek köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre állt.
0: Én is köszönöm szépen.

0: reggeli Paszmár Líviával.
1: Köszöntöm a reggeli hallgatóit május 16-án szombaton, amikor a mózesek, botondok és szvetozárok ünneplik névnapjukat. A műsor záró órájában a biztonságos jelszó használatról kérdezem rádiónk webszerkesztőjét Rizsa V. Pált. Előtte azonban jöjjenek a friss hírek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az egészségügyi nővérek szerepét méltatta az államfő. 45 nappal meghosszabbították az Izrael és Libanon közötti tűzszünetet. Ma is esős az idő, 15 fok körüli hőmérséklet várható. Mondom a részleteket. Peter Pellegrini köztársasági elnök az egészségügyi nővérek és szülésznők szerepét méltatta a Fehér Szív címet viselő díjátadón. Kiemelte, hogy ők alkotják a kórházak legfontosabb szakmai csoportját, mivel a betegek leginkább rájuk támaszkodnak. Beszédében hangsúlyozta a tudás átadásának jelentőségét is, vagyis, hogy a tapasztalt szakemberek a fiatalabb generációk képzésében is aktívan részt vesznek, ezzel biztosítva a szlovák egészségügy jövőjét. A sikeres uniós forrás lehívás feltétele a tervezett önkormányzati reformok előkészítése, mondta a Michal Kalinyák államtitkár, a szlovák kormány területi önkormányzatokért felelős megbízottja. A belügyminisztérium 4 önkormányzati törvénymódosítást bocsátott egyeztetésre. A javaslatok egyesítenék a városok, községek és megyék működési szabályait, szigorítanák a döntéshozatali és vagyonkezelési előírásokat, valamint módosítanák a helyi népszavazások szabályait. Változna a polgármesterek döntéseinek indoklási kötelezettsége is, és csökkennének a megyei vezetők és képviselők juttatásai. A cél a rendszer modernizálása és az uniós források reformokra történő hatékony felhasználása. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az amerikai és nigériai fegyveres erők közös műveletében megölték az Iszlám Állam terrorszervezet egyik magasrangú vezetőjét, Abu Milal al-Minukit. Trump elnök a Truth Social platformon azt írta, hogy az akciót amerikai és nigériai erők alaposan megtervezett műveletben hajtották végre Afrikában, a Csád-tó térségében. Állítása szerint al-Minuki az Iszlám Állam egyik legaktívabb parancsnoka volt, és a szervezet afrikai művelet irányította, valamint amerikai célpontok ellen is tervezett akciókat. A terrorszervezet vezetőjét korábban az Egyesült Államok szankciós listájára is felvették. Az Egyesült Államok újabb 45 nappal meghosszabbította az Izrael és Libanon közötti tűzszünetet. A washingtoni külügyminisztérium szerint az elmúlt napok tárgyalásai eredményesek voltak, és hamarosan újabb politikai és biztonsági egyeztetések kezdődnek. A libanoni kormány üdvözölte a döntést, miközben Nawaf Salam miniszterelnök kijelentette, Libanonnak elege van azokból a fegyveres akciókból, amelyek külföldi érdekeket szolgálnak. A Hezbollah és Izrael közötti összecsapások ugyan mérséklődtek, de a határ mentén továbbra is történnek rakétatámadások és izraeli légi csapások. Az izraeli légierő pénteken csapást mért Gáza városára. A támadás célpontja a Hamas fegyveres szárnyának vezetője Izzadin Haddad volt. A légi csapásokban legalább 7 palesztin meghalt, köztük egy gyermek és 3 nő, több mint 50-en pedig megsérültek. Egyelőre nem tudni, hogy Haddad életét vesztette. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök szerint a Hamas parancsnok a 2023. október 7-i terrortámadás egyik kitervelője volt. A támadás idején továbbra is holtponton vannak az izraeli Hamász tárgyalások a gázai háború lezárásáról. Öngyilkosságot követett el Nina Litvinova, orosz emberi jogi aktivista és egykori szovjet disszidens. A 80 éves nő búcsú levelében Vlagyimir Putyin orosz elnököt tette felelőssé haláláért, és azt írta, elviselhetetlenné vált számára az ukrajnai háború és az oroszországi elnyomás. Litvinova évtizedeken át segítette a politikai foglyokat, testvére pedig részt vett az 1968-as prágai bevonulás elleni moszkvai tiltakozáson. Az aktivista levelében több bebörtönzött orosz művész és ellenzéki nevét is megemlítette. Nigéria északkeleti részén Borno államban feltehetően dzsihadisták raboltak el több tucat iskolást. A támadók egy általános iskolából hurcoltak el 35-43 gyereket, köztük óvodásokat is, nem sokkal azután, hogy a nigériai katonák elhagyták a térséget. A Boko Haram és más fegyveres csoportok évek óta használnak emberrablásokat, nyomásgyakorlásra és váltságdíszerzésre. Közben Nigéria déli részén is fegyveres támadások értek három iskolát, ahol egy igazgatóhelyettes és egy motoros taxisofőr meghalt.
0: Időjárás.
2: Borult az ég, több helyen várható futó eső, zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Vásár miatt lezárták Léva központját, kerülni a kijelölt utcákon át lehet. Hídjavítás miatt nem járható a Farnad és Köbölkút közötti út, a kerülő út Kuralanin és Nagyölvenden át vezet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Szeretné, ha otthon a patyolat tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthona méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig vagy a készlet erejéig tart.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
4: Pénteken Svájc két városában, Zürichben és Fribourgban elkezdődött a 89. jégkorong világbajnokság. A csoportkör nyitó fordulójának tegnapi eredményei: A csoport Finnország, Németország 3-1, Svájc, Egyesült Államok szintén 3-1, B csoport Kanada, Svédország 5-3 és Csehország, Dánia 4-1. Ma bemutatkozik a szlovák és a magyar válogatott is. A szlovákok Fribourgban 12-20-tól a norvégokkal, a magyarok pedig Zürichben 16-20-tól a nagy esélyes finnekkel mérkőznek. A további szombati műsor 12-20-tól Ausztria, Nagy-Britannia, 16-20-tól Kanada, Olaszország, 20-20-tól pedig Svájc, Lettország és Csehország, Szlovénia. Ma kora este bonyolítják le az élvonalbeli labdarúgó bajnokság rájátszása utolsó, 10. fordulójának mérkőzéseit a párosítás. 17 órától Felsőház Dac Trnava Slovan Michalovce Žilina Podbrezová. A pozsonyiak már korábban megvédték elsőségüket, a dunaszerdahelyiek, ha nyernek, a második helyen zárnak. Alsóház Komárno, Prešov, Trencsén, Košice és Skalica Ruzsomberok. A komáromiaknak nyerniük kell, hogy elkerüljék a kiesést, és az osztályozót jelentő utolsó előtti 11. helyen végezzenek. Tegnap kora este befejeződtek a küzdelmek a második labdarúgó ligában. A 30. utolsó felvonás eredményei: Samorin Zvolen 3-1, Stará Ljubovnya Malzsenyice 1-2, Inter Banská Bystrica 1-0, Petržalka Liptovský Mikuláš 2-1, Žilina B Slavia Košice 4-0, Zsiar Slovan B 2-1, Lehotapot v Táčníkom Zlaté Moravce 3-3 és Púchov Povaská Bystrica 0-1. A Besztercse bányaiak már korábban feljutottak, a második zólyomiak osztályozót játszanak az élvonal utolsó előtti 11. helyezettjével, vagy a komáromiakkal, vagy az eperjesiekkel. A somorjaiak a 10. helyen végeztek. A Slavia Košice, a Púchov és a Stará Ljubovnya esett ki. A labdarúgó NB1 zárókörének pénteki eredményei: Nyíregyháza Kazincbarcika 2-2 és Felcsút MTK szintén 2-2. A 33. forduló mai műsora 17-15-től Diósgyőr Paks, Debrecen Újpest, Ferencváros Zalaegerszeg és Kisvárda Győr. Az egy pontos előnnyel él lovas Eto, ha nyer, akkor biztosan megszerzi 5. bajnoki címét. Pontazonosság esetén a több győzelem rangsorol, amelyben a címvédő Fradi a jobb. Szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel, alapdarúgó NB1-ben a harmadik helyen álló Paks vezetőedzőjével, így a következő szezonban is ő irányítja a Tolna megyei együttest. Július 1-től a pályafutását az idény végén befejező német Krisztián lesz, a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi játékos megfigyelője a labdarúgó Premier League péntek esti mérkőzésén, Aston Villa Liverpool 4-2. A Kis Ágnes Nagy Bianca Kenu 2-es arany, a magyar férfi kajak 4-es pedig ezüstérmet szerzett 500 méteren, az olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán, a bugárréka Bergendi Szofi Hanagavorová Sidó Bianca összetételű szlovákiai kajak 4-es 5. lett 500 méteren. A nagy esélyes dán Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 7. szakaszát, a portugál Afonso Eulálio pedig megőrizte az összetett éllovasának járó rózsaszín trikót.

Ne tudni azt, hogy mit jó lenne álmába benyitni most, hogy itt vagyok, Helga, itt vagyok.

könyöklök, s nézem egy reggelen. Most Helga mellett álmodok, azt, hogy álmában ott vagyok, azt, hogy két álomból egy legyen.

0: most Helga mellett álmodok, azt, hogy álmában ott vagyok, azt, hogy két álomból egy legyen, játszom egy néma reggelen.
1: Rizsavi Pállal már egyszer beszélgettünk az online biztonsággal kapcsolatban, mégpedig a biztonságos online vásárlás volt akkor a fő témánk, és annak a beszélgetésnek a végén jeleztük is, hogy folytatni szeretnénk. Ennek az ideje most érkezett el. Pali, köszöntelek a vonal túloldalán.
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: És azt is be kell vallanunk, hogy a mai témát azt te hoztad, mégpedig a jelszóhasználat, ez a bizonyos téma. Miért pont a jelszavakra gondoltál?
2: A téma tulajdonképpen önmagát adja, mert a kiberbiztonság meg a személyes online vagy offline adataink biztonsága tekintetében ez az a sarokpont, ahol a legtöbben el szoktak bukni. A témával foglalkoztam már így különböző módon egy podcastben is, mert tulajdonképpen így szoktak leggyakrabban elhasalni az emberek, és úgy gondoltam, hogy talán érdemes lenne egy kicsit kitérni erre, hogy mik azok a trükkök, mik azok a buktatók, amelyik ezt a témát érintik, hogy hol szokták az emberek a jelszókezelést leggyakrabban elrontani, vagy hogy is mondjam, hogy szokták leggyakrabban rosszul kezelni a saját jelszavaikat. És gondoltam, hogy egy-két tippet, trükköt talán, hogyha bedobok, talán segítek a hallgatóknak.
1: Te nyilván nem egy kezdő felhasználó vagy. Hány jelszót használsz, és hogyha abban kéne gondolkodnod, hogy ennél jóval egyszerűbb műveleteket hajtanál végre az online térben, akkor mi lenne az optimális egy egyszerű felhasználó esetében?
2: Hát egyszerű felhasználóra most egy picit nehéz leredukálnom a gondolataimat, de talán úgy tudnám megfogalmazni a dolgot, hogy az optimális nagyjából 4-5 jelszó, de ehhez hozzá kell tenni azt, hogy a legoptimálisabb, hogyha minden felületre az embernek van egy külön jelszava. Na most, ugye ezt fejben nem nagyon lehet megtartani. Nem képes az ember 20-30 jelszót fejben tartani, másrészt az se egészséges, hogyha, most mondok egy rossz példát, hogyha jelszó 1, jelszó 2, jelszó 3 a jelszavunk, mert tulajdonképpen ugyanoda lyukadunk ki. Ezért én azt szoktam mondani az embereknek, hogyha egy mód van rá, akkor próbáljanak jelszókezelőt használni. Ezek legtöbbször fizetésszolgáltatások, de vannak ingyenesek is. Ezek között van olyan, ami felhő alapú, tehát telefonról elérhető a jelszóadatbázisod, de persze létezik olyan is, és talán ezek a legbiztonságosabbak, amik egy-egy eszközön tárolják csak a jelszavakat. Ugye az emberek 90%-ának csak egy eszköze van, tehát ez annyira nem problémás. Én azért 2-3-4 gép között szoktam ugrálni, ezért nekem szükségem volt egy olyan szolgáltatásra, amit több eszközön is tudok használni. De ez mondjuk egy nagyon speciális eset.
1: Azért sokan vannak úgy, hogy telefont is, meg számítógépet is használnak, tehát ez már önmagában két eszköz, és ebből a szempontból lehet, hogy a felhő teszi egyszerűbbé az életüket, de elég az, hogy egyszerűbb az életünk, vagy mégiscsak a biztonságunk érdekében jobb, hogyha ezeket mégis külön tároljuk?
2: Hogyha a biztonság szempontjából közelítjük meg a dolgot, akkor jobb, ha külön tároljuk. Ha a praktikusság szempontjából közelítjük meg, akkor viszont jó, ha ezek a jelszavak elérhetőek telefonról is. Általában ez a két dolog szokott versenyezni egymással, a praktikum, meg a biztonság. És valahol a kettőnek a közös metszetét szoktam keresni. Nem jó, ha az ember túlbonyolítja saját dolgait így számítógépen vagy online téren, mert akkor áttesik a ló túloldalára, és használhatatlan rendszert épít fel, mivel csak szenved. Ezért amennyire lehet, a praktikumot kell keresni.
1: Na és akkor most már válaszolj arra a kérdésre, hogy hány jelszót tartasz a fejedben?
2: A fejemben átlagosan 6 jelszó van, ennyit elárulhatok. A jelszókezelővel egyébként több száz jelszót tárolok, mert az ilyen random webshopokra, meg olyan felületekre, amik triviálisak, azokra mindig egy új jelszót generálok ki ezzel a jelszókezelővel, A másik dolog, ami tapasztalat volt, hogy a jelszóról tulajdonképpen nagyon jó átérni a jelmondatra. Például megjegyzi az ember az, hogy kis kút, kerekes kút, az hamarabb megmarad a fejében, mint az, hogy nem tudom, kis Pisti, nagy felkiáltó jel, csillag. A jel mondat, az könnyebben rögzül.
1: Tehát akkor azt akarod mondani, hogyha valakinek van egy ilyen rendszere, hogy mi alapján találja ki a következő jelszavait, akkor ez egy működőképes hozzáállás? Tehát ezt most azért kérdezem, mert nekem is konkrétan, tehát van egy ilyen mondat például, és én annak a biztonságoságáról azért annyira nem voltam meggyőződve. Tehát, hogy amikor mondjuk egy automatikus jelszó választást kérsz attól a rendszertől, ahová éppen beregisztrálsz, az nekem legalábbis biztonságosabbnak tűnt így laikusként.
2: Biztonságosabb is, csak megint itt a praktikumot kell összekötni. Azokat a jelszavakat, amiket fejben tartok, fejben tárolok, azt ez alapján, a rendszer alapján rakom össze. Általában most mondok egy példát, mondjuk egy név, egy hely, és mondjuk egy állatfaj. Ezt most csak egy példa. A lényeg az, hogy olyan dolgot keres, amit ritkán írsz le, de nagyon személyes, és amihez tudsz kötni gondolatot. Tehát amiről gyakran beszélsz Facebookon, az nem jó. Mert mindenkinek van egy személyes tere, személyes gondolatai. Vissza tud nyúlni mondjuk a gyerekkorához, iskolához. És ha valami ilyen dologhoz tudod kötni a fejben tartott jel mondatodat, akkor az sokkal biztonságosabb, mint hogyha a tipikus, és most felhozom a rossz példákat, személyi szám, nagymama meg a nagypapa neve, vagy a első gyerek keresztneve, második gyerek keresztneve, és akkor ilyenből rakunk össze. Az ilyen adatok visszakereshetőek, és különösen most, mikor megjelentek a nagy nyelvi modellek, a generatív intelligencia, az már nagyon könnyen tud egyfajta keresést végrehajtani az embereknek a közösségi média felületein, a különböző nyíltan elérhető adatain, és már ki tud következtetni a szavakat. Tulajdonképpen a jelszókezelésnél aztán a következő szint a leírt jelszavaknál, amik teljesen random szavakból állnak össze, amiket még meg lehet bonyolítani. És van egy extra segítségünk nekünk magyaroknak, az, hogy magyarul beszélünk. A magyar szavakat ugyanis a random jelszó adatbázisok nem nagyon ismerik, mert ezek a jelszó adatbázisok úgy jönnek létre, hogy kiszivárognak jelszavak. Ezeket a jelszavakat aztán nagy táblázatokban, nagy adatbázisokba helyezik el, és aztán úgy hajtanak végre random kereséseket. Viszont a felhasználók nagy része azért van biztonságban, mert az ilyen támadások indirektek. Tehát nem téged, Paszmál Lévit fognak megtámadni, hanem egy random program, bot fog próbálkozni mondjuk valamelyik e-mail címeddel, de hogyha már eleve van két lépcsős belépésed, akkor már az a bot valószínűleg valahol fenn fog akadni. Az a vicces, ha valakit például egy cégvezetőt, vagy egy főorvost, vagy egy bankigazgatót direkt támadnak, na ilyenkor van az, hogy ha egyébként ugyanezen a mindseten megy keresztül valaki, akkor viszont ugyanúgy védve van, mert a jelszava nem kitalálható, randomizált, vagy tényleg egy olyan gondolatból van összegyúrva, ami online nem elérhető. Ha nem tudják például az én, nem tudom, most mondok megint egy példát, nem tudják, hogy mi az én egyik kedvenc olvasmányom, akkor nehezebben találják ki, hogy vajon mi lehet az a jelszó, hogyha például abból építem fel. De mondom, az egyik legjobb megoldás, hogyha az ember valamilyen belső rendszert kialakít a fejébe, és az szerint keveri ezeket a jelszavakat, és úgy hozza létre a jelmondatokat. Egy erős jelmondat, ami generált, amit mondjuk én is használok, annyit elárulhatok, van, hogy 4-5-6-7 szóból áll. Itt van karakter határszóval 25-30 karakter. Ez azért fontos, mert hogyha valaki egy programmal próbálja erőszakkal, most próbálom lefordítani ezeket az angol szavakat, erőszakkal feltörni egy valamilyen fiókot, 30 karakternél jelen pillanatban, 2026-ról beszélünk, az eltarthat 30-40 évig. Tehát minél több karakter teszünk egy jelszóba, annál inkább megnehezítjük az ilyen direkt támadások lehetőségét. Amire viszont érdemes odafigyelni, hogy azért használjunk minden egyes ilyen webshopnál, különböző szolgáltatásnál más jelszót, mert az egy tipikus szokás volt korábban, hogy egy jelszót használtunk 30 helyre. 30 különböző weboldalon. És ma, amikor szinte minden nap szivárognak ki adatok ilyen jelszavakról, hogyha valaki ilyen rendszer mentén gondolkodik, és mondjuk a jelszava kiszivárog, és bekerül egy adatbázisba, és akkor akik ilyen dolgokkal foglalkoznak, hogy az emberek dolgait feltörik, logikus, hogy ezen rendszer mentén kezdenek el keresgélni. Mert az emberek nagy része ugye így gondolkodik, hogy van két jelszava, maximum három, és hogyha egy kiszivárog, akkor onnantól kezdve nagyon sok más szolgáltatáson az hozzáférhetnek.
1: Ha már említetted ezt a kiszivárgást, tehát gyakran halljuk, hogy XY szolgáltatótól jelszavak kerültek ki hozzáférhető helyekre, tehát ezek a kiszivárgott jelszavak fizikailag hová kerülnek, kihez kerülnek, és mire használják fel őket?
2: A kiszivárgott jelszavak az esetek 90%-ában valamilyen adatbrókerhez kerülnek. Ezek az adatbrókerek egyébként nem mindig lopott jelszavakkal dolgoznak. Azt tudni kell a közösségi média világában, hogy vannak bizonyos adatok, amikkel, hát úgymond kereskednek. Ez egyébként nem teljesen új történet. Maga aztán a kereskedés az lehet illegális. Nekem 2016-17-ben egy cégnek dolgoztam, amit aztán ott is hagytam, mert nem tartottam etikusnak azt az eljárást, amit folytattak. Akkor volt a kezemben egy adatbázis 30 ezer O2-es, 30 ezer T-comos és 30 ezer Orange-os telefonszámmal, a telefonszámokhoz nevek és címek is tartoztak. Mert van, hogy a dolgozók némi mellékest úgy generálnak maguknak, hogy ilyen adatcsomagokat eladnak. Nem tudom egyenesben vádolni egyik szolgáltatót se, meg nem tudunk neveket, de ilyen esetről hallani néha, és ilyenkor sok adat kerülhet ki. És főleg a telefonszámok azok ilyen érzékenyebb dolgok, különösen a 2010-es évek elején, amikor a két lépcsős azonosítás még nagyon nagy mértékben függött ugye az SMS-ben történő ilyen másodlagos jelszavak küldése terén. Hogyha adatszivárgás történik, általában az kikerül a dark webre, sötét webre, és bekerül valamilyen adatbázisba. És aztán ezeket az adatbázisokat gyűjtögetik. És kriptovalutáért aztán tulajdonképpen bárki megveheti, és aztán attól függően, hogy milyen képességei vannak, az különböző célra felhasználhatja, vagyis hát fel tudja használni, inkább így mondom, mert ez technikailag illegális.
1: Tehát a mai beszélgetésünk után a hallgatóinknak azt javaslod, hogy szaladjanak és ellenőrizzék le, hogy az ő jelszavaikat már eltulajdonította-e valaki?
2: Igen, van erre egy egyszerű módszer. Az oldalnak az a neve, hogy haveibeenpwned.com. Erre érdemes rákeresni, hogyha az ember ebbe az adatbázisba elhelyezi azokat az e-mail címeit, mert az e-mail címekről beszélhetünk. Az átlagember ugye egy e-mail címet használ, aki online munkát végez, vagy a munkájának online attitűdje is van, hogy ott vannak a céges e-mail címek. Szóval érdemes ezt a 2-3 e-mail címet ebbe az adatbázisba, úgymond elküldeni, és onnantól kezdve kapunk értesítést, hogyha az ehhez a címhez tartozó valamilyen fiókot feltörik.
1: Abban az esetben, hogyha itt megtaláljuk az adatainkat, akkor mi a teendő?
2: Az első dolog, amilyen gyorsan lehet, jelszócsere. Jelszócsere, aztán pedig ez a rendszer azt küldi, hogy melyik weboldal, melyik adatbázisából szivárgott ki az adatunk. Hogyha olyan webshop, ami számunkra nem fontos, de regisztrációt igényelt, ma már szerencsére nagyon sok olyan webshop van, ami nem kér regisztrációt, de hogyha ez egy olyan webshop volt mégis, ahova regisztrálni kellett, akkor a legjobb ilyenkor bejelentkezni és törölni a regisztrációkat. Tulajdonképpen sokkal több mindent nem tudunk tenni, mert ami már kikerült, az már kint van. A második lehetőség, és ezt érdemes használni, hogy például nem csak a jelszavainkat változtatjuk, hanem e-mail címeinket is. Vannak olyan szolgáltatások, amik ilyen eldobható e-mail címeket generálnak. Látok egy webshopot, nem bízok teljesen meg benne, de regisztrációt kér, akkor kigenerálok egy random e-mail címet, ami át van irányítva az én fő e-mail címemre, beregisztrálok, használok egy randomizált jelszót, végrehajtom a tranzakciót, megvárom, míg a termék megjön, aztán ezt a random e-mail címet törlöm a jelszóval együtt. És aztán ezt a történetet még tovább lehet fokozni, például randomizált telefonszámok használatával. Az ilyen szolgáltatások viszont az én tapasztalatom szerint kicsit drágák lehetnek, ezért például érdemes az embernek úgynevezett eldobható számot tartani. Van Szlovákiában egy szolgáltató, ahol az átlaggal ellentétben nem 3 havonta kell feltölteni, most feltöltőkártyáról beszélünk, hanem évente. Így azt a számot mi amolyan eldobható számnak használjuk, 10 euró egy évre, nem olyan égető összeg, és van egy olyan számunk, amit aztán fel tudunk használni ilyen webshopokhoz. Egyszerűen fogjuk, és ha van egy öregebb telefonunk, vagy egy olyan okos telefon, amit már annyira nem használunk gyakrabban, mert lassú, akkor betesszük oda a SIM-kártyát, átirányítjuk a mi rendes telefonunkra, és amíg ez a tranzakció lefolyik, mi megkapjuk a terméket, addig megkapjuk az SMS-eket, tudjuk kezelni az egész folyamatot, és aztán pedig mondjuk egy fél éven belül fogjuk, és ezt a SIM-kártyát egyszerűen kidobjuk. És onnantól kezdve nem férnek hozzá a dolgaink, az nem tudnak minket elérni. És a lényeg az, hogy ehhez a számhoz aztán nem rendelünk olyan szolgáltatást, vagy olyan weboldalt, ami esetleg valamilyen érzékenyebb adatot tartalmazna.
1: És mi a helyzet az e-mail címekkel? Az e-mail címekre is csak fizetős szolgáltatások vannak, vagy ott esetleg vannak ingyenesek is?
2: Ott is legtöbb egyébként fizetős. Van olyan lehetőség, hogy egyes jelszókezelő az ilyen csomagot nyújt számunkra, hogy nem csak a jelszavainkat őrzi meg, de van

0: Melyik az, amire le kellene csapnunk?
1: Itt ez egy érzékenyebb pont, mert jelenkorunkban ugye pont a technológiai változások miatt gyakoriak az adatszivárgások, és jelenleg a piacon körülbelül 2-3 olyan szolgáltató van, akinek a szolgáltatásába meg lehet bízni. De érdemes mindig egyfajta előkutatást végezni, és megtalálni azt a szolgáltatót, amit most nem említhetek, amivel eddig még nem volt negatív tapasztalat. Sajnos ez egy ilyen történet a jelen korunkban, hogy a szolgáltatóknak nagyon kell igyekezni, hogy véletlenül se csúszanak bele abba a csoportba, ahol mondjuk már volt adatszivárgás, mert onnantól kezdve ez egy nagyon nagy fekete pont a felhasználók részére. De van egyébként jelenleg a piacon 2-3 ilyen szolgáltatás, aminek meg úgy mondjam, nincs fekete pontja, ahol még nem történt szivárgás.
0: Most eszembe jutott még egy dolog, tehát hogyha le akarom azt ellenőrizni, hogy mennyire megbízhatóak azok a ebben az esetben jelszókezelők, amelyeket a találatok közt feldobott az aktuális kereső. Tehát vehetem-e igénybe például a mobiltelefonomon található mesterséges intelligencia alkalmazást? Tehát, hogy megbízható-e mondjuk a ChatGPT ilyen szempontból, hogyha megkérdezem tőle, hogy figyelj, ezt találtam, szerinted ez jó-e?
1: Ez most megint egy új terület. A nagy nyelvi modelleknél a válasz értéke attól függ, hogy mennyire pontos kérdést teszünk fel neki. Tehát már egy új területre érkeztünk. Alapvetően a ChatGPT egyébként jó. Most anélkül, hogy reklámoznék másik két lehetőséget, bár ezt szerintem a hallgatók úgy is rájönnek. Szóval van egy nagy nyelvi modell, ami mostanában úgymond divat lett, mert nagyon pontos, nagyon gyors. Van a ChatGPT, ami általában jelen pillanatban az emberek, nem tudom, 80%-ának a nyelvi modell, és van még a Google-nak egy szolgáltatása, most nem tudom, a Google...
0: Ezt szerintem kimondhatjuk, a Gemini-re gondolsz, ha jól...
1: Igen, sejtem. Egyik a Gemini, a másik a Google, és a harmadik a Cloud. Általában úgy szokták a dolgokat körülírni, hogy a Gemini, mivel a Google-nak a rendszerébe, ökoszisztémájába tartozik, azért jó keresésre. Az én tapasztalatom az, hogy hajlamos így elkalandozni nagyon messzire, és mivel a ChatGPT nem kifejezetten a keresésre lett kitalálva, hanem arra, hogy választ adjon egy kérdésre, azért néha pontosabb keresési választ kapunk, hogyha ha egy konkrétumot keresünk. Úgyhogy én már manapság, ha ilyen módon akarok keresni, akkor én a ChatGPT-t használom. És képes egyébként viszonylag jó válaszokat kidobni, de ahogy mondom, ezeknél nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan tesszük fel a kérdést. Nagyon pontosan, nagyon jól kiegyensúlyozott kérdést kell feltenni a modellnek, és akkor nagyon pontos választ fog kiadni, mert azt tudni kell róluk, hogy ezek a modellek nem gondolkodnak, hanem találgatnak. És ők matematikai rendszer alapján fogják a válaszunkat kigenerálni. Tehát, ha pontos kérdést kapnak, pontos választ is tudnak adni.
0: Azt gondolom, hogy lesznek még témáink a következő alkalmakra bőven, de maradjunk még a mai témánknál, a jelszavaknál. Bármelyik keresőt használjuk a számítógépünkön, akkor fel fogja ajánlani azt, hogy tulajdonképpen elmenti a jelszavainkat, és aztán nem kell észben tartanunk ezeket a jelszókat, hogyha azon a bizonyos eszközön dolgozunk, amelyen elmentettük a jelszavakat. Tehát, hogy itt nem egy felhő rendszerről beszélünk, hanem konkrétan az adott eszközről.
1: Böngészőkről beszélünk, vagy már a jelszókezelőkről?
0: A böngészőkre gondoltam. Ez mennyire megbízható szolgáltatása a böngészőknek?
1: Semennyire. Abszolút nem. Ez egyik legveszélyesebb jelen pillanatban. Van ugye az adathalászat. Ezzel a fogalommal szerintem már mindenki találkozott. Az adathalász támadások, nevezzük így őket, történhetnek ugye SMS útján, gyakoribb inkább a különböző chat csatornák, például Messenger vagy az e-mail, talán az a leggyakoribb. És ezek között maga az adathalászat az csak egy eszköze lehet egy további támadásnak legtöbbször, és szoktak egy olyan módszert is alkalmazni ilyenkor, hogy támadás során megtörtént a rossz klik, letöltöttünk egy programot anélkül, hogy észrevettük volna. Most ez a program azt csinálja, ennek a fajta támadásnak van egy specifikus ellenzése is. Szóval ez a program

0: azt csinálja, hogy a böngészőnk bizonyos adatait, amit szaknyelven session cookie-nak szoktak nevezni, ezeket az adatokat menti le. Na most azt tudni kell róla, egy ilyen támadásnál tulajdonképpen nincs is rosszabb, mert hiába van két lépcsős belépésünk.
1: Amiről majd szintén fogunk beszélni a későbbiekben.
0: Igen. Hiába van két lépcsős belépésünk, és hiába vannak jó jelszavaink, hogyha valami a böngészőben van, minden adatot úgy ment le és küld el a támadónak, hogy ő aztán ezeket az adatokat nagyon könnyen be tudja helyezni a saját böngészőjébe, és úgy lép be a saját böngészőjébe, mintha miénk betenni. 0 perc alatt hozzáfér minden belépéshez. És hogyha mi a böngészőnkbe mentettünk el jelszavakat, akkor jó esélye azok a jelszavak is hozzákerülnek. Tehát annál rosszabb nincs is, mint hogyha a böngészőbe mentenénk el ilyen dolgokat. Ahogy szintén rossz szokás, és nekem is sokáig tartott, míg megszabadultam tőle, hogy bejelentkezve maradok a böngészőbe. Az én böngészőm úgy van beállítva, igazából ebben nincs semmi extra, hogy abban a pillanatban, hogy kiikszelem, minden sütítőről és minden helyről kiléptet, ha be is vagyok lépve. Pont azért, hogy ilyen session cookie-k, ilyen adatok, ilyen maradék adatok nem maradjanak, mert azt tudni kell, hogy azt szokták mondani a kiberbiztonság terén, hogy valaki áldozatául essen ilyen támadásnak, az nem a ha kérdése, hanem amikor előbb-utóbb mindenki ilyen vagy olyan módon bele fog futni, vagy belefuthat ilyenbe. Tehát inkább azt kell megakadályozni, hogy ha már egy ilyen program a gépünkbe jutott, akkor kárt okozzon. És szerintem ez az egyik legegyszerűbb megoldás, ami legfájdalommentesebb, mert hogyha már az ember jelszókezelőt használ, akkor már könnyen be tud lépkedni aztán ezekre az oldalakra. Tehát azt a kellemetlenséget, amit az okoz, hogy mondjuk több weboldallal dolgozok a munkám során, és ide mind egyenként be kell lépni, akkor jelszókezelővel ezt gyorsan meg tudom tenni, és biztonságos is.
1: Na, és akkor a jelszókezelőben biztonságban vannak a jelszavaim?
0: Igen. A felhő alapú jelszókezelőknél egyszerűen egyfajta bizalmat kell adni annak a szolgáltatónak, mondom, végzünk egy előkeresést. Hogyha a saját gépünkön lokálisan tároljuk a jelszavakat, akkor viszont tulajdonképpen akkor vannak a legnagyobb biztonságban. Általában ezek a jelszókezelők, ezek most leegyszerűsítve kódoltan tárolják ezeket a jelszavakat egy lezárt rendszerben, tehát kisebb az esély, hogy mert a jelszókezelők is jelszóval vannak őrizve, tehát kisebb az esély, hogy ha meg is szerzi valaki ezeket, akkor fel tudja használni, mert általában ezek a jelszókezelők olyan szinten le vannak zárva, hogy nehéz az ott tárolt, kódolt adatot feltörni.
1: És mi van, hogyha ezt a jelszavamat felejtem el, tehát ennek a mesterjelszó a
0: pontos mereve, ugye? Mesterjelszóra érdemes használni jó öreg papírt. A jó öreg papírt tényleg kell keresni egy olyan füzetet, egy olyan helyen, ami, hogy mondjam, szó szerint kartávolságban van, amit megőrzünk, esetleg csinálhatunk erről egyfajta biztonsági mentést mondjuk egy másik helyiségbe, vagy egy ismerősünknél, vagy a szülőknél, ahol van egy könyv, és abban a könyvben vannak ezek a mesterjelszók. Most már tényleg egy nagyon, hogy nem azt mondom, túl gondolt rendszerbe gondolkodok, de itt az alapvető úgynevezett mindsetet próbálom kicsit körbeírni. De a papír egyébként az egy jó módszer, mert online az a dolog, amit nem tudnak feltörni.
1: Csak ne gyújtsuk föl.
0: Csak ne gyújtsuk föl, az ellen nem véd. De például nekem tűzálló széfen van, szóval még próbáltam ebbe is kicsit elmerülni.
1: Még beszéljünk egy kicsit a kétfaktoros azonosításról. Milyen formái vannak a kétfaktoros azonosításnak, és mi ez?
0: Kétfaktoros azonosításnak az a lényege, hogy a jelszón túl tulajdonképpen kapunk egy második jelszót. Bizonyos kétfaktoros azonosításoknál ez tovább megy, bizonyos szempontból 3-4 jelszóig állítunk. Ennek pontosan az a lényege, hogy a lehető legjobban nehezítsük meg annak dolgát, aki feltör valamilyen eszközünket, vagy valamilyen szolgáltatást, ami fontos, például egy e-mail szolgáltatás, vagy egy olyan közösségi média felület, ahol több adatunk van, vagy úgy használjuk. A leggyakrabban használt és a legrégebbi kétfaktoros azonosítás az a SMS-ben kapott számsor, kód, jelszó. Ezzel az a probléma, hogy létezik egy úgynevezett SIM cloning nevű eljárás, amikor random módon bizonyos illetők pár évvel ezelőtt még ezt a egyes telefonszolgáltatóknál ügyeskedve el tudták érni, kvázi leklónozták a mi telefonszámunkat, SIM-kártyánkat, és ezáltal, hogyha mi kértünk egy kétlépcsős, egy ilyen leklónozott SIM-kártyára, hogyha az ember kér egy kétlépcsős azonosításhoz szükséges SMS-t, akkor azt nem csak mi kapjuk meg, hanem az, aki leklónozta a SIM-kártyánkat. Az egy kicsit bonyolult folyamat, hogy a konkrét módja, hogy ezt hogyan végzik, azt most ebben inkább nem mennék bele, mert ez kicsit összetett, de van egy ilyen veszély. És azért nem jó a kétlépcsős azonosításhoz az SMS-t használni. Szóval, ahogy lehet, ilyen lehetőségtől szabaduljunk meg, vagy hogyha a szolgáltatás, amit használunk, felajánl más módot, akkor inkább azt választjuk. Következő mód, ami talán az egyik legegyszerűbb, az ilyen kétlépcsős alkalmazás. Ebből most már a piacon nagyon sok fajta van. Ez egy QR kóddal összeköti a weboldalat, és mikor belépünk, akkor kigenerál egy randomizált jelszót. Ezek viszonylag biztonságosnak számítanak. De hogyha nem bízunk az ilyen alkalmazásban, mert úgy vagyunk vele, hogy mi van, hogyha feltörik a telefonunkat. Egyébként a telefonoknál is létezik egy olyan biztosítás a mai típusoknál, hogy bizonyos alkalmazásokat extra le tudunk zárni még a telefonon belül is. Például általában a telefon feloldásához mondjuk ezeket a geometrikus ábrákat használjuk, ugye ujjunkkal rajzolva, vagy egy PIN kódot, de például ehhez az alkalmazáshoz új lenyomatos feloldást rendelünk hozzá, hogy biztosan ne tudja senki feltörni azt az alkalmazást, hogyha nagyon nem bízunk benne, de szerintem kicsit felesleges túlbonyolítani. És az egyik legbiztonságosabb módja a kétlépcsős belépésnek az az úgynevezett hardware kulcs, ami úgy néz ki, mint egy USB kulcs. Ma már a piacon több is van, nem is olyan drágák, már ilyen 20-30 euró értékben hozzájuk lehet jutni, és ott a lényeg hasonló módon működik, bizonyos szolgáltatások ezt engedik, bizonyos szolgáltatások nem. Ez úgy működik, hogy beírom a jelszót, és akkor kéri, hogy adja meg a hardware kulcsot, ezt begyomom a számítógépbe, az USB helyére, és megkéri, hogy érjek hozzá, ezeknek a kulcsoknak van egy felülete, amit így meg kell érinteni, és akkor ezzel igazolom, hogy az a személy, aki be akar lépni, az én vagyok. És ennek még van aztán további bonyolítási lehetősége van, hogyha benyomjuk az USB kulcsot, még egy PIN kódot kér, és aztán tudunk belépni, aztán van egy másik lehetőség, ami pár éve lett bevezetve, szintén elérhető bárkinek, hogy új lenyomatot használunk erre. Így nagyon mélyen tudjuk biztosítani ezeknek az oldalaknak a biztonságát. És az a jó az ilyen hardware kulcsban, hogy ez mindig nálunk van, és szó szerint ott van mondjuk a kulcsomonkon.
1: A biometrikus azonosítás jobb lehet ezeknél, vagy kiválthatja mondjuk az összes többit?
0: Összes többit nem. Az új lenyomatos azonosítás tartom én, ez az én személyes véleményem, talán még az egyik legbiztonságosabbnak. Ma már divat az arc azonosítás, ugye telefonok esetében.
1: A Face ID, ugye? És Face akkor ezeket ID. Pedig passkeynek nevezzük együttesen angolul.
0: Igen, igen. Na most a Face ID-t azt konkrétan pár hónapja alatt törte fel egy srác, annyi, hogy kinyomtatott egy nagyon jó minőségű képet a haverjáról, és azt használta a raktégye fejére, és simán átlépte. Úgyhogy én a Face ID-ben nagyon nem bízok. Azt lehet talán a leggyorsabban, legjobban kikerülni. És ami rossz hír, a korábban említett böngésző adat, a session cookie ellopás, amiről beszéltem, az ezt is kikerüli. Tehát ezért kell a böngészőket lehetőleg jobban úgy beállítani, hogy ne tároljanak ilyen adatokat, hogyha kinyomom X-et, töröljön mindent. Mert hiába van nekem kétlépcsős azonosító, meg hardware kulcsom, meg nem tudom, új lenyomat, retina szkener, egyszerűen még a technológia annyira furán van felépítve, hogy az ilyen adatokban annyi minden eltárolódik, hogy az illetéktelennek nagyon sok mindenhez hozzáférnek, hogyha ha ezeket megszerzik.
1: A mai adásban nagyjából megbeszéltük azt, hogy mit is kellene tudnunk a jelszavakról, és hogy mit is kellene tennünk ezután a beszélgetés után. Hát én szerintem első körben meg fogom nézni azt, hogy az adataim kiszivárogtak-e már vajon, és a többiről már azt gondolom, hogy nem ennek a beszélgetésnek a keretein belül fogom folytatni. Rizsavi Pálnak nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta nekünk mindezt, és bízom abban, hogy nem sokára következik a folytatás, hiszen téma bőven van, akár csak ebből a mai beszélgetésből is kirajzolódott már néhány irány. Úgyhogy, Pali, várunk vissza.
0: Köszönöm a figyelmet!

Kedves hallgatóink, ennyi fért a szombati reggelibe. Munkatársaim voltak Csenger Ferenc hírszerkesztő és Zsabka Levente hangmérnök. Nevükben is köszönöm, hogy velünk indították a napot. A szerkesztő műsorvezetőt, Passmár Líviát hallották. Szép hétvégét, viszont hallásra!

Ezúttal a Dunamenti tavasz tornájai területi válogatójára látogatunk el, amelyet május 5-én rendezett meg a Csemadok tornájai területi választmánya. A területi válogatók sok éves kimaradása után mesél a főszervező, a zsűri és a színjátszó csoportok arról, milyen érzés újra visszatérni regionális szinten is, és nem csak az országos rendezvényen találkozni. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya, várom Önöket 13 órától itt a Pátria Rádióban.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei. Az egészségügyi nővérek szerepét méltatta az államfő. Újabb légicsapást mért Gázára az izraeli hadsereg. Ma is esős az idő, 15 fok körüli hőmérséklet várható. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Peter Pellegrini köztársasági elnök az egészségügyi nővérek és szülésznők szerepét méltatta a Fehér Szív címet viselő díjátadón. Kiemelte, hogy ők alkotják a kórházak legfontosabb szakmai csoportját, mivel a betegek leginkább rájuk támaszkodnak. Beszédében hangsúlyozta a tudás átadásának jelentőségét is, vagyis, hogy a tapasztalt szakemberek a fiatalabb generáció képzésében is aktívan részt vesznek, ezzel biztosítva a szlovák egészségügy jövőjét. A sikeres uniós forrás lehívás feltétele a tervezett önkormányzati reformok előkészítése, mondta a Michal Kalinyák államtitkár, a szlovák kormány területi önkormányzatokért felelős megbízottja. A belügyminisztérium 4 önkormányzati törvénymódosítást bocsátott egyeztetésre. A javaslatok egyesítenék a városok, községek és megyék működési szabályait, szigorítanák a döntéshozatali és vagyonkezelési előírásokat, valamint módosítanák a helyi népszavazások szabályait. Változna a polgármesterek döntéseinek indoklási kötelezettsége is, és csökkennének a megyei vezetők és képviselők juttatásai. A cél a rendszer modernizálása és az uniós források reformokra történő hatékony felhasználása. Az izraeli légierő pénteken csapást mért Gáza városára. A támadás célpontja a Hamász fegyveres szárnyának vezetője Izzadin Haddad volt. A légicsapásokban legalább 7 palesztin meghalt, köztük egy gyermek és 3 nő, több mint 50-en pedig megsérültek. Egyelőre nem tudni, hogy Haddad életét vesztette. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök szerint a Hamász parancsnok a 2023. október 7-i terrortámadás egyik kitervelője volt. A támadás idején továbbra is holt ponton vannak az izraeli Hamász tárgyalások a gázai háború lezárásáról. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az amerikai és nigériai fegyveres erők közös műveletében megölték az Iszlám Állam terrorszervezet egyik magasrangú vezetőjét, Abu Milal al-Minukit. Trump elnök a Truth Social platformon azt írta, hogy az akciót amerikai és nigériai erők alaposan megtervezett műveletben hajtották végre Afrikában, a Csád-tó térségében. Állítása szerint al-Minuki az Iszlám Állam egyik legaktívabb parancsnoka volt, és a szervezet afrikai műveleteit irányította, valamint amerikai célpontok ellen is tervezett akciókat. A terrorszervezet vezetőjét korábban az Egyesült Államok szankciós listájára is felvették. Az Egyesült Államok újabb 45 nappal meghosszabbította az Izrael és Libanon közötti tűzszünetet. A washingtoni külügyminisztérium szerint az elmúlt napok tárgyalásai eredményesek voltak, és hamarosan újabb politikai és biztonsági egyeztetések kezdődnek. A libanoni kormány üdvözölte a döntést, miközben Nawaf Salam miniszterelnök kijelentette, Libanonnak elege van azokból a fegyveres akciókból, amelyek külföldi érdekeket szolgálnak. A Hezbollah és Izrael közötti összecsapások ugyan mérséklődtek, de a határ mentén továbbra is történnek rakétatámadások és izraeli légicsapások. A németországi Nürnbergben vegyi anyag szivárgása miatt egy ember meghalt, további mintegy 30-an megsérültek egy üzemben. A hatóságok szerint a mérgező anyag nem jutott ki a levegőbe, ezért a lakosság nincs veszélyben. Több dolgozó légúti sérüléseket szenvedett, 2 alkalmazott, a helyszínen elveszítette az eszméletét, egyikük később a kórházban meghalt. Az üzemet kiürítették, a mentésben több mint 100 tűzoltó rendőr és mentős vett részt, a baleset okát a rendőrség vizsgálja. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A svájci jégkorong világbajnokság nyitónapján Finnország Németország 3-1, Svájc Egyesült Államok szintén 3-1, Kanada Svédország 5-3 és Csehország Dánia 4-1. Ma 12:20-tól játsszák a Szlovákia Norvégia, 16:20-tól pedig a Finnország Magyarország mérkőzést. A labdarúgó NB1 utolsó 33. fordulójának pénteki mérkőzésein Nyíregyháza Kazincbarcik a 2-2 és Felcsút MTK szintén 2-2.
0: Időjárás. Borult az ég, több helyen várható futóeső, zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt az R1-esen Nyitra után Nagyszombat felé, az egyik sáv nem járható. Vásár miatt lezárták Léva központját, kerülni a kijelölt utcákon át lehet. Hídjavítás miatt nem járható a Farnad és Köbölkút közötti út, a kerülő út Kuralanin és Nagyölveden átvezet. Sebességet mérnek Pozsonyban, a Rozsnyavszkán, a központ felé és Kassa-Peres város részében az Optima irányában. Vezessenek óvatosan!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft benzinkutakon. Fizetéskor használja a Slovnaft Move-ot, és megnyerheti a 3 darab 5000 euró értékű utalvány egyikét álmai nyaralására. Ráadásul minden héten Apple termékekért is játszhat. Csak regisztráljon a Slovnaft Move appban, vagy a weboldalon, és már is játékban van. A játék 2026. május 31-ig tart. További részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon, vagy a Slovnaft benzinkutakon.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 21. műsorának minden kedves hallgatóját. Az idén május 14-én lett volna 75 éves Ozogány Ernő hangmérnök, tudománytörténész, szakíró és nem utolsó sorban polihisztor. Több évtizeden át volt a Pátria Rádió külső munkatársa. Elsősorban Laca Tihamér Tudomány és Technika című műsorában szerepelt rendszeresen. De tudósok, kutatók életéről, a csillagászatról és sok minden egyébről is rendkívül érdekesen tudott beszélni. Mai összeállításunkkal a 2017. augusztusában 66 évesen elhunyt munkatársunkra emlékezünk. Ozogány Ernő Budapesten született, ám 4 éves korában családja a Somorja melletti Tejfalura költözött. Itt járt alapiskolába, majd a Somorjai gimnáziumban érettségizett. A prágai műegyetemen szerzett hang- és képmérnöki diplomát. Egész életét a televízió és a rádió vonzás körében élte le. Hogy ebben mikor, hogyan került bele, arról a Pandora szelencéje című Tévések és tévénézők alcímű könyvében a következőket írja.
2: 14 éves voltam, amikor már a mi családunk is megengedhette magának a tévé luxusát. Épp jókor, a legfontosabb olvasmányélményeken már túl voltam, miközben mohón szívtam magamba az ismereteket. Volt mit. Még ma is élénken él emlékezetemben Benedek István sorozata az evolúciós elméletről, Üveges tanár úr rácsodálkozása az elvégzett fizikai kísérletek eredményeire, és a számtalan kimiben tudós adás. Nem csak kedvenc tantárgyaimat, a fizikát és a matematikát néztem, de imádtam a történelmi, meg a nyelvi és irodalmi vetélkedőket is. Szinte beleszoktam abba, hogy a tévéből tanulni lehet. És érdemes is, hiszen természetfilmjeiben olyan tájakra vitt el, amelyeket minden bizonnyal soha nem nézhetek meg élőben. A sportközvetítések azt a diadalmas érzést adták, hogy ugyanazt látom, amit a lelátón ülők. Különben is az első, saját tévénkkel látott műsor világbajnoki selejtező volt. A magyar válogatott a keletnémeteket verte, így jutott ki az emlékezetes angliai VB-re. Az esti szórakozásról is gondoskodott a varázslatos doboz. Még ma sem okoz gondot a jóvágású Roger Moore kalandjainak felidézése az angyalban, és emlékszem a félelemre, amely elfogott, ha ki kellett mennem a sötét udvarra a Belfegor epizódjainak vetítése után. A műszaki dolgok iránt érdeklődő kamaszként olyan könyveket kerestem a helyi könyvtárban, amelyek hozzásegítettek a titok megfejtéséhez. Kíváncsi voltam, hogy miként jön létre ez a csoda, hogy ugyanazt láthatom, amit sok-sok ember szerte az országban. Ekkor már rajongással tekintettem a készülékre. Az egykori rút kiskacsa egy évtizeddel első találkozásunk után szememben csodálatos hattyúvá változott. Így amikor pályaválasztásra került a sor, egyetlen kérdés merült fel bennem, melyik intézmény foglalkozik azzal a csodával, amit tévének neveznek. Mert bár működését nem ismertem, pontosan éreztem, az a folyamat, ahogy a valóságos kép villamos jelek kialakul át, ezt kisugározzák a levegőbe, majd egy antennán keresztül a képernyőn ismét látható képpé és hangá válik, az maga a csoda. Az emberi géniusz csodája. Hiszen minden kis részletében a tudósok agyában kellett megszületnie. A természet semmilyen támpontot nem ad ahhoz, hogy miképpen lehet megvalósítani. Kiderült, nem is kell olyan messzire mennem, mindössze pár száz kilométernyire az ország fővárosában, a világ második legrégebbi műegyetemén külön tanszéket hoztak létre televíziós szakemberek képzésére. Tanulmányaim befejeztével egyenes út vezetett haza a közszolgálati tévéhez.
1: A hangtechnikához Ozogány Ernő egész életében hű maradt, és kitűnő szakemberként közérthetően tudta a hallgatóknak elmagyarázni, hogy például mi a digitalizálás, és milyen jelentős fejlődés állt be a hangtechnikában a számítógépek betörésével. Laca Tihamérral beszélgetett.
3: A közelmúltban Pozsonyban rendeztek egy szakmai tanácskozást a digitális hangtechnikáról, és ennek keretében néhány újdonságot is bemutattak. Ozogány Ernő hangmérnököt kérdezem, aki ott volt ezen a szakmai tanácskozáson, hogy milyen érdekes dolgokat hallott és látott.
4: Azzal kezdeném, hogy negyed századdal ezelőtt a Csemő Egyetemen a legnagyobb akkori szaktekintély Merhaut professzor arról beszélt nekünk, hogy a hangtechnikában már igazán nagy változások nem lesznek, mert mindazok a berendezések, amelyek a hangot földolgozzák, illetve átalakítják, villamos jellé és visszaalakítják, azok már olyan tökéletesen működnek, hogy emberi füllel nem érzékelhető a torzulás, a jelnek a változása, tehát már ez egy lezárult tudományágnak tekinthető. Természetesen, mint olykor a történelme megtörtént, a hangtechnikának egy olyan új ága alakult meg a legutóbbi egy-másfél évtizedben, amire ő annak idején nem gondolhatott. Ugyanis soha nem lehetett sejteni, hogy a számítógép, mint műszaki berendezés, amely végső soron, ha akarom számokkal, ha akarom különféle villamos jelekkel dolgozik, hogy ez épp a hangtechnikába fog betörni. Megtörtént. Először a CD lemezjátszó jelent meg, de ez csak a kezdetét jelentette egy olyan folyamatnak, egy olyan fejlődési irányzatnak, amelynek most vagyunk szemtanúi, illetve amelynek a csúcsosodása nem is tudjuk, hogy mikor fog bekövetkezni. Ennek a folyamatnak az egyik nagyon fontos jellegezetessége az, hogy egyre közelebb kerül a fogyasztóhoz. Úgy, ahogy például egy könyvet ma már ki tudunk otthoni kis számítógépen is nem csak nyomtatni, hanem kiszedni, és ezt aztán a nyomdába elvinni, megtörténik ez a hangtechnikával is olyan értelemben, hogy egy egyszerű 386-os személy számítógépen, vagy hát ennél nagyobban, el tudjuk végezni mindazokat a műveleteket a hangfelvételünkkel, amelyet néhány évvel ezelőtt még csak milliós nagyságrendű nagy keverőpultokon tudtak elvégezni. Ez abból a szempontból is érdekes, hogy már gyakorlatilag az amatőrök is hozzájuthatnak aránylag olcsón olyan műszaki berendezésekhez, amelyek lehetővé teszik azt, hogy rendkívül érdekes, izgalmas, különféle hangtrükköket tudjanak készíteni otthoni kis stúdiójukban.
3: Mi a sajátossága a digitális hangtechnikának? Miben különbözik a hagyományos hangtechnikától, hogyha mégis elmondanád ezt?
4: Tudvalevőleg a hangot úgy rögzítik, illetve úgy alakítják át, hogy a mikrofonba fölvett hangrezgéseket különféle áramkörök segítségével villamos jelek kialakítják át. Most a hagyományos hangtechnikában itt következett be az első nagy gond, és pedig az a jel, amely a hangnak megfelel, azok a villamos különféle rezgések, azok természetesen nem maradtak tiszták a berendezésekben, mert ott különféle áramköri elemek hibája, vagy pedig egyáltalán a sajátosságai miatt ezekre a jelekre újabb rezgések rakódtak, amit mi zörejként, súgásként, búgásként, vagy valamilyen torzulásként, torzításként érzékelünk. Nagyon sok pénzbe és nagyon sok időbe tellett, amíg ezeket a különféle rossz hatásokat úgy, ahogy ki lehetett küszöbölni. Viszont a számítástechnikának, tehát a digitális technikának a legfőbb előnye az, hogy teljesen mindegy, hogy arra a villamos impulzusra, amely magát az információt hordozza, rárakodik-e vagy nem rakodik rá valamilyen külső jel, valamilyen úgynevezett burokjel arra bizonyos hordozó jelre, ami esetünkben a hangot jelenti. Tehát ilyenkor az átalakított hang teljesen tökéletesen kapható vissza, nyerhető vissza az összes rendezői manipuláció végén. Gyakorlatilag lehetővé válik az, hogy azt a hangot, amelyet egyszer átalakítottunk villamos jellé, korlátlan idő múlva is tökéletes hangkülséggel kapjuk vissza. Tehát gyakorlatilag itt már az a valamikori követelmény, amit a hifi technika követelménynek neveztünk, amikor megadták, hogy milyen torzulást szenvedhet az illető hang, az teljesen elveszi az értelmét, tekintve, hogy a számítástechnikában ilyesmi nem létezik. A visszaadás, tehát a hangkülség tökéletes. Most ahhoz, hogy számítógépünkbe be tudjuk vinni az általunk följátszott, mondjuk Magnora följátszott hangot, ahhoz kell természetesen két dolog. Az egyik egy olyan berendezés, egy olyan egység, amely fogyaszthatóvá teszi a számítógép számára ezt a jelet, tehát egy olyan berendezés, amit interfésznek szoktak a szakemberek nevezni, és azon kívül pedig kell hozzá természetesen egy olyan program, amely a gépünket alkalmassá teszi arra, hogy hangtrükköket tudjuk vele véghez vinni. Az egész folyamat úgy játszódik le, hogy hangot, amit Magnon tárolunk például, bejátszuk ezen az egységen keresztül a gépbe, majd a gép képernyőjén megjelennek azok a jelek, illetve hát azok az ábrák, amik tulajdonképpen egy hangkeverő pultot ábrázolnak, és vagy az egér segítségével, vagy pedig a nyomógombok, tehát a klaviatúra segítségével a géppel közöljük azokat az utasításokat, amiket tulajdonképpen akarunk a hanggal véghez vinni, és ilyen körülmények között aztán az egész jelet, illetve hát az esetünkben a hangot úgy alakítja át a gép, ahogyan mi akarjuk. Természetesen ez lehetővé teszi azt is, hogy a legkisebb zörej, a legkisebb zavaró jel nélkül lehessen például két vagy több hangot, két vagy több szalagot, illetve hanginformációt összemontírozni. Tehát ilyen esetben elveszti az is a jelentőségét, ami a régi hangtechnikában gondot okozott, hogy abban az esetben, hogyha két magnónak a hangját akarjuk összejátszani, hogy mennyire sikerül ennek az összejátszásnak a pontos helyét megtalálni, mennyire sikerül a különféle trükköket elvégezni, mert a számítógép ezt teljesen zavarmentesen tudja elvégezni, és amikor az összes átalakítást elvégeztük a gépen, illetve hát az esetünkben a hangon, akkor mindez visszajátszható újra, mondjuk egy magnóra, és ebben az esetben már teljesen új műsor van a szalagunkon.
3: Tehát, ha jól értem a szavaidat, akkor itt arról van szó, hogy én otthon veszem a számítógépemet, és mindazokat a műveleteket, amelyeket korábban mondjuk egy rádióstúdióban, vagy egy hanglemes stúdióban többen és hatalmas gépekkel csináltak, azt én egymagam az íróasztalom mellett a számítógépemmel el tudom intézni.
4: Természetesen ezt jelenti. Nyilvánvaló, hogy egy dolgot azért ezt tudni kell, hogy annak a hangfelvételnek, amelyet bejátszunk a számítógépünkben, be megfelelő minőségűnek kell lennie, mert azokat a problémákat, amik már a bejátszás előtt megvannak a szalagon, természetesen a számítógép sem tudja eltávolítani. Itt arról van szó, hogy az úgynevezett montírozás, tehát a jelfeldolgozás közben keletkező zavarokat szűri ki. A kérdés másik fele szintén igaz, hogy ma már ugyanúgy, mint ahogy egy nyomdai előkészítés nem több termet megtöltő berendezésekből áll, hanem akár otthon a konyhaasztalon tudja az ember ezeket a műveleteket elvégezni. Ugyanez egy konyhaasztalon elvégezhető a hangtechnikában is, tehát az ember gyakorlatilag otthon egy stúdiót tud fenntartani a saját kis személy számítógépével. Az egész érdekessége az, hogy ugyanaz a számítógép alkalmas mindkét művelet elvégzésére. Tehát, hogyha egyik programmal futatom a számítógépet, akkor akár nyomdai előkészítést is végezhetek otthon, tehát gyakorlatilag könyvkiadó lehetek. Ha pedig kicserélem a programot a számítógépen, abban az esetben ugyanazzal a számítógéppel hangmérnöki feladatokat tudok végezni, ami nyilvánvalóan óriási előrelépés abból a szempontból, hogy ezzel gyakorlatilag nem is annyira már anyagi, hanem inkább ötlet, művész invenció kérdése egy rádióműsor elkészítése, mert néhány évvel ezelőtt még egy rádióstúdió berendezése esetleg pár millióba került, ma pedig mindez pár százezer koronáért már kivitelezhető. Tehát hihetetlen ár esésnek vagyunk ezzel a szemtanúi, miután a számítógép, különösen a személyi számítógép ma már szerencsére nálunk is aránylag hozzáférhető áru terméknek számít.
3: Mi lehet a jövő útja? Tehát ha tovább folytatódik ez a trend, akkor könnyen elképzelhető, hogy gyakorlatilag mindenki, akinek ehhez kedve támad, illetve lesz annyi pénze, hogy ezt meg tudja magának vásárolni, akkor akár nyomdászá, illetve hangtechnikussá, hangmérnökké avanzsálhat.
4: A jövő egyrészt minden bizonnyal abba az irányba vezet, hogy minél tökéletesebbek lesznek a számítógépek, minél nagyobb lesz a befogadó képesség, tehát a kapacitásuk, annál bonyolultabb műveleteket lehet velük elvégezni, tehát annál bonyolultabb hangtrükköket tudunk velük készíteni. De ez a fejlődési folyamat már a jelenben is nem csak a hangtechnikára, hanem a képtechnikára is vonatkozik. Egészen hasonló módszerrel, mint amiről most beszélünk, ugyanígy képmagnófelvételek is bejátszhatók a számítógépbe, természetesen más bejátszó egység segítségével, és ilyen esetben azok a trükkök, amik néhány évvel ezelőtt még a nagy televíziók számára is szinte elérhetetlen voltak, például a képernyő, tehát a kép hirtelen összezsugorodik, és például egy gömböt alkot, vagy egy hengert alkot a kép. Tehát olyan trükköket alkalmazunk, amelyet csak a számítógép technika tesz lehetővé, ez ma már hozzáférhető szinte mindenki számára, viszont ahhoz már 386-os számítógép nem elég, a Pentium az a legalacsonyabb kategória, amely ehhez alkalmas, tekintve, hogy a hangtechnikával szemben a videotechnika, tehát a képtechnika sokkal bonyolultabb műszakilag, sokkal nagyobb, ezt úgy mondják szakmailag, hogy frekvenciatartományt kell átfogni, és ilyen esetben természetesen a berendezésnek is bonyolultabbnak, tökéletesebbnek kell lennie, viszont az elv, tehát a munkamódszer ugyanaz mindkét esetben. Tehát ugyanígy akár hazai tévéstúdiót is föl tud az ember magának állítani. Egyetlen kamera is elég ehhez, tekintve, hogy azzal az egy kamerával különböző időpontokban fölvett különböző felvételeket bármikor a számítógépbe utólag úgy lehet egymásba illeszteni, úgy lehet összemontírozni, úgy lehet olyan trükköket alkalmazni, hogy egyáltalán nem állapítható meg a kész termékről, hogy négy kamerás közvetítőlánccal készült, vagy pedig egyetlen kamera felhasználásával. Úgyhogy ez újabb árcsökkenés, relatív árcsökkenést jelent, tekintve, hogy ha ma valaki egy tévéstúdiót fel akar állítani ilyen technikával, akkor nincs szüksége olyan bonyolult, olyan mennyiségű, tehát olyan drága berendezésekre, mint amilyenre néhány 5-10 évvel ezelőtt szükség volt. A fejlődés irán természetesen minden esetben ilyenkor olyan irányba szokott vezetni, hogy a gépek amilyen ütembe terjednek el, olyan ütembe csökken az áruk is, tekintve, hogy a sorozatgyártás, tehát a nagy mennyiségű gyártás általában árleszorító tényezőként jelenik meg, aminek következménye az, hogy ma már nagyon sok ember számára ezek a berendezések hozzáférhetőek, viszont 5-10 év után múlva szinte biztos, hogy gyakorlatilag mindenki számára azok lesznek. Tehát, hogyha valaki akár hangmérnök szeretne otthon lenni, vagy akár kis tévés stúdiót akar otthon fönntartani, ennek nem lesz különösebb akadálya. Természetesen ez mind összefügg azzal, hogy milyen ambíciói vannak az illető egyének és a számítástechnikának, illetve ennek a technikának, amit most is bemutattak, illetve amely ilyen hirtelen fejlődésen megy keresztül. Az óriási előnye az, hogy gyakorlatilag az emberi tényezőt segíti, tehát az ember számára egy fantasztikus hatékony eszközt jelent arra, hogy művészi vagy valamilyen más ambícióit kiélhesse, amennyiben ilyen ambíciói vannak és tehetsége van hozzá. Tehát gyakorlatilag a számítógép is, illetve ezek a berendezések is mind csak eszközök arra, hogy az ember a tehetségét kiponthassa.
1: 2005. júliusában falunapot tartottak Ímejen. Ennek egyik jelentős eseménye volt az itt született, nemzetközi hírű, turkológus Blaskovics József emléktáblájának a felavatása a róla elnevezett főtéren. Az ünnepség megszervezésében részt vett Ozogány Ernő is, aki Prágában a professzor tanítványa volt, néhány művének fordítója és életének jó ismerője. Mindenről Lacati Hamérral beszélgettek.
3: Először is talán arról mondhatná valamit, hogy hogyan is kerültél kapcsolatba Blaskovics Józseffel.
4: Ugyanúgy kerültem kapcsolatba dr. Blaskovics Józseffel, Józsi bácsival, mind az összes prágai diák. Minden évben a nagy találkozók egyikén, általában novemberben Józsi bácsi beszámolt a kutatásainak legújabb eredményeiről, különféle élményeiről. Ő ebben az időben a Csehszlovák turkológia vezető munkatársa volt, isztambuli és az Ankarai Egyetemnek vendégprofesszora és minden turkológiai konferenciának résztvevője és előadója. Az egyik ilyen alkalommal ez konkrétan 1970. novemberében történt, szintén előadást tartott a prágai diákok körében, és az előadást követően mutatott be neki, engem és szobatársamat, Szaló Bélát, Józsi bácsinak, aki abban a pillanatban, hogy megismert bennünket, földerült az arca, és rendkívül meg volt lepve, hogy két milyen gyönyörű türk nemünk van, és ettől a pillanattól kezdve nem tudtunk az ő bűvköréből szabadulni. Józsi bácsival a későbbiek folyamán a kapcsolatom ott mélyült el, hogy 1973-ban ő indított egy turkológiai szemináriumot, amelyre én is beiratkoztam. Ennek tulajdonképpen az volt a lényege, hogy a saját anyaegyetemünk mellett tanultunk volna turkológiát, és turkológusként végezhetünk volna akár egy egyetemen, csak hát sajnos az én esetemben az történt, mint a legnagyobb részünk esetében, hogy az anyaegyetemünkön levő vizsgáknak előnyt kellett biztosítanunk, így aztán egy szemeszter után befejeztem turkológusi pályafutásomat Józsi bácsinál. Ketten egyébként ezt a szemináriumot elvégezték, ők képzett turkológusok lettek, de hát mindkettőnek volt már más diplomája is, úgyhogy gyakorlatilag turkológiával igazán hivatásszerűen nem foglalkoznak, tudtam azóta se. Józsi bácsi a Csemő Egyetem melletti utcában lakott, az iskolából szinte át lehetett hozzáugrani. Másrészt pedig én az egyetem elvégzése után megpróbáltam egy néhány munkáját, amiről annak idején nagy lelkesedéssel beszélt, lefordítatni, később lefordítani, magyarra, illetve kiadatni az olyan nyelvén is. Így aztán a 70-es évek közepétől folyamatosan egészen 1990-ig jártam Prágába Józsi bácsihoz, egyrészt azért, hogy elbeszélgesse vele, másrészt pedig hát 5 évenként, amikor kelek születésnapja volt, beszélgetést, interjút készítettem vele legújabb tudományos eredményeiről, amit aztán a Hét című heti lapban, illetve az Új Szóban, vagy a Vasárnapban közöltem, és aztán így mélyült el végül is a kapcsolatunk.
3: Te nem csak Józsi bácsit ismerted, hanem ismerted a feleségét is, gyerekeivel is volt alkalmat találkozni annak idején.
4: Sajnos most találkoztam mai napon először a gyerekeivel, annak ellenére, hogy az egyik lányával élt együtt, de hát én őhozzá napközben jártam, amikor ők dolgoztak, ővel nem találkoztam. Anna asszonyt viszont, aki 93 évesen aránylag jó egészségnek örvend, ahogy a gyermekeitől megtudtam, nagyon kedves, talpra esett, szeretetre méltó asszony, aki miután Józsi bácsi Jóhoz férhez, mert egyébként itt Imelyen házasodtak össze, a csaló közben telepedtek le, ő megtanult magyarul tűrhetően, és a gyerekei valamennyien jól beszélnek magyarul, úgyhogy Anna asszony mindig érdeklődött a magyarság, illetve a magyar kultúra iránt. Sok esetben csak azért váltottam át a cseh nyelvre, hogy azt jobban értette, viszont magyarul elég tűrhetően tud a mai napig is.
3: Hány gyereke is van Józsi bácsinak?
4: Három lánya és egy fia van, közülük ma két lánya és a fia Árpád jött el, aki Kanadában él, úgyhogy egészen a tengeren túlról jött ide-vissza. Egy sor unokája, dédunokája van Józsi bácsinak, közülük többen szintén itt vannak, egészen nagy küldöttség képviseli a családot. Miután számunkra is egy nagyon szép és nagyon megható dolog az, hogy különösen az élete alkonyán eléggé mellőzték Józsi bácsit, kifejezetten nagy tudomás eredményei ellenére, hogy végre szülőfalója nem csak hogy megemlékezik róla, hanem megpróbálja a tudatába is beépíteni az ő hagyatékát, az, hogy egy ilyen kis mátyusföldi faluból elment egy olyan ember, aki Prágában a világhírű Karai Egyetemen lett a magyar tanszéknek a megalapítója, aztán a török tanszéknek is, illetve a szemináriumnak a megalapítója, tehát kettős érdemekkel rendelkezik, és azon kívül pedig hát évtizedeken keresztül szolgálta a magyar kultúrát azzal, hogy a nyelvkurzusokat vezette Prágában, valamint hát a török-magyar, török-cseh kapcsolatokat ápolta, az ó-türk hagyatékkal foglalkozott, valamint ami a legismertebb az ő tevékenységéből, az a török fennhatóság alatti területeken keletkezett okiratoknak a feldolgozása, a rimaszombati okiratok, amelyek nagyon híresek, valamint az érsekújvári defterek, amelyek szintén a világon egyedülállóak abból a szempontból, hogy a fennhatóság alatti békés lakosságnak az életében nyújtanak nagyon pontos szinte szociográfiai betekintést.
3: Hogyan is kerültél te kapcsolatba az e-mailyekkel?
4: 1995-ben, amikor megjelent az a bizonyos könyv Józsi bácsi 85. születésnapjára, amit már sajnos nem érhetett meg, akkor én eljöttem e-mailre, körülnéztem, elbeszélgettem emberekkel, voltak még olyan kortársai, akik jól emlékeztek rá. Ő egyébként legutoljára 1977-ben járt a szülőfalujában, de akkor közelebbi kapcsolatot nem teremtettem az e-mailyekkel. Körülbelül két hónappal ezelőtt a polgármester asszony Balog Ilona volt az, aki engem fölhívott, miután tudomást szerzett arról, hogy Józsi bácsival valamilyen kapcsolatom volt, és hát nagyon meglepett az a lelkesedés, ahogyan ők előkészítették ezt az egész dolgot, azt, hogy egyrészt elnevezték a falu főterét Blaskovics Józsefről, másrészt, hogy a 95. születésnapjára szeretnék az emléktáblát eleplezni. Sajnos a fiatalabb korosztály már nem túl sokat tudott az ő tevékenységéről, viszont nagyon megörvendeztetett, illetve nagyon meglepett az a nyílt érdeklődés, hogy meg szeretnék ismerni Józsi bácsi tevékenységét, és ebből az alkalomból mindazt, amit tudtam róla, azt megosztottam vele, azon kül pedig a 10 évvel ezelőtt megjelent kötetnek a még meglevő példányait átadtam neki, valamint az összes olyan cikket, amit én, illetve Somogyi Mátyás megjelentetett az Új Szóban, Vasárnapban, illetve a Hétben, azoknak a másolatát átadtam neki, valamint azokat a könyveket, amiket Józsi bácsi nekem annak idején ajándékozott a saját műveiből, hogy ismerje meg a falu lakosságát, azok, akik szeretnék tudni azt, hogy mit és hogyan alkotott, és szeretnék az ő örökségét fölvállalni. Átadtam a polgármester asszonynak, és hát azután ő is meglátogatott engem. Én is találkoztam vele még külön alkalommal, úgyhogy így lassan összecsiszolódott ez az egész mai ünnepségnek a műsora, amely az e-mail napok keretén belül tulajdonképpen egy olyan emléket akar állítani Józsi bácsinak, amely megőrzi az ő tevékenységét, és hogy megpróbálja az ő szellemi hagyatékát ápolni ebben a faluban, és tulajdonképpen azt, hogy egy kis mátyusföldi községből elindulhatott valaki egy olyan korban, amikor szinte teljesen elszigetelten éltek ezek az emberek, úgy, hogy sokan a falukból ki sem mozdultak a születésétől halálukig, ő elmert indulni, olyan dolgokat mert fölvállalni, amit annak idején nagyon kevesen tudtak, és végig is tudta ezt az egészet vinni. Egy világhírű, nagyszerű turkológus és egy kiváló ember vált belőle, aki számunkra körülbelül 1200 prágai magyar diák számára mindig úgy őrződik meg, mint az a Józsi bácsi, akire föl tudunk nézni, akit szeretni tudunk. Egy egyszerű ember, de egy nagyszerű ember és egy kiváló tudós.
3: Úgy tudom, hogy még vannak olyan munkái, kéziratban maradt alkotásai, írásai, amelyek még nem igen láttak nyomdafestéket. Mit lehet ezekről tudni, és mi lesz a sorsuk ezeknek?
4: Sajnálom, a mai napig azt hiszem életem egyik legnagyobb hibáját követtem el. 1990. márciusában készítettem vele a 80. születésnapjára egy beszélgetést, és akkor ő át akarta nekem adni, a prágai Orbis kiadónak készítette elő, egyébként ez a kézirat akkor cseh nyelvű volt, a nagyságos Rákóczi fejedelmek első és második Rákóczi György levelezését a török szultánnal, a Kassai Királyság ügyében című könyvét. Arról volt szó, hogy abban az időben a hazug monarchia és a török birodalom között ki akartak alakítani a török egy olyan, illetve az oszmán birodalom pontosan, mert az oszmán birodalom sok nemzetiségű, nem is igazán török, hát rengeteg nyelvű állam volt, tehát az oszmán birodalom ki akart alakítani egy 7 megyét magába foglaló, nagyjából egy Szlovákia méretűnek megfelelő, a jelenlegi részben Lengyelország, részben Ukrajna, részben Kelet-Szlovákia, részben Magyarország, részben pedig északi erdélyi területeket magába ölelő ütköző államot. Ez a ütköző állam tulajdonképpen azt szolgálta volna, hogy a két birodalom valamilyen módon ne kerüljön közvetlen konfliktusba egymással. Ezt a tartott Józsi bácsi oda akarta nekem adni, de én nem mertem elvinni. Abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy épp ebben az időben omlott össze a magyarországi és a szlováki magyar könyvpiac is. A korábbi helyzet, amikor több tízezer példányszámban is átvették a Malás könyvkiadótól a könyveket magyarországi terjesztésre, teljesen megszűnt, és egyáltalán nem volt remény arra, hogy bármilyen könyvet meg lehet jelentetni a közeljövőben, arról nem is beszélve a történelmi munkákat. Én akkor ezt a könyvet nem mertem elvinni, ezt a kéziratot. Viszont Józsi bácsi akkor már elég gyenge fizikai állapotban volt, ezért megpróbált a későbbiek folyamán is olyan irányba hatni, hogy a kéziratait el tudja helyezni olyan kezekbe, akik esetleg a későbbiek folyamán tudnak ezzel mit kezdeni. Egy részüket odaadta régi tanítványainak. Egy részük tudtommal Érsekújra került, és egy részük a Miskolci levéltárba. Hogy azon kívül valahova máshova is kerültek kéziratok, erről egyenlően nincsen tudomásom. Tehát gyakorlatilag Józsi bácsi érezve az elkerülhetetlen véget, megpróbálta olyan helyre elhelyezni a kéziratokat, miután én sajnos ezt a kéziratot nem vittem el, amit a mai napig is bánok, mert a későbbiek folyamán kiderült, hogy valóban van lehetőség kiadásra, hiszen a Józsi bácsinak az emlékkönyvet ki tudtuk adni ki 5 évvel később. Ezt a kéziratot szeretném megtudni, hogy hol van, mert ez a tudományos szenzációnak az erejével hatna. Hogy annak idején a prágaiak visszaadták ezt a kéziratot, teljesen érthető, miután a csehek számára

0: létrehozni. Remélhetőleg 5 év alatt annyi pénz össze fog jönni, hogy egy mellszobrot fel lehessen állítani Józsi bácsinak. Az elkészítése, a kiöntése körülbelül 250-300 ezer koronába kerülne, és ma egy Csallóközi vagy egy Mátyósföldi községnek ekkora összeg nem áll a rendelkezésére. Össze fog tudni jönni egy olyan összeg, hogy 100. születésnapjára egy mellszobrot föl tudunk állítani Józsi bácsinak, mert ő valóban tevékenységével megérdemli, és ráadásul példát is mutat, hogy meg kell becsülnünk a saját szülötteinket, meg kell becsülnünk azokat, akik nagyot alkottak, akik nagyot tettek a világban, és ezzel megbecsüljük önmagunkat is.
1: Lacati Hamér és Ozogány Ernő e-mail község híres szülöttéről, Blaskovics József turkológusról beszélgetett. És akkor halljunk egy következő híres emberről, aki szintén a mi tájainkról származott. Kittenberger Kálmán 1881. október 10-én született Léván. A híres Afrika kutatót, zoológust és vadászt Ozogány Ernő mutatta be hallgatóinknak 2013. októberében Csenger Ferenc műsorában.
2: A vonalban Ozogány Ernő tudományos szakíró. Kittenberg Kálmán életrajzát olvasom, hát meglehetősen nehéz sorsa volt, és többször is újra kellett kezdenie, úgymond az életét. Tehát kezdjük ott, hogy hogy is lett belőle Afrika kutatóvadász.
3: Óriási szerencséje volt azzal kapcsolatban, hogy a gimnáziumban Léván volt egy természettanárának egy olyan foglalkozása, mellékfoglalkozása, Krieg Ernőnek hívták, hogy állatokat tudott reparálni. És megtanította a fiatal Kittenberger szintén állatreparálásra. Ennek abból a szempontból volt óriási jelentősége, mert a századfordulón már sokan mentek Afrikába, gazdag vadászni, grófok és legfelsőbb 10 000-nek a tagjai, viszont nem értettek a preparáláshoz. Ezért magukkal vittek olyas valakit, aki tulajdonképpen ezt a dolgot tudta, tekintve, hogy hát ők azért mentek, hogy hozzahozzák a trófeákat. Tehát gyakorlatilag ezt tudta hasznosítani Kittenberger Kálmán, és a másik pedig az, hogy hát ő tudatosan vette fel a kapcsolatot a legnagyobb magyar zoológusokkal, illetve természettudósokkal, így meg is emelkedett Herman Ottóval és Bíró Lajossal is, úgyhogy mind a ketten támogatták őt, sőt be is ajánlották a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, mert akkor, amikor az első útjukra elmentek 1903-ban, akkor Damaszkin Arzénnak hívták azt a birtokost, aki ezt az egészet megszervezte, és hajlandó volt fizetni Kittenbergernek az ott tartózkodását, de az útját már nem. Tehát ezt ő neki meg kellett valamilyen módon szereznie, és végül is az ajánlások alapján a Magyar Nemzeti Múzeum fizette ki annak az reményében, illetve egy szerződést kötöttek, hogy ennek fejében állatokat fog küldeni, illetve preparátumokat Magyarországra.
2: Ugye Damaszkin Arzén földbirtokos kísérőjeként indult Afrikába, de végül is ő tovább maradt ott, mint az ő úgymond mecénása.
3: Hát inkább úgy mondanám, hogy Damaszkin Arzén jött el túl korán, mert az volt a helyzet, hogy amikor kiderült, hogy hát azért ez az Afrika út nem egy sét a galop gyakorlatilag, hanem nagyon emberpróbáló dolog, akkor ő ott hagyta az egész expedíciót, magára hagyta Kittenberger Kálmánt, viszont meghagyta neki az egész felszerelést és a fegyvereket is. Tehát ezzel a fiatal tudós el tudott kezdeni valamit az afrikai vadonban. Éppen sem a szavannán, mert ott voltak abban az időben. És hát, hogy mennyire veszélyes dolog volt ez, maga Kittenberger is megbetegedett. 140 kilométert kellett legyalogolnia maláriásan, tehát sűrűs betegen, de túlélte.
2: Mennyire volt akkor civilizált Afrika? Hiszen ugye az egyik dolog az, hogy vasúton utaztak, akkor egy új vasút épült már Afrikában, ugyanakkor azért mindenféle betegségek voltak, és nyilván az ellátás sem volt olyan, amilyennek mondjuk most elképzelnénk.
3: Hát a vasút az igaz, hogy megvolt, de hát ők nem a vasút mentén kezdtek vadászni, úgyhogy gyakorlatilag az csak arra volt jó, hogy az utolsó állomáson leszálljanak, legyalogoljanak néhány száz kilométert, ahol aztán elérték azt a célt, ahol valamit meg akartak állapítani. Egyébként amiatt is fontos volt ez tudományos szempontból, mert például Kittenberger Kálmán összesen 300 új állatfajt fedezett föl, amiből 45 őről neveztek el. Tehát gyakorlatilag olyan lakatlan vidékre mentek el, ahol nem volt semmilyen civilizáció. Ami pedig a betegséget illeti, hát akik járnak Afrikában ma is nagyon jól tudják, hogy rengeteg oltást kell megkapniuk ahhoz, hogy egyáltalán oda mehessenek, akkor meg ilyen nem létezett. Tehát az ember gyakorlatilag úgy ment oda, hogy bármikor meghalhatott bármilyen betegségben.
2: Ezekről az időkről és történetekből azt tűnik ki, hogy Afrikában akkor bizony minden szabad préda volt. Jól látom?
3: Hát ahogy én látom, a helyzet nem sokat változott azóta sem, mert például most is azért mindenféle szafari parkokban lövöldözgetnek össze-vissza, de a kittenbergiek esetében még volt, illetve abban a korban még volt egy ilyen

0: lovagias dolog, hogy azért ismétlő fegyvereket egyrészt azért is nem nagyon használtak, mert akkor még nem voltak nagyon ilyen fegyverek, másrészt pedig amiatt is, mert hát a vadászerkölcs ezt nem engedi meg. Most ebből a szempontból Kittenberger majdnem az életével fizetett, mert 1904-ben meglőtt egy oroszlán. És miután ősi vadász szabály az, hogy a sebesült állatot meg kell ölni, tekintve, hogy veszélyes a bármire, más állatra is és az emberre is. Hát ezt kénytelen volt megtapasztalni Szent István fia Szent Imre, és ugyanúgy kénytelen volt ezt megtapasztalni Zrínyi Miklós, a Szigeti Veszedelemnek az írója, hogy akkor, amikor megsebesítették a vadállatot, utána mentek, a sebesült vadállat után, és bizony az életükkel fizettek. Most Kittenberger Kálmán esetében az volt, hogy két cső puskája volt. Az egyik lövedékkel megsebesítette az oroszlánt, és utána ment a magas fűbe. Ilyen tulajdonképpen ilyen pampák voltak ott. És amikor észrevette az oroszlánt, akkor már támadott. És csütörtöket mondott a fegyvere. Most tulajdonképpen szinte testtelen küzdelem volt, majdnem bele is halt, de valahogy ösztönösen elkapta bal kezével az oroszlának a nyelvét, és teljes erővel kiúszta a szájából. Ettől az oroszlán annyira megdöbbent, annyira meglepődött, hogy volt annyi ideje, hogy becsúsztassa az új lövedéket a puskába, és szemellője az oroszlán, tehát megölte őt. Most a helyi törzsnek a lakói találtak rá az halott oroszlánnal együtt, ő is eszméletlen volt. És annak köszönheti tulajdonképpen az életét, hogy egyrészt fiatal volt, mindössze 22 éves, tehát iszonyatosan erős volt a szervezete, másrészt pedig a helyi törzseknek a szokása is, tekintve, hogy akkor, ha valaki uralkodó akart lenni abban az időben, oroszlánt kell megölnie. Aki egy oroszlánt megölt, az szinte félistennek számított. Úgyhogy ezek a törzslakók bevitték őt a faluba, és hónapokon keresztül ápolták, különféle gyógynövényekkel, különféle főzetekkel, és így épült föl. Egyébként 9 nagyon súlyos sebe volt, és több mint 10 kisebb sebe, úgyhogy hajszálián belehalt ebbe a kalandba. És itt lehet látni, hogy milyen szenvedélyes vadász volt. Ő nem hazafutott ezután, hanem folytatta az egészet, és hát még évtizedekkel később is vadászatokra járt, holott hajszálián az életével fizetett.
1: Hány útja volt Afrikában Kittenbergernek?
0: Összesen 16 útja volt Afrikában, de több is lehetett volna, hogyha 1914-ben Ugandában nem tartóztatja le őt az angolok. Ugyanis ott kitört az első világháború, ő épp vadászott ott, ellenséges államnak a polgára, kipuskával a kezében, azon elküldték őt Indiába. Egészen 1919-ig ott volt, hogy gyakorlatilag ott tétlen nem tehetett semmit, egyáltalán sőt, még az összes felszerelését, az összes fegyverét, mindent elkoboztak, úgyhogy 1920-ban, mire hazaért, teljesen nulláról kellett kezdenie. Így aztán éveken keresztül újra nem tudott menni, 1927-ben ment legközelebb, aztán újra vadászni, amikor kis össze tudta szedni magát. Ugyan tetszett említeni, a Nimrodot 1920-ban vett át, ott egy óriási szerencséje volt abból a szempontból, hogy hát éppen miatt az oroszlán kaland miatt is, és volt egy másik dolog is, ami az egyik legveszélyesebb tevékenység, támadó elefántra vadászni. Ő még ezt az oroszlán kalandot megelőzően 1903-ban a szembe jövő támadó afrikai elefántot lőtt le. Hogyha elribázol lövést, akkor szintén, akkor már nincs oroszlán kalandja sem, mert ők mindig is, hát királyi szokás volt a vadászat, mindig is vadásztak. Így aztán így ismerkedett meg Horthy Jenővel, Horthy Miklósnak a testvérével, azon kívül pedig Gróf Teleki Pállal, aki 1920-ban miniszterelnök lett Magyarországon. Tehát gyakorlatilag szinte a kedvencük volt ezeknek a vadászoknak, mert hát hozzájuk képest abszolút profi volt, úgyhogy ők kettelésből űzték ezt a tevékenységet, miközben Kittenberger egyrészt szenvedéllyel, másrészt pedig el kell azt is mondani, hogy olyan teljesítményt nyújtott Kittenberger, ami számomra teljesen megdöbbentő, illetve felfoghatatlan. Összesen 60 ezer darab, 60 ezer preparátumot küldött a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Hogyha ezt megnézzük, hogy gyakorlatilag 16-17 éven keresztül vadászott, körülbelül 16-17 éven keresztül preparált, akkor évente 2000 preparátumot kellett elkészítenie. Tehát ez valami hihetetlen nagy teljesítmény, tekintve, hogy hát egy állatkitömése az nem egy-két órát vesz igénybe. Úgyhogy szinte munkamániás volt, hihetetlen teljesítmény nyújtott. Csak a legszörnyűbb volt az életében az, hogy 1956-ban, amikor kitört a forradalom, illetve a harcok voltak Budapesten, a Nemzeti Múzeumnak épp az a szárnya égett le, ahol a Kittenberger és a Széchenyi Zsigmond gyűjtemény volt, ugye szinte az egész gyűjteménye megsemmisült. Így aztán semmi más nem maradt fönn, illetve azon, amit tulajdonképpen meg tudtak menteni, mint az írásai, a könyvei, a visszaemlékezései, tehát gyakorlatilag az, amit összegyűjtött, az a lángok martalékával vált.
2: A lévai születésű Afrika kutató Kittenberger Kálmán munkásságával ismertetett meg bennünket Ozogány Ernő, aki a szlovák televízióban végzett munkája mellett 15 könyvet is megírt. Néhányat, például a magyar tudomány és évszázadait, vagy a gondolatokra épült katedrálist, Laca Tihamérrel és dr. Kis László orvostörténésszel közösen. Ám több művében lakóhelyének, Tejfalunak a történetét, szokásait, labdarúgása 75 évét is feldolgozta. A magyar történelem legérdekesebb asszony életét bemutató a Nemzet virágai című rendkívüli könyve hiánypótló mű. Számos ismeretterjesztő cikket is írt, és fájlalta, hogy az ismeretterjesztés jelentősége a szenzációt hajszoló írásokkal összevetve egyre inkább a háttérbe szorul.
3: Ez elsősorban a folyóiratokban megjelenő publikációimra vonatkozik, tekintve, hogy azért kötetben szoktam publikálni. Ennek pedig egyetlen egyszerű oka van, hogy a legutóbbi néhány évben jól néhány lap megszűnt, másrészt pedig sajnos a piac is igen beszűkült, tekintve, hogy a jelenleg megjelenő lapok nagy része sokkal folyékonyabb, a szenzációhajház, tehát kevésbé tudományos írások, mint azok iránt, az írások iránt, amelyek az olvasót megpróbálják az tudomány állásának megfelelően, nem pedig csak kiragadva részleteket tájékoztatni.
4: De azt mondod, hogy bombasztikus vagy szenzációhajház cikkeket igyekeznek megjelentetni. Némelyik tudományos probléma szerintem van akkora szenzációs, van annyira izgalmas, hogy talán érdemes lenne ezekről is írni és az olvasókat tájékoztatni.
3: Erről az a másfél évtizeddel ezelőtti eset jut az eszembe. Ez volt az a bizonyos hideg magfúzió. A világot telekürtölték a televíziós és rádiós állomások, és hát az összes szinte nyugati folyóirat is arról írt, hogy hogyan sikerült a magfúziót megvalósítani szobahőmérsékleten. Akkor büszke voltam magamra, hogy elsőként írtam meg azt, hogy hideg magfúzió egyszerűen fizikai képtelenség. Annak ellenére, hogy még budapesti és pozsonyi kutatóknak is sikerült megismételniük azokat az amerikai kísérleteket, amelyeket beharangoztak a tömegtelenítési eszközökben. 90 után kellett rájönnöm arra, hogy valahol másod van a kutya elásva. A természettudományokat komolyan vevő, illetve egy kissé értő ember nyugaton is egészen biztosan tudta, hogy a beharangozott szenzáció nem lehet egyszerűen úgy, ahogyan elmondták, igaz. Viszont nem kaptak ezek az emberek fórumot, mert a piac törvényei ott is azt diktálták, amit annak idején nagyon jellemzően fogalmazott meg Pulitzer József, hogy az nem hír, ha a kutya megharapja a postást, az viszont már hír, amikor a postás harapja meg a kutyát. Ezen az alapon humorizálhatnánk azon, hogy az nem hír, amikor a tudós bombázza az atomot, de az már igen, amikor az atom bombázza a tudóst, de hát ez sajnos már egy egészen más és szörnyű szférát érinthetne. Azt hiszem, a fő probléma nálunk is, hogy amikor beindult az úgynevezett piacgazdaság, vagy annak némi csirája, ugyanezt a szemléletmódot átvették a nyugati tájékoztatási eszközöktől, és ha belegondolunk csak egyszerű dologba, amit említettél, hogy szenzációs, igen, de azt is meg kell mondani, hogy az American Science-nek a magyar kiadása megszűnt. Egy olyan újság, amely tulajdonképpen a tudománnyal foglalkozott, és olyan emberek írtak bele, akik maguk is aktív tudósok, az nem tudott egy 15 milliós magyar piacon gyakorlatilag megélni. Ez valószínűleg összefügg egy egészen más dologgal is. Korunk, erről naponta meg tudunk győződni, nyugaton és keleten egyaránt így van, bárki bármit is állít, a nagy problémák és a nagy válságok kora. Egy kicsit utána néztem a történelmi dolgoknak, és újra az ember beleütközött abba a bizonyos történetbe, amikor 1430-ban a zsandarkot az angoloknak kiszolgáltató franciák végül is eljutották oda az orleáni szűzt, hogy bíróság elé állították őt. A védői azzal próbálták őt megmenteni, hogy közvetlenül a római pápahoz fordultak, hiszen csoda történt meg, jelent neki a Szűz Mária, tehát mégsem kellene talán boszorkányként elítélni, és ennek következtében elégetni ezt a csodálatos emberkét. A pápa ekkor visszaüzente, hogy az egyháznak csak válságos időkben van szüksége csodákra. Ezzel pontosan jellemezte a mi korunkat is. Most csodára van szükség. Azok után, a dolgok után, amik a második világháborúban utána és a 60-as, 70-es években megtörténtek, csodára van szükség. Ennek akarnak az emberek hinni, atmeneti kortélünk egészen biztosan le fog tisztulni néhány évben, vagy néhány évtizeden belül, viszont jelenleg a helyzet ez. Itt kétoldali problémáról van szó, az egyik az újságcsinálók, újságkészítők, akik legtöbb esetben sajnos nem látnak bele a kérdés mélyébe, tehát már eleve azokat az írásokat, azokat a cikkeket, vagy azt a szemléletmódot részesítik előnyben, amely a kiragadott szenzációra épül. De másik oldalon ez az olvasói igény is sajnos megvan, és nagyon hosszú ideig meg lesz, mert az emberek csodákra várnak, és sokkal jobb, sokkal egyszerűbb, sokkal szebb a csodát elképzelni, várni megvalósulását, mint szembenézni azzal a lehetőséggel, szembenézni azzal a ténnyel, hogy minden emberi tevékenységnek mindig vannak mellékhatásai. Ezeket a mellékhatásokat csökkenthetjük.
4: Csodavárásról beszéltél az imént, de vannak a csodavárók között olyanok is, akik bizonyos komoly műveltséggel, sőt mondhatni azt is, hogy egyetemi végzettséggel rendelkeznek, csak ez a műveltségük eléggé egyoldalú. Milyen feladat vár azokra a természettudósokra, műszaki szakemberekre, orvosokra szerinted, akiket aggaszt ez az egyoldalúság, ez a fajta csodavárás?
3: Hát annak is már két emberöltője, hogy Magyarországon utoljára kitört a nagy vita az emberi műveltségnek a jellegéről, illetve mi a művelt ember. Ahhoz, hogy az ember a 21. században komolyan versenyképes tudjon maradni az élet minden területén, ahhoz valóban szüksége van a környező folyamatoknak, egyáltalán az élet minden területén legalább olyan átfogó ismeretére, hogy az ember tájékozódni tudjon. Az erre való fölkészítésnek az egyik fóruma természetesen az iskola, legkülönbözőbb szintű tanintézmények, és a másik fóruma pedig az a fórum, amely tulajdonképpen az ismeretterjesztő irodalmon, az ismeretterjesztő cikkeken, az ismeretterjesztő folyóiratokon keresztül vezet. Hogy a kettő mennyire közel áll egymáshoz, arra a legjobb példa a 20. századi ismeretterjesztésnek a története. A legzseniálisabb ismeretterjesztők épp azok a tudósok voltak, akik a legnagyobb felfedezéseket tették. Gondoljunk csak Albert Einsteinre, aki két könyvet is írt, az egyiket a relativitás elméletről, a másikat pedig az Én világképem címmel, egyáltalán egy olyan összefoglaló műt az egész tevékenységéről. Egyébként mind a kettő megjelent magyarul. Tehát az ismeretterjesztésnek olyan óriási szerepe van, amit semmi más nem vállalhat magára. Mindezek az emberek, akik nagyon komoly kutatásokkal foglalkoznak, Nobel-díjat kaptak, és akik bevonultak, már ma bevonultak a tankönyv lapjaira, vették a fáradtságot, időt arra, hogy mindezt a széles közönségnek is elmagyarázzák, érthetően, hogy ők is okuljanak belőle, hogy a fiatal generációk is úgy készülhessenek föl az életre, hogy alapos ismereteik, alapos természettudomás ismereteik vannak. Arról a hátsó szándékról nem is beszélve, hogy minden egyes 11 éves gyermeknek az iskolatáskájában ott van az a bizonyos napóleoni marsalbot. Ki tudja, hogy melyikükből lesz egy Lederman, egy Einstein, vagy egy Láncos Kornél könyvhatására a jövő Ledermana, a jövő Einsteine, a jövő Láncos Kornélia. Tehát az ismeretterjesztés az emberi kultúrtörténetnek és az emberi kultúrának és a tudásra való fölkészítésnek is nagyon fontos eszköze és nagyon fontos forrása lehet.
2: A következő hangfelvétel 2017. februárjában készült a szlovákiai rádiózás megindulásának 90. évfordulója alkalmából. De Ozogány Ernő szakemberként rövid betekintést nyújtott a rádiózás történetébe is.
5: 1927. február 7-én kezdődött az országos adás a rádió esetében, viszont természetesen ez a műszaki eszköz jóval korábban megszületett, mégpedig a 19. század végén, többek között Alexander Popovnak köszönhetően, Marconinak köszönhetően és Teslának köszönhetően, de egészen az első világháború végéig nem volt rendszeres rádióadás, viszont a háborúban, mint ahogy általában lenni szokott, ott már a legmodernebb eszközöket felhasználták, ezek között a rádiót is felhasználták már, tehát gyakorlatilag előbb volt a katonai alkalmazása, mint civil. Most az első világháború után egyre inkább felvetődött az a kérdés, hogy az illő szót kisugározni az éterbe, és ezt valamilyen módon a hallgatók tudják venni ezeket az adásokat. Nagyjából 1919-20-ra tehetjük a kísérleti adásoknak a kezdetét. Hát konkrétan Amerikában is az AT&T, ami tulajdonképpen Alexander Graham Bellnek volt a vállalata, a telefontársaság kezdte az adásoknak a sugárzását, Európában pedig a BBC 1922-ben. Ettől kezdve fokozatosan kezdett fejlődni a rádiózás. Egyébként a BBC-nek érdekes módon a megalapítását a hivatalos honlapon 1927-re teszik. Ez annak az eredménye, hogy tulajdonképpen eddig csak egy magánkezdeményezés volt, három mérnöknek a tulajdona, és ekkor lép be az állam, tehát a kormánya a sugárzásba, és ekkor válik állami adóvá BBC, tehát szinte látszólag úgy tűnik, hogy ugyanakkor, amikor a Pozsony bekapcsolódik az országos rádió hálózatba, akkor alakult meg a BBC is. Csehországban, Prágában először 1923-ban kezdenek sugározni adásokat, ezt Béliből egy sátorból tették meg, ugye tulajdonképpen ez volt az első adás, amely Csehszlovákiában elhangzott, és ugyanúgy, ahogy a BBC esetében volt, itt is magánszemélyek alapították meg ezt a rádiót, és ráadásul a neve Rádiózsurnál volt, ami tulajdonképpen vissza is adja azt a célt, amit ők akartak, hogy hírekkel ellátni a lakosságot. 1923-ban kezdődött a prágai adóból a műsor, a következő évben kapcsolódik be ebbe Brünn, és 1926-ban Pozsony, majd pedig ugyanúgy a következő évben Kassa, és 1929-ben pedig Ostrava. Gyakorlatilag ezt a fajta fölépítést kopírozza majd később, néhány évtized múltan a televízió is, ugyanígy építik ki folyamatosan Prága, Brünn, Pozsony, Kassa, Ostrava a stúdiókat, és tulajdonképpen ebben az időben már kétfajta módszert alkalmaznak. Az egyik, amikor kábelen vezetik, általában ez úgy szokott menni, hogy a stúdióból az adótoronyi kábelen szokták vezetni, vagy pedig a két adótoron között, illetve a két stúdió között levegőben sugározták. Ez egyébként megmaradt egészen addig a pillanatig, amíg nem kezdődtek el a műholdas kapcsolatok. Tehát gyakorlatilag volt minden adótornyom, például, hogyha veszük Pozsonyba az Erkehegyi adót, ott is voltak parabola antennák, amik talán még a mai napig is megvannak ott, és ezek sugároztak minden irányba át azokat az adásokat, amelyeket a következő stúdióba, illetve a következő stúdióból vettek. Ezen kívül persze volt a maga az adótorony, amely adta a hallgatók, illetve a nézők számára a televízió és a rádióadásokat. Nagyon érdekes dolog az, hogy a kezdeteknél nagyon kicsi teljesítmény elég volt ahhoz, hogy hallani lehessen nem csak egy országon belül, hanem az egész világon az adást. Például az első prágai adó 1 kilovattos volt. Most, hogy fogalmunk legyen erről, hogy mit jelent, azok a kb. 20 évvel ezelőtt elterjedt talkie-walkie-k, ezek a kis beszélgető dolgok, amivel 1-2 kilométer távolságra tudták a gyerekek elmondani maguknak, amit akarnak. Nyugaton sokat behoztak belőlük, hát ezek nagyjából ilyen teljesítményűek voltak. Mi volt a helyzet? Az, hogy először is hát nem voltak még erősítők, ez először fel kellett az erősítő rendszereket találni, tehát a gyakorlatilag nagyon teljesítményen sugározni. Hát például az első magyarországi rádióadó csak 1 kilovattos volt, ami szintén hát lehetetlenül kicsinek tűnik ma, akkor, amikor több száz kilovattal sugároznak, viszont csönd volt az étterben. Ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy veszünk egy éttermet, vagy egy vendéglőt, ahol nincs senki, és akkor bejönnek az első emberek. Halkan elkezdenek beszélgetni, és mindenki mindenkit hall. Minden inkább telik meg ez a bizonyos terem, annál hangosabban kezdenek beszélgetni az újrajövők, és egy idő után már mindenki torka szakadtából ordibál, és a szomszédja nem hallja őt rendesen. Pontosan ugyanezt történt meg az étterben, hogy ahogyan jelentek meg az új rádió, több egymáshoz közel álló hullámban sugározzák az adásokat, akkor ők képesek egymást elnyomni. Vagyis ugyanúgy, mint abban a bizonyos vendéglőben, minél több adó van egymás mellett, annál nagyobb teljesítmény kell ahhoz, hogy tudjuk kiabálni a szomszédot. Ennek volt a következménye az, hogy hát a világ egy leghíresebb adója, amely 90-es évekig sugárzott, a Radio Luxemburg, az már 1200 kW-tal sugárzott. Holott hát korábban 1 kW is nagyon elég volt mindenre. Tehát gyakorlatilag itt egy olyan folyamat játszódott le, aminek az eredménye a Genfi egyezmény volt. A Genfi egyezményben tulajdonképpen megegyeztek egymással az egyes országok, hogy ki milyen hullámhosszon sugároz. A mai napig egyébként ez az egyezmény él, és hogy betartsák azokat a játékszabályokat, hogy egymást ne tudják zavarni. Épp a kezdeti rádióadások idején derült ki az, hogy nem csak azt a műsort lehet hallani, amit az ember kisugároz, hanem 1-2 másodperccel később ennek a műsornak szinte visszhangját is. És hát a csillagászok elkezdtek vizsgálódni, hogy mi az oka ennek, és kiderült, hogy a Földet körülveszik kb. 100 km-es magasságban egy elég vastag réteg, ami egyébként több alrétegből áll, ez az ionoszféra. Tehát gyakorlatilag itt egy olyan rendszert kellett a későbbiek folyamán kiépíteni, hogy egyrészt Betartom a genfi megállapodást, mindenki olyan hullámosszakon sugározzon, hogy a szomszédait ne zavarja. Másrészt egy országon belül olyan módon megoldani a kérdést, hogy a szomszédos adók szintén ne zavarják egymást. Ez egy nagyon komoly mérnöki, műszaki dolog volt. Itt volt egy fejlődés, és ami pedig a sugárzás technikát illeti, hát kezdetben 1-2 watttól kezdve egészen felfutottak 1200 kW-ig, ahogyan említettem, mert itt azért egy csomó műszaki kérdést meg kellett oldani, például a Radio Luxemburg esetében az ősugárzó elektronsövek, ez 4 méter nagyok voltak. Hogyha egy ilyen elektroncső fölrobbant, akkor szétvetette az egész adótornyot. Tehát gyakorlatilag itt olyan fejlődésen ment keresztül, ezek a nagy hatalmas elektroncsövek, amit klisztronnak szoktak nevezni, ezek már 4-5 méter magasak voltak. Itt már olyan dolgokat kellett művelni, hogy túl tudják harsogni az egész világot. Hát a Radio Luxemburg egyébként, ami egész világon fogható volt. Hát mi a 70-es években annak idején ezen nőttünk föl. Hogyha hallani akartuk a nyugati zenét 60-as, 70-es években, akkor csak a 208 méteres középhullámra kellett rehangolódni. Este 10-től sugározta a Radio Luxemburg ezt a zenei műsorát hajnalig. Amikor műszaki rajzot kellett éjszaka készíteni, amikor tanulni kellett éjszaka, akkor mindig a Radio Luxemburg ordított. Ami létezett nyugaton, a legdivatosabb zene, azt mind rajta keresztül ismertük meg. De hát egyébként érdekes a sorsa, hogy 1992. december 30-án megszűnt a Radio Luxemburg, viszont van jogutódja, úgyhogy hogy RTL. De ez ma televízió. De maga ez a rádió, ez legenda volt a maga idejében, és ami nagyon fontos volt, és emiatt nem is nagyon zavarták, mert hát a nyugati adókat, Szabad Európát, azt nagyon keményen zavarták, részben az Amerika hangját is, BBC-t az kevésbé, viszont Radio Luxemburg apolitikus volt. Ők csak divattal, zenével, tehát olyan dolgokkal foglalkoztak, ami miatt nem volt tulajdonképpen érdeke az akkori hatalomnak, hogy zavarják, nem sugárzott olyanokat, amik tulajdonképpen politikai kényesek lettek volna, vagy kellemetlen lettek volna, hogy gyakorlatilag emiatt keleten-nyugaton egy hihetetlen népszerű adó volt a Radio Luxemburg.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Ozogány Ernő munkásságát idéztük fel Laca Tihamér vele készült beszélgetései alapján, illetve Csenger Ferenc közreműködésével a Pandora Szelencéje című Ozogány könyvből hallhattak részletet. Műsorunk Kubányi Péter hangmérnök segítségével készült el. Ismétlését vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg. Köszöni figyelmüket, hasznos rádiózást és kellemes májusi napokat kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.
6: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei. Az egészségügyi nővérek szerepét méltatta az államfő. Újabb légicsapást mért Gázára az izraeli hadsereg. Ma is esős az idő, 15 fok körüli hőmérséklet várható. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Peter Pellegrini köztársasági elnök az egészségügyi nővérek és szülésznők szerepét méltatta a Fehér Szív címet viselő díjátadón. Kiemelte, hogy ők alkotják a kórházak legfontosabb szakmai csoportját, mivel a betegek leginkább rájuk támaszkodnak. Beszédében hangsúlyozta a tudás átadásának jelentőségét is, vagyis, hogy a tapasztalt szakemberek a fiatalabb generáció képzésében is aktívan részt vesznek, ezzel biztosítva a szlovák egészségügy jövőjét. A sikeres uniós forrás lehívás feltétele a tervezett önkormányzati reformok előkészítése, mondta Michal Kalinyák államtitkár, a szlovák kormány területi önkormányzatokért felelős megbízottja. A belügyminisztérium 4 önkormányzati törvénymódosítást bocsátott egyeztetésre. A javaslatok egyesítenék a városok, községek és megyék működési szabályait, szigorítanák a döntéshozatali és vagyonkezelési előírásokat, valamint módosítanák a helyi népszavazások szabályait. Változna a polgármesterek döntéseinek indoklási kötelezettsége is, és csökkennének a megyei vezetők és képviselők juttatásai. A cél a rendszer modernizálása és az uniós források reformokra történő hatékony felhasználása. Az izraeli légierő pénteken csapást mért Gáza városára. A támadás célpontja a Hamász fegyveres szárnyának vezetője Izzadin Haddad volt. A légicsapásokban legalább 7 palesztin meghalt, köztük egy gyermek és 3 nő, több mint 50-en pedig megsérültek. Egyelőre nem tudni, hogy Haddad életét vesztette. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök szerint a Hamász parancsnok a 2023. október 7-i terrortámadás egyik kitervelője volt. A támadás idején továbbra is holtponton vannak az izraeli Hamász tárgyalások a gázai háború lezárásáról. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az amerikai és nigériai fegyveres erők közös műveletében megölték az iszlám állam terrorszervezet egyik magasrangú vezetőjét, Abu Milal al-Minukit. Trump elnök a Truth Social platformon azt írta, hogy az akciót amerikai és nigériai erők alaposan megtervezett műveletben hajtották végre Afrikában, a Csád-tó térségében. Állítása szerint al-Minuki az iszlám állam egyik legaktívabb parancsnoka volt, és a szervezet afrikai műveleteit irányította, valamint amerikai célpontok ellen is tervezett akciókat. A terrorszervezet vezetőjét korábban az Egyesült Államok szankciós listájára is felvették. Az Egyesült Államok újabb 45 nappal meghosszabbította az Izrael és Libanon közötti tűzszünetet. A washingtoni külügyminisztérium szerint az elmúlt napok tárgyalásai eredményesek voltak, és hamarosan újabb politikai és biztonsági egyeztetések kezdődnek. A libanoni kormány üdvözölte a döntést, miközben Nawaf Salam miniszterelnök kijelentette, Libanonnak elege van azokból a fegyveres akciókból, amelyek külföldi érdekeket szolgálnak. A Hezbollah és Izrael közötti összecsapások ugyan mérséklődtek, de a határ mentén továbbra is történnek rakétatámadások és izraeli légicsapások. A németországi Nürnbergben vegyi anyag szivárgása miatt egy ember meghalt, további mintegy 30-an megsérültek egy üzemben. A hatóságok szerint a mérgező anyag nem jutott ki a levegőbe, ezért a lakosság nincs veszélyben. Több dolgozó légúti sérüléseket szenvedett, 2 alkalmazott, a helyszínen elveszítette az eszméletét, egyikük később a kórházban meghalt. Az üzemet kiürítették, a mentésben több mint 100 tűzoltó rendőr és mentős vett részt, a baleset okát a rendőrség vizsgálja. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A svájci jégkorong világbajnokság nyitónapján Finnország Németország 3-1, Svájc Egyesült Államok szintén 3-1, Kanada Svédország 5-3 és Csehország Dánia 4-1. Ma 12:20-tól játsszák a Szlovákia Norvégia, 16:20-tól pedig a Finnország Magyarország mérkőzést. A labdarúgó NB1 utolsó 33. fordulójának pénteki mérkőzésein Nyíregyháza Kazinc Barcika 2-2 és Felcsú MTK szintén 2-2.
0: Időjárás. Borult az ég, több helyen várható futó eső, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt az R1-esen Nyitra után Nagyszombat felé, az egyik sáv nem járható. Vásár miatt lezárták Léva központját, kerülni a kijelölt utcákon át lehet. Hídjavítás miatt nem járható a Farnad és Köbölkút közötti út, a kerülő út Kuralanin és Nagyölveden át vezet. Sebességet mérnek Pozsonyban a Vrakunyszkán a központ felé, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a szabad gondolkodás és szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Múlt év május 17-én elhangzott adásunk ismétlése szól, amelyben a magyar Jeremiád, a kitelepítések és a lakosságcserék korszakát idézzük fel. Szarka László történész, a komáromi Seje János Egyetem nyugalmazott professzora, a budapesti Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa segítségével. Mielőtt azonban belekezdenénk, hallgassanak meg egy kis ízelítőt az előttünk álló órából.
1: Szlovákiai magyarság tulajdonképpen újjáfületett. Sőt, azt szoktuk mondani, hogy 18-19-20-ban Trianonnál kényszer kisebbségként jöttünk létre. Ez a szörnyűség, ami itt a szlovákiai magyarsággal 45 és 48 között történt, ez alakított át bennünket sorsközösségé. A megértéshez gesztusok is kellenek. A legmagasabb szintű politikai gesztusok a testvérfalukban működnek, és én látom, hogy egyébként a Magyarországra áttelepített felvidéki magyarok, ők már megtanultak együtt élni az ott maradt svábokkal, az oda telepített székelyekkel, bukovonyai csángokkal, mint ahogy megtanultunk mi is együtt élni a mi falunkban lévő tótkomlósiakkal és másokkal. Úgyhogy amikor készítettünk itthon interjúkat, akkor az jött, hogy ez a sok vegyes házasság, ez azt jelzi, hogy közöttünk már olyan súlyú ellentétek nincsenek. A nagy probléma az azonban, hogy mindig van mind a két országban, sőt, mind a két kisebbségben is van egy olyan hang, hogy a másiknak nem lehet igaza. Csak nekünk lehet igazunk. És a másiknak ezt a gonoszságát, ezt a világba föl kell mutatnunk.
0: Bár 80 évvel ezelőtt a náci birodalom vereséget szenvedett, a fenevadat legyőzték, és ezzel lezárult a II. Világháború, Európa nem minden népére és nemzetiségére köszöntött rá a békekora. A történelem egyik legnagyobb erőszakkal kikényszerített népvándorlása következett. Könnyen célponttá vált, aki a rossz oldalon harcolt. A német fegyverletétel után a parázsló politikai és etnikai feszültségek esetenként erőszakos békeidőknek ágyaztak meg. 12 millió németet telepítettek ki a különböző országok. A szovjetek a megszállt balti államokból egész falvakat deportáltak Szibériába és Kazahsztánba. A szovjet-lengyel határvidéken ukránok és lengyelek egészen 1948-ig vívtak véres, 100 000 civil áldozattal járó háborút egymással, több mint 2 millió embert késztettek lakhelye elhagyására az ott is lefolytatott lakosságcserék során. Az egykori Jugoszláviában a háború után politikai és etnikai indítatású tömeggyilkosságok kezdődtek. A vérengzés 1946-ig tartott. Görögországban polgárháború robbant ki, és tartott egészen a 40-es évek végéig, 150 000 halottal és 700 000 menekülttel. Ebbe a sorba illeszthető a volt csehszlovákiai magyarokat sújtó deportálás és a lakosságcsere is, ha közben vér nem is folyt. Az egykori eseményekről és a történtek emlékezetéről Szarka László történésszel, a budapesti Rubikon Intézet tudományos főmunkatársával és a komáromi Seje János Egyetem oktatójával beszélgettem. A vendégszékben Szarka László történész, üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok!
0: Szóval kezdjük azzal, hogy nem szeretnék sebeket feltépni sem, a család történetében kutakodni, de visszaemlékszik-e rá, vagy mit meséltek szülei, nagyszülei, hogy élték meg ezt az időszakot, ami 45-ben kezdődött, és 49-ig eltartott jószerivel.
1: Igen, tehát a háború végével kezdődött a szörnyűség, de ez a magyar narratíva, hiszen a szlovák narratívában a bécsi döntéssel kezdődött az a 10 év, amikor minden megváltozott, az a rövid 20 éves létezése az első köztársaságnak, amiben úgy nagyjából a délszlovákiai magyar ember beletörődött. A revíziós Magyarország ebben nem törődött bele, úgyhogy tulajdonképpen a Horthy korszak revíziós politikája, a szomszédok kisantant politikája 20 éven keresztül készítette elő azt a konfliktust, ami aztán el is jött a világháború előtt a bécsi döntésekkel, Erdélyben a másik bécsi döntéssel. És hát itt nálunk pedig azzal, hogy az orosz front elérte a Garamot, az ipolyi csatákat, és 45 húsvétján, nagy péntekén megérkeztek Galánta környékére, miközben már Pozsonyban szintén itt voltak a szovjet csapatok. Azt követően mindenki azt gondolta, hogy vége a háborúnak, azok az iszonyatos emberveszteségek, amelyeket Magyarország is elszenvedett. Csehszlovákia kisebb mértékben, Szlovákia is kisebb mértékű katonai veszteségei jóval kisebbek voltak. Magyarország összességében majdnem 1 millió embert veszített a zsidósággal együtt, a 400-450 ezer zsidó legyilkolásával. Tehát azt mondhatjuk, hogy az emberek már nagyon várták a békét. Mind a két oldalról nagy családban vagyok, apai oldalon 5 nagybátyám, nagynéném, másik oldalon 11-en voltak édesanyámék, és a két családból egy nagynéném, illetve egy nagybátyám jutott arra a sorsra, hogy megkapták a fehér lapot. Én, mint egy nemes joglevelet, vigyázom apám fehér lapját, de apám nekem később azt mondta, hogy egy vagy két demizson borral megoldotta a helyi komiszárnál, hogy nem kellett vonatra szállnia. Sok oka lehetett annak, mert helyben folytak az ügyeskedések, folytak a számítgatások. Egy nagy családból, ha egy embert kitelepítettek, az már többé-kevésbé a családot megsértette, de a vagyonra nagy szükség volt. Mind a két család, ezek a nagy családok 10-15 hektárnyi földdel rendelkeztek, az ottani szelíd körülmények között akár kulátnak is lehetett volna őket minősíteni, de megmaradtak. A számomra az igazi nagy élmény az, hogy amikortól kezdve járni lehetett Tolnába, mert hogy sváb völgységi falukba telepítették, Kisvejke, Zomba, Tevel nevű településekre telepítették, a szeli turult, azt elvitték például Zombára. És nem hoztuk vissza a zombai szeli turult, hanem egy másolatot készítettünk a zombai turulról, úgyhogy most két szeli turul van, a kitelepítetteknek is megmaradt a turulja, meg nekünk is van újra turul. Családnak, a családi történetnek a része lett az, hogy akik itt maradtunk, azok mind reszlovakizáltunk. Kiderült, Szelit megnéztem külön, Szeliben alig volt reszlovakizáció, mert a csehszlovák hatóságok és külön a szlovák hatóságok telepítési körzeteket, kitelepítési körzeteket és reszlovakizációs körzeteket jelöltek meg. Diószegen például majdnem mindenki jelentkezett reszlovakizációra, de nem engedték, mert Diószeg viszont nagyon fontos volt a tótkomlósiak számára, tehát onnan mindenkit ki kellett rakni.
0: Nos, innen folytatjuk, de ha megengedi, bemutatnám röviden hallgatóinknak, bár nem hiszem, hogy akad közöttük, aki ne ismerné önt, vagy ne lenne tisztában a munkásságával. Szarka László történész, gyermekkorát előbb Karván, majd 1958-tól szülei, nagyszülei szülőfalujában, Alsó-Szeliben töltötte. Jól lehet, 1953-ban a Trencsén megyei, ma már Ilavához tartozó Klobusicban édesapja átmeneti munkahelyén született, mindig is Alsó-Szelinek vallotta magát. A galántai érettségi után 1971 és 76 között Pozsonyban a Comenius Egyetem történelem magyar szakán tanult és szerzett tanári diplomát. 1977-től él Budapesten, ahol a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében előbb könyvtárosként, ügyintézőként, majd tudományos munkatársként dolgozott. 1997-től az ő vezetésével jött létre az Akadémia Kisebbségkutató Műhelye. Ez alakult át 2001-ben az MTA Kisebbségkutató Intézetévé, amelynek 10 éven át igazgatója volt. Közben tanított a Debreceni Egyetemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, az Egri Eszterházi Főiskolán, illetve egyetemen. 2005 óta a budapesti munkahelye mellett a Selye János Egyetem tanárképző karán tanít. 2001 és 2015 között a Magyar-Szlovák Történész Bizottság társelnöke volt. Könyveket írta az 1867 és 1918 közötti magyarországi nemzetiségi kérdésről, a modern szlovák nacionalizmus első két évszázadáról, a sok nemzetiségű csehszlovák nemzetállam létrejöttéről és kudarcairól, a 20. századi magyar-csehszlovák kapcsolatokról, illetve a Kárpát-medencei országok magyar kisebbségeinek múltjáról. Emellett 400-nál több tudományos közlemény szerzője, kisebbségi tárgyú kutatásait Magyarországon 2005 és 2017 közt több díjjal jutalmazták. 2024-ben Zuzana Csaputová, Szlovákia volt köztársasági elnöke, a Fehér Kettőskereszt érdemrend harmadik fokozatával ismerte el a magyar-szlovák kapcsolatok sokoldalú fejlesztésében végzett munkásságát. Tudományos és oktatói tevékenységért 2024. március 15-én a Magyar Köztársasági Elnök által adományozott Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésében részesült. Nos hát, kevéssé van róla szó, pedig ez is egy érdekes vonatkozása a korabeli történteknek, hogy a német fegyverletétellel Európában több helyütt is erőszakos békeidők köszöntöttek be. Úgy olvastam, hogy a utóbbi évtizedek, vagy talán évszázadok egyik legnagyobb kikényszerített népvándorlása, népmozgása indult el Európában. Ennek a része volt a magyar Jeremiád is, a szlovákiai magyarok kitelepítése, illetve a lakosságcsere későbbi folyamata. Nézzük hát, hogy mivel, mikor, hogyan kezdődött ez a folyamat. Ugye a kormányprogram, a 45 áprilisi kormányprogram úgy fogalmaz, és most idézem, a cseheknek és szlovákoknak a német és magyar kisebbséggel kapcsolatos szörnyűséges tapasztalatai, hiszen a kisebbségek nagyobb részt a köztársaság ellen irányuló hódító politika engedékeny eszköz bizonyultak, s közülük elsősorban a csehszlovákiai németek kínálkoztak fel a cseh és szlovák nemzet elleni megsemmisítő hadjáratra, a megújított Csehszlovákiát mély és végleges beavatkozásra kényszerítik. Eddig az idézet. Nos, milyen konkrétan, milyen szörnyűséges tapasztalatokra hivatkoztak, illetve valóban a kisebbségek nagyobb részt, ahogy idézem újra, a köztársaság ellen irányuló hódító politika engedékeny eszközének bizonyultak? Így volt?
1: Fontos, hogy a londoni emigrációban kormányt alakító és újra köztársasági elnök kipozícióba helyezett Beneš kezdettől fogva különbséget tett a németek és a magyarok között sokáig. Ugye a németek előzését, ahogy a németek mondják a kitelepítést, a Fertreibungot, azt határmódosításokkal kombinálta, hogy bizonyos határmódosításokkal megkönnyítse annak a 3 millió csehországi németnek és ennek a 150 ezer kárpáti szlovákiai németnek az előzését, de ezek aztán főleg, hogy Anglia, aztán az Egyesült Államok, de különösen a Szovjetunió kezdettől fogva a népi németeknek, a német birodalmon kívüli németeknek az előzését egy háborús célnak tekintette, úgyhogy Königsberg, a mai Kaliningrádtól kezdve, de hát még messzebbről is kezdhetnénk az ukrajnai és más volhíniai németektől kezdve, a németek előzése a kelet-európai régióban háborús cél volt, Potsdam előtt is már, és hát folyt is a brutális német üldözés. Günter Grassnak ugye remek regényei vannak erről a gyalázatos folyamatról, mert sok százezer német halt meg a menekülés útján, vagy a menekülő utakon. 10-12 millió népi németet üldöztek el Kelet-Európában. Gyerekkocsikban tolták a gyereket is, meg ami megmaradt az ennivalót is, tehát az a poklok-pokla volt, amit a németek, a keleti népi németek megéltek, és Potsdamban 1945. augusztusában, vagy augusztus 1-én a potsdami nyilatkozatban erre áldását adták a győztes nagyhatalmak is, és sajnálatos módon Magyarország is megkapta a lehetőséget arra, hogy az akkor még 400-450 ezer magyarországi, trianoni Magyarország területén élt németet is elkergesse. Végül 200-250 ezer németet telepítettek ki, ami azért fontos a számunkra, mert Magyarország valószínűleg nem lett volna képes befogadni az innen elüldözött és elmenekült felvidéki magyarokat a szlovákok helyére, és a többsége az innen elkergetett magyaroknak, kitelepített magyaroknak valóban a dunántúli, meg a Pest környéki, a Schwabenring, ahogy mondják, a Pest környéki német falvakat, azoknak a helyére lettek telepítve. Összességében azt mondhatjuk, hogy a Szovjetunió területén már a háború idején, a német birodalom már a háború idején hatalmas, masszív átalakítás volt. Etnikai átalakítás, üldözések és hát tömeggyilkosságok. Ugye a csecsenek, a zsidóknak a belső Ázsiába való elüldözése az európai szovjet területekről, és itt pedig például a dél-tiroli németeknek, az Mussolini és Hitler megegyezett az úgynevezett opcióban, hogy aki német akar maradni, az húzzon el dél-tirolból, aki pedig ott marad, az váljon olaszvá. Majdnem, hogy iskolát teremtett ez a két diktátor ezzel az opciós megállapodásával. Csehszlovákia számára ez a kontextus, ez a háború utáni kontextus, tehát fölkínálta a lehetőséget, de Benes már és a kormánya és a kormányának a különböző szakértő körei foglalkoztak a magyar kérdésnek a némethez hasonló egyoldalú kitelepítésével. Katonai eszközökkel gondolták, hogy a front megérkezésével párhuzamosan a Dunán ponton hidakat építenek, és a csalóközi magyarokat 2-3 nap alatt kikergetik. Ez az ötlet megmaradt aztán Vavros Robárnál, aki a Szlovák Nemzeti Tanácsban a forradalom idején ugye fontos szerepet játszott, az öreg Srobár, és ő azt mondta, hogy igen, egyoldalú kitelepítés, minden paraszt, magyar parasztembernek van szekere. Akinek nincs szekere, annak van taligája. Arra rakodjon rá, és menjen a magyar határra. És Udvardon és környékén, és Gömörben is több községben megpróbálták a magyar határra kinyomni, és ott néha napokon keresztül várták, hogy a Magyarország beengedi. De Magyarország tudta, ha ez átengedi a határon az elüldözött szülőföldjükről elüldözött magyarokat, akkor vége a történetnek. És ezért mindent elkövetett a magyar kormány, hogy a Szövetséges Ellenőrző Bizottság, hiszen a Magyarország területén ugye a győztes nagyhatalma képviselőből álló Szövetséges Ellenőrző Bizottság jelentkezett, hogy jelezze azt, hogy mik folyik itt Csehszlovákiában. Több tucat dokumentum van. Van, aki 170 dokumentumot számolt meg, hogy a magyar kormányok, a Nagy Ferenc kormány, a Tildi kormány mennyi panaszt nyújtott be a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz. És hát szerencsénk volt, mert míg Prágában egy olyan amerikai nagykövet volt, akik úgy gondolta, hogy a magyarok ugyanolyan fasiszta nép, mint a németek, tehát hogy engedjék meg Csehszlovákiának a magyarok németekhez hasonló egyoldalú kitelepítését. Budapesten viszont egy olyan nagykövet, amerikai nagykövet volt, aki mindent elkövetett annak érdekében, hogy megkülönböztesse a németektől a magyar kisebbségeket, hiszen az erdélyi magyarság, a vajdasági magyarság, amely még kritikusabb helyzetben volt hozzánk képest, hiszen Tito partizánjai a Sajkás vidéken, Újvidéken, ugye a hideg napokat megtorlandó, ma úgy tudjuk, hogy 10-15 ezer között van a bizonyítható, halott igazolványokkal bizonyítható meggyilkolt magyaroknak a száma, és hát a kárpátaljai magyarság is, amelyet ugye a Szovjetunió megkapott benne ajándékba, áttengette Kárpátalját, azok is a végórájukat csöngették azzal, hogy a férfi lakosságot elvitték. És ebben a helyzetben ez a megalázott, legyőzött Magyarország, amelyik ugye hát nem véletlen vált legyőzötté, hiszen ahogy azt Teleki Pál írta, a revíziós csapda működött. Beleszorultunk Németországnak, a tengelyhatalmaknak a szövetségi rendszerébe, és Horvátországgal együtt az utolsó pillanatig harcoltunk Hitler oldalán, és ilyen formában a büntetés ideje elérkezett. És ezt a büntetési időt a magyar kisebbség, mondhatnánk azt, hogy míg Magyarország a politikai hibákat elkövette, politikai bűnöket követett el, bizonyos értelemben a tömeggyilkosságok, a zsidó tömeggyilkosságok, a dél-szlovákiai területén folytatott zsidóknak az elhurcolása, ezek komoly háborús bűnök voltak. A szlovákiai magyarság ebben néhány száz emberrel, néhány ezer emberrel részt vett, hiszen a Nyilas pártnak jelentős tagsága volt itt ebben a térségben, és a Szálas, amikor már Magyarország összement tulajdonképpen Sopron, Győr-Sopron megyére, meg a Csallóközre, akkor Szálas így grasszált az utolsó hetekben, és a helyi énekkarok megköszöntötték a nemzetvezetőt, és ezeket mind jegyezték, és ott a vágsejei levéltárban nézegettem át a népbírósági ítéleteket. Ilyen énekkari teljesítményért például már 5-6 napos kötelező munkára, meg más egyebekre ítélték ők.
0: Minden esetre a nyugati szövetségesek nem egyeztek abba bele, hogy a magyarokat egyoldalúan kitelepítsék Csehszlovákiából. Így merült fel ugye a belső kényszertelepítések ötlete, ezek voltak a csehországi deportálások. Ugye már utalt rá, hogy voltak területek, amiket reszlovakizációra jelöltek ki, voltak területek, amelyeket kitelepítésre, de mégis hogyan dőlt el, hogy kit visznek Csehországba, és kit nem, illetve hát végül is hányakat vittek el marha vagonokban a szudéta német vidékekre?
1: Az a szerencsénk, hogy az elmúlt 30 évben 5-6 jeles magyarországi, illetve szlovákiai magyar kollégánk, említsük meg itt Vatkarti Katalint elsősorban, akinek 93 óta jelentek meg a reszlovakizációról, a lakosságsérülő belső telepítésekről a munkái, aztán a Kaligram remek nagy munkát adott, egybevont ezeket a köteteket. szlovákra is lefordította, Isten értesse sokáig katonénit, mondanám innen is. Utána jött Popéj Árpád kolléga, és most Angyal Béla kezdett el masszív forrás feltáró munkát, mert hogy rengeteg forrás van. És Magyarországon pedig Tóth Ágnes, aki ezt a magyar-német párhuzamot elsőként fedezte föl, és azóta több könyvben, dokumentumkötetben publikálta a kutatási eredményeit, és hát Kugler József kollégám sajnos már nem él, ő volt az, aki ennek a lakosságcserének a működését nézte meg. A szerkesztő úr jogosan figyelmeztetett a kérdésében, lépegetnünk kell, és én is azt gondolom, hogy rövidre lehet zárni az egész történetet. Csehszlovákia azzal együtt, hogy Potsdamban nem kapta meg az engedélyt az egyoldalú kitelepítésre, rövidre akarta zárni a magyar kérdést is. Meg akar szabadulni a magyar kisebbségtől. Nem is titkoltam. Sem a Fillinger kormány, sem később 46-ban a Gottwald kormány kommunista miniszterelnökkel, ugye a keleti blokkban elsők között a lengyelekkel párhuzamosan, meg a jugoszlávokkal. Mindannyian azt mondták, hogy meg kell találni a megoldást. Ha már egyszer elhitettük a világgal, hogy mi a magyarokkal kesztyűskézzel fogunk bánni, lakosságcsere lesz, akkor azt ne engedjük el, de közben tegyünk meg mindent, hogy a belső megoldásokat, a belső széttelepítést, főleg csehországi széttelepítést, utána pedig a csodaszerként elképzelt reszlovakizációt, megszorongatni a magyarokat. Nagyon sok voltak többes identitású, a pozsonyi kassai magyarok többes identitású, többnyelvűek voltak. Bizonyítható, hogy 1930-ban nagyon sokan szlováknak jelentkeztek azok, akik 41-ben a magyar időkben meg újra magyarnak. Azokat ugye kikeresték, mert akkor még lehetett a népszámlálási adatokat nem anonim módon kezelni. Tehát ők erre alapozták, hogy a szlovákiai magyarság egy jelentős része kettős identitású. De ugyanakkor mondták, hogy ha reszlovakizáltok, akkor visszakapjátok a földeteket, állampolgárságot, politikai jogokat kaptok. És ez tulajdonképpen beleszorított 400 ezer ember nevében adtak be reszlovakizációt, több mint 400 ezer ember nevében adtak be reszlovakizációs kérelmet, ami aztán egy hatalmas botrányba fulladt, mert a magyar kormány pedig élve azzal az alkalommal, hogy 46. február 27-én megkötötte a lakosságcsere egyezményt a deportálásoknak a csehországi kényszermunka nyomására. Ugye szidjuk a magyar kormány, nagyon sokan szidják Gyöngyösi Jánost, közben mindig kihasználta azokat a lehetőségeket, hogy formalizálja ezeket a kapcsolatokat. És azzal, hogy leállította a deportálást 45-ben, 46 telén, azzal, hogy a lakosságcsere egyezményt egy éven keresztül készítették elő, tulajdonképpen időt nyert és életet nyert.
0: Ha már szóba hozta, illetve hát újra említettük a reszlovakizációt, és utalt rá, hogy 400 ezeren, vagy talán annál is többen kérvényezték. Én bevallom, hogy én nem tudtam, most, hogy készültem a beszélgetésre, hogy 288 ezer talán esetben hagyták jóvá a kérvényt. Hát mi történt a maradék 100 ezer esetben? Hogy nem hagyták jóvá az ember benyújtott reszlovakizációs kérelmét? Erről mit tudni?
1: Hát említettem már Diószeg esetét, tehát olyan településeken, ahonnan nem az volt a cél, hogy a reszlovakizációval itthon maradjanak az emberek, hanem az volt a cél, hogy lehetőleg mindenkit elvigyenek, vagy Csehországba, vagy belső széttelepítéssel, vagy Magyarországra. Ott a reszlovakizációt egyszerűen Granatyérnek hívták, Anton Granatyér. Kiváló szakértői voltak egyébként a csehszlováki vagy a bizottságnak, a telepítési bizottságnak és a magyarnak is, ahol a szlovákiai magyarok nagy szerepet játszottak, Jócsik Lajosék és a többiek, és Granatyér megpróbálta, és el is érte, hogy a Gottwald kormánynak a tárgyalásain előjött az, hogy az elsődleges cél megszabadulni, nem az, hogy reszlovakizálni. A reszlovakizáció jó, mert utána a reszlovakizáltakat el lehet vinni Csehországba, meg el lehet küldeni szlovák nyelvtanfolyamokra, nem kell nekik magyar iskolát adni. Tehát a reszlovakizáció is eszköze lett volna az etnikai tisztogatásnak, ahogy az egész folyamatot összesített néven nevezhetjük, de valójában azt mondhatjuk, hogy a cél a fizikai megszabadulás, a földeknek a megszerzése, az ingatlanoknak a megszerzése. Így aztán a reszlovakizációs bizottság akadozva indult, a végén több mint 300 ezernek megadták, formailag megadták a jogot, és ez a különbség ugye aztán 1950-ben a népszámlálásnál is megjelent.
0: Visszatérve a csehországi deportálásokhoz, hogyan zajlott? Az embert felszólították, kapott két napot és indult?
1: Általában a történetek, ugye, mert nagyon fontos, hogy ez a történet is, mint minden történelem, nem szoktuk általában az érettségi kérdésen, vagy az érettségi vizsgákon, vagy az államvizsgákon megkérdezni, és az ember, a szereplő ember, a szenvedő ember, a résztvevő ember, a döntést hozó embernek a fejében mi lehetett. Mi tudjuk, hogy mi volt azoknak a szülőknek, nagyszülőknek a fejében. Tehát a csehországi deportálás az egyik legsúlyosabb, legdrámaibb fejlemény. Ez nagyjából ugyanaz, ami azzal a 10-12 millió némettel történt. Egyik napról a másikra. Visszaélve Benesnek a 88-as, 1945/88-as dekrétumával, amely kötelező közmunkát rendelte az egész ország területén a hatalmas csehországi munkaerőhiánynál. Csak hogy akkor is már voltak cseh érdekek és voltak szlovák érdekek, a csehek nagyon nem kértek volna, hiszen rengeteg szlovák ment át a német házakba elfoglalni, de nem csak a szudét a német területre, hanem mindenhol munkaerő hiány volt ebben a korban. És hát akkor született meg az ötlet, hogy a szlovákiai magyarok belső megoldása, a belső felszámolásának ez lehet egy eszköze. Első alkalommal még csak a férfiakat vitték el 45. októberétől kezdve. A második hullámban, amikor már Magyarországot zsarolni kellett, nyomni kellett.
0: A lakosságcserék érdekében.
1: A lakosságcserék érdekében, hiszen Magyarország folyamatosan nem teljesítettnek, mondta a csehszlovák részről, nem teljesültek azok a ígéretek, amelyek a lakosságcserébe is bekerültek. Így elindult a csehországi deportálás, és ott valóban az történt, hogy kijelöltek olyan helyeket, ahol se a reszlovakizáció, a 46 nyarán beindított reszlovakizáció nem működött 100%-osan, a telepítések, ugye nem jelentkezett annyi szlovák, magyarországi szlovák, összesen 90-100 ezer között volt a jelentkezőknek a száma a magyarországi szlovák részéről, akik aztán fokozatosan vissza is léptek. Így maradt ez a belső megoldás, így például Felett környékén, Gömörben, miközben a nagyobbik rész innen ment, a Csallóközből a csehországi deportálások. És végig egy mocskos propaganda az emberek meggyőzésére, az emberek megfélemlítésére, a másik ország megalázására, mind a két oldalon katasztrofális. Engedje meg szerkesztő, hogy elmondjam, hogy amikor elindult Somorja környékéről az első csehországi deportált vonat, akkor a korabeli filmzsurnál, a híradó, ugye bemutatta azt, hogy a csehszlovák dolgozók boldog arccal mennek Csehországba építeni a háborúban elpusztított országot, megmutatják a megérkezőket, ahogy szeretettel fogadják őket a cseh pályaudvarokon, és a magyar dolgozó először lát fürdőkádat és fürdőszobát a Csehországban, őket vendégül látó gazdának a házában. Ugyanígy Rákosi megsimogatja a felvidéki tehenet, amikor megérkezik valamelyik oda kitelepítetre, tehát kölcsönösen a szobi pályaudvarokon

0: Magyarországról áttelepült szlovákokkal. Ez is egy érdekes színfoltja ennek a történetnek, de eddig még eljutunk, ha nem haragszik, még maradnék a csehországi deportálásoknál egy kérdés erejéig, hogy végül is ennek mi vetett véget, és miért maradtak, akik maradtak?
1: Egészen katasztrofális viszonyok alakultak ki a két ország között 47 elejére, amikor a párizsi békekonferencián nem sikerül elérni a csehszlovák delegációnak azt, hogy a reszlovakizáció a lakosságcsere után általuk feltételezett maradék 200 ezer felvidéki magyar ki lehessen egyoldalúan utasítani. Helyette, és ez megint Gyöngyösinek az ügyességét dicséri, helyette a lakosságcsere egyezmény rutinját felhasználva folytassák és egyezzen meg a két ország abban, hogy mi lesz a felvidéki magyarsággal. És ez tulajdonképpen már Prágában is jelezte, hogy katasztrófa helyzet van, mert a nagyhatalmak még a Szovjetunió masszív támogatásával, ugye?
0: Mert hogy a szovjetek végig támogatták,
1: és hogy... Mester ugye azt mondta, hogy el is érti, hogy amikor az anyához haza akarnak menni a gyermekei, akkor az anya nem fogadja be a felvidéki magyarokat az anyaország.
0: És tehát hát ők azt is elnézték volna, hogy akár erőszakkal távolítsák el a
1: igen, egy darabig, igen. A lényeg Isten igazából az, hogy a deportálások megszekték minden tekintetben, ezt maga a prágai kormánynak a képviselője, a külügyminisztérium, maga Klementis, aki ugye az egész lakosságcserének Gyöngyösivel együtt a csehszlovák részről, ő volt a alatyamestere, ők is elismerték, hogy a deportálás megszegése a lakosságcsere egyezménynek, ezért belülről is született egy nyomásgyakorlás, nem beszélve arról, hogy a csehek se szerették volna, hogy a felvidéki magyarok foglalják el a német házakat, vagy olyan helyre kerüljenek, ahol a cseh munkanélküliek is boldogulhattak volna. Úgyhogy 47. február 10-én, amikor Magyarország aláírja a párizsi békeszerződést, amikor ugye egy új helyzet teremtődik, és amikor sikerül a lakos vagy a deportálások leállításának ígéretével Magyarországot rákényszeríteni arra, hogy a sokadik időpontban valóban április 12-én elinduljanak a vonatok, kölcsönösen ugye Mátyusföldről, Léva vidékéről, Pitvarosról, Nyíregyházáról jönnek az első vonatok, és mennek az első vonatok, akkor a deportálás lekerül a napirendről. Mert érezhető, hogy most már a nemzetközi nagyhatalmak, a békekonferenciának, most már a békekonferencia megszegése lenne, a magyar békeszerződések Csehszlovákia által is aláírt megszegése lenne, hogyha a deportálásokat folytatnak.
0: Így aztán ez a folyamat vége szakadt, az emberek egy része hazatért, egy része nem. Erről mit tudunk?
1: Nagyon sokan ugye a 45 elén kitelepítettek, már karácsonyra hazaszögdöstek. Hazaszögdösés, ha itthon rossz hírek voltak, az emberek jöttek. De ugye rá kellett jönni arra, hogy nem akarnak Csehországban maradni, és 48-ban aztán ez a folyamat most már hivatalosan vonatokkal, rendes szabályozott vonatokkal, de hova? Ugye a házaikban már beköltöztek a správcák, a gondnokok, beköltöztek az északi ide telepítettek, katasztrofális helyzetek alakultak ki. Taksony, Felsőszeli környékén, belső verekedések, éjszaka, de hallottam Mácsédon is, hogy lecsukták a villant, és egymásnak estek a helyi emberek. Egészen bizarr etnikai, tömény etnikai lokális konfliktusok alakultak ki. Úgyhogy a hazatérőknek körülbelül a kisebb, kevesebb, mint kétharmada költözhetett vissza a saját házába, a többiek pedig valamilyen más megoldást találtak, máshova költöztették el. Megérkeztek a romániai szlovákok, és ugye Csehszlovákia négy országgal írt alá a lakosságcsere egyezményt, Szovjetunióval, Bulgáriával, Romániával, Jugoszlávia, öt országgal és Magyarországgal. És hát ez a több mint 200 ezer csehszlovák, ez ugye szintén helyet követelt, és nem nagyon akartak elmenni ők Szudétavidékre, ahol még befogadták volna, ott meg nem akarták őket fogadni. Úgyhogy összességében azt mondhatjuk, hogy egy nagy teljesítménye a csehszlovák rendvédelmi hivataloknak, hogy súlyosabb polgárháborús jelenetek nélkül ezt a dolgot kezelni tudták, de hát ők voltak az okozói is ennek a szörnyű helyzetnek.
0: Szóval beindult a lakosság csere, és ahogy utalt rá, Magyarországról is toboroztak szlovákokat. Ez hogyan történt, maga ez a toborzás? illetve hogyan hatott, mennyire működött a csehszlovák propaganda magyar környezetben?
1: Igen, ez egy viszonylag ismert történet, ugyanúgy, ahogy ugye, nehogy véletlenül azt mondják, hogy nem mondom el a magyar olvasatát a deportálásoknak, még egy fél mondattal kiegészíteném, hogy nálunk ugye az egész sors tragédiája ennek az egész szörnyű történetnek a csehországi pályaudvarra megérkező deportáltaknak a szerelvénye, hogy az a rabszolgavásár, ahol megnézték, hogy milyen a

0: fogalm, hogy hány gyerekem van, hogy hányan tudunk dolgozni a csehgazdának, ami részben talán megtörténhetett. Én a családomban is tudok ilyen történeteket, mindig elmondták, hogy a fogakat is megnézték, megkopogtatták, de közben meg megtaláltuk azokat a dokumentumokat, ahol minden deportált vonatnak a céljai meg voltak adva, hogy melyik gazda kit fogad be, tehát viszonylag szervezett csehlapossággal megszervezett művelet volt, persze ott is volt káosz nyilvánvalóan. Visszatérve a lakosság cserére, ugye a 46. február 27-én aláírt Clementis és Gyöngyösi által aláírt szerződés a magyar diplomácia történetben, nem azt mondom, hogy egyedülálló, mert Szovjetunióban elég sok felemás szerződést, meg egymás között is sok felemás szerződést írtak alá, de itt a győztes Csehszlovákia kötött szerződést a legyőzött Magyarországgal, és ennek megfelelően ugye a fő szabálya az volt, hogy ahány szlovák, vagy magyarországi szlovák jelentkezik, annyi szlovákiai, magyar, csehszlovákiai, magyart lehet kitelepíteni, és 6 hétre megengedték, hogy a magyar rádió naponta reggel és este szlovák nyelven sugározza a reklámokat, a politikusok, az egyházak képviselői, a színházak képviselői, az híres csehszlovák énekesek előadás turnékra jártak a szlovákok lakta területekre. A Csehszlovák Áttelepítési Bizottságnak a már emlegetett Svetony, vagy Granatyérnek és Svetonnak volt egy felmérés, ahol 476 ezer szlovák, illetve szlovák származású embert, egyébként szlovák származásúakkal valószínűleg több volt, mint 300 ezer a trianoni Magyarország területén élőknek a száma, tehát hogyha mindenkit összeszámolnak a halottakkal együtt, hogy itt egy kicsit ironikus hangot is megüssek, nagyon nagy számot is elő lehetett hozni, de a jelentkezés ugye ezeket az illúziókat, reményeket lehűtötte, mert maximum 100 ezeret tudtak úgy megszólítani, hogy 100 ezer magyarral, 105 ezer magyarnak a névsorát állították össze 46 augusztusára, és hozzátették a úgynevezett háborús bűnösöket, akik hát nem voltak ugye nagy bűnösök, 76 ezer családtagokkal együtt, de hát a nyilas pártagok, a magyar pártagok, mindenki bűnös volt, aki bizonyos értelemben köszöntötte a revíziót együttért, de nem voltunk olyan aktív részesei, mint az 5. hadoszlop, előbb megválaszolatlan maradt a kérdés, hogy a német, szudétanémet párt és a szudétanémet tömegszervezetek, azok valóban 5. hadoszlopként működtek Hitler oldalán. Magyarországon Eszterházinak köszönhetően jóval visszafogottabb volt ez a részvétele a kisebbségi magyar világnak, és hát a szlovák autonomista törekvések mellett eltörpül, hogyha a Csehszlovákiát nézzük a megszűnt országnak, mint célnak, akkor a szlovákiai magyarok szerepe eltörpül az autonomista szlovák néppárti politizálás mellett.
1: Ugye folytak népbírósági perek is abban az időben, ezekről mit tudunk, hányakat állítottak bíróság elé, hányakat ítéltek el, és milyen vádakkal?
0: Ugye Vadkerti Katalin ezt a munkáját egy rövid tanulmányban jelzi, hogy ezt még meg kell írni. Nem született meg a monografikus feldolgozása a népbíróságoknak. Azt tudjuk, hogy a népbírósági elítélteknek a száma 25-30 ezer között volt, és ennek az 50%-a magyar elítélt volt. Mert hogy formálisan ítélték el, aki részt vett valamilyen magyar párti akcióban, aki főleg nyilas párti akcióban, aki részt vett a holokauszt vonatoknak az előkészítésében és a zsidóknak a deportálásában. Lássuk be, ezek komoly bűnök voltak 45 után, de hát jó rész formailag, ugye a kassai tömegper, ahol 700-nál több kassai, Szegi Gájár Várjanóika ír a kassai asszonyoknak a peréről, ezek formálisak voltak, hogy köszöntötték a bevonuló magyar csapatokat 38 novemberében, és hogy énekeltek-e és más egyebek, de a büntetések már büntetések voltak, tehát akár egy hét közmunka, akár 2 hét, nagyon sok embernél például az ingatlanoknak az elkobzása volt, és azzal az utcára kerültek. Nagyon sok kassait, kassát és pozsont nagyon erősen sújtották ezek az ítéletek is, és hát utána pedig a kilakoltatások, ugye azok a kilakoltatások, amelyek jó részt vagy gyakran ítéletek nélkül születtek. Tehát azt mondhatjuk, hogy a népbíróságokba vetett reménye a csehszlovák hatóságoknak, hogy azok majd alkalmas eszközei lesznek az etnikai tisztogatásnak, azok nem teljesültek.
1: Említette, hogy nagyjából 100 000 magyarországi szlovákot toboroztak. A vagyon, illetve ez a személyi paritás az előállt, vagy végül is nem sikerült ezt elérni?
0: Ez egy másik nagy történet, és többé-kevésbé Stefan Sutaj kolléga, hogy említsük meg a szlovák kollégák közül is, aki most a lányával együtt egy monumentális nagy monográfiát publikált a lakosság cserét irányító vegyes bizottságról. 12 alkalommal ült össze a vegyes bizottság, de folyamatosan működött. Pozsonyban pedig a magyar meghatalmazotti hivatal élén Wagner Ferenc minden induló vonatnál tulajdonképpen ellenőrizte. Tehát a magyar kormány legyőzött kormányként, megalázott kormány vagy országként részt vett, jelen volt, ellenőrzött, tiltakozott, jegyzékeket adott be, hogyha valami nem felelt meg. A 26-os véghatározat, mert hogy ezek a vegyes bizottsági ülések általában véghatározatokkal értek véget, szerencsére Senák Otto kiváló érsekújvári kollégánk már digitalizálta a véghatározatokat, úgyhogy a hallgatók közül azok, akik szeretnék megnézni, hogy például a 26-os véghatározatban a kerítés létsz az ingóság vagy ingatlan. El lehet vinni, föl lehet rakni a magyar vagonokba, vagy nem lehet fölrakni. De az alapkérdés, amit szerkesztő úr föltett, az az, hogy a ház ingatlan és a föld ingatlan és a műhely, hiszen nagyon sokan az újváriak és a kisvárosainkban nagyon sok iparos kézműves is dolgozott, tehát nagyon nagyok voltak a különbségek. Minden tekintetben a magyarországi szlovákság akkor már a 8.-10. generáció élt az Alföldön, meg a többi, a nógrádi, meg a hevesi területeken, nógrádi területeken. A szlovákiai magyarságnak a birtokos része jóval jelentősebb volt. Rengeteg volt a kis birtokos, rengeteg volt a majdnem zselléri szinten élő, cseléd szinten élő magyar, az agrárproletariátus, ugye a kommunista dél-szlovákiai magyar kommunizmusnak az egyik erős bástyája volt a kossuthi tüntetéseken, ott vonultak a munkanélküli vagy a földnélküli magyar szegény jánosok. A másik oldalon viszont a nagyobbik része földnélküli. Ott is voltak gazdag emberek, akik nem jelentkeztek a lakosság cserére, a Tótkomlós környék nagy gazdák, de hát nagyon sokakat azzal, hogy Szlovákiában még többet kapnak. Csak közben jöttek a földreformok, Magyarországon is, se Szlovákiában is jött a kommunista párt hatalomátvétele, a szövetkezetesítés, és így egy-két hónapnyi, egy-két évnyi átmenet után, hogy ó, talán megérte se Szlovákiába jönni, kiderült, hogy nem érte meg a magyarországi szlovákok számára. Azok a handlovára, a handlovai németeket ugye elkergették a bányászokat, a Dorog környéki, Esztergom környéki szlovák bányász is átjöttek, és hát ők is látták, hogy nem föltétlen a paradicsomba érkeztek, tehát nagyon nehéz körülmények közé, nagyon rossz házviszonyok közé, bérlakásokba rakták őket, úgyhogy kölcsönösen egy nagyon kritikus kép alakult ki a önként áttelepülő, idézőjelben önként, hát egy masszív propaganda hatására önként áttelepülő szlovákok is nagyon sok keserűséggel szemlélték a helyzetüket, amikor ide áttelepültek, hát nem is beszélve a mieinkről. Akik közül viszont azok, akik módos sváb házakba kerültek, az egyik rokonom módos sváb házba került, a másik pedig egy kutyaütő sváb házba került, még a sváb házak között is nagyon nagy különbségek voltak. Tehát azt mondhatjuk, hogy összességében az emberi része ennek a történetnek iszonytató volt. Nem szabadna összehasonlítanunk a zsidóság tragédiájával, mert nem a halálba vitték, nem a halálvonatok mentek. Vihettünk minden magunkkal, a kerítés létszett és a 26-os véghatározat értelmében. A kályhákat vihettük, nem volt semmi, amivel fűtsenek a ideérkező szlovákok, de a gyalázat az gyalázat. Ezt nevén kell nevezni, és ezt most már a szlovák kollégák közül is, akik foglalkoznak, a deportálásokról a legsúlyosabb szavakat használják, mint a legembertelenebb műveletet. Volt cseh miniszterelnök, aki már egyszer véletlenül bocsánatot kért.
1: A Paróbek, ugye?
0: Igen, Paróbek, de hát ennek folytatása nem volt. Ezt két ország, Csehországnak és Szlovákiának kellene rendezni, a itt maradt szlovákiai magyar állampolgárok ügyét, akik nem térhettek vissza a saját házukba.
1: Utóbbinak ön szerint, vagy értékelése szerint mi lehet a gátja? Tehát ez a közeledés, vagy ez a szembesülés, vagy ez a közös narratíva kialakítása mennyire esélytelen, vagy reménytelen?
0: Nem lett törvényesítve egy másik megállapodás, amelyik lezárta az egész szörnyű lakosságcsere akciót. és ami többé-kevésbé véget vetett aztán a reszlovakizációs hullámnak, és ez a Csorbatói Egyezmény 1949. júniusában. Ez egy belső megállapodás volt, ahol a két fél a korabeli érdekeiknek megfelelően lenullázta az igényeket. Tehát sem Csehszlovákia nem követelt Magyarországtól semmit, sem Magyarország nem követelt jóvátételt Csehszlovákiától. Zétényi Zsolt annak idején elindított egy folyamatot, hogy Magyarország viszont vállalta, hogy a áttelepített felvidéki magyarok jóvátételét azt Magyarország vállalja. Hát nem 64-ben még valamilyen mozdulatok történtek, de érdemi tekintetben ma már az a generáció jó részt elment, akik ezt elszenvedték, az utódjaikat csak valamilyen szimbolikus kielégítésekkel lehetne kezelni. Az itt élő szlovákiai magyarság, akivel különböző furcsa történetek történtek meg az elmúlt években is, ezt viszont tényleg rendezni lehet, de ahogy olvastam a Csehszlovák-Magyar Kisebbségi Vegyezbizottság legutolsó ülésén résztvevők nyilatkozataiból, láthatólag nincs meg a szándék, az a Csorbatói Egyezmény pedig mind a két fél részéről külön magyar értelmezés, szlovák értelmezés, se értelmezésnek a dolga.
1: A szakma képviselői mennyire találják meg a közös hangot, a magyar és a szlovák történész szakma művelői, utalt már Sutaj kollégára?
0: Voltak kísérleteink, közös rendezvények, konferenciák, sajnálatos módon nem született meg a közös dokumentumkötet, Stefan Sutaik úgy tudom készítenek egy dokumentumkötetet, biztos vagyok benne, hogy Angyal Béla kolléga is tudja ennek a jelentőségét, de a dokumentumok, az írásos dokumentumok mára jó részt halott papírok. A források, a jogi források mind ki vannak adva, magyarul, szlovákul, csehül, Benes dekrétumoktól kezdve a Szlovák Nemzeti Tanács, a Szlovák Megbízotti Testület határozataig, ezekkel már nincs hiány. Az értelmezésben a távolságot meg kell értenünk. Tehát meg kell értenünk azt, hogy nekik a bécsi döntés, München volt a diktátum, nekünk meg Trianon volt a diktátum. Meg kell értenünk, hogy ők hazahívták a szlovákokat, akik jöttek, tömegesen jöttek, vagy megtévesztve, vagy a propaganda hatására, vagy meg belső nemzeti meggyőződésből jöttek haza 200 év után. A miénket pedig elűzték, ugye elkergették, kitelepítették, igaz, hogy elvihették magukkal az ingatlanjaikat, igaz, hogy ott megkapták a föld, a 15 holdig terjedő földvagyont, a többit meg senki nem kapta meg Magyarországon. De a megértéshez gesztusok is kellenek. A legmagasabb szintű politikai gesztusok a testvérfalukban működnek, és én látom, hogy egyébként a Magyarországra áttelepített felvidéki magyarok, én is csináltam 30-40 interjút, sokan csináltunk interjúkat, ők már megtanultak együtt élni az ott maradt svábokkal, az oda telepített székelyekkel, bukovonyai csángokkal, mint ahogy megtanultunk mi is együtt élni a mi falunkban lévő tótkomlósiakkal és másokkal. Úgyhogy amikor készítettünk itthon interjúkat, akkor az jött, hogy ez a sok vegyes házasság, ez azt jelzi, hogy közöttünk már olyan súlyú ellentétek nincsenek. A nagy probléma az azonban, hogy mindig van mind a két országban, sőt, mind a két kisebbségben is van egy olyan hang, hogy a másiknak nem lehet igaza. Csak nekünk lehet igazunk. És a másiknak ezt a gonoszságát, ezt a világba föl kell mutatnunk. A Baska beszélni tanul című film, és az illető festőművésznek az emlékirata is olyan visszhangokat váltottak ki a rozsnyói vetítésnél, ami azt jelentette, hogy a szlovákiai magyarság ma is háborús bűnös. Aki ilyen állításokat tart, és megtapsolták, és nagyon népszerű megnyilatkozás volt, hogy mi mindannyian háborús bűnösök vagyunk. Hát ez nem igaz. Ugye? És ezt nekünk is tudnunk kell, és biztos önnek majd a bejelentkezések, hogy már megint miket beszél Szarka László magyar állampolgárként, komáromi egyetemi tanárként. Hát azt beszélem, hogy közelíteni csak úgy lehet, hogy a megérik, ugye Ferenc pápa üzenetét kellene hallanunk. Megérik bennünk a jó szándék, és a jó szándéknak a része az, hogy a ellenünk elkövetett bűnöket, meg az előtte a magyar állam által elkövetett bűnöket nem lehet egy nevezőre hozni, mert a 20. századnak már voltak vagonjai, már tudott szállítani tömegeket. A aponyék nem tudtak még vagonokban gondolkodni, csak a magyar iskola vagy a szlovák iskolák elmagyarosításában. De a történet sohasem egy pont, hanem a pontoknak a sokasága, emberi tragédiáknak a sokasága, és az embereknek a feldolgozó képessége, tehát ahogy a legsúlyosabban érintettek, azt mondják, hogy már megtanultunk Tolnában élni, megtanultunk Pitvaroson élni, a gútaiak mondták nekünk, hogy már nincs problémánk nekünk a pitvarosi szlovákokkal. De ez egy nagyon hosszú történet, és hát azért talán nem is érdemes sürgetni, hogy itt a politikusok boruljanak le térdre, úgy, ahogy azt a német kancellár Varsóban megtette. Itt előtte nagyon alaposan végig kell gondolni szimbolikus gesztusokat. A Rákóczi Szövetség gyönyörűséges utaztatási programja mellett nagyon fontos lenne, hogy martini gimnazisták járjanak Magyarországra, hogy szlovák iskolákat, meg szlovák falukat nézzünk, meg a felső magyarországi paradicsomban jöjjünk rá, hogy ez már évtizedek óta szlovák paradicsom, és itt is vannak emberek, akikkel lehetne beszélgetnünk, ugye? De helyette kölcsönösen ilyen függönyt vonunk magunkkal szemben, és a mi közvetítő funkciónk, az pedig ugye a kommunista hídszerep egy kicsikét kikezdte, nem vagyunk képesek igazából erőteljes közvetítésekre, nincsenek magyar-szlovák fórumok. A Történész-vegyes Bizottság működget, közös projektek többet érnek, ahol együtt kell dolgozni, tehát a szimbolikus akcióknak az értékét én most már elég kritikusan látom. Munka kell. Munka, a szervezet munka kell, a papságnak a részvétele kellene, a pártoknak a részvétele kellene, a magyar önkormányzatiság átvétele ide, erre az oldalra, egy szlovákiai kisebbségi törvény. Tehát rengeteg a hiány, és utána lehet térdre borulni. Vagy közben is már térdre lehet borulni, és bocsánatot kérni kölcsönösen. Erre azt mondják, hogy mit kérjünk mi bocsánatot? Hát minket vittek el. A helyzet azonban, mint láttuk, ennél összetettebb és bonyolultabb.
1: Utalt rá, hogy ön is készített interjúkat. Hogyan őrződött ez meg a szlovákiai magyarok tudatában vagy emlékezetében az akkor történtek?
0: A jó magyar az, ahogy az Új Szóban minap lehozott cikknek a illusztrációjaként a Fekete Nyéki visszaemlékező is mondta, a jó magyar az a végén már várta, hogy áttelepítsék Magyarországra. Ez volt az egyik olvasat. Tehát a jó magyar az ment Magyarországra, a rossz magyar az reszlovakizált. A kis magyar, akinek semmilyen nem volt, azt meg kivitték Csehországba. Ez az egyik olvasat, ugye? Tehát, hogy itt vannak fokozatok, a büntetés fokozatai. És ezt én a családban is megéltem, hogy aki kiment, az ránk úgy nézett, mint akik leszlovakizáltunk volna. Tehát ez egy nagyon hamis olvasat, hiszen az egész folyamatot a Csehszlovák Áttelepítési Kormánybizottság Okáliék irányították, Huszákék irányították, Granatyiérék irányították, hogy honnan telepítünk, hol leszlovakizálunk, hol meg deportálunk. Tehát ez nem szabad döntés volt. Biztos voltak ügyeskedők, akinek sikerült egy leszlovakizációs jelentéssel levenni magukat a vonatról, a kitelepítő vagy a deportálási vonatról, de ez volt a töredék. A többséget azt a csehszlovák hatóságok kijelölései eldöntötték az ő sorsukat. Úgy gondolom, hogy az interjúk, amiket sikerült megcsinálni, több száz interjú van, hál' Istennek, ezek nagyon tanulságosak, és remélhetőleg az iskolába is bevihetőek. A történelmi tanár kollégáknak nagyon erősen javaslom, mert mára ezek a nagy globális történetek töredeznek. Ez már nem érdekli az embereket. Az egyéni történetekből egy széles paletta, amin bemutatjuk, hogy ilyen ember is volt, aki úgy érte meg, mint a rabszolgavásár, meg olyan ember is, aki évtizedeken keresztül visszajárt a csehgazdákhoz, mert ott olyan jó dolga volt. Tehát, hogy nagyon sokféle élettapasztalat és történet van, és az összességében pedig az, hogy a szlovákiai magyarság tulajdonképpen újjászületett. Sőt, azt szoktuk mondani, hogy 18-19-20-ban Trianonnál kényszer kisebbségként jöttünk létre. Ez a szörnyűség, ami itt a szlovákiai magyarsággal 45 és 48 között történt, ez alakított át bennünket sorsközösségé. Közös lett a sorsunk. Annak is, aki reszlovakizált, akit elvittek, aki hazatérhetett a házába, aki nem térhetett a házába, szörnyű történeteket hallottam. Az utolsó vagonokban már nem fért föl mindenki, például a lévai járásból, vagy a galántai járásból, és volt, aki visszament, de közben oda meg már beköltözött a betelepített, és ő a saját házának a kertjében egy gödröt ásott azon a télen, hogy ott teleljen át. És az a gödör ott maradt emlékeztetőül, és aztán a szörnyű történetek kötődnek ezekhez a gödrökhöz. Tehát nekünk ezeket a gödröket be kell temetnünk. És mindent el kell követnünk, hogy közös emléknapja legyen ennek a történetnek. Magyarország és Szlovákia első lépésként egy közös emléknapot jelölhet meg, és a közös emléknapnak a következményeképpen ezt be kell vinnünk az iskoláinkba, nem egymás ellen uszítani, nem egymást gyűlöletére tanítani a gyerekeinket, hanem a megbékélésre és a szeretetre.
1: Szarka László történésznek köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, társalgó műsorunk múlt év május 17-én elhangzott adásának ismétlését hallották. Szarka László történész, a komáromi Selye János Egyetem nyugalmazott professzora, a budapesti Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa volt a vendégünk. A szabad szóműves páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja önöket, itt a Pátria Rádió hullámhosszain. Kovács János és Zsapka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Önkormányzati reformokat készít elő a belügyi tárca. Megölték az Iszlám Állam egyik afrikai vezetőjét. Borult, esős az idő, 15 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. A sikeres uniós forrás lehívás feltétele a tervezett önkormányzati reformok előkészítése, mondta Michal Kalinyák államtitkár, a szlovák kormány területi önkormányzatokért felelős megbízottja. A belügyminisztérium 4 önkormányzati törvénymódosítást bocsátott egyeztetésre. A javaslatok egyesítenék a városok, községek és megyék működési szabályait, szigorítanák a döntéshozatali és vagyonkezelési előírásokat, valamint módosítanák a helyi népszavazások szabályait. Változna a polgármesterek döntéseinek indoklási kötelezettsége is, és csökkennének a megyei vezetők és képviselők juttatásai. A cél a rendszer modernizálása és az uniós források reformokra történő hatékony felhasználása. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az amerikai és nigériai fegyveres erők közös műveletében megölték az Iszlám Állam terrorszervezet egyik magasrangú vezetőjét, Abu Milal al-Minukit. Trump elnök a Truth Social platformon azt írta, hogy az akciót amerikai és nigériai erők alaposan megtervezett műveletben hajtották végre Afrikában, a Csád-tó térségében. Állítása szerint al-Minuki az Iszlám Állam egyik legaktívabb parancsnoka volt, és a szervezet afrikai műveleteit irányította, valamint amerikai célpontok ellen is tervezett akciókat. A terrorszervezet vezetőjét korábban az Egyesült Államok szankciós listájára is felvették. Az izraeli légierő pénteken csapást mért Gáza városára. A támadás célpontja a Hamas fegyveres szárnyának vezetője Izzadin Haddad volt. A légi csapásokban legalább 7 palesztin meghalt, köztük egy gyermek és 3 nő, több mint 50-en pedig megsérültek. Egyelőre nem tudni, hogy Haddad életét vesztette. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök szerint a Hamas parancsnok a 2023. október 7-i terrortámadás egyik kitervelője volt. A támadás idején továbbra is holtponton vannak az izraeli Hamász tárgyalások a gázai háború lezárásáról. Az Egyesült Államok újabb 45 nappal meghosszabbította az Izrael és Libanon közötti tűzszünetet. A washingtoni külügyminisztérium szerint az elmúlt napok tárgyalásai eredményesek voltak, és hamarosan újabb politikai és biztonsági egyeztetések kezdődnek. A libanoni kormány üdvözölte a döntést, miközben Nawaf Salam miniszterelnök kijelentette, Libanonnak elege van azokból a fegyveres akciókból, amelyek külföldi érdekeket szolgálnak. A Hezbollah és Izrael közötti összecsapások ugyan mérséklődtek, de a határ mentén továbbra is történnek rakétatámadások és izraeli légi csapások. A németországi Nürnbergben vegyi anyag szivárgása miatt egy ember meghalt, további mintegy 30-an megsérültek egy üzemben. A hatóságok szerint a mérgező anyag nem jutott ki a levegőbe, ezért a lakosság nincs veszélyben. Több dolgozó légúti sérüléseket szenvedett, 2 alkalmazott a helyszínen elveszítette az eszméletét, egyikük később a kórházban meghalt. Az üzemet kiürítették, a mentésben több mint 100 tűzoltó rendőr és mentős vett részt, a baleset okát a rendőrség vizsgálja. Öngyilkosságot követett el Nina Litvinova, orosz emberi jogi aktivista és egykori szovjet disszidens. A 80 éves nő búcsúlevelében Vlagyimir Putyin orosz elnököt tette felelőssé haláláért, és azt írta, elviselhetetlenné vált számára az ukrajnai háború és az oroszországi elnyomás. Litvinova évtizedeken át segítette a politikai foglyokat, testvére pedig részt vett az 1968-as prágai bevonulás elleni moszkvai tiltakozáson. Az aktivista levelében több bebörtönzött orosz művész és ellenzéki nevét is megemlítette. Nigéria északkeleti részén Borno államban feltehetően dzsihadisták raboltak el több tucat iskolást. A támadók egy általános iskolából hurcoltak el 35-43 gyereket, köztük óvodásokat is, nem sokkal azután, hogy a nigériai katonák elhagyták a térséget. A Boko Haram és más fegyveres csoportok évek óta használnak emberrablásokat, nyomásgyakorlásra és váltságdíjszerzésre. Közben Nigéria déli részén is fegyveres támadások értek 3 iskolát, ahol egy igazgató helyett és egy motoros taxisofőr meghalt.
0: Időjárás.
1: Borult az ég, több helyen várható futó eső, zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Vásár miatt lezárták Léva központját, kerülni a kijelölt utcákon át lehet. Hídjavítás miatt nem járható a Farnad és Köböl kút közötti út, a kerülő út Kuralanyin és Nagyölveden átvezet. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft benzinkutakon. Fizetéskor használja a Slovnaft Move-ot, és megnyerheti a 3 darab 5000 euró értékű utalvány egyikét álmai nyaralására. Ráadásul minden héten Apple termékekért is játszhat. Csak regisztráljon a Slovnaft Move appban, vagy a weboldalon, és már is játékban van. A játék 2026. május 31-ig tart. További részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon, vagy a Slovnaft benzinkutakon.
3: Keleten a helyzet. Köteles Szabolcsal.
4: A Kassai stúdióból köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Mai vendégeim Havasi Gigi és Hubka Simon. Köszöntelek benneteket is.
5: Szia!
6: Hello!
4: A mai témánk pedig az lesz, hogy ti mind a ketten a Kassai Nemzeti Színház gyermekkórusának tagjai vagytok. Légy szíves, mondjátok el, hogy hanyadikosok vagytok. Ti mind a ketten a Kassai Mária és Sándor Gimnázium és Alapiskola diákjai vagytok, de akkor talán veled kezdjük, Gigi, te hanyadikos vagy?
5: Hát én most per pillanat 9. osztályba járok, a felvételire készülünk.
4: Legyen még az a bemelegítő kérdésem, hogy mi a kedvenc tantárgyad?
5: Én nagyon szeretem inkább ezeket a művészeti tantárgyakat, a történelmet, a nyelvtant, a nyelveket, különféle nyelveket, a... rajzot szeretem nagyon, rajzolni szeretek, és gimnáziumba várom már a több énekórát, és a rajztörténelmet főleg.
4: Hubka Simon, ugyanez a kérdés, hanyadikos vagy?
6: Hát én a 3. A-ba járok, és az én kedvenc tantárgyam...
4: Ez azt jelenti, hogy már gimnazista.
6: Én már gimnazista, igen, a 3. gimibe járok. A kedvenc tantárgyam a műftöri, ahogy én már szakosodáson vagyok, és én kiválasztottam a műftörit, művészettörténelmet, és ugye, ahogy Gigi mondta, nagyon szeretem a mindenféle művészeteket, a történelmet.
4: Azért az ilyen... menőn vagy egzotikusan hangzik, hogy ti a Kassai Nemzeti Színház gyermekkórusának tagjai vagytok, és úgy gondolom, hogy Simon kerülhetett oda korábban, hogy az ember hogy kerül be egy ilyen gyermekkórusba, gondolom az utcán nem szólítják le, hogy te olyan úgy nézel ki, mintha jól tudnál énekelni, és akkor gyere hozzánk énekelni.
6: Hát én a hegedű tanárnőm keresztül kerültem be a gyerekkórusba, mivel hogy a tanárnőm, ő... aktív része a kórusnak, nem a kórusnak, hanem a zenekarnak.
4: A színházi
6: zenekarának, igen. És rajta keresztül tudtam meg, hogy keresnek valami gyerekeket egy új előadásra, és hát így kerültem be én és a nővérem.
4: Hány éves voltál ekkor?
6: Kb. 2018-ban, szóval 10 éves voltam.
4: Hát akkor az ember az még elég kicsike, nem volt félelmetes ez a világ?
6: Egyáltalán nem volt félelmetes, mivel hogy mindenki nagyon aranyos volt, nagyon kommunikáltak velünk, minden egyes dolgot megmagyaráztak nekünk, hogy miért csinálunk ilyeneket, és pont, hogy fordítva, hogy nagyon kedvesek voltak az emberek, mivel hogy kicsik voltunk, és így meg akarták mutatni, hogy miért jó a színház.
4: Gigi, ugyanez a kérdés, hogyan kerültél te, mi a te történeted?
5: Hogyha jól emlékszem, akkor én 2025-ben csatlakoztam az operához, a színházhoz, vagyis, hogy már 2024-ben már a végén az évnek már jártam, elkezdtem járni, de csak 2025-ben léptem fel, úgy, hogy színpadon, meg így rendes előadásba. Pont az volt az első előadásom, amikor a színház Prágába utazott, és nekem a legelső fellépésem már egy ilyen, hát mondhatni színvonalasabb operaházban történt.
4: Szóval prágai.
5: Igen.
4: Ha jól tudom, ez a Stavovszky gyilagyobban
5: volt. Igen, ott volt.
4: Hát akkor te egész magasan kezdted ezt a pályán.
5: Igen. És...
4: de hogy kerültél oda, ezt még mindig nem árultad.
5: Jaj, hát nekem az énektanárnőm, ő is járt énekelni, mint már a felnőtt kórusba, és ő mondta, hogy van ilyen lehetőség is, hogy színházba, gyerekkórus, meg így, és mivel édesapám is régen ott, ugye ott dolgozott, ezért ott az ottani ismerősöket így megkérdeztük, hogy akkor most hogy lehet oda bekerülni, vagy hogy lehet felvételt nyerni oda. Hát a színházi ismerősei apukámnak segítettek bejutni.
4: És azt mondták, hogy menjél.
5: Igen.
4: De szerintem azt is elárulhatjuk, hogy a nagyapád Havasi József is operaénekes volt. Élethosszig ott énekelt, sőt, őt valószínűleg sokan a Csermely kórus vezetőjeként is ismerik. Ez a név ott elég sokat mondhat a Havasi találkozóra ezzel, hogy rákérdeznek? Hogy...
5: Néha már bemutatkozom az ottani színházi előadóknak, akkor mondják, hogy várj, ez az a Havasi, hogy aki itt énekelt meg így, és akkor mondja, hogy hát igen, hogy ő a nagyapám, vagy ugye a nagynéném, vagy az apukám.
4: Ja, tényleg, mert neked még az apukád, a nagyapád, de még a,
5: igen,
4: a nagybácsi, meg nagynéni.
5: Igen, rengetegen.
4: Na, nincs nagy nyomás rajtad?
5: Hát, úgy őszintén megmondva, hogy nem érzek semmi nyomást, mert ugye én ezt szeretem csinálni, meg büszke vagyok arra, hogy az én felmenőim is ilyen dologgal foglalkoztak. Élvezem, és nincs rajtam nyomás emiatt.
4: Eláruljátok nekem és a hallgatóknak, hogy ti amúgy milyen zenét hallgattok, hogy milyen zenét szerettek. Nem is tudom, nektek már gondolom, ilyen lejátszóitok annak, vagy igaz, most van minden telefonon van, már lejátszó sincs. Simon.
6: Hát én a zenét mindenfélét hallgatok, leginkább ilyen house zenét, ilyen indie kisebb
4: együtteseket,
6: igen.
4: Mondasz egy példát?
6: És Big Thief. Meg még például most nagyon bementem a jazzbe, most nagyon elkezdtem hallgatni, és hát inkább ilyen nyugisabb zenéket szeretek.
4: Gigi?
5: Hát én így minden zenét szeretek, tehát a raptől kezdve az ilyen elektromos zenéken keresztül a popig. Amit Simon is elmondott, én is nagyon szeretem ezeket a nyugodtabb zenéket, a rockosabb zenéket, az ilyen metal zenéket is nagyon szeretem. Leginkább, mint hogy telefonon keresztül hallgatom őket, de nekem nagyon bejönnek az ilyen CD-k, meg ilyen lejátszók is, szóval.
4: Ti még tudjátok, mi az a CD?
6: Persze.
5: Persze, de igen. Na.
4: De hogy volt is a kezetekben, meg igen. Tudtátok be CD lejátszóba CD?
5: Igen, persze, hogy lemezt is.
6: Na, lemezt is.
4: Ezt az LP-t?
5: Igen.
4: Vagy ez újra divat, hogy én le vagyok maradva?
5: Igen, az.
6: Újra divat, például, ahogy például én is, meg a testvérem is ajándékokként szoktunk kapni lemezeket.
4: Mert fekete bakel.
6: Igen, fekete klasszikus lemezeket van, lemez lejátszunk is otthon.
4: Ejha.
6: És múlt éven, nyáron, pedig Bolha piacon voltam, és ott megtaláltam az egyik kedvenc együttesemnek a első lemezét, vagy az első, hát igen, az első
4: LP.
6: Stúdiós LP-t, és akkor... Azt gondoltam, hogy el fogok ájulni, mert ez a Fleetwood Mac-nek a egyik első lemezük, és megtaláltam, minden működik rajta, szóval ez nagyon ilyen, nagyon jó meglepetés volt, mert csak így véletlenszerűen találtam meg.
4: Ezek szerint ismered a Fleetwood Mac-et?
6: Igen, persze.
4: Mert ez egy teljes, az én generációm, igen. Sőt, még nekem is, még tőlem idősebbek is hallgatták. Ezek szerint akkor ez így hullámzik, ez a...
6: Igen, igen.
4: Ez az érdeklődés. Azt hittem, hogy te csak hip-hopot nyomtok.
5: Nem, ilyen jazz-től, klasszikus zene.
4: És milyennek tűnt az opera? Azért valljuk be, hogy ez egy ilyen kicsit avittas dolog, hát oda a gyerekek kb. Így jutnak be, hogy meghívják őket énekelni, de nem akarok nagyon gonosz lenni az opera irányába, de nektek az milyennek tűnt?
5: Amit már előbb mondtam, hogy apukám is ugye oda járt, és rengeteg sok ismerőse is volt ott, akkor volt egy ilyen szokásunk, hogyha a színházba elmentünk megnézni valami előadást, akkor mindig a fülembe súgta, hogy na most ez az az ember, akiről meséltem neked, vagy mindig a szünetekben pedig lementünk az öltözőkbe, és akkor apukámnak úgy nagyon örültek, hogy hogy itt vagy, meg nem tudom, hogy hogy vagy, meg hogy mikor jön vissza énekelni, sokszor hangzott el ez a kérdés.
4: Hát ő elküldte maga helyett a lányát.
5: Igen, hát így.
4: Szóval te bennfentes voltál.
5: Igen, szóval én már úgy ismertem a környéket, mondhatjuk így.
6: Nem tudom elképzelni, hogy mit csinálnak az operában, mert voltam előtte párszor, de így... Igazából még nem tudtam elképzelni, hogy mit fogok ott csinálni, hogy fog ez egész kinézni, de nagyon örülök, hogy bevállaltam ezt az egészet, mert most enélkül nem tudnám úgy elképzelni a mindennapi életet, mert nagyon befolyásolta egyrészt a hát ilyen fejlődés, meg ilyen kreativitást is.
4: Hogy ti azért valamennyire megszerettétek ezt a világot, az opera világát?
5: Igen, persze. Itt engem így őszintén itt teljesen elvarázsolt ez az egész, hogy így felmegyünk a színpadra, és így világít a fény a szemünkbe, a közönséget nem is látjuk nagyon, és úgy próbálunk koncentrálni az előadásra, és mégis olyan gyorsan lezajlik minden, és aztán észreveszünk, hogy tényleg nem rontottunk el nagyon dolgokat, szóval, hogy így engem elvarázsolt ez az egész.
6: És ez, amikor felmegyünk a színpadra, akkor ez majdnem, mint egy más világ lenne. Hogy lehetünk más szereplők, más a minden más a színpadon, mint a nézőtérben.
4: Azt, aki nem tudná, a Kassai Nemzeti Színház egy ilyen gyönyörű történelmi épületben van, azért gondolom ez is hozzátesz, hogy az tényleg olyan, mint az ilyen történelmi filmekben a színházak. Gondolom az is jó érzés, így körülnézel, és ilyen aranyozott dolgok, és ilyen szép páholyokban ott ülnek az emberek.
5: Igen, meg a nagy bordó függönyök, a közönségben ugye a sötétség, de mégis látni a páholyokat, meg így.
4: Bocsánat, hogy ilyen butaságokat kérdezti, attól nem féltek, hogy beestek a zenekarjárokba, én mindig úgy szurkolok, hogy a színészek, arra van valami trükk, hogy ők...
6: Igazából nem kell félni, hogy beesünk a zenészekhez, mivel hogy egyrészt a színpadnak a végén vannak ilyen kicsi, ilyen, mint a magasított része, szóval ez mintha leállítana minket, de van ott mindenféle ragasztók is, hogy lássuk, és hogy ne essünk be.
4: Szóval vannak jelek a színpadon.
6: Igen, ettől biztos nem kell félni, hogy beesünk.
4: És nektek is vannak ilyen X-ek, hogy hol kell állnatok? Ilyen trükköket elárulhattok, hogy nincsenek?
6: Ez csak a próbaszínpadon van nekünk, mivel hogy mindig, amikor kezdünk egy új darabot, akkor a próbaszínpadra kijelölik nekünk.
4: Az egy másik színpad.
6: Igen, az egy másik színpad a másik épületben, és ott ki van nekünk rajzolva ragasztószalaggal a földön, hogy hova álljunk, és aztán már a igazi színpadon, az operában az már nincs felrajzolva.
4: Ott már tudjátok.
6: Ott már kéne tudni, igen.
4: Egy kicsit így előre szaladtunk, hogy ott tartottunk, hogy ki ajánlott be titeket az operába, és hogy hogyan mentetek, de hogy volt felvételi, volt meghallgatás, Gigi?
5: Hát igazából az ottani karmester, vagy az a személy, aki a próbákon szokott gyakorolni velünk, ő vett fel minket a kórusba.
4: De kellett énekelni, gondolom.
5: Igen.
4: Mi zongorára előjátszottak,
5: igen,
4: és utána
5: igen, nekem például úgy volt, hogy bementem, így nagyon izgultam, hogy most mérgesek lesznek rám az emberek, vagy nem tudom, mire számítottam, és az egyik lány, aki legelőször hozzám szólt, így a terem másik oldalából oda kiáltott, hogy hé, hogy jöjjek oda hozzá, hogy én új vagyok, nem? És akkor én ilyen teljesen így, mint hogy izgultam nagyon, így mondtam, hogy hát, hogy igen, én új vagyok, meg nem tudom mi, hogy jaj, hogy üljünk be, hogy üljek be oda hozzájuk, hogy ők majd segítenek nekem, és ilyen tökre kedvesek voltak nagyon, befogadtak rögtön, és miután én végigültem ezt az egyik próbát, akkor oda hívott az a karmester, hogy ugye én új vagyok, és hogy akkor énekeljek neki, hogy mennyi a
4: hangterjedelmem,
5: és aztán, mint hogy én elénekeltem neki, ő kísért zongorán, vagy nem tudom, és aztán, mint hogy beválogattak engem is.
4: Simon, hasonló?
6: Történt. Én ezt még meg akartam kérdezni, hogy neked kellett valamit énekelned, valamilyen dalt, vagy?
5: Hát őszintén én nem emlékszem, hogy kellett-e volna énekelnem bármit is, de engem csak így beénekeltetett volna, mint hogyha csak ilyen...
4: Skáláztunk,
5: igen.
6: Na, mert nekem is nagyon hasonló volt, hogy megjöttünk a próbára, nekem a próba elején énekeltettek be engem, és ott ugyanígy megnézték, hogy milyen a terjedelmem, és hát ez szerint betettek engem az altba, vagy nem tudom, szopránóba, most már nem tudom, és már az első próbán már adtak nekem kotlet a kezembe, és már énekeltünk ott, énekeltem egy darabot.
4: Apropó, hát automatikusan nektek kell tudni kottát olvasni, vagy ez
5: igen, persze.
6: Kéne kottát olvasni, de nem mindenki tud, mint hogy a kisebbek nem tudnak még. Szóval...
4: De ti tudtok.
5: Hát zenedések.
6: Úgy, ahogy.
4: De az, gondolom az ének kotta kicsit más, vagy nem? Ugyanaz?
5: Nem, amúgy hasonlítanak eléggé, szóval.
4: És akkor ott van a szöveg is alá?
6: Igen,
4: de
6: ugyanaz.
4: Gondolom meg kell tanulnotok, mire fölléptek.
5: Igen, azt...
6: Vannak nekünk olyan próbák is, amikor csak a szöveget tanuljuk meg, hogy nem tudom, mindenféle francia vagy...
5: Kiejtéseket
6: főleg.
4: Meg gondolom az opera az olasz, német.
6: Igen.
4: Milyen nyelvek vannak még? Hát gondolom van szlovák is.
6: Hát szlovák azok csak a krútnyavet játsszák a Kassán szlovákul, és hát francia, lengyel, olasz és latin, vagy toszka az milyen nyelv?
5: Nem tudom.
4: Olasz lesz.
6: Olasz, nem latin.
4: És... Akkor van egy ilyen, aki segít a kiejtést, hogy abban a nyelven jó kiejtésetek legyen?
5: Igen.
4: Mi a kedvenc szavatok esetleg, ami megmarad bennetek? Ha
5: hát
4: van,
5: nekem,
4: van, nincs.
5: Nekem a Werterből a Noel, vagy Noel.
4: Ez egy szó, hogy Noel?
5: Hogy igen, a karácsony, vagy Valami.
6: Az Jézus vagy Isten, a Noel?
5: Hogy valami olyasmi, nem tudom pontosan.
4: És ezzel kellett küzdened, ezzel igen. A Noellel?
5: Igen. Hát szerintem még most sem mondtam jól, de az nem gond. Hát.
4: Neked van ilyen érdekes
6: hát,
4: szó?
6: Ami... Érdekes szó, nem tudom, mert én a szövegeket úgy tanulom meg, mint a, hát nem, hogy mint egy vers, hanem így egybefolyik, és nem, ugye a szavakat nem értem szóval.
4: Hát épp ez az az operában, hogy idegen nyelven van, hogy olyan...
5: Igen, néha le is szokták fordítani nekünk, hogy épp miről éneklünk, hogy beleéljük magunkat, vagy szomorúan énekeljük, vagy így.
4: Hogy kell szomorúan énekelni?
5: Olyan melankólikusabban, lassabban, hogy lelassítják, meg például, hogyha már a szereplünk is színpadon, akkor úgy a mozdulatokban is benne vannak ezek az érzelmek, meg így.
4: Továbbra is Havasi Gigivel és Hubka Simonnal, a Kassai Nemzeti Színház gyermekkórusának tagjaival beszélgetünk, és most arra kérnélek meg titeket, hogy mondjátok el a kedvenc darabotokban nektek tulajdonképpen mit kell csinálni, mert hogy így oké, hogy gyermekkórus, de szerintem a kórus alatt így mindenki arra gondol, hogy áll egymás mögött, nem tudom, áll 20 ember, és a háttérben, és az a kórusos énekel, de gondolom, egy operában nem lehet csak úgy ott állni valahol, hogy ti ott szét vagytok rakva térben, vagy ez hogy kell képzelni, hogy néz ki egy színdarabon belül a gyermekkórus?
6: Hát az én kedvenc előadásom a Bohém Élet, és ez volt tulajdonképpen az első előadás, amiben voltam, énekeltem. A kevesen voltunk gyerekek, szóval szét voltunk szórva az egész színpadon. És az egész színpad úgy volt feltéve, mint egy ilyen lépcsősor. Ilyen nagyon magas volt. Voltak ott mindenféle asztalkák, a felnőtt énekar ültek az asztalkáknál, és úgy nézett ki, mint a kávéznának. Voltak ott mindenféle italok, valamit olvastak, valamilyen könyveket, szóval úgy nézett ki, mint valamilyen kávézóban voltak, és nekünk ott kellett felle szaladgálnunk, ugrálnunk, kellett játszani ezt a, mint a gyerekek vagyunk, élvezzük az életet.
4: De közben énekel.
6: Igen, és közben énekeltünk. És az is tetszett, hogy nekünk egy próbán megmondták, hogy nyugodtan oda mehetünk a mindenféle felnőttekhez, kérhetünk tőlük valamilyen kalácskákat, vagy nem tudom mit. Ők persze adtak, és nagyon aranyosak voltak, mivel hogy mindig segítettek, meg aztán ránk szóltak, amikor már nekünk kellett énekelnünk. Ahhoz képest, hogy kevesen voltunk, elég nehéz volt eltalálni, nem a tónusokat, hanem hogy mikor kell énekelni.
4: Hogy mikor kell belépni.
6: Mikor kell belépni, igen, mert nem volt mindig, hogy egyfolytában mi énekelünk, hanem csak így valamikor beéneklünk, nem tudom, egy mondatot, egy ilyen kis...
4: Miközben szaladgáltok is kalácsot esztek.
6: Igen, igen.
4: De ez tényleg nehéz. De a karmester nem mind be?
6: A karmester mind be, csak nem mindig veszük észre, ha színészkedünk, igen. Szóval ez picit nehezebb volt, de ez volt az egyik kedvenc ilyen darabom, mert itt igazán lehetett színészkedni.
4: Na most itt egyből két kérdés, ami régóta foglalkoztat, hogy ti azt honnan tudjátok, hogy a karmester nektek int be, nem másnak? Ez mindig foglalkoztat, hogy ezt honnan lehet tudni?
6: Hát van a főleg a szemkontaktus, meg így...
4: Rátok néz,
6: igen, rátok
4: szemmel
6: néz,
4: ver.
6: Igen, meg így az egész testét így, mintha felénk fordítaná.
4: Csak akkor tudjátok, hogy ez most
6: igen,
4: már nektek
6: igen,
4: szó.
6: Igen, igen, igen.
4: És hogyha hevesen integet, akkor már tudjátok, hogy baj van.
6: Igen.
4: A másik pedig, hogy azok valódi kalácsok, ezzel minden gondolkozom, hogy ott esznek a színészek, azok ott igen, nekik igen, ez... hozzák minden előadásra frissen.
6: Igen, minden előadásra frissen.
4: Én azt hittem, hogy ez mi anyag?
6: Van egy előadás, a Varázsfiúla, ahol Papageno meg Tamino, ők ott mit a vacsoráznak, és akkor minden egyes előadásra hoznak egy ilyen nagy csirkét, és most nem tudom, Tamino vagy Papageno mindig ott teszi a színpadon, és egy előadáson majdnem nem tudta lenyelni a csirkét.
4: Majdnem megfulladt.
6: Majdnem megfulladt, és szomba. Sokkal lekéste ezt, amikor kellett neki énekelnie az intést.
4: Na igen, amikor beintett neki, amikor be kellett lépnie.
6: És ezt majdnem elkéste az egészet.
4: Annyi kérdés merül fel benne, hogy mi az, ha az emberek ezt köhögni a színpadon, az milyen lehet? Gigi, kedvenc darab?
5: Hát nekem a kedvenc darabom a Roger Král, a Roger király.
4: Az egy lengyel darab, mint megtudtam.
5: Igen, igen, az egy lengyel darab. Ez volt az én első fellépésem.
4: És ott mit csináltuk?
5: Hát ott, minthogy így jön egy személy, akit így istenítenünk kell, és akkor feljön közénk a nép közé, és akkor úgy nyúlunk utána, meg úgy áradozunk tőle, hogy jaj, ő most itt van köztünk, és akkor most így istenítjük őt.
4: És közben énekeltek.
5: És közben éneklünk.
4: De akkor mozogtok, mentek, nyúltok felé, és de közben
5: igen,
4: énekeltek.
5: Igen, igen, igen.
4: A kosztümöket hogyan kapjátok meg? Mert ezek szerint kell, hogy legyen kosztümötök is, és hogy ezt méretre varják. Mondhatjátok-e azt, hogy ez nektek nem tetszik?
6: A kosztümökkel az van, hogy például van egy terv, hogy akarják, hogy kinézzen a kosztüm. Aztán elmegyünk a műhelybe, ahol megnézik a méreteinket, mint hogy lemérnek minket, és akkor pár hétre, vagy egy hónapra rá vissza kell jönni, meg kell próbálni, hogy minden stimmel. Ha igen, akkor már akkor már kész a kosztüm, ha még kell valamit változtatni, akkor ezt megváltoztatják. Azt, hogy nem tetszik a kosztüm, ezt igazából nem mondhatjuk, mert ez a tervezőknek
4: az elképzelése
6: is, ebben mi nem szólhatunk bele, mivel hogy mi csak ott ilyen gyerekkórus vagyunk, szóval nincs
4: nagyon beleszólásunk. De hát, hogyha mondjuk túl szűk, akkor azért meg...
6: Akkor igen, a túl szűk, akkor persze beleszólhatunk.
4: Mert kis növitek, hát mind a ketten olyan,
6: igen,
4: szerintem percről percre nőttök.
6: Ezzel amúgy nagyon nagy baj volt, mivel hogy én 10 éves korban kezdtem, és már mindjárt 18 vagyok, szóval már majdnem az összes kosztümömet kinőttem, és így tovább adom a kosztümeimet, a kicsiket, a többi kisfiúnak, ami most jött nemrég. Szóval ez ilyen jó, szép, meg vicces nézni, hogy a kisebb fiúcskák azokat a kosztümöket hordják, amit én hordtam 8 évvel ezelőtt.
5: Hát nekünk rengetegszer van olyan, hogy véletlenül elvesszük a másik ruháját, vagy...
4: Benne van a nevetek, vagy hogy?
5: Igen, ilyen cetlik benne vannak a ruhákba, és akkor azon rajta van a nevünk. Mivel ugye én később csatlakoztam, nekem nincsenek ilyen ruháim, amiket csak rám vartak, szóval én mindig
4: valakinek...
5: Igen, én örököltem valakiknek a ruháit. Volt már olyan, hogy a nagynéném ruháját kaptam meg.
4: Véletlenül?
5: Véletlenül, igen, hogy
4: az
5: így
4: milyen?
5: Nézegetjük, hogy aznap ki van ott, és hogy így kérdezgetjük, hogy akiknek épp ott van a neve abban a ruhában, hogy itt van-e, ha itt van, akkor odaadjuk nekik a ruhát, ha meg nincs itt, akkor meg ugye felvesszük mi.
4: Gondolom azért rendszeresen mosni kell.
5: Mi nem nagyon nyerünk tekintést az ilyen.
4: De ti nem hordjátok azon mosni, ezt ők
5: kell. Nem,
4: ti leadjátok, ezt több.
5: Igen, ezt mi csak hogy leadjuk, és aztán ugye az ott dolgozók így kimossák. Mint hogy van egy olyan külön szoba, ahol van rengeteg-rengeteg mosógép, szóval hogy így egymáson is vannak kettő, azt hiszem, és van egy külön szoba, ahol csak mosógépek vannak, és akkor, mint hogy ott szoktak mosni, gondolom.
4: És hogy néz ki ez a ti betanításotok, hogy a rendező maga eljön? Van egy pont, amikor eljön, és ő instruál titeket, és megmondja, hogy pontosan mit kell csinálnotok?
5: Van egy külön épület a színházon kívül, ahova szoktunk járni, gyakorolni. Először a szöveget...
4: Ez abban a mellékutcácskában, ott a főutcáról, ilyen fehér,
5: igen,
4: nagy,
5: igen.
4: Nem tudom. Nem is tudom, mi annak a hivatalos neve. Mindegy.
5: Mi se tudjuk. Ahol először megtanuljuk az éneket és a szöveget, és ugyanabban az épületben aztán van az a próbaszínpad, amit ugye Simon már említett.
4: És az ugyanolyan, mint a mérete, mint a...
6: Kisebb.
5: De. Talán egy kicsit kisebb, de ott is ki vannak jelölve szalagokkal, hogy ki hova álljon, és akkor ott a karmester beszokott jönni, hogy akkor most nem tudom, ti menjetek jobbra, akkor most nevessetek, meg így.
4: Mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont épp erről, vicceskedtünk, hogy hogyan lehet ritmusra nevetni, de amúgy hogyan lehet ritmusra nevetni?
6: Hát az...
4: Hogy mit mond ilyenkor a karmester, hogy na nevessetek, de...
6: Egyik előadásban meg van pontosan adva, hogy milyen ritmusba kell nevetni, és szigorúan be kell tartani, mert ha valaki hosszabban vagy rövidebben nevet, akkor ezt az egész így mint a szétesik. Voltak próbák, amikor nagyon sokáig csak a nevetést próbáltuk, hogy mindenki egyszerre nevessen ugyanabban a ritmusban.
4: És ha már ennél tartunk, így a színészek által beszoktak róla számolni, hogy az a legrosszabb, amikor nincs beleírva a darabba, de hogy ők elkezdenek nevetni valamin, és akkor azt, hogy nagyon nehéz megállni, hogy nektek van olyan, hogy ti, nem tudom, megbotlik valamelyik társatok, és ti nem bírjátok, és elkezdtek nevetni?
5: Hát nekem egyszer a csipke ruhám beleakadt a színpadba. Nem is a színpadban, hanem a... Mert ott épp olyan asztalok, vagy díszlet volt ott, ahogy így le kellett térdelni mellé, és nekem a csipke ruhám beleakadt a fa díszletbe, és amikor így gyorsan le kellett futni a színpadról, akkor én így megrántottam magam, mint hogy az ujját a ruhának, és így visszahúzottam, és ez olyan borzasztóan nézett ki, szerintem, ha valaki észrevette, akkor hát sajnálom, de beakadt a csipkeruhám, és amikor ilyen nagyon komoly rész volt a végén, hogy így szomorúak voltunk, és vittük a gyertyákat, A barátnőm előttem megbotlott, és elkezdtünk röhögni, de ugye, hogy így teljesen így lehajtottuk a fejünket, hogy észre se vegyék, és így mindenki körülöttünk így csendbe volt, meg ilyen nagyon szomorúak voltak, és mi meg ott nevettünk nagyon, és így próbáltuk visszafojtani magunkba, de fú, nagyon nehéz volt, hogy még olyan csend is volt, és úgy nem kellett volna, és akkor így még jobban vicces volt az egész.
7: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Havasi Gigivel és Hubka Simonnal, a Kassai Nemzeti Színház gyermekkórusának tagjaival.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Havasi Gigivel és Hubka Simonnal, a Kassai Nemzeti Színház gyermekkórusának tagjaival. Mondjátok, hogy mindenki nagyon kedves veletek, de azért így tudjuk, hogy a színházban, főleg így próba folyamat végén, hogy felemelik a hangjukat a, mondjuk a rendezők, vagy a karmesterek, hogy ilyenkor rátok szólnak, vagy ti kaptok büntetést, vagy van ilyen azért, vagy néha, hogy így kicsit hangosabban szólnak rátok, rosszalkodnak a gyerekek, vagy nem tudom.
1: Például, amikor várunk, kimegyünk a színpadra, a jelenetre, és még kint vagyunk a színpadon kívül, azon a folyosón, akkor nagyon sokszor az van, hogy a backstage, igen. Akkor nagyon sokszor az van, hogy a gyerekek halkan vannak, és akkor a felnőtt énekkar ott beszélnek jó hangosan, ott röhögnek, és akkor nagyon sokszor ránk szólnak, mert azt gondolják, hogy ezek a gyerekek beszélgetnek.
0: Pedig a felnőttek.
1: És például igen, a felnőttek beszélgetnek ott.
0: És közben megy a darab.
1: Ben. Közben megy a darab, igen.
0: És a felnőttek simán hangosan nevetnek.
1: Igen. Szóval vannak ilyen
0: dolgok. Rosszabbak ők, mint a gyerekek.
1: Ezek. Pontosan.
0: Én tudok egy olyan sztoriról is, hogy nem mindig találjátok meg a felnőtt párotokat. Ezek szerint van olyan darab, hogy nektek egy bizonyos felnőttel kell bemenni?
2: Igen, volt az egyik kedvenc élményem, amikor pontosan előadás előtt pár perccel jöttem rá, hogy amúgy nekünk kéne találni ilyen anyukákat a szerephez. És
0: melyik darab volt?
2: A Toszka volt, igen. Pontosan valakihez így oda mentem, hogy segítsen már nekem anyukát találni. Így bemutatkoztunk, és akkor ő mondta, hogy jaj, hogy a Havasi, hogy ez valamit mond, meg nem tudom mi. És akkor mondtam, hogy hát igen, hogy ez én vagyok, meg apukám itt volt. Jaj, hogy őt ismertem, meg nem tudom mi, és akkor hát már volt anyukám.
0: Akkor volt ki bevigyen.
2: Igen, volt ki bevigyen engem, és nagyon gyorsan elhadart nekem valamit, és elment. És én nem értettem, hogy most hátra menjek, vagy jobbra, jobb oldalra, vagy a másik oldalra, és amikor nekünk már oda fel kellett menni a függöny mögé, hogy már mindjárt bemegyünk, nem volt ott az anyukám. És én nagyon féltem, hogy akkor most a másik oldalon van, vagy most ő hol van, amikor már az előttem lévők indultak fel, valaki így megfogta a vállamat hátulról, amiért nagyon megijedtem így a sötétbe, és akkor mondta az anyukám, hogy jaj, hogy itt vagyok, és akkor már rögtön mentünk fel a színpadra, és akkor úgy megnyugodtam, hogy köszönöm, hogy itt vagy. És a másik felvonásban, a második felvonásban pedig az volt, hogy nem volt ott egyáltalán.
1: Ehhez még én is hozzászólnék, hogy ez gondolom Gigi a Toszkáról beszél, már 3 évvel ezelőtt volt a premier, és a premieren nekem is hozzá voltam osztva egy anyukához, és akkor még sokkal alacsonyabb voltam, szóval még el lehetett hinni, hogy úgymond, hogy az anyám. Közelmúltban pedig mondta, hogy már jó viccesen néz ki, hogy már megyek vele, mert mi, ahogy már sokkal magasabb vagyok, mint ő, szóval már mondták nekem, hogy inkább már menjek egyedül.
0: Vannak fiú és lány kórustagok a gyermekkórusban. Egyrészt milyenek az arányok, a nemi arányok?
2: Hát a lányokból most már sokkal több van, mint fiúkból. Lányokból így többen vagyunk, talán mint 20. És fiúkból pedig mennyien vagytok?
1: Kb. 10.
0: Ti mindig ugyanazt játszátok, szóval nincsenek olyan darabok, ahol csak lányok, vagy csak fiúk, hanem ez mindig egy vegyes gyermekkórus.
1: Igen, mi ahogy gyermekkórus vagyunk, akkor mindig együtt játszunk.
0: És vannak-e konfliktusok a lányok és fiúk között?
2: Mostanság.

0: Volt valami, de aztán...
1: Mondjuk, hogy a cofotokat nem húzgálják a fiúk.
0: Nem, semmi ilyesmi. Ott megvan, hogy a lányok az egyik oldalon öltözködnek, és a fiúk pedig teljesen másik helyen.
1: Tehát van két külön öltöző.
0: Igen, persze.
1: És mennyire vigyáznak ott rátok? Van egy ember, akinek az a feladata, hogy ott titeket valamilyen szinten szemmel tartson?
2: Van ott most három anyuka, aki szokott járni ránk ügyelni. Kettő van a lányoknál, mivel hogy többen vannak, és az egyik van a fiúknál nálunk az öltözőkben. És segítenek nekünk a kosztümökkel, meg bármi, ők nézik az időt, hogy mikor kéne felmennünk a színpadra.
1: De így mondják is, amúgy színházakban, nem?
2: Mondják, csak utolsó előadáson az volt, hogy elfelejtettek minket felhívni a színpadra, szóval majdnem a kórusnak a fele nem érkezett feljönni.
1: És ilyenkor mi van, még utólag oda lehet somfordálni?
2: Ez csak a főpróbám volt, aztán amikor már énekeltünk, a közepén már bejött az egész énekar. Picit baj volt belőle, mivel hogy egyrészt nem hívtak minket, és nekünk is amúgy kéne néznünk, hogy hol van, hogy mit énekelnek, meg hogy hol vagyunk a darabban.
1: És akkor ezt most az anyukák követik, jól értem?
2: Igen. Nekik már le van írva, hogy körülbelül hánykor kéne felmennünk a színpadra.
1: És ez hogy néz ki, így az emberek szeretnek így belátni a kulisszák mögé. Az egy elég vadregényes dolog, én voltam, nem sokszor, de voltam a Kassai Nemzeti Színháznak ennek a hátsó vagy öltöző részében, az egy több emelet.
0: Igen.
1: És akkor ti ott több emeltet kell néha leföl szaladgálnatok?
0: Igen, mint hogy a lépcsőkön úgy felfutunk, akkor néha eltévesszük az emeletet.
1: Mert olyan egyformák azok az emeletek, nekem is mindig gondom van belőle.
0: Például én, amikor legelőször voltam előadásokon, az első előadásaimon, akkor néha eltévesztettem az emeleteket, akkor más ajtóba mentem be, meg így.
1: Hát meg kell szokni. De gondolom Simoné már gyakorlott. Te már nem téveszted el.
2: Ezt már nem szoktam.
1: És a ti öltözőtök való mélyem, amely még tudom, hogy itt még a föld alatt is vannak.
2: Hát az összes öltöző a föld alatt van, aztán a földszinten van csak a recepció, meg aztán, ahogy van a zenekarnak az árok, és aztán az első emeleten van a színpad.
1: Ez a 30 gyerek ott rohan föl, mikor be kell menni.
2: Igen.
1: Az is érdekes lehet.
2: Igen.
1: És ott még a színpadon van egy ember, aki enged be titeket, vagy nektek be kell menni, kész?
0: Már magunktól kell bemennünk, igen.
1: Ezt már tudnotok kell.
0: Mi muszáj.
1: Nagyon közkedvelt a karácsonyi előadás, ami általában diótörő szokott lenni, és én úgy tudom, hogy ti abban hümmögtök, hogy ez mit jelent, hogy már megbeszéltünk, mit jelent ütemre nevetni, de hogy a diótörőben ott meg hümmögni kell?
2: Hát ott a mi szerepünk, azt mondják, hogy mi
0: hópelyhek
2: vagyunk, és hát ilyen melankolikus dalt éneklünk, vagy nem melankolikus, hanem ilyen
1: lassú
2: nem pont, hogy nem szomorú, hanem ilyen lassú dallamot hümmögünk. Megint ott van a karmester, mert mi nem a színpadon vagyunk, hanem a nézőtérben, a lépcsőkön állunk, két sorban, egyik oldalon, meg másik oldalon is, és a karmester megint mutatja nekünk, hogy mikor kell kezdeni. Ezt a dallamot így körbe-körbe énekeljük, úgymond.
1: Továbbra is Havasi Gigivel és Hupka Simonnal, a Kassai Nemzeti Színház gyermekkórusának tagjaival beszélgetünk. Szeretitek a diótörőt karácsonykor? Főleg, hogyha hullik a hó, hát most már egyre ritkábban.
0: Hát az én első diótörőim közé az sorolható, csak hogy mindig a színpadra néztem, és ugye azt nem szabad, és akkor a karmester mindig mondta nekem, hogy ugye vannak köztünk olyanok is, akik nem figyeltek rám, és így rám nézett, de nem fogok neveket mondani, és akkor így tudtam, hogy hát gondolom rám gondolt,
1: de nem szabad a színpadra nézni, ezt nem. De mit, hogy nem szabad?
0: Hát az előadást, amikor a balettosok ott táncolnak a színpadon.
1: És akkor nektek mit kell, hova kell nézni?
0: A karmesterre csak is.
2: Nekünk akkor a karmesterre kell figyelni, mert ő megint mutatja, hogy mikor kezdünk, mert megint vannak azok a részek, amikor csak a zenekar van, és akkor vannak részek, amikor mi éneklünk a zenekarral együtt.
1: Csak hát néha olyan szép az a balettdarab, hogy így a gyerekek elkezdik azt nézni, és nem figyelik a karmester.
2: Igen. És akkor jönnek a tévedések, amikor a gyerekek így nézik a balettet, hogy milyen gyönyörű, és akkor nem énekelnek.
1: Mi az, ami nem lenne, hogyha ti nem lennétek ennek a gyermekkórusnak a tagjai, vagy hogy miért örültök, hogy annak idején oda mentetek és jelentkeztetek? Hát Simon, te most már tényleg évek óta ott vagy, hogy akkor ezek szerint biztos szereti az ember, hogyha éveken át elmegy és mindig belefog és fellép. Hogy mi az, ami nem lenne, hogyha, vagy miért örülsz neki, hogy hogy ebbe belevágtál, és mostanáig is ott vagy.
2: Nekem már ezek az előadások úgymond így rutinosan jönnek, meg már tudom, hogy mi következik, már így annyiszor játszottuk, hogy már nagyon megvan tanulva az egész. Mivel hogy most én harmadikos vagyok, és már kell keresnem főiskolát, akkor ezen is gondolkodtam, hogy ez az opera, meg az összes díszlet, ez nagyon szeretem, és akkor most ezen is gondolkodtam, hogy mennék díszlettervezőnek a színházaknak, és hát ha nem járnak az operába, akkor nem is tudnám, hogy mit csinálnék, így mondta az iskola után.
1: Ez ennyire megfogott téged?
2: Ennyire, igen, megfogott, igen, mert ezek olyan gyönyörű díszletek szoktak ott lenni az előadásokon, hogy hát aztán felnőtt koromban is szeretnék úgymond ezekbe a körökbe maradni, az operában, meg a színházi körökben.
1: És a díszletnek melyik része most így gondolkozok, hogy mi az, hogy díszlet, hogy fel vannak festve, ilyen vásznak, meg bútor oda van téve, és az olyan, hogy jól néz ki, ízléses, ez a része tetszik?
2: Igen, igen, főleg az nem Toszkában, hanem az Otellóban. Nem is tudom így megmagyarázni, hogy mi van a színpadon, hanem ilyen óriási várom, vagy valami ilyen hasonló, és akkor ezt, amikor először megláttam, akkor már akkor tudtam, hogy ilyet biztos el tudok képzelni, hogy ilyet csinálni fogok.
1: És miből van csinálva amúgy? Rendesen van?
2: Hát minden fából, meg mindenféle... Hát
1: szóval nem csak oda van festve, fából, hanem le van gyártva.
2: Le van gyártva, le van festve, és nagyon szép ilyen, nagyon megtetszett ez az egész, hogy ilyet is lehet csinálni, hogy ezzel is meg lehet élni.
1: Hogy ez is egy szakma.
2: Igen, igen.
1: És akkor ezt szívesen csinálnád?
2: Igen, igen, ez így nagyon megtetszett.
1: De a szüleid, és akkor ezt tőled kérdezem most, aztán megkérdezem Gigitől is, hogy ez hogy van, szülők, nagyszülők ilyenkor gondolom elmennek megnézni a unokát, gyereket, csak hát már mikor, nem tudom, 7 évet csinálják, akkor már utána gondolom annyira nem érdekes, de hogy eleinte biztos az is egy ilyen.
2: Igen, hát persze a szüleim, amikor vannak a premierek, akkor eljönnek megnézni, és hát aztán, ha már jönnek a újrajátszások, akkor már persze nem jönnek, mert már látták az előadást milliószor.
1: Gigi, ugyanez a kérdés, hogy mi nem lenne, hogyha te nem jelentkeztél volna? Vagy mi hiányozna az életedből, hogyha te nem jelentkeztél volna?
0: Hát nekem rengeteg barátság is kialakult, mivel nagyon kedvesek ugye ott az emberek, akik oda járnak, énekel, meg így, és ezek a barátságok nagyon hiányoznának nekem, mert tényleg olyan emberek jártak oda, meg járnak oda, akikkel nagyon jóba lettem, és azon kívül ez az élmény, amikor így van egy kis ilyen stressz, mielőtt kimegyünk a színpadra, és akkor ott vagyunk a színpadon, és akkor mindenki egy teljesen más személy. Ezt az érzést, ezt így nem lehet elmagyarázni, de tényleg ez ilyen tisztára varázslatos.
1: És te hogy vagy, amikor ott ülnek a szülők, nagyszülők? Te szereted, amikor ott ülnek a nézőtérbe, vagy inkább nem? Mert tudom, hogy van, aki nem szereti.
0: Nem tudom miért, de engem ez egyáltalán nem zavar, hogy ott emberek néznek minket, meg így.
1: Úgy érzem, hogy sőt.
0: De például, hogyha a zenedémből fellépek, vagy valami ilyesmi, akkor nagyon-nagyon stresszelek, de így a színházban egyáltalán nincsen ilyen... Nem félek kimenni, mint hogy... Nem félek, hogy ott a közönség is néznek minket, meg így.
1: Simon elárult, hogy neki lehet, hogy ez majd segít a pályaválasztásban, hát te még azért neked több időd van, hogy eldönts, de ha jól értem, az ének azért az közel, hozzád is közel áll.
0: Igen.
1: Illetve, hogy hozzád az ének áll közel, nem a díszletek.
0: Nem a díszletek, de minthogy tényleg nekem is minden tetszik a színházból, meg így a díszletek, az éneklés, a zene, az, hogy felléphetünk, az, hogy utazhatunk más helyekre, de nem tartom ezt az én jövőmnek, de minthogy nagyon szeretném folytatni is a jövőbeli munkám mellett, biztos.
1: Említettétek is, ezt elfelejtettem megkérdezni, hogy mindketten voltatok Prágában ezzel a Roger királlyal, vagy Král Rogerrel? És az milyen egy ilyen fővárosban fellépni az egyik legjelentősebb színházában? Vagy ugyanolyan, mint a Kassán?
2: Hát nekem úgymond ez ilyen ugyanolyan, mert ez az előadást, ezt nagyon szeretem.
1: Szóval semmi extra, teher nem volt.
2: Semmi extra, mint hogy ugyanolyan előadás szerintem, mint a többi.
1: Másképp tapsolnak Prágában, mint Kassán?
2: Többet tapsolnak.
1: Többet?
2: Többet.
1: Ti is kijártok meghajolni?
2: Igen.
1: És akkor ti is kaptok tapsot.
2: Mi is kapunk tapsot.
1: Van egy tapsrend, gondolom.
0: Nem az összesben.
1: Nem az összes.
0: Néha csak úgy van, hogy befejeződik az előadás, lemennek a függönyök, akkor mindenki feláll, visszahúzódanak a függönyök megint, és akkor elkezd tapsolni a közönség, és aztán Itkassán nagyon hamar abba hagyják.
1: Tényleg? Sajnos, én azt hittem, hogy itt többet tapsolnak, mint máshol. Én azt hittem, hogy ilyen nagyvárosokban tapsolnak kevesebben.
0: Hát, nem. Sajnos.
1: És neked Prága milyen volt?
0: Hát, nekem igen. Prága teljesen más volt őszintén. Nekem sokkal nagyobbnak tűnt az az egész atmoszférája a színháznak maga. Szerintem ez a kassai színház is gyönyörű, de ott a prágai igazán nagyon-nagyon-nagyon szép volt.
1: Igen, ez egy kis ékszerdoboz, az igen, meg egy nagy ékszerdoboz.
0: Igen, igen, pontosan. És mint hogy nekem prágai színház nagyon tetszett, meg a prágai út is nagyon a szívemhez nőtt, mondhatjuk így.
1: Más az akusztikája? Színházaknak ti ezt halljátok? Vagy?
0: Nem tűnt fel, de hogyha így a prágai színházra gondolok, akkor olyan sokkal olyan másféle érzés fog el, mint hogyha itt a kassai színházra gondolok.
1: Hát beszélgetésünk végén megpróbáljuk megfejteni, amit már az elején is pedzegettünk, hogy titeket bevonzott ez a világ, ez most már érezhető, vagy úgy érzem, hogy titeket bevonzott az opera világa, de hogy ti mit tanácsolnátok a kortársaitoknak, vagy bármilyen hallgatónknak, hogy miért menjen el egy darabra, miért nézzen meg ott a közelében egy válaszunk egy operát, és menjen el megnézni. Mind a kettőtöknek válaszolni kell rá.
0: Én csak ajánlani tudom, de néha belém szóltak, hogy ne dőljek már be eléjük, amikor ültem, amikor nézem az előadást.
1: Ja, hogy amikor néző vagy.
0: Igen, amikor néző vagyok. És rengetegszer szóltak hozzám, miközben néztem az előadást, ami zavaró, de úgyis csak ajánlani tudom, hogy egyszer biztos el kell menni egy színdarabot megnézni. És
1: de operát, nem színdarabot?
0: Operát. És így teljesen így beleélni magunkat az érzésekkel.
1: Simon, te hogy tudnál meggyőzni bárkit is, hogy érdemes operába beülni és adni egy esélyt ennek?
2: Hát szerintem amúgy nagyon fontos ez az opera, mivel hogy ez nagyon ilyen nagyon fontos kulturális szempontból. Nem tudom, hogy győzném meg, de én az operát imádom. Ez mindig, amikor beülök, akkor gyönyörű a díszlet, gyönyörűen énekelnek, nem tudom, én nagyon szeretem. Amúgy például mindenféle kötelező olvasmányokat is szoktak feldolgozni, szóval ezért is jó elmenni.
1: Akkor nem kell olvasni, elég megnézni.
2: Pontosan, mint például az Otello is nagyon szépen fel van dolgozva.
1: Az előző percekben Havasi Gigivel és Hubka Simonnal beszélgettünk, akik a Kassai Nemzeti Színház gyermekkórusának tagjai. Hát köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy mindezeket elmondtátok nekem és a hallgatóknak.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Havasi Gigivel és Hubka Simonnal, a Kassai Nemzeti Színház gyermekkórusának tagjaival, a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola tanulóival készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. Mai műsorunkat csütörtökön 13 órakor megismételjük. Viktor Vataszcsin és Zsapka Lemente hangmérnökök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Önkormányzati reformokat készít elő a belügyi tárca. Megölték az Iszlám Állam egyik afrikai vezetőjét. Borult, esős az idő, 15 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. A sikeres uniós forrás lehívás feltétele a tervezett önkormányzati reformok előkészítése, mondta a Michal Kalinyák államtitkár, a szlovák kormány területi önkormányzatokért felelős megbízottja. A belügyminisztérium 4 önkormányzati törvénymódosítást bocsátott egyeztetésre. A javaslatok egyesítenék a városok, községek és megyék működési szabályait, szigorítanák a döntéshozatali és vagyonkezelési előírásokat, valamint módosítanák a helyi népszavazások szabályait. Változna a polgármesterek döntéseinek indoklási kötelezettsége is, és csökkennének a megyei vezetők és képviselők juttatásai. A cél a rendszer modernizálása és az uniós források reformokra történő hatékony felhasználása. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az amerikai és nigériai fegyveres erők közös műveletében megölték az Iszlám Állam terrorszervezet egyik magasrangú vezetőjét, Abu Milal al-Minukit. Trump elnök a Truth Social platformon azt írta, hogy az akciót amerikai és nigériai erők alaposan megtervezett műveletben hajtották végre Afrikában, a Csád-tó térségében. Állítása szerint al-Minuki az Iszlám Állam egyik legaktívabb parancsnoka volt, és a szervezet afrikai műveleteit irányította, valamint amerikai célpontok ellen is tervezett akciókat. A terrorszervezet vezetőjét korábban az Egyesült Államok szankciós listájára is felvették. Az izraeli légierő pénteken csapást mért Gáza városára. A támadás célpontja a Hamas fegyveres szárnyának vezetője Izzadin Haddad volt. A légi csapásokban legalább 7 palesztin meghalt, köztük egy gyermek és 3 nő, több mint 50-en pedig megsérültek. Egyelőre nem tudni, hogy Haddad életét vesztette. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök szerint a Hamas parancsnok a 2023. október 7-i terrortámadás egyik kitervelője volt. A támadás idején továbbra is holtponton vannak az izraeli Hamász tárgyalások a gázai háború lezárásáról. Az Egyesült Államok újabb 45 nappal meghosszabbította az Izrael és Libanon közötti tűzszünetet. A washingtoni külügyminisztérium szerint az elmúlt napok tárgyalásai eredményesek voltak, és hamarosan újabb politikai és biztonsági egyeztetések kezdődnek. A libanoni kormány üdvözölte a döntést, miközben Nawaf Salam miniszterelnök kijelentette, Libanonnak elege van azokból a fegyveres akciókból, amelyek külföldi érdekeket szolgálnak. A Hezbollah és Izrael közötti összecsapások ugyan mérséklődtek, de a határ mentén továbbra is történnek rakétatámadások és izraeli légi csapások. A németországi Nürnbergben vegyi anyag szivárgása miatt egy ember meghalt, további mintegy 30-an megsérültek egy üzemben. A hatóságok szerint a mérgező anyag nem jutott ki a levegőbe, ezért a lakosság nincs veszélyben. Több dolgozó légúti sérüléseket szenvedett, 2 alkalmazott, a helyszínen elveszítette az eszméletét, egyikük később a kórházban meghalt. Az üzemet kiürítették, a mentésben több mint 100 tűzoltó rendőr és mentős vett részt, a baleset okát a rendőrség vizsgálja. Öngyilkosságot követett el Nina Litvinova, orosz emberi jogi aktivista és egykori szovjet disszidens. A 80 éves nő búcsú levelében Vlagyimir Putyin orosz elnököt tette felelőssé haláláért, és azt írta, elviselhetetlenné vált számára az ukrajnai háború és az oroszországi elnyomás. Litvinova évtizedeken át segítette a politikai foglyokat, testvére pedig részt vett az 1968-as prágai bevonulás elleni moszkvai tiltakozáson. Az aktivista levelében több bebörtönzött orosz művész és ellenzéki nevét is megemlítette. Nigéria északkeleti részén Borno államban feltehetően dzsihadisták raboltak el több tucat iskolást. A támadók egy általános iskolából hurcoltak el 35-43 gyereket, köztük óvodásokat is, nem sokkal azután, hogy a nigériai katonák elhagyták a térséget. A Boko Haram és más fegyveres csoportok évek óta használnak emberrablásokat, nyomásgyakorlásra és váltságdíjszerzésre. Közben Nigéria déli részén is fegyveres támadások értek 3 iskolát, ahol egy igazgató helyett és egy motoros taxisofőr meghalt.
2: Időjárás.
1: Borult az ég, több helyen várható futó eső, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 21 fok között alakul. Éjszaka 12 és 5 fokig hűl le a levegő. Holnap a maihoz hasonló idő lesz, 14 és 20 fok közötti hőmérséklettel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Vásár miatt lezárták Léva központját, kerülni a kijelölt utcákon át lehet. Hídjavítás miatt nem járható a Farnad és Köbölkút közötti út, a kerülő út Kuralanyin és Nagyölveden át vezet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Gömörben a helyzet. Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a Dunamenti tavasz tornaljai területi válogatójára látogatunk el, amelyet május 5-én rendezett meg a Csemadok tornaljai területi választmánya. A területi válogatók sok éves kimaradása után mesél a főszervező, a zsűri és a színjátszó csoportok arról, milyen érzés újra visszatérni regionális szinten is, és nem csak az országos rendezvényen találkozni. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: A Dunamenti tavasz a szlovákiai magyar gyermek és diák színjátszás, valamint a bábjátszás egyik legjelentősebb seregszemléje, amely évtizedek óta fontos szerepet tölt be a közösségi és kulturális életben. A fesztivál nem csak verseny, hanem találkozási pont is, lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok megmutathassák tehetségüket, fejlődjenek és kapcsolatokat építsenek egymással. A színjátszó csoportok és bábcsoportok munkájában pedagógusok, rendezők és lelkes diákok közös alkotása jelenik meg, ami egyszerre szolgálja a hagyományőrzést és az újító szándékokat. A rendezvény különlegessége abban rejlik, hogy a gyerekek saját nyelvi és kulturális közegükben alkothatnak, miközben a színpadon állva mutatják be a világot, amely körülveszi őket. A Dunamenti tavasz így nem csupán egy fesztivál, hanem egy olyan alkotói műhely is, ahol generációk nőnek fel, és sokakban itt alakul ki a színház iránti életre szóló kötődés is. A fesztivált minden évben regionális válogatók előzik meg, ahol a csoportok bemutatják produkcióikat, és a szakmai zsűri dönt arról, kik juthatnak tovább az országos döntőbe. Ezek a válogatók önmagukban is komoly események, hiszen itt dől el, kik képviselhetik régiójukat a rangos Dunaszerdahelyi fináléban. Az idei év különösen jelentős, hiszen a Dunamenti tavaszt jubileumi 50. alkalommal rendezik meg. A fesztiválra május 26-a és 29-e között kerül sor Dunaszerdahelyen. A szervezők idén is a megszokott magas színvonalú programmal várják a résztvevőket és a közönséget, miközben a kerekévforduló miatt a rendezvény minden bizonnyal ünnepibb hangulatban zajlik majd, méltó módon felidézve az elmúlt évtizedek gazdag hagyományait és közösségi élményeit. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen országos döntő még csak lesz, de a Dunamenti tavasz tornaljai területi válogatóját is remek produkciók jellemezték, amelyet május 5-én rendezett meg a Csemadok tornaljai területi választmánya. A programnak ezúttal is a tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ adott otthont. A megmérettetésen összesen 7 csapat lépett színpadra, fantasztikus hangulatot teremtve. A történethez azért az is hozzátartozik, amit a főszervező Tamás Ákos az egybegyülteket köszöntve is elmondott, hogy most több éves kihagyás után rendezték meg újra a területi válogatót nem csak Tornalján, hanem országszerte.
1: Ez évek óta hagyomány, bár 2019-ben volt utoljára válogató tornaján, a Covid után kevesebb csapat jelentkezett, úgyhogy nem volt szükség válogatóra, de a keleti régión kívül mindig tornája az, ami a Csemadok annak idején meghatározott, hogy a közép-szlovákiai régióban itt lesz a selejtező, hogyha van elég csapat.
2: Mondod, hogy 2019 óta ugye nem volt válogató, és hát azt is tudom, ugye a kulisszák mögött azért hallottam, hogy nagyon sok csapat meglepődött azon, hogy most akkor újra van, és hát, hogy tulajdonképpen nem szóltak nekik időbe, vagy nem tudtak róla időbe, vagy most ez egy kicsit olyan döcögősen indul újra?
1: Igen, meglepő volt az, hogy válogató van, viszont minden évben, tehát iskolai évben már szeptemberben a felhívás az iskolák felé el lett küldve, amiben ott van, hogy ha válogató van, akkor az mindig április vége, illetve május eleje. Ez az elmúlt években is így volt, csak igazából a pedagógusok megszokták azt, hogy a Dunamenti tavaszra nincs válogató, és csak a országos döntő van Dunaszerdahelyen, ezért volt egy kicsi meglepetés számukra.
2: Most, hogy mégiscsak sor került a válogatóra, és hát egy kicsit meglepődtek a csapatok, te látsz a teljesítményükbe esetleg ezen valamit, tehát hogy látod ennek a nyomát, hogy mondjuk későn értesültek róla, vagy hát ez most egy plusz ilyen stresszfaktor?
1: Én úgy gondolom, hogy amikor kiderült, akkor nagy volt az ijegység, viszont ez a mai produkciókon, hiszen most épp mikor beszélgettünk, fél időben vagyunk, a 4 csapat már túl van rajta, ezt nem lehetett látni, hogy összeszokatlanság jelét abszolút nem lehetett látni a színpadon. Szerintem lehet, hogy ez még plusz motiváció volt arra, hogy most arra kell csúcsra járatni a csapatokat, és szerintem eddigi látottak alapján ez sikerült is.
2: Azért a felvezető szövegedben azért elmondtad, hogy Igen, de azért nem teljesen vannak ezek a csapatok csúcsra járatva, vagy hát kértek egy olyan méltányosságot, hogy mivel kicsit meglepődtek attól, hogy van most egy ilyen válogató, hát azért nem 100%-os még a felkészültség.
1: Így van, tehát ez főleg akkor, amikor kiküldtem én, amikor megkaptam a központból, hogy 8 csapat jelentkezett ebből a régióból, és akkor, amikor kiküldtem a jelentkezéseket, akkor jöttek visszajelzések, hogy úristen, mi lesz, mert még nem vagyunk kész, ez kevés idő lesz. Ezért is tettem májusra, nem pedig áprilisra, természetesen ez sok egyéb okból összefügg a művelődési központnak, mikor van üres helye. A zsűrikkel egyeztetve, hiszen színészünk is van, tehát itt több összetevője van annak, hogy mikorra van meg az a bizonyos időpont, ami igazából mindenkinek megfelel. Én úgy éreztem, hogy nagy volt az ijedelem az elején, viszont már az utóbbi napokban az itteni próbákat, mondjuk a tornájai csapatokat jobban ismerem, tehát az ő próba már abszolút nem lehetett látni, és teljes gőzzel erre készültek. Igen, az elején természetesen említettem a zsűrinek, hiszen ők is mondták, hogy jó, milyen régen jártak már itt, aki visszajáró zsűri, hogy ez nem fordult elő az elmúlt években, de hát igazából ez örömteli, hogy nem azért, mert sokakban felmerült az, hogy pénzhiány miatt van válogató is, hogy kevesebb csapat lehet majd Dunaszerdahelyen. A pénzhiányváról nem tudjuk pontosan, hiszen ez általában a Kultminor támogatásával működik, az, hogy mikorra mennyi pénzt kap majd a csomadok ebből, az majd csak az év második felében dől el, de nem ez volt, hanem az, hogy az elmúlt évekhez képest sokkal több jelentkező lett, így szükséges lett a válogató.
2: Soroljunk egy kicsit száraz tényeket. Tehát azért mondtad, hogy 8 csapat van, és hát a zsűrit is említetted, úgyhogy először arra kérlek, sorold fel a csapatokat. Kik érkeztek ide a válogatóra, honnan?
1: Tehát 3 kategóriában van a báb csoport, feledről van egy báb csoportunk, illetve színjátszó és szerkesztett játékok vannak. Tehát, hogy említettem, a feledi egyetlen báb csoport, aztán van csapat Rimaszombatból, a Kishencegők, a 2 tornájai csapat, valamint Fülekről érkezett egy csapat, Fülek Kovácsiból és Sajógömörről.
2: És a zsűritagok?
1: A zsűritagok pedig Lakszülit, a Thália Színház színésznője, Mázik István a zsűri elnöke, ő a Zsák Színház rendezője és színésze, Szorák Zsuzsanna pedagógus, illetve ő is rendez, illetve érkezett még Magyarországról is egy zsűritagunk, amit a központ határozott meg, Egervári György.
2: Te vagy a szervező, gondolom, hogy a legnagyobb teher az talán ilyenkor nehezedik rád, nem? Amikor folyik az esemény, a rendezvény, és akkor ugye neked 1 millió helyen is egyszerre lenned kell.
1: Igen, ez nagyon érdekes, tehát az, hogy legyen kávé mindenkinek, a mikrofon szóljon, és akkor mindenki engem talál meg, de ahhoz szükséges egy jó csapat is, hogy összeálljon. Hát nálunk a csomadokról azért tudni kell, hogy nem egy bőtagú csomadokról van szó, viszont ami szerencsém, az, hogy az iskola mindenben támogat, így diákok, illetve kollégák azok, akik akár a technikánál, akár a vendéglátásnál, bárminél tudnak segíteni. Emellett a Városi Művelődési Központnak is köszönettel tartozunk, hiszen ingyen biztosította a helységet, ami még fontos egy ilyen eseménynél, hiszen itt ma reggeltől itt vannak, és ez délutánig eltart. Az étkezést is biztosítani kell, amit a Tornai Kazinczy Ferenc alapiskola biztosít, ezért sem kell nekünk fizetni.
2: Tehát, hogy az alapiskolában is történnek dolgok ilyenkor, meg hát most per pillanat a kultúrházban vagyunk Tornaján.
1: Igen, mostan épp a szünet, tehát lement a 4 csapat, aztán a következő 4 csapat még bemutatja, majd az ebéd történik az iskolában, és a kiértékelés is, és az eredményhirdetés, hiszen először lesz majd egy kiértékelés, ahol csak a felkészítők lesznek ott, ahol a zsűri az egyes csapatokat külön értékeli, pozitív, negatív kritikákkal látja el, majd utána, amikor összejön mindenki, az összes fellépő egy helyen, akkor egy rövid általános értékelést kapunk a zsűri elnökétől, illetve kiderül az, hogy kik lesznek azok, akik bejutottak a Dunaszerdahelyi döntőbe.
0: A tornaljai területi válogató főszervezőjét, Tamás Ákost hallották, most pedig következzen a zsűri megszólalási sorrendben Szvorák Zsuzsa, Laksz Judit, Egervári György és Mázik István. Tőlük azt kérdeztem először, milyen érzés a több éves kihagyás után a zsűrinek visszatérni.
3: Hát én azt hiszem, hogy nagy öröm, mert azért Tornaja mindig egy olyan regionális kulturális központ volt, aki táplált bennünket, mint pedagógusokat és rendezőket is, a sokszínűségével, a sokszínű fesztiváljaival, és amit nagyon szerettünk és tiszteltünk mindig a tornai szervezőkbe, hogy mindig nagyon flottul szervezték meg a programokat, mindig volt méltó helye az értékelésnek, és nagyon örülünk, hogy ezek a jó palócok itt Tornaján újból összejönnek, és valóban azok a csoportok, akik évtizedeken keresztül most már dolgoznak, hogy azok kaptak itt is egy előfordulón lehetőséget magára a megmérettetésre és a jó tanácsokra is, egyáltalán találkozás örömére.
2: Jó, hogy mondod, hogy jó palócok. Tehát, hogy itt azért nem kritérium, hogy a gyerekek ne beszéljenek palócul.
3: Hál' Istennek, itt sem. Sőt, most a Csemadok jó voltából, mert a Csemadoknak az egyik fesztivál, ugye a Dunamenti Tavasz, a másik az országos Tompa Mihály vers és prózamondó verseny. Hogy hál' Istennek, ott sem. Sőt, különleges színfoltja az is most, hogy ugye találkoznak egészen Bodrog köztől Csalló közül a gyerekek, és nagyon megtapsolják a különleges tájszólást. Illetve számomra az is nagyon-nagyon örvendetes, hogy minden előfordulót és körzeti országos elődöntőt most 2-3 zsűri tag végigjárja. Tehát valamikor Dusza István idejében volt ez, hogy tényleg mindig volt 3-4 szakember, aki 5 hónapon keresztül, de végigjárta Felvidéket, és ha tudott, segített, hanem akkor pedig csak bátorított.
2: Színészként mennyire nehéz, vagy nem nehéz, szóval, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy az ember mindig ott legyen, ahol éppen kell, tehát, hogy most pont itt tudj zsűrizni.
4: Megoldható, de semmi sem lehetetlen. Nagyon örülök, hogy meghívtak, én most veszek részt először Dunamenti Tavaszon, mint zsűri, és eddig főleg szavaló versenyeken jártam, úgyhogy most én is tele vagyok ilyen kellemes érzéssel, hogy mi is vár. Most már egy körön ugye túl vagyunk, 4 csapatot megnéztünk, és nagyon jó nézni ezeket a gyerekeket, amikor élvezik, amikor látni rajtuk az örömöt, azt, hogy a téma esetleg az hozzájuk közel áll, és megtalálják magukat benne. Úgyhogy még nagyon várom a következő 4 csapatot szintén.
2: Színészként ilyenkor az embernek mi juthat az eszébe? Például az, hogy te is voltál ilyen lelkes színjátszó gyerek, vagy mi jár ilyenkor a fejed, amikor ezeket a gyerekeket nézed, akikből hát végül is lehet, hogy lesz belőlük színész, vagy valakiből közülük lehet, hogy egyszer csak majd színész lesz, kolléga lesz.
4: Így van, pontosan ezt most nagyon szépen elmondtad, ami gondolatok eszembe is jutottak, illetve még azzal kiegészíteném, hogy kicsit ilyen irigy szemekkel is nézem őket, mivel nekik van lehetőségük színjátszó körbe játszani. Például én, amikor gyerek voltam, akkor szavalóversenyekre jártam, színjátszó kör itt nem volt. Nem egyszer gondolok erre így visszamenőleg, hogy ugyan mi lett volna, vagy ugyan mibe lett volna nekem most más, amikor már ugye a színpadon állok, és most már ez a szakmám, hogy esetleg mi az, amit nekem akkor gyerekkoromban ez valami pluszt adhatott volna. Nekem ez kimaradt. Mondjuk a főiskolán ez egy előny volt, olyan szempontból, hogy zöldfülűként kezeltek, és ezt szeretik például a főiskolán, de maga az öröm, amit szerintem a színjátszáshoz, abban biztos vagyok, hogy ez kimaradt az életemből, úgyhogy erre szerintem nagyon büszkék lehetnek a mai gyerekek, hogy ez a lehetőség nekik megadatott.
2: Megmondjuk, ez esetleg még egy olyan felhőtlenebb öröm lehet, mint amikor az ember már hivatásszerűen színész?
4: Hát azt szokták mondani, hogy a jó színész az, aki élete végéig gyerek marad, tehát mi ezt keressük, pontosan azt, amit most én látok a színpadon, mi tulajdonképpen mi azon vagyunk mindig, hogy valami hasonlót tudjunk érezni, mint amit én itt láttam ezekben a gyerek csillogó szemekben.
2: Átmegyek a zsűri egyetlen magyarországi tagjához. Magyarországiként a fülének mennyire kedves a palóc tájszólás?
5: Én szeretem, tehát remek, remek, hihetetlen ízes, és számomra nagyon izgalmas. Én szeretnék így beszélni, de nagyon képtelen vagyok, úgyhogy nagyon-nagyon jó hallani.
2: Mit figyel elsősorban az előadásokban, vagy mi az, ami alapján nézi az előadást és értékeli?
5: Csoportvezető rendezőként egyrészt nagyon-nagyon szívesen nézem azt, hogy ki hogyan mint dramatizál, tehát hogy alkalmas színpadra akár mesét, akár bármit, ami érvényessé válhat, mint előadás. Megnézem a gyerekeket, nézem az összjátékot, nézem, hogy hogyan és mint működik éppen az aktuális játék, illetve ami miatt most főként itt vagyok, hogy az Országos Vörös Sándor Gyermekszínjátszó Fesztiválra hát, ha tudok jelölni, továbbítani, továbbvinni csapatot a fesztivál gálájára, ami idén Debrecenben lesz majd.
2: Akkor tulajdonképpen ez valahol egy kicsit az ön szeméből egy másféle válogató is?
5: Igen, tehát mindenképpen. Én itt turistának, szakmai turistának érzem magam, és egyébként ez szuper szerep. Nem gondolom, hogy bele kéne szólnom a zsűri Dunamenti Tavasz gála válogatójára, hiszen ez most nem annyira az én feladatom, az viszont igen, hogy delegáljak, vagy delegálhassak csapatot erről a környékről a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál debreceni gálája.
2: Mai napnak még tulajdonképpen csak a felén vagyunk túl, tehát hogy egyelőre 4 csapatot látott, és hát még 4 vár, hogy sorra kerüljön. Egyelőre hogy látja? Lesznek olyanok, akiket el tud vinni?
5: Simán. Tehát én azt gondolom, hogy akár a 4 fellépő csapat közül bármelyik jelölve lehetne, illetve hogy el lehetne őket hívni. Nagyon jó kis előadások, remek színházi pillanatokkal. Tehát, hogy tényleg öröm a nézőtéren ülni, és a játszók játékát nézni.
2: És a beszélgetés végére hagytam a zsűri elnökét. Zsűri elnökként van-e valamilyen különleges feladata, vagy pedig ez tulajdonképpen csak egy poszt, amit valakinek el kell vinnie?
6: Hát tulajdonképpen egy posztról van szó, ha úgy veszük, hiszen itt valamennyien szakemberek ülnek, és szakemberek értékelik a mai előadásokat. Az, hogy ki a zsűri elnök, hát ez tulajdonképpen akár mellékes is lehet. Az a feladata, ugye, hogy egybe tartsa, felhívja a figyelmet bizonyos szempontokra, ami szerint értékelünk, levezesse az értékeléseket. Szóval ez egy ilyen, inkább egy ilyen mindennapi közönséges feladat lenne, de a legfőbb feladata a zsűri elnökének is én szerintem az, hogy kellőképpen tudja értékelni a látottakat, tényleg felfedezni azt az újdonságot, amit eddig a csapatok, illetve a csoportok hoztak, ami eddig még nem volt, vagy ha voltak is, most más formában jelennek meg a színpadon. Mindig öröm a számomra, amikor láthatom a gyerekek szemébe a csillogást, a ragyogást, láthatom azt, hogy élvezik azt, amit csinálnak a színpadon. Lelkesedéssel tölt el engemet is, mint színházi rendezőt. Szóval egyszerűen jó érzés, és örömmel jövök mindig ilyen helyre, ahol úgymond zsűrizni kell a gyerekeket. És külön öröm számomra az is, hogy egyszerre 8 csapatot is értékelhettünk. 4-et már most értékeltünk, és még 4 csapat vár ránk. Ebből ugye a 7 színjátszó, illetve szerkesztett játékot láthatunk, és egy bábcsoportot. Szerintem a maguk apró cseprő kis, úgymond kibának semmiképpen sem nevezhető, hiszen már maga az, hogy itt vannak öröm, és maga az, hogy jó. Tehát ha értékelünk is, úgy kell megfogalmaznunk az értékelést is, hogy még azokat az apró cseprő hibákat is, amelyek esetleg megjelennek a színpadon, úgy tudjuk közvetíteni a felkészítőknek és maguknak, a gyerekeknek, hogy abból tanuljanak, értsenek, és tényleg ne úgy vegyék, hogy jaj, ezek most minket meg akarnak enni, vagy éppenséggel le akarják harapni a fejünket. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy igenis örüljünk egymásnak, biztassuk a gyerekeket, hiszen számunkra ez egy óriási öröm, hogy a Dunamenti Tavasz regionális döntőjében itt lehetünk, és válogathatunk a Dunamenti Tavaszra a csoportok közül a legjobbakat.
2: Gyerekszínjátszókat nyilván azért más szemmel kell nézni, mint mondjuk egy felnőtt amatőr csoportot is.
6: Természetesen nem is kívánjuk el a gyerekektől azt, hogy ők a színpadon úgymond művészkedjenek. Mi azt kívánjuk a gyerekektől, hogy magukat, önmagukat adják a színpadon. Értsék meg azt, amit csinálnak. Közvetíteni tudják a szerzőnek a gondolatait az ő saját maguk módján. Oly módon, mintha azt adott pillanatban ők találták volna ki az adott helyzetben. Hát attól lesz izgalmas, attól lesz jó, amikor nem játszik a gyerek, hanem önmagát adja a színpadon.
2: Az első 4 csoporton ugye már túl vagyunk, tehát hogy az első szünet, az első értékelés. Részleteket nem akarok kérni.
0: elérni, mert hát ugye azért az tisztességtelen lenne, de mégis hogy ment az első értékelés? Egyet tudnak érteni? Nehéz egyet érteni? Nagyon különbözőek a vélemények, vagy tulajdonképpen könnyű megegyezni abban, hogy melyik csoport milyen teljesítményt nyújtott, és kinek mi a véleménye?
6: De tulajdonképpen a zsűri mindig megegyezik, így vagy úgy, meg kell, hogy egyezzünk, még akkor is, hogyha esetleg a nézeteink, illetve a meglátásaink különbözőek. De szubjektív, ez minden esetre szubjektív a egyes zsűrinek a véleménye, és attól válik objektívvé, hogy mind a négyünknek meg kell, hogy egyezünk, és amikor megegyezünk, akkor már egy objektív véleményt tudunk megformálni és közvetíteni a felkészítők, illetve a gyerekek számára is.
3: Zsuzsa? Én szerintem nagyon klassz ez a zsűri, mert mindenki más szint hoz az értékelésbe. Ugye Judit, ő a színészi játékot figyeli, ha lehet a gyerekeknél színészi játékok, de ezzel a szemmel figyeli. Gyuri, ő Magyarország viszonylatban is tudja hasonlítani, illetve mivel drámapedagógus és gyakorló rendező, ő szintén erre fókuszál. Pisti, hát ő talán a legrégebbi rendező, és a legtöbb évet mondhatja magainak. Jó, magam pedig a pedagógusi részét figyelem, tehát én nagyon bele tudom élni magam abban, amikor látom a kolléganőket cipekedni föl a színpadra, és tudom, hogy milyen irtózatos meló van mögötte, és a szívem sajok, hogyha valami összedől vagy elromlik, de ez a jó ebben a zsűriben, hogy négy szempontot figyelünk, és aztán mégiscsak egyet, azt az örömöt, amit az előadás nyújt számunkra is.
0: Judit?
4: Akarva akaratlan is azért nézem nyilván azt, hogy felbukkannak-e tehetségek, és meg kell, hogy mondjam, hogy eddig mind a négy produkcióban voltak kedvenceim, tehát mindig akadtak olyanok, akikre azt mondtam, hogy őt még biztos, hogy látni fogom a jövőben. Amikor azt látom, hogy ott van mögötte a gondolat, természetesen megszólal valaki, pontosan tudja, hogy mit akar mondani, és ezek csak villanások, tehát ezeknek a gyerkőcöknek nyilván még ilyen, tehát hogy mondjam, mondatonként vannak lehetőségeik, tehát itt nem egy nagy blogban, nem monológokat mondanak, hanem itt villantanak mondatokkal. És bizony megmutatkozik egyes mondatoknál is, hogy ki az, akiben ott van a tehetség.
0: György, azon túl, hogy válogat a debreceni megmérettetésre?
5: Nem lesz ebből semmiféle veszekedés. Tehát, hogy én szerintem nagyon egy húron pendül a zsűri szakmailag és szakmaisággal. Nem gondolnám, hogy itt nagy veszekedések lennének.
0: A zsűri után következzen a Feledi Szombati Viktor Alapiskola Meseláda báb csoportja. A csoport vezetőjétől, Makó Kovács Erikától azt kérdeztem, mit szóltak, mikor kiderült, hogy idén újra lesz válogató?
7: Meglepődtünk. Mikor megtudtam az időpontot, akkor tényleg most akkor mi lesz? Hajrá! És teljes erőbevetéssel kezdtünk el dolgozni. Mindenképp meglepődtünk, igen.
0: Mióta működik a báb csoport? Mert hát neked már tulajdonképpen nagy gyerekeid vannak, 9-esek, hogyha jól hallottam, úgyhogy nyilván nem most kezdtétek.
7: A csoport, nem konkrétan ez a csoport, hanem a Meseláda báb csoport, ilyen közel 20 éve létezik és működik, és felső tagozatos tanulók alkotják, és hát ugye váltakoznak a generációk, ahogy kinőlnek a csoportból, és középiskolába kerülnek. Ezzel a csoporttal második éve dolgozunk együtt.
0: Milyen egy báb csoportot vezetni, vagy mondjuk mi az, amire egy báb csoportnál inkább oda kell figyelni, mint egy klasszikus színjátszó csoportnál? Nyilván fontosak például a látványelemek.
7: A báb mozgatásra mindenképp figyelni kell, tehát hogy valóban életre keltse azt a bábot, lelket leheljen neki. Aztán igyekszünk olyan díszlet elemeket használni, amit többször előveszünk a színpadon, és többféle módon jelenik meg ugyanez az elem, és mindig mást jelent.
0: Ezeket kitalálni, ezt mind neked kell egyedül, vagy pedig azért van segítséged? Vagy mondjuk, mivel a színjátszóid, vagy bábosaid már azért nem kisgyerekek, ő rájuk lehet-e támaszkodni, és megmondják-e azt, hogy hát most szerintünk ezt nem így kellene, hanem úgy?
7: Teljes mértékben lehet rájuk támaszkodni, mi igyekszünk mindent közösen alkotni, akár a szöveget, a díszletet, a bábokat. Ha üres órájuk van, ők festenek, megbeszéljük, hogy hogyan, és a próbákon is ők elmondják a véleményüket, hogy ezt így vagy úgy oldjuk meg. kijön az, amit át szeretnénk adni, vagy éppen nem érthető, és próbálunk másképpen. Konkrétan most is éppen a patakvizét ezt ők találta, aki az én fejemben másképp volt, és ez most az ő ötletük volt teljesen.
2: Mondod, hogy ugye, hogyha lyukas órájuk van, akkor szívesen festegetnek, tehát tulajdonképpen a díszletet azt magatok készítik, a bábokat, azokat is ti készítettétek, vagy az valakinek másnak a munkája, mert mondjuk ott már egy komolyabb feladat egy arcot kialakítani.
7: Konkrétan ennél a darabnál a báb fejeket, vagyis az arcukat segítséggel készült, de az öltöztetése, a ruhájuk, ezt velük közösen kolléganőkkel vannak, nagyon segítőkész és becsületes, nem is tudom, hogyan nevezem kolléganőim, akik mint a méhecskék úgy szorgoskodnak mellettünk.
2: Hát és nyilván drukkolnak is a csapatnak. Mi volt a darab, amit előadtatok? Tulajdonképpen hogyan esik a választásotok az egyik vagy a másik darabra? Tehát milyen szempontok alapján válogatsz? Nem tudom, hogy te vagy az, aki egyedül válogat, vagy ez is egy közös munka?
7: Közös munka szokott lenni. Mikor elkezdtük, akkor felvetettem, hogy nem muszáj népi vonalon maradnunk, tehát hogy lehet másfelé is nyitni, és Bogica volt a szószóló, hogy maradjunk a népmeséknél. Végül is nem népmese maradt,

0: Csókalannak tűnt, és szép is volt, tetszett is. 6. óta babozunk, osztálytársakkal, jó a buli parti minden.
1: Ki mióta bábozik, és hogyha már a Bogica neve elhangzott, akkor ti is mondjatok, legyetek szívesek egy nevet.
2: Pál Bianca vagyok, 6. óta bábozik így az egész osztály.
1: És téged mi vitt rá, hogy te is ezt csináld, vagy ezzel foglalkozz?
2: Láttam a korábbiakat, és így jónak tűnt, érdekesnek.
1: Fiú a csapatban, ami azt hiszem, hogy ritkaság. Te vagy az egyetlen fiú a csapatban?
3: Totálbe. Nem, én vagyok az egyetlen fiú a csapatban.
1: Hányan vannak még?
3: 6.
1: Akkor tulajdonképpen elég jól összejöttek a fiúk is. Milyen instrukciókat jó vagy érdemes meghallgatni, hogyha az ember bábozik? Vagy mire kell odafigyelni? Tehát, hogyha nem csak eljátszotok valamit a színpadon, hanem ugye mozgatni is kell közben a bábokat is, meg akár a díszletet is.
4: A bábokat közösen kell mozgatni, egymás keze alá kell dolgozni, egymást oda is kell figyelni, hogy úgy mozogjanak a bábok, mintha tényleg egy igazi ember kell lenne, és úgy mozogjunk a színpadon, hogy az embereknek az át is jöjjön. Szóval oda kell nagyon figyelnünk egymásra. Ilyen jó csapattal ritkán találkozik az ember, és sok jó emberrel vagyunk körbevéve.
1: A neved?
4: Bodi Boglárkának hívnak. Én is 9. osztályos vagyok.
1: Boglárka is akkor, ahogy mondod, hogy ugye tulajdonképpen itt egymás keze alá kell dolgozni. Ez azt jelenti, hogy sokkal jobban oda kell figyelni egymásra, és összehangoltan kell tudni részt venni ott az előadáson, meg dolgozni a színpadon, mint mondjuk egy sima színjátszó csoportnál.
4: Igen, sokkal jobban odafigyelünk egymást, amivel egy babot többen is mozgatunk, szóval van olyan, hogy valaki a kezét mozgassa, valaki külön a lábát, és a bab az úgy fog járkálni, vagy vannak olyan babok, amiket közösen kell mozgatni, és akkor összekulcsoljuk a kezünket, és úgy mozgassuk például a nagy halat, ami tavaly volt, és így közösen kell dolgoznunk ezekkel is.
1: Ti már 9-esek vagytok, ami azt jelenti, hogy leléptek a jelenlegi sulitokból. Lesz-e folytatás, vagy most mi lesz a csoport sorsa? Maradtok, és megpróbáljátok összehangolni, és csináljátok tovább, vagy van, aki mondjuk, én nem tudom, fel is akarja adni?
4: Szerintem a közeljövőben még egy-két fellépésünk lesz közösen, de viszont mi már át fogjuk adni a kisebbeknek a helyünket, és akkor ők is kipróbálhassák ezt az egész élményt, és jobban össze tudnak kovácsolódni. Szóval ebben a babozásban brutálisan sok közös élményünk lesz. Dunaszerdahelyen is elmegyünk fürödni, szórakozunk együtt. Szóval tényleg, hogy ez egy élmény, hogyha ebbe belekerülünk, és hogyha még jó a csapat is, akkor meg kifejezetten.
1: Tehát, hogy te most már úgy állsz hozzá, hogy készpénznek veszed, hogy tovább juttok, és akkor mentek Dunaszerdahelyre, és akkor majd ott fogtok együtt, nem tudom, mindenféle programokat szervezni.
4: Igen, és tényleg, hogy én már nagyon várom, hogy Dunaszerdahelyre is elmenjünk, és akkor a többiekkel jókat nevessünk, és még a tanárnőkkel is jókat szoktunk szórakozni.
1: Jó fejek a tanárnők?
4: Imádjuk őket, tényleg, hogy szívünkből imádjuk őket. Nagyon lelkesítőek és türelmesek hozzánk, és mindent beleadnak, hogy nekünk jó legyen, és tényleg, hogy a szabadidejünket is rangfordítsak.
5: A Meseláda báb csoport után halljuk a füleki színjátszókat, elsőként a csoport vezetőjét, Ferenc Izoldát.
6: Fülekről érkeztünk, 4. éve működik a Kohár István alapiskola mellett a Kohári sok színjátszó csoport, és nagy lendülettel kezdtünk bele ennek a szerkesztett játéknak a gyakorlásába is, melynek a címe az volt, hogy kire ütött ez a gyerek.
1: Ugye itt egy Janikovszki Éva szövegről volt szó, tehát hogy itt már a szöveg maga az egy fél siker, nem?
6: Igen, de annak ellenére, hogy a szöveg maga fél siker, nehéz volt szerkesztett játékként ezt megeleveníteni a színpadon, volt rengeteg ötletelés, és bízunk benne, hogy a közönségnek és a zsűrinek is tetszett az, amit előadtunk.
1: Az, hogy éppen milyen darabot választanak, vagy miből dolgoznak, azt hogyan dolgozzák fel, esetleg ugye hogyan készül belőle egy szövegkönyv, az mind az ön feladata, vagy azért van segítség?
6: Hát a fő vonal az enyém, igen. Én találom ki, és agyalok rajta, hogy mit is lehet, nézem az aktuális trendeket, nézem azt, hogy a gyerekek élvezik, és mivel most egy teljesen új csapattal kezdtem, a régi csapat, akikkel nagyon szép eredményt értem már el az országos Dunamenti tavaszon, azok elben laktak. Maradt belőlük 4 8-os, de a többiek 6-osak is bizony volt, mit csinálnom, hogy megszokják azt, hogy mi az, hogy színpadi szereplés. De mindig van egy segítő kolléganőm, aki nézi, ötletel, és

0: segíti a munkámat.
1: Mondja, hogy önök 4 éve működnek, az alapiskola színjátszó csoportja. A füleki gimisek színjátszó csoportja, ugye az mindig egy neves színjátszó csoport szokott lenni. Tulajdonképpen ez ilyen előszobája akar lenni már a gimnáziumi csoportnak, hogyha valakinek tényleg kedve van hozzá, hogy akkor esetleg folytathassa a középiskolában is?
0: Végül is igen, tehát nekem ez dédelgetett tervem volt, hogy több mint 20 éve tanítok a második Kohár István alapiskolán, és valahogy ez nem működött, tehát nem volt az iskolánkon színjátszó csoport, mióta én ott tanítok, és szerettem volna valóban így, kicsit így, ahogy említette, előszobaként egy ilyen színjátszó csoportot létrehozni, és azt el tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sokan jelentkeznek mindig, tehát először kicsit kétkedve fogadtak minket, hogy mi lesz ebből, de azután a gyerekek látják, hogy hű, de jó, mert előadjuk természetesen az iskolának is, és akkor 5-től már azzal stromolnak a gyerekek, hogy ők is színjátszósak akarnak lenni, de volt egy drámapedagógiai foglalkozásunk, az egyik pedagógus azt mondta, hogy szerintem minden iskolán kéne működni egy színjátszó csoportnak, még ha nem is méretetnek meg, de igenis nagyon jól működnek a foglalkozások, a játékok is, imádnak járni a gyerekek.
1: Miért lehet jó, vagy mire lehet jó egy színjátszó csoport egy gyereknek? Tehát, hogy hány olyan vetülete lehet, ami azt jelenti, hogy profitálhat belőle tulajdonképpen, tehát hogy előnyére válhat?
0: Hát először is a zárkózott gyerek is meg tud szólalni, megszokja, hogy igen, még ha csak 2 mondatot is mondok, de azt én elmondom. Másrészt a koncentráció képesség, tehát figyelnem kell arra, hogy mikor is következek. Aztán az önfelett együttlét, hogy előtte játszunk, tehát nem úgy kezdődik egy színjátszó csoportnak a munkája, és akkor gyerekek, most ezt adjuk elő, hanem rengeteg játék, helyzetgyakorlat előzi meg, és ezt nagyon-nagyon élvezik, és meglepődtem, hogy amikor jöttek az újak, ugye, mert a régi csapat elballagott, hogy mennyire önfeledten várjanak is, játszanak is, bukfenceznek is, eljátszak azt, hogy ők a pingvin, hogy ők a kacsa, és közben nagyokat neveknek, tehát egy önfeledt baráti társaság alakul ki ilyenkor.
1: Ki mióta színjátszózik, miért kezdtétek el, vagy olyan volt, hogy nem tudom, az egyik barátnő belehúzta másikat, vagy valakinek esetleg vannak akár színészi ambíciói is, tehát hogy olyasmit is dédelgettek, hogy egyszer majd jó lenne hivatásszerűen.
2: Illésan, Regina, én azért kezdtem el, mert nekem már eleve nagyon tetszik ez a színészi tehetségek, és elkezdtem járni, hogy hát ha egyszer belőlem is színész lehet.
1: És hány évet csinálod?
2: Most kezdtem el.
1: Hányadikos vagy?
2: 6-os.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy hát mondjuk az alapsulin még van 3 éved, szeretnéd tovább is folytatni, tehát hogy per pillanat tetszik, gondolom, és akkor van egy ilyen dédelgetett vágyálmod, hogy majd egyszer talán?
2: Igen, szeretném tovább is úgy szerepelni ilyen műsorokba, úgymond.
3: Az én nevem Mács Rebeka, én 8-os vagyok, én már tavaly is voltam a tavalyiakkal, én már a tavalyi 9-esekkel is, akkor a generációs témával adtunk elő. Úgy gondoltam, hogy nagyon jó lenne ebben az évben is újra részt venni, mert tavaly nagyon élveztem, nagyon jó volt. Igen, nekem is vannak ilyen színészi vágyaim, én is szeretek szerepelni, szeretek színpadon lenni már csak úgy is. Nagyon tetszett ez az idei darab is, a Kamasz Panasz, és várom a kiértékelést, várom, hogy értékeltek minket. Igaz, volt egy kis izgulás az elején, de aztán úgy láttam, hogy mindenki sikeresen belejött. A próbák nagyon jól teltek, mindenki élvezte. Én az elején nem vettem részt azokban a kisebb foglalkozásokban, de aztán én is hozzácsatlakoztam a színdarab gyakorlására. Személyes kedvencem a színdarabban pedig a vetélkedő műsor, ugye, amiben én vagyok a riporter, ez az a vetélkedő műsor vezetője. Na, az az én egyéniségem.
1: Na, és akkor a másik műsorvezetőtől, aki a darabban szintén te vagy a másik műsorvezető, de most tőled azt kérdezném, hogy maguk a foglalkozások, tehát amikor nem felléptek, nem előadjátok a darabot, hanem amikor betanuljátok, meg vannak ezek a drámaórák, az milyen, az hogy szokott telni, azt élvezitek, az egy jó buli?
3: Én Bartko Dóra vagyok, 8. osztályos, és én is ebben az évben léptem be a színjátszó körbe, és szerintem a próbák is nagyon jól teltek, bár voltak nehézségek, azt mindig meg tudtuk oldani. Én egyrészt azért is léptem be, mert ugye ott voltak a barátok, a közösség is nagyon jó volt, és akkor nevettünk, ha volt hiba is, ha jól sikerült, akkor boldogok voltunk. Hát igen, így telt.
1: Tulajdonképpen akkor ez egy jó kis csapat?
3: Igen, szerintem összetartóak vagyunk. Ha volt valami baj, akkor nem hibáztattuk egymást, csak mentünk tovább.
1: A darabnak a szövege maga, az egy Janikovszky Éva szövege. Nem tudom, hogy gyerekek, ti mennyire ismeritek a Janikovszky Évát, de hát ő azért egy eléggé ismert név. Viszont hát neki általában nagyon jó pofa, frappáns, vicces szövegei vannak. Milyen volt ezt megtanulni? Könnyen ment? Tehát ugye ilyen könnyen tanulható szöveg volt? Vagy könnyű eljátszani?
4: Engem Mókar Györfi Fanni Annának hívnak, és igen, hát jó volt megtanulni, meg ahogy egy ilyen vicces részek is néha voltak benne. Szerettem az ilyen frappáns, vicces szövegeket. Most ugye járok prózamondó versenyre is, és ott is ilyeneket szoktam mondani.
1: Akkor neked már mondjuk ketté áll a füled a sok szövegtanulástól, vagy azért annyira nem? Tehát fér még abba a fejbe?
4: Szeretek így szövegeket betanulni, meg így eljátszani, elmondani. Úgyhogy igen, szeretem.
1: Te jársz a való versenyre is, meg színjátszózol is. Akkor esetleg te is gondoltál olyasmire, hogy egyszer majd jó lenne színésznőnek lenni, vagy neked ez inkább csak hobbi, és most jól esik csinálni, de majd később meglátod, hogy mi lesz belőled?
4: Hát inkább csak hobbi, de lehet, hogyha majd nagyobb leszek, akkor majd fogok még tovább színészkedni, de mondjuk csak nem ilyen színházas színésznek, hanem mondjuk ilyen amatőr színjátszós színésznek.
5: A füleki kohárisok színjátszó csoportot hallották, és végül, de nem utolsó sorban következzenek a rimaszombati kis hencegők felkészítő tanárukkal, a csoport vezetőjével, Henc Anna Máriával.
6: A kis hencegők, akikkel ma itt vagyok, ők szeptemberben kezdték el a munkát, a nagyokkal, azokkal pedig ezelőtt 3 évvel kezdtük a munkát, de ma úgy hozta a sors, hogy ma a kicsik képviselik rimaszombatot.
1: Kicsiket, azokat milyen érzésekkel hoztad ide a válogatóra, meg egyáltalán volt már arról szó, hogy kicsit később tudtátok meg, hogy válogató lesz, mint ahogy az jó lett volna?
6: Igen, igen, igaz, hogy a meghívón fel volt tüntetve, hogy lesz válogató, de minden évben így kapjuk a meghívót, hogy ott van, hogy lesz válogató, és már 9 évvel ezelőtt volt talán utoljára a válogató, úgyhogy picit elszámítottuk magunkat, de ennek ellenére nem szerettem volna lemondani, hiszen ezek a gyerekek nagyon aktívak, nagyon ügyesek, tele energiával, és alig vártak, hogy megmutassák magukat.
1: Mondtad, hogy a kis hencegők, ők tulajdonképpen szeptembertől léteznek, szeptembertől működnek, akkor nagyon reklámozni nem kellett a csoportot, tehát hogy jöttek?
6: Igen, hál' Istennek 19 gyerek dolgozik ebben a csoportban, keddenként délután még van energiájuk, és együtt töltjük el délutánt.
1: Na és mondod, hogy 19 gyerek, ők milyen korcsoportból érkeznek, hogyha ők a kis hencegők, akkor gondolom, hogy az ifjabb kategória.
6: Negyedikesek, ötödikesek és hatodikosok, és nagy öröm számomra, hogy Rimaszombat mindkét magyar iskolája képviselteti magát, tehát az állami és az egyházi iskolának is ott vannak a diákjai a csoportba.
1: Na legalább így meg is ismerkednek a gyerekek, de egyébként hogyan zajlik egy próba? Ez inkább ilyen játékos és egy ilyen szórakoztató valami délutáni foglalkozás nekik, vagy most azért már, hogy jött a megmérettetés, akkor most már így egyre komolyodott a történet?
6: Januárig, tehát fél évet azt végigjátszuk, mindenféle készség, képességfejlesztő játékokat, olyan gyakorlatokat, ami a csoportot egy kicsit összehozza, megismerkedtünk, hiszen, ahogy mondtam, hogy kezdő csoportról van szó, több gyerek nem is ismert egymást, és aztán január végén már behoztam nekik a mesét. Az idei mese az a Széttáncolt cipellők, és mondanom se kell, hogy a lányok voltak azok, akik motiváltak erre a történetre.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy több lány van a csoportban, mint fiú, gondolom.
6: Igen, 5 darab fiú van. Úgyhogy ha ez a reklámhely, akkor ezúttal is üzenem a fiúknak, hogy sok szeretettel várjuk őket jövőre. Nem kell félni. Bízom benne, hogy szeretni fognak velünk dolgozni.
1: Megkérdeztem már más felkészítő pedagógust is, de azért tőled is szeretném hallani, hogy drámatanárként, hogy gondolod, miért jó, vagy miért hasznos egy gyereknek, hogyha színjátszó csoportba jár? Tehát, hogy milyen pluszokat adhat ez neki? Nem feltétlenül csak a színjátszás, de ugye nagyon sok egyéb készséget is fejleszthet.
6: Szerintem nagyon jó az, mindenféle csoportos tevékenység pluszt jelenthet egy gyereknek. Én szoktam mondani, hogy aki nem akar drámaórára vagy színjátszó körbe járni, az nyugodtan menjen sportra, mert ott is megtanulnak egymásra figyelni. Megtanulnak, és ez nagyon fontos a mai világban, mert azt veszem észre, hogy egyre nagyobb teret nyer az önzőség, úgyhogy ez a színjátszás, ezek a drámaórák ezen is szerintem felvérteznek. megtanulnak egymásra odafigyelni, ezen kívül javul a kommunikációs készségük, képességük, megtanulják magukat jobban kifejezni, akár a beszédtechnikájuk is javul, és emellett szerintem barátokra is lelhetnek, új barátokra.
1: Akkor most megyek és megkérdezem a lányokat, hogy mit szóltak a széttáncolt cipellőkhöz. Fiúk, lányok, mert azért fiúk is vannak itt. Mit szóltatok a Széttáncolt cipellők című történethez, darabhoz, hogy pont ezt választotta a tanárnő? Hogyan fogadtátok?
7: Kerény Abigail. Nekem első darabunk volt, szerintem jó.
1: Többiek?
8: Tóczai Bibiának hívnak, és nekem nagyon tetszett ez a színdarab, mivel mi is, és ugye az egész csoport úgy lányokból szeret táncolni. Nekem tetszett.
9: Én Pastor Apollónia vagyok. Amúgy szerintem ez tanárnőnek nagyon jó választás volt, mert hát sok a lány is, meg hát kevesebb a fiú, ahogy a történetben vannak, úgy kevesebben vannak, és a lányok többen, szóval amúgy szerintem jó választás volt.
10: Talpas Emma, nekem nagyon tetszett a történet, mert most is, hogy eljátszottuk, a darab is nagyon jó.
1: És esetleg volt olyan közületek, aki ezt a történetet már ismerte korábban is, mert hát mondjuk őszintén szóval ez a magyar népmesékben is ugye megtalálható, tehát hogy akár rajzfilmben, akár olvasva, de eljuthatott ez már hozzátok korábban is.
11: Én Reiter Dóra vagyok, és hát szerintem talán nagyon jól választott történetet, ezt nem nagyon ismertem korábban, mert nagyon sokat néztem a magyar népmeséket, de nem ismertem.
12: Nagypán Melinda, én már ismertem ezt a történetet, mert kiskoromban anyuka meg mama még sokat olvasta nekem.
13: Én Zsófi Szintia vagyok, és ugyebár én is ismertem ezt a történetet, mivel hogy sokat néztem magyar népmesét, meg hát eleve sokat hallgattam ilyen történeteket.
1: És végre egy fiú megszólaló, te is ismerted a sztorit, a történetet? Neked is ismerős volt?
14: De, Marcel vagyok, és igen, ismertem ezt a történetet, mert van egy könyvem, és ma olvastam róla, és nekem is nagyon tetszik, mert izgalmas.
1: Áruljátok el nekem, fiúk, mert most itt vagytok egyszerre többen is, hogy milyen ennyi lánnyal együtt dolgozni, meg játszani, meg egy ilyen drámacsoportba járni, tehát hogy azért mégis csak ti vagytok a kisebbség.
14: Hát szerintem ezzel nincs semmi gond, mert nem lehetnek mindig a fiúk többségbe, mert néha a lányoknak is kell. És szerintem ez nem baj, mert így jobban meg lehet ismerni egymást, és jobban el lehet tűnni, hogy néha a lányok többségbe vannak.
15: Fodor Oliver, én szerintem nem rossz, hogy így lányokkal vagyunk együtt, és jó kijövünk, meg hát így jó.
16: Fodor Noel, hát nekem mindegy lett volna, de jó is így.
1: Mondjuk élvezitek azt, hogy esetleg, nem tudom, a lányok kényeztetnek benneteket egy kicsit, mert hát mégiscsak ugye ők vannak többségben, tehát azért nagyobb népszerűségnek örvendetek így, hogy kevesebben vagytok.
15: Először így meglepődtem, hogy így bejöttem, hogy ennyire sok lány van, de utána azt így kijöttünk, amúgy még nem érzem így rossznak.
1: És mit gondoltok, hogy a fiúk miért nem szeretnek annyira színjátszó vagy dráma körre járni, mint a lányok, vagy nem próbáltatok ti esetleg barátokat hívni, hogy hát jöjjenek már, mert hogy ti így kisebbségben vagytok?
14: Én próbáltam az osztálytársamat, ő akart így, de tanítónéni azt mondta, hogy majd lehet jövőtől, szeptembertől.
15: Én is az osztályba kérdeztem az egyik barátomat, ő el is jött, de most sajnos nem vetett részt.
1: Na és áruljátok még el nekem, hogy milyen a drámakörre járni, szeretitek? Vagy hogyha szeretitek, akkor ki miért szereti?
17: Angyal Bianca, én nagyon szeretem a drámakört, és azért, mert sokan vagyunk, és jó szórakozás.
18: Én Porsche Izabella vagyok, és én nagyon szeretem a drámakört, mert akkor kiadhatom magamból a színészetet.
1: Szóval, hogy akkor benned van színészet, amit ki kell adni?
18: Igen.
1: És gondolkodtál esetleg olyanon, hogy majd, hogyha nagy leszel, akkor színésznő akarsz lenni?
18: Hát, igen.
1: És a többiek miért szerettek drámakörre járni, és azt áruljátok még el nekem, hogy Anna Mária nénivel milyen dolgozni. Jó tanár?
19: Igen, Natália vagyok, nagyon szeretek drámára járni, mert ottan kiadhatom magamból az érzelmeimet, és szabad tudok lenni.
20: Agós Réka vagyok, és Henc Anna Máriával kapcsolatosan nagyon jó tudja tartani a drámákat, ugye már több éven foglalkozik vele, és nagyon tudja, jó szerepet is tudott nekünk adni, és hát
0: tényleg nagyon jól érzem ott magam.
5: És megfordult esetleg olyan a fejedben, mikor még a kisebbeknek nem volt színjátszó csoport, csak a nagyobbaknak, hogy fú, hát hogy milyen jó lenne, hogyha már te is nagyobb lennél és járhatnál ebbe a színjátszó csoportba, szóval hogy így vártad, hogy eljöjjön a te időd, úgymond?
0: Igen, és amúgy én nem csak az miatt jöttem, mert én a tesómtól is örökölöm ezt a drámakört.
5: Tesód is járt?
0: Igen, járt.
5: És az miért tetszett, hogy ő drámakörre járt? Tehát, hogy ez oké, hogy örökölöd, de nyilván azért örökölöd, mert megtetszett neked valamiért, hogy ő színjátszózik.
0: Igen, mert ő is mutatott ilyen játékokat, amiket tanultak dráman, és ezek nekem nagyon megtetszettek, és néha elő is adta, hogy mit adnak elő, és nekem ez nagyon megtetszett.
21: Én Varga Lea vagyok, és azért szeretek drámaórára járni, mert Anna Mári tanárnő mindig új és jó ötletekkel jön fel állandóan, és mindig boldoggal tesz, amikor fáradt is vagyok, vagy szomorú.
5: Tehát, hogyha mondjuk egész napi tanulás után már az ember eljut végre drámakörre, akkor az egy jó buli, és még plusz energiát, tehát így földob?
22: Én János Deák Lea vagyok, igen, olyan hiába, hogyha szomorú vagyunk, vagy ma stresszesek a suli után, akkor le tudunk egy kicsit csillapodni, meg utána jó érzés.
5: Te játszottad a királyt a darabban, és ugye te is a kevés fiúk egyike vagy. Milyen ennyi csaj között a drámaórán?
23: Én René Szenvernasser vagyok. Hát így elég nehéz ennyi lány körül lenni, vagyis mellett lenni. Négyen vagy öten járunk drámaórára fiúk.
5: Nyomnak benneteket a csajok?
23: El. Néha el.
5: És te játszottad a királyt, tulajdonképpen az egyik főszerepet játszottad. Nehéz volt? Könnyű volt? Milyen volt? Milyen érzés volt? Meg milyen volt a színpadra kimenni, mikor már tulajdonképpen konkrét közönség volt?
23: Hát én úgy érzem, hogy nem volt a legkönnyebb a királyság, de nem is a legnehezebb, mert az elején én beszéltem majdnem a legtöbbet, de nekem jó volt, és hát én másodszorra vagyok így fellépni. Hát egy kicsit lámpaláz volt bennem, de már nem annyira.
5: A Rimaszombati Kishencegők színjátszó csoportot hallották. A zsűri döntése alapján a következő eredmények születtek a tornaljai válogatón. Első hely Galiba gyermekcsoport tornalja, második hely Kincskeresők tornalja, harmadik hely Kohárisok fülek, a bábosok közül a Meseláda bábcsoport is kvalifikálta magát a döntőbe, külön díjban részesült a Falusi Fitness Corporation. A mai Gömörben a helyzetben a Dunamenti tavasz tornaljai területi válogatóján jártunk, amelyet május 5-én rendezett meg a Csemadok tornaljai területi választmánya. Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és további kellemes hétvégét kívánok. Zsapka Levente hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől. A viszont hallásra!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Szlovensko mozgalom változtatna a népszavazások szabályain. Elesett ukrán katonák holtesteit adta át Moszkva Kijevnek. Holnap is a maihoz hasonló idő várható. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Az ellenzéki Szlovensko mozgalom alkotmánymódosítással változtatná meg a népszavazások érvényességi küszöbét Szlovákiában. A javaslat szerint a referendum akkor lenne érvényes, ha azon legalább annyian vennének részt, mint az előző parlamenti választás szavazóinak a fele. A módosítást benyújtó Szlovensko Zalugyi képviselői szerint a jelenlegi szabályozás gyakorlatilag működésképtelenné teszi a népszavazás intézményét. Arra hivatkoztak, hogy Szlovákia történetében eddig 9 referendumot tartottak, de ezek közül csak egy volt érvényes. A jelenlegi alkotmány szerint ugyanis a népszavazás csak akkor érvényes, ha azon az összes választásra jogosult több mint fele részt vesz. Az ellenzék szerint ez túl magas küszöb és akadályozza a közvetlen demokrácia működését. Egy ember megsérült a hajnali lövöldözésben Losoncon egy banképület közelében. A beszercebányai kerületi rendőrkapitányság szóvivője Nikola Zsapková tájékoztatása szerint több ember verekedett össze egy parkolóban, majd lövések is eldördültek. A rendőrség közlése szerint egy Audi utasa fegyvert rántott és a levegőbe lőtt. A fegyverrel történő további manipuláció során az egyik autóban egy személy lőtt sérülést szenvedett. Az ügyet a losonci nyomozók vették át, akik illegális fegyvertartást, testisértés és lopás ügyében indítottak eljárást. A rendőrség közölte, a nyomozás jelenlegi szakaszában további részleteket nem hoznak nyilvánosságra. Jaroszláv Sebek se történész szerint meglepően erős reakciókat váltott ki, hogy a Szudéta Német Honfitársi Szövetség Brünnben tartaná kongresszusát. A Cseh Tudományos Akadémia történésze úgy véli, nem maga a rendezvény, hanem a téma politikai felhasználása nyitja fel a régi Sebeket. Hozzátette, a Szudéta Német szervezetek retorikája az elmúlt években mérséklődött, és ma inkább a cseh-német együttműködésre helyezik a hangsúlyt. A történész szerint a Benes dekrétumok kérdése továbbra sem lezárt ügy Közép-Európában. Úgy fogalmazott, ez Szlovákiában is látható a magyar kisebbséget érintő vitákban. Sebek azt mondta, a nacionalizmus minden esetben nehezíti a térség országainak együttműködését, ezért inkább az összekötő pontokat kellene keresni a múlt sérelmei helyett. Ukrajna bejelentette, hogy Oroszország 528 elesett katona holttestét adta át Kijevnek. Az ukrán hadifogójügyi központ közlése szerint az orosz fél azt állítja, hogy a maradványok ukrán katonákhoz tartoznak. Az ukrán hatóságok szakértői vizsgálatokkal azonosítják majd a visszaszállított holttesteket. A bejelentés egy nappal azután történt, hogy Oroszország és Ukrajna 205-205 hadifoglyot cserélt ki. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ez része annak az 1000 fős fogolycserének, amelyről Donald Trump amerikai elnök korábban beszélt. A fogolycserék és az elesett katonák maradványainak átadása az egyik kevés terület, ahol a háború kezdete óta együttműködik Moszkva és Kijev. A Hamász-Palesztin fegyveres szervezet bejelentette, hogy izraeli légicsapásban meghalt Izzadin Haddad, a Hamász gázai vezetője és katonai szárnyának parancsnoka. Halálát az izraeli hadsereg is megerősítette. A Hamász közlése szerint Haddad pénteken vesztette életét egy gázai lakóházat és civil járművet ért izraeli támadásban. Az izraeli hadsereg szerint a Hamász katonai erejének újjászervezésén dolgozott és több Izrael elleni támadás tervezésében vett részt. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Yisrael Katz védelmi miniszter szerint Haddad a 2023. október 7-i Hamász támadás egyik főszervezője volt. Az izraeli hadsereg vezérkari főnöke Eyal Zamir vezérezredes közölte, Izrael továbbra is üldözi mindazokat, akik részt vettek a 2023-as támadásokban.
0: Időjárás.
1: Borult az ég, több helyen várható futó eső, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 21 fok között alakul. Éjszaka 12 és 5 fokig hűl le a levegő. Holnap a maihoz hasonló idő lesz, 14 és 20 fok közötti hőmérséklettel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Vásár miatt lezárták Léva központját, kerülni a kijelölt utcákon át lehet. Hídjavítás miatt nem járható a Farnad és Köbölkút közötti út, a kerülő út Kuralanyin és Nagyölveden át vezet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
2: Szeretné, ha otthon a patyolat tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthona méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig vagy a készlet erejéig tart.
0: Nyugaton a helyzet Jakubec Lászlóval.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat! A mai Nyugaton a helyzetben egy különleges bőrönt szimbolikus világutazásáról hallhatnak. Ez a bőrönt nem a kinézetében és nem is az anyagában különleges. Noha strappa bíró darab, vulkánfiberből készült, az ilyen bőröndök pedig kiválóan ellenállnak az idő múlásának és a fizikai behatásoknak. Több mint 100 éves tárgyról van szó, de igazán mégsem ezt teszi különlegessé, hanem az a történet, amelyet Juhász Rokkó József performer épített köré. A neves alkotó művész a Kémindi nagyapjától örökölte ezt a bőröndöt. Nagyapja olyan korban élt, amikor 10 000-rével, sőt 100 000-rével telepítettek át és ki kollektíven büntetett népcsoportokat, nem csupán Csehszlovákiában. Rokkó nagyszüleinek szerencsére sikerült elkerülniük a kitelepítést, így a bőrönd sokáig nem indult hosszú útra. Tulajdonosa sem volt világjáró ember. Egy bőröndöt azonban mégsem arra találtak ki, hogy a szekrény mélyén porosodjon. Amikor Rokkó felfedezte, hogy utazópodgyásznak is tökéletes a mérete, a nagyapától örökölt tárgy végre elindulhatott világfelfedező útjára. 6 éven át 5 kontinens különféle országaiban járt, míg végül egy óceániai vulkán közelében az útja véget ért. Vagy talán mégsem. Juhász Rokkó Józseffel az érsekújváriz Metákernő Művészeti Galériában találkoztunk. Itt tekinthető meg a hónap végéig a Csehszlovák bőrönd című tárlat, amely ennek a különleges utazásnak és a hozzá kapcsolódó performanszoknak a lenyomata. Munkatársam Zsabko Levente hangmérnök nevében is tartalmas kikapcsolódást kívánok. Tartsanak velünk!

0: kiállítás több rétegből áll, ahogy beérkezik az ember az első réteg, rögtön a bevezető szöveg, illetve a kurátori szöveg. Mazán Anikót kértem föl arra, hogy kurálja ezt a kiállítást, az ő szövege, amit az AI asszisztenciájával írt, tehát mesterséges intelligencia segítségével írt. Ezek a szövegek vannak az első oszlop köré fölfüggesztve, vagy föltéve. Aztán, ahogy megyünk tovább, több szöveggel találkozik az ember, lesznek ismerős szövegek is, amik már megjelentek erről a projektről. Lesz olyan kép szöveggel együtt, ez egy fotóesszével együtt, ami a Burnt utolsó útjáról, illetve utolsó állomásáról készült. Ez a Vanuatu köztársaság Jaszur vulkánjának a peremén látható a Burnt. Közben, mert ez egy körbejárható pincegaléria, az a fal, amit teljes egészében körbejárható, mint az egész világot körbeötöztem vele öt földrészen, itt is körbe lehet járni a fotókat, több száz fotó van kiállítva a különböző állomásokról, és végül az egyik csúcspontja ennek a kiállításnak, mivel ugye a vulkán peremén található a Burnt, fizikailag nincs itt, ezért virtuálisan hoztuk el, és egy holofan, egy hologram segítségével van kivetítve, és gyakorlatilag ebből áll össze a kiállítás. Még aztán vannak részletek, bizonyos részletek kiemelve ebből.
1: Azt mondtad, hogy a kurátori szöveg ez nagyjából egy ilyen mesterséges intelligencia által írodott, vagy annak a segítségével, hogy ezt miért döntöttetek így?
0: Mazán Anikóval tavaly kezdtünk el együtt dolgozni, és van egy közös projektünk, ez az Error Me, ami a hiba esztétikájával, glitchekkel foglalkozik, ahol gyakorlatilag bevonjuk az alkotásba a mesterséges intelligenciát. És úgy gondoltuk, és pont ezért kértem őt föl a kurátori szöveg megírására, hogy itt is vonjuk be a mesterséges intelligenciát, és ennek asszisztálásával, tehát gyakorlatilag arra használta, vagy arra használtuk a szöveget, hogy inspirálódjunk. És így született meg ez a megnyitó szöveg. Egyébként több más szöveg is van, ami mesterséges intelligencia segítségével született meg a kiállításon.
1: Művészektől általában arról szoktam hallani, hogy ettől félnek, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkájukat, de akkor szerintetek nem kell ettől félni?
0: Nem, ezt meg kell tanulni, használni, és fantasztikus dolgokat csinál. Óriási segítség egyébként.
1: Itt most látni előttem képeket valóban azokról az utakról, ahova elkísért téged a Burnt, vagy a különféle performanszokról képek. Úgyhogy elsőre ránézel, akkor melyik az, amikre ráböknél, hogy igazán mély élményt hagyott benned? Lehet választani egyáltalán a sok-sok kép közül?
0: Hát ilyen több van, de épp ott állunk, ahol a tanzániai utam során egy ilyen cultural exchange, tehát kulturális csere performanszot csináltam meg a Burnt-tel. Az ottani Maszáj törzs egyik vezetőjét kértem meg arra, hogy cseréljünk ruhát, és gyakorlatilag egész napra ruhát cseréltünk, pontosabban arra az időszakra, amíg a túravezetés ott tartott. Ennek a fotói láthatók, illetve a Burnt a különböző Maszáj törzs harcosaival. De vannak itt mexikói benszülöttek, a rarámuri indiánok, akiknél szintén járt a Burnt. Itt vannak nyilvánvalóan a képek a Vanuatu köztársaságbeli vulkánról, ahol a végállomása van a Burntnek. De van Érsekújvárból, van Trencsémből, Melbourneből, Dél-Amerikából, sok-sok helyen, Prágából, a Párkányi hídról, rengeteg, hát több száz fotóról van szó.
1: Mennyi ország összesen?
0: Hú, azt nem számoltam össze soha.
1: 5 kontinens, nagyon sok ország.
0: Hát rengeteg, persze, itt van Uruguay például, de nagyon sok, mert mivel repülőtereken is jött velem mindenhova, tehát vittem föl mindig a repülőgépre kézipodgyászként, ezért olyan helyeken is volt, ahol nem volt performance, vagy nem volt külön szerepe a Burntnek, hiszen ez a projekt pont arról szólt, hogy jön, megy, utazik.
1: Így a repülőtereken nem néztek rá furcsán, hogy egy ilyen régi régi bőröndel utazol, viszont nem mindenhol tudták, hogy performer művész vagy.
0: Hát dehogy nem, nagyon izgalmas helyzetek is voltak belőle, a vámosokkal is, meg hát a utasokkal is. Nagyon sokan mondták, hogy nem is mondták, mutatták, hogy tetszik nekik. De sok nagyon érdekes helyzet volt vele, hiszen ez egy ütött, kopott bőrönd. Hát itt látszódnak a fotókon, hogy elején még szinte új, és aztán a vége felé már egy ilyen ütött, kopott. Hát ez egy karton bőrönd gyakorlatilag.
1: Folytassuk a beszélgetést egy nyugodtabb és kicsit csendesebb teremben.

0: Juhász Rokko József performerrel, költővel, multimediális művésszel és művészet szervezővel beszélgetünk. Szervusz Rokko!
1: Szia Laci!
0: Ugye egy világot bejárt bőrönd miatt találkoztunk most itt az Érsekújvári Metákernő Művészeti Galériában, de mielőtt erről a bőröndről és az útját megidéző tárlatról beszélgetnénk, hadd induljunk egy kicsit távolabbról. Hogyha jól tudom, van, vagy legalábbis volt egy tetoválásod, amely a Maja születésnapodat örökíti meg. Ez még megvan, ez a tetoválás?
1: Hát természetesen megvan, hiszen ez is egy performance volt, nem csak egy egyszerű tetoválás, de egy performance-nak a megmaradt emléke. Akkor én Mexikóban voltam sokadszor, és úgy gondoltam, hogy a Maja kultúrának a lenyomatát mindenképpen szeretném megőrizni valamilyen módon egy performance keretében. És mégpedig egy egészen konkrét oknál fogva, ez egy érdekes történet, ami még nincs befejezve. Van egy ilyen monda a majáknál, a kínaiaknál, a finneknél és nagyon sok nemzetnél, japánoknál, ami a holdon lévő nyúlról szól. Ha fölnézel a holdra, és ha most ezt elmondtam, neked most már úgy fogsz fölnézni, fogod látni a nyulat két nagy füllel. És érdekes módon találkoztam ezzel Csangsába, Kínába, egy több mint 2000 éves múmiának a sejem köntösén rajta van, és ott tűnt föl, hogy ez egy izgalmas dolog, és nem először találkoztam ezzel. És aztán, amikor Mexikóba költöztem, és ott találkoztam Dél-Amerikában a Maja kultúrában ugyanezzel a történettel, ott már kezdett gyanúsá válni, hogy azért az a világ másik oldala, és ugyanúgy ugyanazt a gyulat látják ott. Na, hát innen indult az egész, és mivel én a kínai asztrológiában a nyúl jegyében születtem, már közelebb vagyunk a megoldáshoz. Kerestem egy tetováló művészt Mexico City-ben, aki egy rituálé keretében, tehát hogy egy külön performance-ot csinált e köré, a tetoválás köré, fölírta a kezemre a születési asztrológiai képletemet. Hát így került az első tetoválása kezemre. A Maja asztrológiában én a világokat összekötő ember lennék, az a World Bridger, a világhídverő, és hát ennek a piktogramja látható a tetováláson is. És ugyanúgy a fehér hold udvarban, tehát hogy a születési dátumomban benne van a fehér hold, és a világokat összekötő.
0: Tehát világokat összekötő ember. Azt nyilatkoztad egyszer, hogy nálad az utazás az mindig művészeti utazás is egyben. Mikor vált az utazás egyszerű helyváltoztatásból művészi módszerre?
1: Hát gyakorlatilag a legelső meghívásom 1988-ban Tarascon-ban, Marseille mellé már egy ilyen út volt. De tudatosan, hát ettől jóval később, valamikor a 2010-es évek elején vált, tehát amikor már úgy utaztam, hogy kifejezetten a meghívást, tehát mindig meghívásnak teszek eleget, vagy galéria, vagy egyetem, vagy performance fesztivál, de utána néztem, hogy mi van még a környéken, tehát mi az, amit még érdemes bevonni a művészetembe, amivel érdemes foglalkozni, vagy ami izgat. Gyakorlatilag akkor kezdtem el, aztán már úgymond programszerűen utazni.
0: Emlékszem, hogy egyszer találkoztunk, és akkor azt mondod, hogy vannak olyan emberek, akiknek a génjükben van az, hogy utazók, vagy világutazók?
1: Ennek is hosszabb története van. Valamikor az első vagy második kötetemben, ami még a Kaligramnál jelent meg a 90-es évek legelején, volt egy olyan vizuális versem, aminek az volt a címe, hogy genetikailag kódolt helyváltoztatási kényszer. És ez tért vissza jóval később, amikor kiderült, hogy valóban létezik egy olyan gén, tudományosan bizonyított gén, angolból fordítva ez a rizikogén, a vándorgén, az utazógén. Ennek pontos neve van, most már a második tetoválásom is ez, tehát rajta van ennek a génnek a neve a kezemen, úgyhogy nézzetek utána, DRD4 ÷ 7R. Akinek ez a génje megvan, annak utaznia kell, és ezt már én teszem hozzá, és valószínűleg egy új betegséget találtam ezzel ki, aki nem utazik, tehát elfojtja magában ezt, ennek a génnek a hatását, no az meg fog betegedni. Úgyhogy engedjétek szabadon, utazzatok.
0: Miközben te nagyon sok felé éltél, dolgoztál, utaztál, Érsekújvárra újra, meg újra visszatérsz. Mit jelent neked ma ez a város?
1: Hát a galéria inkább az, ami fontos meg hát az életem 30 éve, ami Érsekújvárhoz köt. A galéria gyakorlatilag kezdettől fogva, és hát a galéria igazgatónője Markusz Kován Helena, Markuszek Icu figyelt a művészeti tevékenységemre, többször csináltak kiállítást, gyakorlatilag 10 évenként egy ilyen nagy átfogó tárlatot, és közben is voltak kiállításai, milyen ez a mostani is. Ugye 2023-ban volt a nagy kiállítás, és most 26-ban zártam le egy olyan projektet, ami akkor még működött. Tehát ez a legfontosabb kapocs, a művészeti kapocs ebben a pillanatban Érsekújvárra. De hát nyilván sok barátom él még itt, és sok minden köt még mindig a városhoz, annak ellenére, hogy nem élek itt most már 14 éve talán.
0: És mit jelentett neked a kezdetekkor? Mert kívülről nézve Érsekújvár talán nem tűnik magától értetődően egy performance művészeti központnak, te viszont mintha éppen azt bizonyítottad volna, hogy nem feltétlenül a nagy fővárosokból kell elindulni, ha valaki ilyennel akar foglalkozni.
1: Nem köthető helyhez, én azt gondolom. Sőt, éppen a legjobb, vagy legszínvonalasabb művészeti, performance művészeti fesztiválok azok vidéki városokban vannak. Odzsaciba, Szerbiába például, vagy Piotrkov Tribunászkiba, Lengyelországba, de több helyet is nyilván tudnék mondani, Naganóba, Japánba. Akkor, amikor elkezdtem performance művészettel foglalkozni, nem erre gondoltam egyszerűen. Ez izgatott, itt éltem, és hát hol máshol csináljam, nem ott, ahol élek. És erre komoly fogadtatás volt. Volt egy egész nagy csapat, akik folyamatosan együtt voltunk. Sokan készítettek performanszokat, sőt, rengeteg irodalmi performansz készült annak idején, a 90-es évek elején, közepén. És nem csak szlovákiai magyar, de szlovák költők, írók is jártak ide a fesztiválra. Nem beszélve arról, hogy gyakorlatilag az egész világ járt, tehát tényleg Mexikótól Japánig rengeteg művész vett részt ezeken a fesztiválokon.
0: Ma más érzés számodra Érsekújvárban kiállítani, mint bárhol máshol a világon?
1: Hát ritkán állítok ki, én inkább performanszokkal foglalkozom, ami efemer műfaj, tehát maximum a dokumentáció marad meg utána, de én nagyon szívesen jövök ide, és nagyon szívesen állítok ki itt, ennek már ilyen egyfajta hagyománya is van, azzal, hogy folyamatosan itt mutatom be az új dolgaimat, illetve azokat, amiket az adott időszak alatt elvégeztem, tehát egy ilyen összefoglaló kiállításokat is itt csinálok, és gyakorlatilag a galériához kötnek.
0: Az érsekújvári kötődések után beszélgessünk egy keveset magáról a performance művészetről. Téged általában ugye képzőművészeti és konceptuális indítatású performerként szoktak meghatározni. De most itt lenne velünk valaki, és azt kérdezni, hogy jó, de mit csinál tulajdonképpen egy performer művész, akkor mit válaszolnál neki?
1: Ez egy új műfaj, az akcióművészet talán még kifejezőbb erre. Egy olyan képzőművészeti indítatású akcióról van szó, ahol fontos a kontextus, fontos a művész jelenléte, és talán ez egyik legfontosabb a performance művészetben. A művész teste, önmaga mindig jelen van, illetve hát éppen a performance művészet az, ahol 100%-ra semmit se lehet mondani, de mondjuk úgy, hogy 99%-ban jelen van a műben a performer önmaga. Ez teszi lehetővé azt, hogy például azonnal tudunk reagálni olyan dolgokra, amikre a képzőművészet vagy más művészeti ágak csak közvetítő útján, tehát festmény útján, vers vagy próza vagy bármilyen szövegen keresztül tud reagálni. Mi gyakorlatilag azonnal és élőben tudunk reagálni dolgokra.
0: Mi szokta adni nálad általában egy performance-nak a kiinduló pontját?
1: Mivel tanítom is a performance-ot, illetve hát workshopokat tartok, illetve kurzusokat, egyetemi kurzusokat, két területre szoktam felosztani magát a performance művészetet. Az egyik az üzenetközvetítés, a másik pedig a radikális képek készítése. Tehát a képeken keresztül lehet felfogni, megérteni, közelebb kerülni a performance-hoz. Nálam az üzenetközvetítés az, ami az egyik legfontosabb, tehát mindig van egy mögöttes üzenet, amit a performanszaimon keresztül elmondok. Na ez így megint csak nem igaz, nem mindig, de a legtöbbször. De ugyanakkor arra is vigyázok, hogy azok az üzenetek, azok képileg is úgy legyenek megfogalmazva, ami megkönnyíti, vagy vezeti mondjuk így a befogadó gondolatait. A kiinduló pont nálam kettős. Egyrészt egy tárgy. Tehát a objekt. Számomra nagyon fontos. Vannak olyan tárgyak, amik végig kísérik az életemet, hiszen éppen a mostani kiállítás is egy ilyen tárgyról szól, egy bőröndről, de ugyanez volt például egy pici fotó, amit édesanyám házában találtam, és ez a bizonyos Piri. Mikor Pirit kerestem, a Piritől kaptam egy fotót, és nem tudtam, ki az a Piri, úgyhogy 7 éves keresés, azt hiszem 7 éves keresés indult. Az is e körül, egy pici fotó köré épült. A második ilyen fontos dolog az, amikor valamiről el akarom mondani a véleményemet. Ezek általában mondjuk úgy, hogy politikai performanszok. Amikor a parlament előtt árvíz idején álltam a vízbe. Több mint 100 000 komment érkezett, aminek a nagy része arról szólt, hogy Orbánt szitták, vagy Orbánt dicsérték, vagy engem szittak, és küldtek el különböző helyekre, de mindenképpen összefüggésben volt a helyi politikai történésekkel. De ilyen volt, amikor a Szabadsághídon leültem egy táblával, és 20 000 ember vonult át rajtam, amikor a CEU bezárás elleni tiltakozás volt a Csodára várva. Ez is egy üzenet, ez is például arról szól, hogy otthon fotelben ülve nem lehet forradalmat csinálni.
0: Hogyha arról van szó, hogy rengeteget utazol, szóval, hogyha megérkezel egy helyre, egy országba, egy új kulturális közegbe, akkor hogyan kezdődik nálad az ottani munka? Tehát előbb figyelsz, megpróbálod megérteni a helyet, és abból születik meg valami, vagy már eleve van benned egy gondolat, amelyet odaviszel, és ott kap ez valamilyen új jelentést?
1: Ez függ attól, hogy mennyi időt tudok eltölteni azon a helyen. Hogyha egy konkrét fesztiválra hívnak meg, ami mondjuk tart egy hétig, és nincs lehetőségem arra, hogy több időt töltsek azon a környéken, akkor készülök. Tehát akkor viszek magammal objekteket, ezeket, amiket folyamatosan, mondjuk rám jellemző tárgyakat, amikkel performanszokat csinálok, vagy témát viszek, hogyha adott témája van például a fesztiválnak. Hát most így Indiában voltunk egy Environmental Art Fesztiválon, ahol a környezet, a természetvédelem volt a téma, ott nyilván hasonló, vagy olyan performanszot készítettem elő. De sok az olyan, és egyre több, amikor nem készülök konkrét performanszra, tárgyak mindig vannak nálam. Ez a kis bőrönd, amit hoztam magammal, ezekben többnyire performance kellékek voltak, úgyhogy a legizgalmasabb része mindig az volt, amikor kinyitották velem, és teljesen értelmetlen dolgok voltak benne. Tehát nem készülök semmivel, és hagyom magam befolyásolni az ottani kulturális kódok, a helyi szokások, a történelem, az emberek által, és abból fog majd születni egy mű. Most már 40 éve csinálok performanszokat. Elején ilyet nem mertem volna megcsinálni, de most már azért van egyfajta rutin is a kezemben, ami egyszerűbbé vagy könnyebbé teszi azt, hogy kifejezzem magam performance eszközökkel. Az improvizáció az egy komoly része a performance művészetnek. Mindegyiknek, tehát ha előre elkészült, vagy előre megtervezett performance-ot csinálok, annál is a kezdet van meg, és a vég van meg. Tehát tudom, hogy kezdem el, és tudom, mikor, vagy hogy fejezem be, de a köztes történést azt sok esetben befolyásolja a helyi, akár közönség is. Tehát improvizációra mindig van lehetőség. Arról nem is beszélve, hogy mivel élő műfajról van szó, ott bárki beléphet egy performance-ba, ezt nem tudod megakadályozni, ha csak nem kéred meg a szervezőket, hogy tartsák vissza az embereket, vagy nem is tudom, hogy ez hogy lehet. Ugyanis, ezt még nem mondtam, de ma már kevésbé csinálok klasszikus galériás, tehát white cube performanszokat, inkább kint emberek között, közterületeken, sőt, legtöbbször nem meghirdetett performanszokat csinálok, ahol azért mindig van valaki, aki dokumentálja ezeket.
0: Azt mondtad, hogy a performanszok közben a nézők maguk is beléphetnek. Volt olyan reakció, ami teljesen megváltoztatta azt a tervet, ami benned megvolt, hogy hogyan nézzen ki ez a performance, hogy egy új irányt adott neki?
1: Volt, nem is egyszer. Azért azt is tegyük hozzá, hogyha közterületen dolgozik az ember, és külföldön, és mondjuk nem ismeri olyan mélyen a helyi szokásokat, akkor nagyon izgalmas helyzetek alakulhatnak. Hát az első és a egyik legérdekesebb ilyen volt az Chile, amikor a Santiago-ban egy metró megállóba tartottunk egy workshop volt, és elvittük a workshop résztvevőit, és csináltunk nekik mi facilitátorok, akik a performance-ot tartották, egy performance-ot, mi magunk. És ez egy egyórásra tervezett performance volt, amikor a metróállomáson lent, ahol középen mentek a vonatok, és a két oldalán volt a peron, tehát oda egymással szemben, egyforma ruhában beálltunk, és egymás cipőjét tartottuk. És nem mozdultunk. Tehát bejött az egyik oldalra például a metró, kinyílt az ajtó, kiszálltak az emberek, és mi nem mozdultunk, mi ott álltunk. És így jött-ment az idő, az sok-sok ember, mi egy stabil pont voltunk. Na most körülbelül egy 20-25 perc múlva beálltak elénk mindkét oldalon egyszerre biztonsági emberek, és nem fogom most végigmondani egész történetet, de leállították a performance-ot, és kiderült, hogy pont azon a metró megállón nagyon sok öngyilkosság történik. Nem tudják miért pont azon a helyen, de ami a legérdekesebb, tehát úgy, hogy beugranak a metró elé, de a legérdekesebb az, hogy ilyenkor mindig levetik a cipőjüket. Hát erre senki nem volt fölkészülve, mi meg nem is tudtunk ilyenről. Tehát természetesen teljesen megváltoztatta a performance-nak a jelentéseit is, miután ez kiderült. De volt több ilyen is.
0: Azt is nyilatkoztad valahol, hogy másként szoktak reagálni egy-egy performance-odra, mondjuk Dél-Amerikában és megint máshogy Afrikában vagy épp Kínában, hogy mitől függ ez, hogy egy adott közeg hogyan olvas egy performance-ot?
1: Hát elsősorban a kulturális kódoktól. Gondolj bele, hogy mondjuk, ha Indiába elmész, és valaki a fejét jobbra-balra mozgatni fogja, ugye mi ezt úgy olvasjuk, hogy talán, bizonytalan. Önálluk ez azt jelenti, hogy igen, méghozzá határozott igent jelent. Hát nálunk is van, hát Bulgáriában pont fordítva van az igen és a nem. Tehát ezek olyan kódok, amik abszolút befolyásolják a mindennapi életedet, de ez csak egy apróság. Tehát, hogy olyan helyzetek, mint Indiában volt többször, hogy a közterület, vagy inkább Kínát mondanám, Kínában közterület nem létezik. Tehát ilyen fogalom, hogy közterület nincs, mert a közterület az az államé. Van a maszek és az állami. Az állami az nem köz, nem közös. Kicsit más rendszer van, mint nálunk. Ott nem lehet engedélyt kérni például arra, hogy közterületen csinálj performance-ot. Ott azt lehet csinálni, hogy megcsinálod, és aztán vagy történik valami, vagy nem történik semmi. Többször csináltam, sokszor csináltam közterületen Kínában performance-ot. Hongkongban tanítottuk is az utcai performance-okat, és azért történtek is dolgok. Olyan talán soha, hogy becsuktak volna, vagy komolyabb retorzió ért volna. Tehát, hogy ilyenkor azon a helyen, Kínában, a közterület miatt az a performance, ami kint van, másképp jelenik meg. Az biztos, hogy provokáció. Tehát eleve úgy néznek rád, hogy te valami olyasmit csinálsz, ami tilos, amit nem szabad, amit nem kéne, valami, tehát valami rossz. Indiában ott nem is egyszer vittek be rendőrségre. Ott pedig iszonyatosan félnek attól, hogy közterületen valami olyasmit csinálsz, főleg akkor, ha nem értik azt, ami ott történik, ami az ő kultúrájukkal szembe megy. Mondjuk ott például azt kell tudni, hogy ugyan hivatalosan nincs kasztrendszer, de mindenki tudja a másikról, hogy melyik kaszthoz tartozik. Mindenki. És ebből nagyon komoly konfliktusok alakulnak, és a társadalmuk is ezzel át van szőve. Tehát az, aki a Brahma kaszthoz tartozik, azoknak egyszerűen más előnyeik vannak, más jogaik vannak, holott hivatalosan ez nem létezik. És a következő ilyen az a vallás. Tehát az, hogy egy buddhista környezetben, ez volt legutóbb mondjuk Sri Lanka volt ilyen, hogy buddhista környezetben csinálsz egy performance-ot, sokkal megengedőbbek, sokkal nyitottabbak, és jobban, hogy mondjam, próbálják olvasni, és jó értelemben olvasni az üzenetet. De egy muszlim helyen, nem tudom, például Taj Mahalnál csináltunk is végül is, de voltak olyanok, amiket leállítottak. Azt mondták, hogy ez a póz, amit mi ott fel akartunk venni, azt itt nem lehet. Ez a vallásból jön megint csak, meg hát ez sokáig lehetne sorolni. Ezek miatt, a kódok miatt egy üzenet gyakorlatilag mindenhol másképp olvasható.
0: Az, hogy ennyiféle árnyalatát ismered meg egy-egy kulturális kódnak, hogy ennyire sokféle kulturális kódot ismersz meg, ez benned alkotóként milyen érzéseket kelt?
1: Én ezt úgy élem meg, hogy egy új kultúrát ismerek meg, és megpróbálom megérteni az összefüggéseket. És pont az utazásnak ez azt hiszem, hogy a legfontosabb eleme, hogy megismerj és megérts olyan kultúrákat, olyan kódokat, olyan szokásokat, amik mások, mint amit te szocializálódtál. És ez téged gazdagabbá tesz, elfogadóbbá tesz, nyitottabbá tesz. Tehát én nem elbizonytalanodok ilyenkor, hanem éppen, hogy kíváncsi leszek, és éppen, hogy próbálok utána járni, hogy mi az az új dolog, mi az, ami

0: a profi fotós és videós jelenléte. Az érdekelne, hogy nálad a dokumentáció az inkább csak rögzíti azt, ami megtörtént, vagy bizonyos értelemben maga is a mű részévé válik, vagy válhat?
1: Hú, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Éppen azért, mert gyakorlatilag, ha szigorúan veszem, akkor nem kiállítható a performance művészet. Ugyanis az egy, mint ahogy mondtad, ez egy FMR, tehát aki abban a pillanatban ott van és látja, az tudja befogadni. Más a háttér, mások a szagok, mások az emberek, más a hangulat abban a pillanatban. Ez fotóról nem fog lejönni. Ezért csináljuk azt, hogy kiállításon több médiumot használunk. Videó van, fotó van, szöveg van, és abból a több médiumból már össze lehet rakni egyfajta saját értelmezését annak a performance-nak, ami megtörtént valamikor valahol. Tehát az egy másik mű. A kiállításon, amit lent látsz, ez meg ráadásul, hogy mondjam, ez nem is performance. Egyik elemese az. Ez egy kiállítás, ez egy klasszikus kiállítás, ahol fotók vannak, szövegek vannak, holofan vagy hologram van, és arról szól, hogy egy csehszlovák Vulkan Fieber Bőrönd körbe utazza a Földet 6 év alatt. Azok a fotók, amiket látsz, azok mind egy-egy performance, vagy a legtöbbje egy-egy performance-nak a pillanat képe. De ez a kiállítás nem arról a performance-ról szól, hanem magáról, arról a tárgyról, arról az objektről. Tehát ilyen értelemben a dokumentáció az hozzá is adhat, attól függ, milyen módon használod föl, vagy maradhat simán dokumentáció, ami elmondja, vagy dokumentálja azt, ami megtörtént. Talán azon keresztül lehetne ezt kibogozni, hogy a workshopokon van olyan gyakorlatunk, hogy fotoworkshop. Ez arról szól, hogy párokba összerakom az embereket, ahol az egyikük a fotós, a másikuk pedig egy mozdulatot kell, hogy megcsináljon. Két lehetőség van, két fotót készülhet. Először készül egy fotó, ketten megnézik, megbeszélik, és ugyanazt a fotót vagy megcsinálják, ezt a mozdulatot vagy megcsinálják újra, vagy azt mondják, hogy ez egy jó dolog. Tehát a fotó, a dokumentum, az pont arra jó, hogy élesebbé, pontosabbá, izgalmasabbá, befogadóbbá tedd a saját művedet, tehát eszköz. A fotó lehet eszköz is, tehát nem csak dokumentum lehet eszköz is. De mint mű, hát Ulej, ugye Marina Abramovics párja, ő csinált halál előtt, ráadásul nem sokkal, kifejezetten fotoperformance-t, amikor fotóérzékeny papírra a saját testével valamit rányomtatott, az kifejezetten fotoperformance volt a szó szoros értelmében. De ez egy annyira szűk terület, hogy gyakorlatilag nem is nagyon létezik ilyen, hogy fotoperformance. Van egy-két ilyen mű, ami így született. Tehát műként használni egy performance-ról készült fotót nagyon, nagyon nehéz. Az már egy önálló műfaj, az egy másik mű gyakorlatilag.

0: Ővel beszélgetünk itt az érsekújvári Zmeták Ernő Művészeti Galériában. Ugye 2026. április 30-án ebben a galériában nyílt meg a Csehszlovák Bőrön című tárlatod. Ez egy 6 éven át tartó, 5 kontinenst bejáró művészeti utazás lenyomata. És kezdjük magával a Bőröndel, amely eredetileg, ahogy olvastam, a nagyapádé volt. Hogy mit tudsz a Bőröndről, milyen történet kapcsolódik hozzá, hogyan találtál rá, és mikor érezted először azt, hogy ez nem csak egy családi tárgy, hanem egy művészeti projekt kiinduló pontja is lehet?
1: Valóban ez nagypapának a Bőröndje Kéményről, akiről azt kell tudni, hogy nem szeretett utazni, és soha nem is utazott. Viszont volt Bőröndje, mert azon a környéken, és azt hiszem, hogy a szlováki magyarság ezt pontosan ismeri, a háború utáni kitelepítések és lakosságcserék miatt mindenkinek volt Bőröndje. Na most van, aki ezt használta, van, aki nem. Szerencsére az én nagyapámnak nem kellett, nem telepítették ki, és lakosságcserébe se hagyta el a faluját. Így ez a Bőrönd megmaradt gyakorlatilag érintetlenül otthon. Tehát ez egy örökség volt, ami egy nagyon szép 1922-es csehszlovák vulkánfiber Bőrönd, amit én hazavittem, és sokáig otthon állt, amíg ki nem derült az, beindultak ugye a fapados járatok, ahol pontosan előírták, hogy milyen méretű Bőröndöt lehet kézipodgyászként fölvinni, és nagyjából abban az időben került a szemem elé a Bőrönd. Megmértem, és pontosan olyan méretű volt, amit kézipodgyászként föl lehet vinni. Na, itt ez volt az a pillanat, amikor eldöntöttem, hogy ezzel a Bőrönddel, ami soha nem utazott, már pedig a Bőröndnek az a sorsa, hogy utazzanak, ezzel én most elindulok. És onnantól kezdve gyakorlatilag bárhova utaztam, majdnem mindig vittem magammal a Bőröndöt. Így tudtam megcsinálni azt, hogy 6 év alatt 5 kontinensen járt. A kiállítással kapcsolatban ezt most spoilerezni fogok, mert május 27-én lesz egy tárlatvezetésem, és kiderítette az AI például, hogy kapcsolat van Vaga, ami egy pakisztán-indiai határátkelő, és Kémént között. És ha belegondolsz, ugye 1947-ről van szó, amikor még zajlott a lakosságcsere Csehszlovákiában, és a függetlenségét visszanyert India ketté vált Pakisztánra és Indiára, és elindult több millió ember Indiából Pakisztánba, aki mind Vagán keresztül, azon a Pandzsáb területen keresztül ment át. És ott volt a Bőrönd is. Tehát így van kapcsolata például pakisztán-indiai határnak Kéménddel.
0: Lényegében ezt a határvidéket, az indiai-pakisztáni határvidéket tetted meg a ilyenfajta szimbolikus kiinduló pontjának is, ennek a performance gyűjteményes kiállításodnak.
1: Igen, így van.
0: Arról tudom így röviden, hogy nagyapádnak hogyan sikerült elkerülni a kitelepítést.
1: Hát nem mindenkit telepítettek ki. A családból több embert is, tehát a család egy részét azt kitelepítették, viszont őket valami miatt nem. Hát gyakorlatilag mondhatom, hogy szerencséje volt, és ezt senki nem tudta akkor, hogy kit és miért telepítenek ki, vagy cserélnek ki magyarországi szlovákokkal. Erre nem tudok választ adni. Őt nem telepítették ki, nagypapa és nagymama maradt otthon, így a Bőrönd is.
0: Ki tudja, mi lett volna akkor a Bőrönddel, és akkor nem lett volna ez a nagy utazás. De hadd tegyek egy ilyen rövid aktuál politikai kitérőt. Ugye tavaly év végén a szlovák törvényhozás úgy módosította a büntető törvénykönyvet, hogy az a lényegében kriminalizálta a Benes dekrétumokról szóló érdemi diskurzust. Mire gondoltál ekkor művészként, érsekújvári magyarként, és olyan alkotóként, aki éppen ezekkel az emlékezeti rétegekkel is dolgozik?
1: Hát pont ezért volt érdekes, vagy ezért érdekes ez a párhuzam a pakisztán-indiai határon történtek, ugyanis ennek ott helyben nagyon is érezhető következménye van máig. Mint ahogy kiderült, ugye egy őrült törvényt hoztak a 21. század elején, ahol büntetik, tehát kollektív bűnösség elvét használva büntethetnek téged. És akkor ott van még Tajvan. ahol ugye Chiang Kai-shek, az akkori nacionalista kínai párt kimenekült Kínából, és megalapították Tajvan. Tehát ott is ugyanez a népvándorlás megvolt, és máig komoly feszültség van Tajvan és Kína között. Tehát sok ilyen hely van sajnos a világban, és ezek egyre, hogy mondjam, most van az a pillanat, amikor ezekre oda kell figyelni. Mert sajnos nem jó fele mennek a dolgok, hál' Istennek Magyarországon ez most már megfordult, és remélem, hogy nálunk is meg fog fordulni. Ezekre, ahol lehet, figyelmeztetni kell, és művészeti eszközöket használva én magam is ezt teszem.
0: Térjünk vissza magához a bőröntözés az útjához. 6 év alatt 5 kontinensen fordult meg vele, többek között Uruguayban, Kínában, Tanzániában, még a Duna forrásánál is. Volt valami előre megtervezett útvonal ennek a projektnek, vagy inkább a véletlenek vezették a téged és a bőröndödet?
1: Elején nyilvánvalóan nem volt. Elején az volt a cél, hogy utazzon a bőrönd. És 6 év után, tehát akkor már arra gondoltam, hogy ezt a projektet egyszer csak be fog kellenem fejezni valahogy, és az már egy tudatosan tervezett zárás volt. Kaptam egy meghívást az 5. kontinensre, ugye Ausztráliába, és Új-Zélandra. Azt gondoltam, hogy ez lesz az utolsó útja a bőrönnek. És akkor fogtam az AI-t, és körülnéztünk mi együtt, hogy azon a környéken milyen olyan izgalmas, érdekes történés, történelmi hely, bármilyen hely van, amit én ezzel össze tudok kapcsolni. És kiderült, hogy az egyik mikronéziai szigeten, Vanuatuban, ez a Vanuati köztársaság, tehát hogy van egy ilyen köztársaság, és ez a köztársaság abban az évben, 2024-ről van szó, pontosan 2021 decemberéről, abban az évben a világ legboldogabb országa volt. És ráadásul ezt harmadszor kapta meg 2024-ben. És azt gondoltam, hogy ennél jobb zárást nem tudok elképzelni ennek a bőrönnek. Nagypapa bőröndje a világ legboldogabb országába fog kikötni, és beledobom a vulkánba, ott fog megsemmisülni, egyesülni fog az ég a földdel. Sokféle véget el tudtam képzelni ennek. És aztán megint csak a helyi kulturális kódok szóltak közbe. Ugye ezt meg kellett tervezni, el kellett oda jutni. Vasárnapban ez megjelent, illetve a kiállításon is kint van ez a szöveg. Egy nagyon kalandos út volt, hiszen egy pici szigetről van szó, ami körülbelül akkora, mint Budapest, és mindentől legalább 1600 kilométerre van. Megérkeztem, nagy nehezen, utolsó pillanatban már úgy nézett ki, hogy nem fog tudni oda eljutni, és kiderült, hogy ez egy szent hely. Ez a Jaszur vulkán, ez a helyi törzsnek, a Jákel törzsnek a szent hegye. Tehát szóba nem jöhetett az, hogy abba bármit is beledobja. Tehát így menet közben változott meg úgy a projekt, hogy sorsára hagytam gyakorlatilag a bőröndöt. Tehát nem megsemmisítettem, hanem sorsára hagytam. Ez egy új réteget kölcsönzött ennek a projektnek, tehát úgy fejeződött be, hogy nyitva maradt. Ez gyakorlatilag a történet vége, így alakult. Így lehetett szépen befejezni. Tehát a vége az tervezett volt, az eleje az pedig magáról az utazásról szól.
0: Tehát most elképzelhető, hogy valahol ottani lakosok már megtalálták ezt a bőröndöt, és már lehet, hogy használják. Vagy azért erre már kevés esélyt látsz?
1: Erre nagyon nagy esélyt látok, és ez megint csak május 27-ét, hogy egy kicsit csábító legyen eljönni ide. Május 27-én lesz erről szó. Méghozzá van egy olyan rétege, amit úgy hívnak, hogy rakományművészet, ez a cargo art, és ez pont Vanuatu szigetén történt meg a második világháború után, és magam is találkoztam azzal a törzsel, a Jákel törzsel, akik az egyik katonának, akit ők Istennek hisznek, megünneplik, a születésnapját minden évben megünneplik, úgyhogy rádió adóvevőket építenek kókuszból, repülőgépeket építenek fából. Ugyanis megtörtént az, ja, de nem, ezt nem fogom most spoilerozni. Plusz lett egy olyan rétege ennek a befejezésnek, ami aztán teljesen meglepett mindenkit, engem legfőképp.
0: Milyen érzés fogott el, amikor a tárlat megnyitón először visszanézted a bőrönd útjának a képeit így egészben?
1: Hát jó volt együtt látni ezeket a fotókat, de hát nyilván én sokat dolgoztam vele, hogy ezek így jelenjenek meg. Például itt is történt egy olyasmi, hogy én kitaláltam még a legelején, hogy egy kör alapján ablakba lesz kirakva az összes fotó, de arra nem gondoltam, hogy ez pontosan ugyanaz a logika, mint ahogy én is körbejártam a világot, tehát itt is körbejárhatóak a fotók, tehát nincs egy első fotó és egy utolsó fotó, hanem körben meg lehet nézni a fotókat. Izgalmas volt számomra a hologram, amit sikerült végül is összehozni és megcsinálni, attól kicsit izgultam, hogy fog a térben kinézni, és egyáltalán hogy fog kinézni. De azt én azt gondolom, hogy sikerült, féltem tőle, de azt gondolom, hogy sikerült úgy megcsinálni a kiállítást, hogy egyfajta elképzelése legyen a látogatónak arról, hogy mi is történt ez alatt a 6 év alatt.
0: És a bőröndöt milyen volt sorsára hatnod, ahogy te fogalmaztál?
1: Nem volt egyszerű, gyakorlatilag egy rituálé volt. Délután mentünk ki a Yasser vulkánhoz, és sötétedésig estig ott maradtunk. Annyit kell róla tudni, hogy ez egy működő vulkán, aminek egy lávató van a közepén, és időnként fröcsög melletted. És olyan hangot ad ki, hogy a tested utolsó molekulája is belerezek. Tehát én olyan hangot még nem hallottam, mint ott a peremen. Tehát egy egészen hihetetlen pillanat volt, az nem is pillanat, egészen hihetetlen érzés volt ott lenni, és ott hagyni egy üres bőröndöt, ami tel is tele van emlékekkel.
0: Mit vitt el magával belőled ez a bőrönd, és mit adott vissza?
1: Ennek kapcsán arról kellene beszélni, hogy a performance művészet is, mint ahogy bármilyen más művészet is, lehet terápiás. Tehát terápiás jelleggel is lehet performance-ot csinálni. Tehát a veszteségek azok mindig bonyolult dolgok, nehezen földolgozható érzések, és erre mindenkinek megvan a maga eszköze, maga módszere, hogy dolgozza föl a veszteségeket. Itt most nagyapától és a nagyszülőktől búcsúztam el, de például amikor anyám meghalt, akkor Helsinki-ben volt egy olyan performanszom, ahol őt búcsúztattam. Ami arról szólt, hogy 7 önkéntest megkértem, hogy egy utcán, ez is egy nem meghirdetett performance volt, hogy egy utcán egymás mellett állva olvassanak egy helyi újságot, amit mindenki ismer. Jól láthatóan, tehát maguk előtt tartották az újságot, és kicseréltem az újság címét, és az volt ráírva, hogy anya, mother, és finnül már elfelejtettem, de finnül is rá volt írva ez a szó, hogy anya. Tehát aki azon az utcán elment, az mindenki ránézett, mert furcsa volt, hogy 7 ember egymás mellett olvassa az újságot. És ha rájuk nézett, akkor elolvasta azt a szót, hogy anya. Tehát nagy valószínűséggel gondolt az anyjára. És ha nem így tette volna, akkor én pontosan 69 méterrel, tehát ki volt mérve, 69 méterrel arrébb megállítottam őket, 69 éves volt anya, amikor meghalt. És megkérdeztem, hogy gondoltak-e az anyjukra, amikor eljöttek az újságot tartó önkéntesek mellett. Tehát ha akkor nem, abban a pillanatban biztos, hogy gondoltak az anyjukra. Tehát ez egy olyan szociális intervenció volt gyakorlatilag ez a performance, amikor öntudatlanul rákényszerítettem az embereket arra, hogy legalább egy pillanatra gondoljanak az anyjukra. Tehát én ezt a módszert választottam, vagy ezt a módot választottam arra, hogy búcsút vegyek tőle. Itt a bőröndel a nagyszülőktől vettem búcsút, és gyakorlatilag azt is mondhatom, hogy Kéménttől, bár nagyon régen nem élek Kéménden, de sok mindent, hát még a öcsém ott van mindig, sok minden köt Kéménthez, nyilván fog is, mert hát ott nőttem föl. Ennyit tudok erről elmondani.
0: Mit szeretnél, hogyha azok, akik eljönnek megtekinteni ezt a kiállítást, magukkal vigyenek a saját kis bőröndjükben erről a kiállításról?
1: Az emlékeket. Azt, hogy mennyire fontos a család, a családból hozott emlékek, és minden, amit hozunk és cipelünk magunkkal, illetve én azt gondolom, hogy az a legfontosabb üzenete ennek, hogy az ember cipeli magával ezeket az emlékeket. Éveken keresztül cipeli magával, nem csak a jó, a rossz emlékeket is. Ezeket föl kell dolgozni, ezekkel foglalkozni kell, önmaguktól nem fognak elmúlni. És erre egy jó megoldás az, hogy egy ilyen kiállítás vagy tárlat kapcsán megállnak az emberek, és kicsit erre gondolnak, hogy letegyék ezeket az emlékeket, földolgozzák ezeket az emlékeket, egyáltalán legyen valamilyen viszonyuk.
0: A csehszlovák bőrönd, nagyapád bőröndje, vagy az ő útja lezárult, merre vezet tovább a te utad?
1: Hát azt tudom mondani, mivel pillanatnyilag foglalkozom, tervekről akkor érdemes beszélni, amikor már megvalósultak. most már fél éve együtt dolgozok már említett Mazán Anikóval. Van egy csoportunk, egy művészpáros vagyunk, ami Error Me néven az Instagramon fellelhető. Itt most már a hiba esztétikája az, ami foglalkoztat minket mindenféle szempontból, tehát minden, ami hibának tekinthető, vizuális hiba, konkrét hiba, történelmi hibák, bármilyen hiba, ennek a művészeti megnyilatkozásai, illetve a tourism art, mert most már ilyesmi is van, a turista művészet, amikor az ember nem úgy látogat meg egy helyet, hogy azelőtt szelfit készít, hanem beemeli a művészeti kontextusba. És ezzel kezdtünk el foglalkozni, olyan helyeket látogatunk meg, és készítünk ott művészeti projekteket, amik ezzel foglalkoznak. Tehát a turizmust próbáljuk meg újraértelmezni, a hibákat próbáljuk meg esztétikai szempontból feldolgozni. Erről egyelőre nem mondanék még többet, de mindenképpen nézzék meg az Error Me Instagram oldalt, ugyanis nagyon gyakori, tehát 3 naponként minimum posztolunk ilyen üzeneteket, amik sok mindenre rávilágítanak. Jó, elmondom az utolsó üzenetet, hogy konkrét is legyek. Voltunk Delhiben, annál a bizonyos vasoszlopnál, ami 1600 éve áll Delhiben, és nem rozsdásodik. Én ezt ismerem gyerekkorom óta, valahol erről olvastam, és ezt mindig is meg akartam látogatni, most alkalom nyílt rá, és ott készítettünk egy olyan fotósorozatot, amit ha fölmentek az Instagramra, azt látni fogtok, és ehhez egy szintén AI-jal generált szöveget, tehát nem az AI írta, hanem asszisztensként használjuk az AI-t, tehát inspirációként használjuk, ez egy többszöri oda-vissza kérdezés, a prompt művészete, tehát ilyen szövegeket fogtok találni majd ezeken a bejegyzéseken, és egy újfajta módon próbálunk tekinteni például erre a vasoszlopra. Tehát elmondani a vasoszlop kapcsán azt, hogy ő ott áll 1600 éve, mi meg ott vagyunk egy pillanatig, és készül egy fotó, amit tötedék másodperc, és ennek a kettő a feszültsége tud eredményezni, mit tud adni a művészetekbe.
0: Kedves hallgatóink, az előző szűk egy órában Juhász Rokkó József performerrel, költővel, multimediális művésszel és művészet szervezővel beszélgettünk a Csehszlovák Bőrönd című tárlat kapcsán világjárásról, performance művészetről, családi emlékezetről és egy nagyapától örökölt Bőrönd különleges útjáról. A kiállítás május 30-áig tekinthető meg az érsekújvári Zmeták Ernő Művészeti Galériában. A tárlathoz kapcsolódó vezetést május 27-én 17 órától tartják. Munkatársam Zsabka Levente hangmérnök nevében is köszönöm a figyelmüket, Jakubec Lászlót hallották, további szép napot, viszont hallásra!

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Szlovensko mozgalom változtatna a népszavazások szabályain. Elesett ukrán katonák holtesteit adta át Moszkva Kijevnek. Holnap is a maihoz hasonló idő várható. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Az ellenzéki Szlovensko mozgalom alkotmánymódosítással változtatná meg a népszavazások érvényességi küszöbét Szlovákiában. A javaslat szerint a referendum akkor lenne érvényes, ha azon legalább annyian vennének részt, mint az előző parlamenti választás szavazóinak a fele. A módosítást benyújtó Szlovensko Zálogyi képviselői szerint a jelenlegi szabályozás gyakorlatilag működésképtelenné teszi a népszavazás intézményét. Arra hivatkoztak, hogy Szlovákia történetében eddig 9 referendumot tartottak, de ezek közül csak egy volt érvényes. A jelenlegi alkotmány szerint ugyanis a népszavazás csak akkor érvényes, ha azon az összes választásra jogosult több mint fele részt vesz. Az ellenzék szerint ez túl magas küszöb és akadályozza a közvetlen demokrácia működését. Egy ember megsérült a hajnali lövöldözésben Losoncon egy banképület közelében. A beszercebányai kerületi rendőrkapitányság szóvivője Nikola Zsapková tájékoztatása szerint több ember verekedett össze egy parkolóban, majd lövések is eldördültek. A rendőrség közlése szerint egy Audi utasa fegyvert rántott és a levegőbe lőtt. A fegyverrel történő további manipuláció során az egyik autóban egy személy lőtt sérülést szenvedett. Az ügyet a losonci nyomozók vették át, akik illegális fegyvertartást, testi sértés és lopás ügyében indítottak eljárást. A rendőrség közölte, a nyomozás jelenlegi szakaszában további részleteket nem hoznak nyilvánosságra. Jaroszláv Sebek csehtörténész szerint meglepően erős reakciókat váltott ki, hogy a Szudéta Német Honfitársi Szövetség Brünnben tartaná kongresszusát. A Cseh Tudományos Akadémia történésze úgy véli, nem maga a rendezvény, hanem a téma politikai felhasználása nyitja fel a régi sebeket. Hozzátette, a Szudéta Német szervezetek retorikája az elmúlt években mérséklődött, és ma inkább a cseh-német együttműködésre helyezik a hangsúlyt. A történész szerint a Benes dekrétumok kérdése továbbra sem lezárt ügy Közép-Európában. Úgy fogalmazott, ez Szlovákiában is látható a magyar kisebbséget érintő vitákban. Sebek azt mondta, a nacionalizmus minden esetben nehezíti a térség országainak együttműködését, ezért inkább az összekötő pontokat kellene keresni a múlt sérelmei helyett. Ukrajna bejelentette, hogy Oroszország 528 elesett katona holttestét adta át Kijevnek. Az ukrán hadifogóügyi központ közlése szerint az orosz fél azt állítja, hogy a maradványok ukrán katonákhoz tartoznak. Az ukrán hatóságok szakértői vizsgálatokkal azonosítják majd a visszaszállított holttesteket. A bejelentés egy nappal azután történt, hogy Oroszország és Ukrajna 205 hadifoglyot cserélt ki. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint ez része annak az 1000 fős fogolycserének, amelyről Donald Trump amerikai elnök korábban beszélt. A fogolycserék és az elesett katonák maradványainak átadása az egyik kevés terület, ahol a háború kezdete óta együttműködik Moszkva és Kijev. A Hamász-Palesztin fegyveres szervezet bejelentette, hogy izraeli légi csapásban meghalt Izzadin Haddad, a Hamász gázai vezetője és katonai szárnyának parancsnoka. Halálát az izraeli hadsereg is megerősítette. A Hamász közlése szerint Haddad pénteken vesztette életét egy gázai lakóházat és civil járművet ért izraeli támadásban. Az izraeli hadsereg szerint a Hamász katonai erejének újjászervezésén dolgozott és több Izrael elleni támadás tervezésében vett részt. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Yisrael Katz védelmi miniszter szerint Haddad a 2023. október 7-i Hamász támadás egyik főszervezője volt. Az izraeli hadsereg vezérkari főnöke Eyal Zamir vezérezredes közölte, Izrael továbbra is üldözi mindazokat, akik részt vettek a 2023-as támadásokban.
0: Időjárás.
1: Borult az ég, több helyen várható futó eső, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 21 fok között alakul. Éjszaka 12 és 5 fokig hűl le a levegő. Holnap a maihoz hasonló idő lesz, 14 és 20 fok közötti hőmérséklettel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Vásár miatt lezárták Léva központját, kerülni a kijelölt utcákon át lehet. Hídjavítás miatt nem járható a Farnad és Köböl kút közötti út, a kerülő út Kuralányin és Nagyölveden átvezet. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Jó szóval oktasd Gazsik Viktóriával.
2: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! Május 6-án egy ünnepi délutánnal emlékeztek meg a nyitrai magyar pedagógus képzés 65 évéről a Megyeháza koncerttermében. Az ünnepség részeként beszédet mondott Libor Vozár, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem rektora, Szekeres László, a Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja, Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, és Priskin Zoltán, az érsekújvári Cucor Gergely alapiskola igazgatója. Ezt követően került sor az emlékérmek átadására azon személyiségek és intézmények számára, akik munkájukkal és támogatásukkal jelentős mértékben hozzájárultak a 65 éves nyitrai magyar pedagógus képzés sikeréhez. Az átadást ünnepi hangverseny követte. Oktatási műsorunk adásában ma összefoglaljuk az elmúlt 65 évet. A történelmi kitekintőt követően a Közép-európai Tanulmányok Karának volt dékányait kérdezzük, László Bélát és Bárci Zsófiát, majd a tanító és tanárképzés jelenét tekintjük át Szekeres Lászlóval, a kar jelenlegi dékányával. Ha tehetik, maradjanak velünk. Gondolatébresztő rádiózást kívánok!

65 év nem lezárt történelem, hanem élő hagyomány, szólt a nyitrai magyar pedagógus képzés 65 éve előtt tisztelgő ünnepség résztvevőihez Szekeres László, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok karának dékánja. Az elmúlt 65 év eseményeit azonban erősen befolyásolták a történelmi tényezők, a hatalmi viszonyok változása, a következőkben éppen ezért röviden összefoglaljuk a nyitrai magyar pedagógus képzés több mint 60 évének fontosabb mozzanatait. ...1959 nyarán megszűnik a pozsonyi pedagógiai főiskola, a pedagógusok felsőfokú képzését ezért Nyitrára helyezik át. 1960-ban kezdődik meg az oktatás a pedagógiai intézet két egyenrangú tagozatán, magyar és szlovák nyelven. A magyar tagozatra 1960-ban 212 nappali hallgatót vettek fel, és 29 oktatóval indult meg a magyar nyelvű képzés. Az első végzős évfolyam 1962-ben vehette át diplomáját. 24-en voltak. Egy évvel később, 1963-ban ez a szám 142-re ugrott. Az intézményt 1964-ben pedagógiai karrá nevezték át. A végzős hallgatók száma a 60-as évek végéig változatlan maradt, a 70-es években 80 körüli volt az átlag, a 80-as években pedig 30-ra csökkent. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a mai kortól sem idegen pedagógus hiány az 50-es években vált igazán hangsúlyossá, hiszen az 1948-ban újra megnyíló magyar iskolák tanereje jelentősen megfogyatkozott a háborús évek következtében. Az egykori 2000-es lélekszám feletti tanerő töredéke maradt csak az ország területén, alig több mint 100-an, mivel a II. Világháborút követő kitelepítések során a magyar ajkú tanárok elsőbséget élveztek. A fordulópontot a nyitrai pedagógus képzés múlt századi történelmében 1974 hozta meg, ugyanis ebben az évben hirdettek meg utoljára felvételi vizsgákat a magyar tagozatra még teljes szakpárosításban. 1978-ban pedig megszüntették a tanárképzést a magyar tagozaton. Csupán a tanítóképzés maradt meg teljes egészében. Ezek a változások azt eredményezték, hogy a hallgatók és az oktatók száma is a felére csökkent. A 80-as évek végén a szlovákiai magyarság alap- és középiskoláinak létét fenyegető pedagógus hiány és a belső tarthatatlan rendezetlen viszonyok miatt a kar magyar hallgatói és a tanárai követelték a kar vezetésétől, hogy állítsa vissza az 1978 előtti állapotokat. A kar vezetésének elutasító magatartása miatt a magyar tanárok és hallgatók 1988 tavaszán petícióval fordultak az állam és a párt legfelsőbb szerveihez. A petíciót két tanár és csaknem valamennyi magyar hallgató aláírta. Ennek hatására bizonyos engedményeket tett a kar vezetése, többek között 1989-ben kétszeresére emelte a magyar tagozatra felvett hallgatók számát. A nyitrai magyar pedagógus képzés fejlesztésére azonban csak az 1989-es novemberi rendszerváltozás után nyílt igazi lehetőség. 1962 és 1978 között 1847 pedagógus végezte el a nyitrai képzést, 1979 és 1994 között 652. A máig használt nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem megnevezést 1996-ban veszi fel az intézmény, amikor is egyetemi státuszt nyer. A 90-es években több elképzelés is születik azzal kapcsolatban, hogy válhatna önállóvá a nyitrai magyar tagozat. Ezt követően 2004-ben megalakul a közép-európai tanulmányok kara, melynek célja a magyar nyelvű pedagógus képzés biztosítása, valamint a vegyes lakosságú területek önkormányzatai állami intézményei, a magánszféra, továbbá a civil szektor számára olyan szakemberek képzése, akik a kultúra, a szociális ügyek, a közigazgatás, a regionális politika, a gazdaságszervezés és az idegenforgalom területén megfelelnek az európai integrációs feltételeknek, és elősegítik a régiók felzárkóztatását. A közép-európai tanulmányok karának alapító dékánya László Béla 2008-ig tölti be tisztségét, őt Komzsik Attila váltja, aki 2016-ig látja el a dékáni feladatokat. 2016 és 2024 között Bárci Zsófia vezette a kart, jelenleg pedig Szekeres László a nyitrai intézmény dékánja.

0: Május 6-án ünnepelte a nyitrai közép-európai tanulmányokkara a helyi pedagógus képzés elmúlt 65 évét. Az ünnepségnek otthont adó Megyeháza koncerttermében arról kérdeztem a kar volt dékánjait, elsőként László Bélát, majd Bárci Zsófiát, hogy emlékeznek vissza dékáni éveikre, és miről ismeretes a nyitrán végzett pedagógus.
1: A nyitrai magyar pedagógus képzés 65 évére emlékezünk. A modernkori történetben egy fontos mozzanat volt a közép-európai tanulmányok karának a létrehozása. Ön volt az alapító dékán. Milyen volt a közhangulat, amikor létrejött a közép-európai tanulmányok kara, és milyen változást hozott a pedagógus képzésben?
2: A magyar pedagógus képzés az lényegében megmentette a szlovákiai magyar alap- és középiskolákat. Volt elég pedagógus eddig. A közép-európai tanulmányok kara azért jött létre, mert a 90-es években, a 90-es években elszaporodott a magyar ellenesség, és veszélybe került az egyetemen is, az egyes tanszékvezetők miatt a tanszékeken folyó magyar pedagógus képzés. Eztnek megelőzésére került sor a közép-európai tanulmányok létrehozására, amely azt kívánta, hogy megmentse a nyitrai magyar pedagógus képzést a széttagoltságból és a megszűnésből. A közép-európai tanulmányokkal egy időben létrejött a Selye Egyetem is, amely viszont átvette a szlovákiai magyar pedagógus képzés zömét. Így most két helyen folyik pedagógus képzés. Remélhetőleg, hogy mind a két helyen hosszú ideig még fönt marad.
1: Hogy emlékszik vissza a dékáni éveire? Van esetleg legkedvesebb emléke, akár szakmai, akár emberi szempontból?
2: Hát a dékáni éveimre az elejére is szívesen gondolok vissza, mert amikor arról volt szó, hogy létrejön a kar, akkor az egyetemen szétszórt magyar diákok szinte mindegyike eldöntötte, hogy átjön a közép-európai tanulmányok karára. Tehát ez nagy élmény volt számomra, és a pedagógusok is, a magyar pedagógusok is jöttek a közép-európai tanulmányok karára. Ez nagy élmény volt, hogy meg lehetett mozgatni az embereket, a diákokat valami létrehozásáért.
1: Mik azok az örök értékek, amiket a nyitrán végzett pedagógusok egy pályán át hordoznak, örök értékek az örökké változó iskola rendszerben?
2: Hát a magyar pedagógus képzés az a rendszerben először is a pedagógus képzéssel kellene a változásokat létrehozni. A pedagógus képzés, ha megváltozik, és a tanárok képzése megváltozik, valami új formát, új eszközöket talál, akkor ezek leviszik a középiskolákra, az alapiskolákra, és ott folytatják. Tehát a pedagógus képzésnek úgy, ahogy most a kormányzat az alap- és középiskolák megújítására igyekszik, úgy ezt meg kell előzni a pedagógus képzésnek is, és szeretném azt mondani, hogy a nyitrai pedagógus képzés is ezt tudatosítja, és felkészül az elkövetkező időszak követelményeire.
1: Az évfordulókban benne van a múltidézés és a jövő betekintés, és mit üzen a jövőnek, akik mondjuk a százat megélik?
2: Hát az évforduló ugye 65 év, az, amikor 1960-ban ide került a nyitrai magyar pedagógus képzés, a pedagógus képzés Nyitrára került, Pozsonyból az átszerveződése keretén belül ide került a alapiskolai tanárok képzése. A nyitrai magyar pedagógus képzés akkor nagy lendülettel fejlődött. Meg kell mondani, hogy a nyitrai magyar pedagógus képzés az, amely megalapozta már, amint említettem, a szlovákiai magyarság iskoláinak létezését. A 65 év, ez nagy évforduló, remélem, hogy a nyitrai magyar pedagógus képzés még további 65 évig is létezni fog.
1: Bárci Zsófia áll most velem szemben, aki 2016 és 2024 között volt a Közép-Európai Tanulmányok Karának a dékánja. Hogy emlékszik vissza dékáni éveire? Van esetleg legkedvesebb pillanatja, akár emberi, akár szakmai szempontból?
3: Egyértelműen az, amikor el tudtam adni a következő dékánnak a stafétát, de komolyra fordítva a szót, ugye én egy olyan időszakban voltam dékán, ami egy rendkívül nehéz időszak volt az egyetemek életében, tehát egy ilyen 2018-tól tulajdonképpen elkezdődtek a megszorítások, először kisebb mértékben, utána nagyobb mértékben jött a Covid, jött a háború, és ebből jócskán kijutott, tehát igazából egy borzasztóan nehéz és igénybevevő időszak volt ez. De ettől függetlenül nyilván nagyon-nagyon sok jó pillanat is volt benne, amit hát többnyire a kollégáimnak és a diákjaimnak köszönhettem. Talán inkább folyamatok voltak, amikre szívesen emlékszek, mint pillanatok, olyat nehéz lenne kiemelni egyet.
1: Felhoztam a konkrét éveket, viszont ha jól jártam utána, akkor már ugye korábban fellépett az életében a nyitrai magyar pedagógus képzés, az egyetemi tanulmányait is itt végezte. Azokról az évekről mit tud mondani?
3: Így van, én itt fejeztem be az egyetemi tanulmányaimat, sőt, hát itt is kezdtem az egyetemi tanulmányaimat. Én nagyon-nagyon szerettem nyitrai diák lenni. Akkor ez egy borzasztóan gazdag diákélettel bíró egyetem és város volt. Nagyon sok jó barátomra itt tettem szert. Folyamatosan történt valami. Akadémiai esték, ugye a tudomány vonatkozásában, kulturális rendezvények, és egyáltalán maga a diák élet is nagyon pezsgő volt, úgyhogy számomra ez egy rendkívül kedves időszak.
1: Közelebb és a távolabbi múltra is kitértem, de ugye nem állt meg 2024-ben a történet, továbbra is jelen van a pedagógus képzés mindennapjaiban. Mit mondhatunk a hallgatóinknak, hogy mutatnánk be azt, hogy jelenleg milyen a pedagógus képzés Nyitrán?
3: Hát leginkább elkötelezett, azt mondanám, tehát hogy azt gondolom, hogy kollégáim is, és hát én is igyekszem, mindent tényleg megteszünk azért, hogy a hozzánk jelentkező hallgatók azok egyrészt szembesüljenek azzal, hogy mit jelent pedagógusnak lenni. Nyilván ezt majd csak a pályán fogják megtapasztalni, de azért próbáljuk őket felkészíteni módszertani szempontból is. Az óráinkat mindig próbáljuk úgy felépíteni, hogy legalább a szeminárium az egy nagyon szorosan, szigorúan felhasználható legyen a későbbi pályán, tehát egy ilyen gyakorlati szempontú megközelítést valunk a magunkénak. És ez egy olyan csapat, aki várja a jelentkezőket, akik tényleg tulajdonképpen itt élnek. Tehát a karral élnek, a pedagógus képzéssel élnek, és a hallgatókért teszik a mindennapi tennivalót.
1: A pedagógus szakma és az oktatás folyamatosan kihívásokkal küzd, napról napra meg kell újulni, alkalmazkodni kell. Mik azok az örök értékek, amiket a pedagógus szakma kapcsán át tudnak adni a hallgatóiknak?
3: Én azt gondolom, hogy alapvetően egy szemlélet az, amit át tudunk adni, és ebben nagyon egységesek vagyunk, azt is mondhatnám, hogy szerencsére. Az, hogy a diák van az oktatás középpontjában, tehát hogy ez az egyik, ugye a másik az, hogy nem azt nézzük, hogy mit tud, hanem azt nézzük, hogy hova tudjuk eljuttatni, tehát egy nagyon erős fejlesztő szemléletmód, amit szintén próbálunk átadni a hallgatóinknak, és az, hogy mindezt tegyük humánusan, tehát tegyük ezt lehetőleg szeretettel és kedvesen.
0: Az elmúlt percekben László Bélát és Bárci Zsófiát hallották, akiket a nyitrai magyar pedagógus képzés 65. évfordulója kapcsán kérdezett.

0: 65 éves a nyitrai magyar pedagógus képzés. Ennek kapcsán most Szekeres László dékán urat kérdezem. Elsőként arra lennék kíváncsi, hogy milyen programokkal készül az ünnepi 65-ös évre a kar.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai napon a nyitrai magyar pedagógus képzés fennállásának 65. évfordulóját ünnepeljük. Az ünnepség délután kezdődik 1 órakor a Nyitrai Galéria koncerttermében, és az első része az ünnepségnek egy áttekintés lesz, egy találkozó azokkal az emberekkel, akiknek az elmúlt 65 évet köszönhetjük, akikkel szoros és jó kapcsolatot alakítottunk ki. Az ünnepség keretén belül sor kerül emlékérmek átadására, és mindenképpen szeretnénk ennek részeként emlékérmeket átadni a gyakorlóiskoláink számára is, akik nélkül az 65 év nem jött volna létre, vagy pedig nem ebben a minőségben, nem ilyen formában, ahogy ezt ma ismerhetjük.
0: A hallgatóink kedvéért elmondom, hogy mi most ennek az ünnepi délutánnak a délelőttjén beszélgetünk, és utólag kerül majd adásba ez a beszélgetés. Meg tudjuk-e név szerint nevezni ezeket a gyakorló iskolákat, illetve egy-két kitüntetett?
1: Gyakorló iskolákkal nagyon sok éves múltra visszatekintő együttműködésünk van. Vannak olyan iskolák, amelyek esetében az együttműködés több évtizedes, sőt több mint 50, sőt 60 éves, és jelenleg 14 iskola intézménnyel írtunk alá szerződést a pedagógiai gyakorlattal kapcsolatban. Nagyon régi kapcsolatunk van az érsekújvári Cucor Gergely alapiskolával, valóban már a kezdeti évek óta járnak oda hallgatóink pedagógiai gyakorlatra, de hasonlóképpen az érsekújvári Pázmány Péter gimnáziummal, Dunaszerdei általános iskolákkal, Dunaszerdei Vámbéri gimnáziummal, és természetesen felsorolt még több iskolát, de talán ezek azok az intézmények, amelyekkel a legrégebbi a kapcsolatunk a gyakorlat terén.
0: Több évvel ezelőtt több cikkben lehetett olvasni azt, hogy az akkori nyitrai pedagógus képzés attól is különleges, hogy már az első évfolyamban biztosít a hallgatók számára lehetőséget arra, hogy már iskolákban, a gyakorlatban kipróbálják magukat. Ez továbbra is így van?
1: Ez továbbra is így van. Tanulmányi programjainknak szerves része a pedagógiai gyakorlat. Vannak kötelező részei a pedagógiai gyakorlatnak, de vannak szabadon választható formái is a pedagógiai gyakorlatnak. Tehát a klasszikusan a hospitációs óralátogatásokon kívül az asszisztensi gyakorlat, amikor már ki is próbálják magukat a hallgatóink a tanításban, de vannak olyan típusú gyakorlati órák is, amikor a hallgatók részt vehetnek például olyan iskolai tevékenységekbe, mint a folyosói felügyelet, vagy pedig felkészítés versenyekre, zsűrizés, tehát valóban kipróbálják magukat a pedagógusi szakmának minden egyes területén.
0: Most egy kicsit a személyes kötődésre térnék rá. Az ön életének mióta része a közép-európai tanulmányok kara, illetve a pedagógus képzés?
1: Az életemnek a Nyitrai Egyetem 1993 óta része, ugyanis itt szereztem pedagógusi diplomámat Nyitrán. Doktori tanulmányomat is Nyitrán végeztem, és itt nyertem felvételt alkalmazásba, akkor még nem létezett a közép-európai tanulmányok kara, hanem a természettudományi kar alkalmazottja lettem 1999-ben, és amikor karunk megalakult 2003-ba, akkor kértem az áthelyezésemet az újonnan megalakult karra, amit familiárisan máig magyar karnak nevezünk. Illetve még szívesen hozzátenném azt is, hogy családunkban a nyitrai hagyományok, ezek nem velem kezdődtek, hanem édesanyámmal, aki a korai években, a 60-as évek elején került Nyitrára, és itt szerezte is pedagógusi diplomáját matematika-rajz szakpárosításban.
0: Úgy gondolom, hogy az ilyen évfordulók ugyanannyira személyes élmények, mint közösségiek, és ezek a saját hallgatói éveiből van-e valamilyen legkedvesebb emléke, amit megosztana velünk?
1: Hallgatói éveink alatt a magyar képzés az úgynevezett magyar szekció vagy magyar tagozat alatt szerveződött, és a legkedvesebb emlékeim talán azok a diákélethez kötődő emlékek, amelyek különböző extrakurikuláris aktivitásokhoz kötődtek, vagy pedig esetleg olyan szabad foglalkozásokhoz, mint ami az iskolai falain kívül valósultak meg. Tehát például a hagyományos Judik bálok, a különböző találkozók Nyitrai Magyar Akadémia ST keretén belül, amikor híres emberek, híres személyiségek jöttek előadni Nyitrára, és nagy örömmel találkoztunk és hallgattuk meg ezeket az emberek. embereket.
0: Most akkor ebből egy ilyen általánosabb kérdés felé hajolnék el. Mit tart a nyitrai pedagógus képzés küldetésének, mindannak a történelemnek a hátterében, amit magáénak tudhat? Ugye volt egy egészen hosszú időszak, amikor csak Nyitrán folyt magyar nyelvű pedagógus képzés az akkori szlovák, csehszlovák köztársaságnak a területén, mindezt összevetve, úgyhogy ma ugye már több helyen az országban ugye erre van lehetősége, Perjestől Pozsonyig, jelenleg mi a küldetés?
1: Jól tetszik látni, ez valójában nem csak hagyomány, nem csak történelmi múlt, ez valóban küldetés. Nyitrán a magyar felsőfokú képzés azért alakult meg, mert társadalmi igény mutatkozott rá, és valójában elmondhatjuk azt, hogy 2003-ig Nyitrán kívül a pozsonyi Comenius Egyetem magyar tanszékén folyt magyar felsőfokú képzés. Azonban Nyitrának az volt a jelentősége, hogy megfelelő mennyiségben tudott pedagógusokat kibocsátani mind az alsó tagozat, mind a felső tagozat, valamint a középiskolák részére, és büszkén mondhatom el, hogy a magyar képzés története alatt Nyitrán a 65 év alatt 5500 pedagógust bocsátottunk sikeresen útjára, és elmondhatom azt is bátran, hogy nincs olyan szlovákiai iskolai intézmény, ahol ne dolgozna nyitrai végzős.
0: Igen, akkor én a számadatoknál maradnék.

0: és középiskolai pedagógusi diploma iránt, hanem az óvoda pedagógusi diploma iránt is.
1: Azt tudjuk esetleg, hogy kik válasszák Nyitrát, ugye, ahogy már előbb említettem, Pozsontól Eperjesig zajlik jelenleg pedagógus képzés az országban. Végülis területi osztásban hogy néz ez ki?
0: Területi osztást figyelembe véve hallgatóink Szlovákia összes magyar lakta régióját képviselik, tehát valóban Délnyugat-Szlovákiától Közép-Szlovákián keresztül, tehát Délkelet-Szlovákiáig terjedőleg minden régióból vannak hallgatóink, és gyakran elbeszélgetünk velük, megkérdezzük, hogy miért választották Nyitrát. És az az egyik leggyakoribb válasz, hogy mivel számos pedagógusuk nyitrai végzős, ismerik munkájuknak a minőségét, és ők is ezt szeretnék nyújtani majd később a diákjaik számára, és ezért is választják Nyitrát szívesen.
1: Továbbá az érdekelne, hogy milyen keretek között zajlik jelenleg a tanárképzés, milyen lehetőségei vannak annak, aki a nyitrai magyar pedagógust képzést választja.
0: A pedagógus képzésnek a formája, vagy a keretrendszere egy kicsit attól is függ, hogy konkrétan melyik szegmense iránt érdeklődik a végzős középiskolás, ugyanis az óvodapedagógia és az alsótagozatos tanítóképzés bizonyos mértékig összekapcsolódik. Az alapképzésben az első 3 évben óvodapedagógusi diplomát szerez a hallgató, folytathatja mesterképzésben, amely alatt tanítószakos diplomát szerez. Aki eleve tanárképzésre jelentkezik, az azt jelenti, hogy az általános iskolák felső tagozata, valamint a középiskolák számára, az ő esetükben szakpárosításban valósul meg a képzés, alapképzésben, illetve mesterképzésben. A szakpárosítás az azt jelenti, hogy a pedagógiai alap mellé, amely pedagógiai, pszichológiai tantárgyakat foglal magába, a hallgató még felvesz 2 szakot, és Nyitrán a szakok párosítása, ez teljesen szabad alapon történik, tehát bármelyik szakkal szabadon párosítható. Azok az érdeklődők, akik az egyik szakként a magyar nyelvet és irodalmat válasszák, ők karunk hallgatóivá válnak.
1: Most már nem árulunk zsákba macskát, amikor beszélgetünk, az alap és a mesterképzésre való jelentkezés határideje már lejárt. Tudunk esetleg némi képet nyújtani arról, hogy milyen volt ebben a tanévben a jövőre nézve az érdeklődés, ugye ez még nem a végső szám, tehát hogy ugye akik beiratkoznak, azok nem egyenlőek azokkal, akiket felvettek, de így nagyjából mit mutatnak a számok?
0: A jelentkezések első körében mintegy 270 érdeklődőt tudtunk nyilvántartani tanulmányi programjaink iránt. Ebből 220 érdeklődőnek küldtünk pozitív felvételi határozatot, és ez az első kört jelenti. Az első körben felvett hallgatók június közepéig jeleznek vissza, amiben egy elsődleges információt kaphatunk, hogy belépnek majd szeptemberben, vagy pedig esetleg más az elképzelésük, és ha úgy látjuk, hogy vannak még szabad kapacitások, akkor a nyári időszakra augusztus közepéig egy második felvételi kört is hirdetünk.
1: Igen, itt ugye összesítve beszélgetünk mint azokról a szakirányokról, amit a közép-európai tanulmányok kara kínál. Összefoglalhatjuk-e ezeket most röviden, hogy mik ezek a programok? Hogy fér el a pedagógus képzés mellett a többi szakirány, illetve hogy tudnak együttműködni egy légtérben?
0: Karunk eredeti képzési profilja a tanítóképzés volt, az óvodapedagógus képzés, valamint a tanárképzés. Már a kezdeti években egy olyan tanulmányi programot is kínáltunk, amely nem tanári irányba készítette fel a hallgatókat, ez pedig a hungarológia tanulmányi program volt. Későbbiekben karunkon megjelentek más tanulmányi programok is, tehát például a tolmácsképzés, tolmácsképzési szakpárosításban tudjuk kínálni, azt jelenti, hogy magyar nyelv és kultúra szakpárosításban, angol nyelvvel és kultúrával, némettel, szlovákkal, vagy pedig spanyollal. Illetve ezen kívül nagyon érdekes tanulmányi program a kínálatunkban a magyar-szlovák kétnyelvű ügyvitelszervezés. Ez egy olyan tanulmányi program, amelynek a hallgatóit a magyar és a szlovák hivatalos nyelv helyes és korrekt használatára készítjük fel, nem csak az önkormányzati élet számára, hanem a vállalkozások számára is. És ezen kívül kínálunk nagyon fontos része képzésünknek az idegenforgalmi képzés, amikor alapképzésben a regionális idegenforgalom számára és mesterképzésben pedig ennek a menedzsmentjét kínáljuk, és hogy hűek maradjunk karunk megnevezésére,

0: Ehhez van egy tanulmányi programunk, amelynek a neve közép-európai areális kultúra, ahol a közép-európai nyelvekkel, kultúrával, művészetek oktatásával foglalkozunk.
1: Akkor tehát, ha jól számolok utána, akkor már a korábbi évfordulók kapcsán is itt volt már Nyitrán. Az első az ilyen, ha jól néztem utána, az a 45-ös évforduló volt, utána az 55-ösről is megemlékeztek. Hogyha most ezt a 10-20 évet összevetjük, hogy változtak a hétköznapok a nyitrai magyar pedagógus képzés életében?
0: Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy tanulmányi programjaink úgy készítsék fel a hallgatóinkat, hogy a munkaerőpiac számára a legértékesebb megoldást kínálják végzőseink, hallgatóink, és természetesen figyelembe vesszük azt is, hogy mire mutatkozik társadalmi igény. Szeretném kiemelni fontos partnerünként a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét, amely szervezettel szorosan együttműködünk már nagyon régóta, és nagyon fontos partnerek számunkra olyan szempontból is, hogy meg tudják fogalmazni, hogy mire van szüksége a szlovákiai magyar pedagógus társadalomnak, tudják jelezni a várható változásokat, és részt vesznek tanulmányi programjaink értékelésében is, és ezeket a tapasztalatokat nagy szeretettel, tisztelettel és alázattal fogadjuk, és tanácsaikra mindig odafigyelünk. Ennek köszönhetően tanári programjaink állandóan aktuálisak lehetnek, új programokat dolgozunk ki, vannak terveink is, amellyel egyrészt reagálunk a szlovákiai iskolákat érintő törvényi háttér változásaira, és természetesen nem csak a tanári programok változnak, hanem amire igény mutatkozik, az előbb, hogy említettem, idegenforgalom tanulmányi program, az is később lépett be karunk életébe, de mivel igény mutatkozik rá, hogy ilyen tanulmányi programok Szlovákiában megalakuljanak, megszerveztük, megnyitottuk, és máig az egyik legsikeresebb tanulmányi programunk.
1: Most egy kicsit általánosan beszélgetnénk arról, hogy azoknak a változásoknak a tükrében, amik az oktatásra, a pedagógusokra és az iskoláinkra várnak, illetve jelen vannak a mindennapjaikban, azokra hogy tudja a nyitrai tanító és tanárképzés felkészíteni a hallgatóit. Itt ugye van egy iskolai törvénycsomag, amit tavaly összefogadott el a parlament, és 7 törvénymódosítását tartalmazza, ugye ezek más-más időpontokkal lépnek hatályba, de van köztük a felsőoktatási törvény is módosul. Fog-e hozni ez valamilyen változást a közép-európai tanulmányok karának a jövőjében, illetve készülnek erre valahogy?
0: Természetesen figyelemmel és érdeklődve kísérjük a törvényi változásokat. Ezeknek hatásuk van egyrészt a már meglévő és futó tanulmányi programokra. Igyekszünk reagálni a kurikuláris reform kihívásaira tanári és tehát pedagógiai tanulmányi programjaink keretén belül. És a meglévő programok keretén belül annak tantárgyi hálójának módosításával reagálunk ezekre a kihívásokra, illetve igyekszünk a közoktatásból meghívni olyan szakembereket különböző kurzusok, tantárgyak bebiztosítására, amellyel hallgatóink számára kézzelfogható, nagyon jól felhasználható tudást biztosítunk a hétköznapok számára. Másrészt a közoktatás és a főiskolai törvény változására úgy is reagáltunk, hogy lehetőség nyílik ma már tanári tanulmányi programokat kínálni műveltségi területek számára is. Karunk tavaly akreditáltatott egy ilyen tanulmányi programot, amely a nyelv és kommunikáció, a műveltségi terület oktatását célozta meg. Ez azt jelenti, hogy ennek a tanulmányi programnak a végzősei a magyar és a szlovák nyelven kívül még 2 idegen nyelv oktatására lesznek fölkészítve, és most lehetőség nyílott arra, hogy mivel a szlovákiai magyar tannyelvi iskolák számára ma már csak 1 idegen nyelv oktatása kötelező, ezért ezt a tanulmányi programot módosítjuk 3 nyelvű változatra, tehát magyar, szlovák és angol nyelvű pedagógusokat fog képezni ez a tanulmányi program.
1: Küldetésről, örökségről már beszéltünk, ennek ellenére én úgy az egyensúlynak az embere vagyok, úgyhogy az is érdekelne, hogy a jelenlegi pedagógus képzésben mik azok a mindennapi kihívások, amikkel meg kell a tanári karnak birkóznia.
0: Nagyon jó kérdés, és ennek számos oldala van. Kezdjük talán a legprofánabb részével, ahhoz, hogy főiskolai képzést tudjunk biztosítani, ennek vannak bizonyos anyagi vonzatai is, és hát sajnos szlovákiai felsőoktatásra jellemző az, hogy az éves állami támogatásnak a kritériumai állandóan változnak. Tehát nagyon nehéz ráállni egy olyan pályára, amivel előre láthatóan és kiszámíthatóan tudunk tervezni. Azonban nagy kihívás számunkra az is, és pozitív kihívás, hogy a pedagógusi szakma modern problémáira is reagálni tudjunk. Tehát számunkra is nagyon fontos, hogy nem ülhetünk a babérjeinkon, hanem figyelni kell az állandó változásokat, nem csak a tudományos kérdésekben, hanem a módszertani kérdésekben is. És elmondhatom azt, hogy kollégáim ennek nagy hívei, hogy valóban úgy tanítsunk olyan módszerekkel, amelyekkel modern tudást adhatunk át a kor kihívásainak megfelelően.
1: Felemlegette a kollégákat, úgyhogy erre rá is csatlakoznék. Hogyha most egy ilyen tablót nyújtanánk a jövő generációinak, hogyha valaki majd egyszer a jövőben előhalásza ezt a felvételt, akkor most nyújtanánk egy tablót arról, hogy jelenleg kik vannak a pedagógus képzésnek a tanári gárdájában.
0: Karunknak jelenleg 60 alkalmazottja van, és én legszívesebben az összes nevet megemlíteném ebben a pillanatban, de hogyha a kérdésre úgy reagálnék, hogy talán a legismertebb neveket említeném meg, akkor talán akiket szeretnék kiemelni, Bárci Zsófia, korábbi dékánasszony, aki a magyar irodalomnak jeles és ismert művelője, Benyószky Krisztián professzor urat, aki elismert irodalomkritikus, Petres Gabriella tanárnő docensasszonyt, aki a gyermekirodalom területén közismert szereplője a szlovákiai oktatásügynek, Entót Anikó tanárnőt, azt hiszem jól ismerik sokan irodalmi műveinek köszönhetően is, illetve a szervezési munkáját is jól ismerik, nem csak Nyitrán, hanem lakhelye környékén is. Nyelvész kollégáink között szeretném megemlíteni Baukó János tanár urat, aki az onomasztika területének nagy ismerője, Presinszky tanár úr, aki a helynevekkel foglalkozik, és Nyitrának az egyik specifikus erőssége a kétnyelvűség kutatása, ezért szeretném külön még kiemelni Vancsó Ildikó professzorasszonynak a személyét, akiről bátran elmondhatom azt, hogy a kétnyelvűség kutatásában Szlovákiában a legjobbak közé tartozik. De természetesen más szakokból is tudnék neveket mondani, tehát például nyitrai végzősök már régóta jól ismerik Barát László tanár urat, aki a testneveléssel, annak módszertanával foglalkozik, illetve Lehocki Zsuzsa tanárnő, aki a matematikának egy lelkes művelője, valóban nagyon odafigyel arra, hogy modern módszertani megoldásokkal tegye a matematikát szerethetővé, nem csak a mi hallgatóink számára, hanem majd a végzőseink lendő diákjai számára is. És még számos nevet tudnék megemlíteni, természetesen teljesség igénye nélkül. És ha még esetleg még egy nevet szabadna megemlítenem, akkor mindenképpen Józsa Mónika tanárnő nevét szeretném fölhozni, ugyanis a tanárnő nem csak Magyarország szerte, hanem Kárpát-medence szerte ismert karmester, és elmondhatom, hogy a karvezetés, az ének, a zene kitölti a tanárnő egész életét.
1: Az elmúlt évforduló kapcsán többször felmerült, illetve interjúkban, cikkekben olvasható az üzenet, hogy amíg van szlovákiai magyar közoktatás, addig nyitra pedagógus képzés is lesz. Hogy látja ezt a jövőt 2026-ból?
0: A jövő tele van számos kihívással. Pillanatnyilag az egyik fő problémánk az, hogy sajnos csökken a magyar érettségizők száma évről évre, és összehasonlítva a korábbi adatokkal, amelyek visszamenőlegesen visszamutatnak 12-15 évvel korábbi időszakra, akkor sajnos 40%-kal csökkent a magyar érettségizőknek az aránya. Valójában azok a felsőoktatási intézmények Szlovákiában, amelyek magyar érdekeltségűek, tehát mi elsősorban ezekre a hallgatókra, vagy ezekre a végzősökre építünk. Azonban középiskolai végzősök számára számos remek tanulmányi program kínálkozik nem csak Szlovákiában, nem csak a szlovákiai magyar felsőoktatási intézményekben, hanem a szlovákiai szlovák nyelvű felsőoktatási intézményekben, valamint Magyarországon, Csehországban, vagy nyugat más régióiban. És hát ezzel kell megbirkóznunk, ezzel a konkurenciával, amit mindenképpen baráti konkurenciának tartunk, mert én úgy gondolom, hogy a szlovákiai magyar felsőoktatási intézményeknek egy a célja és egy a törekvése, hogy jól szolgáljuk a közösségünknek az érdekeit.
1: Az évfordulókhoz illik az időkapszula koncepciója, és ezzel is fogjuk zárni most már ezt a beszélgetést. Ha most üzenetet hagyhatna, mi lenne az, és ezt több részben szétbontanám. Az első az, hogy mit üzenne azoknak az elődöknek, akik kitaposták az utat a jelenkori nyitrai magyar pedagógus képzés előtt.
0: Nagy hálával gondolok az elődökre, ugyanis a nyitrai magyar pedagógus képzés 65 évének voltak könnyebb és voltak nehéz időszakai, és nagyon jól tudjuk, hogy mi az, hogy helyesen helytállni, jól helytállni egy olyan közegben, amely primárisan nem magyar nyelvű. Tehát valójában a magyar közeget Nyitrán mi alkotjuk. Hallgatóink ebben jól érzik magukat, de ezért tennünk kell, hogy ezt megalkossuk. Ez az elődöknek sikerült, és mi azon igyekszünk, hogy ezt fenntartsuk. És valójában a következő generációknak is azt üzenném, hogy tartsanak ki ebben a törekvésükben, végezzenek mindig minőségi munkát, mert ez meghozza az intézménynek a jó hírét, és a jó hír pedig azt jelenti, hogy lesznek érdeklődők is a nyitrai magyar felsőoktatás iránt.
1: Továbbá az érdekelne, hogy a jelenkori hallgatóknak mit üzenne?
0: A jelenkori hallgatóknak azt üzenem, hogy bár nagyon nehéz és bonyolult időszakban élünk, számos kihívás várja őket, már csak azért is, mert a közoktatásban egy óriási reform van kibontakozóban, elkezdődött a reform, amely, ha minden igaz, nem fog megállni az általános iskolákon, érinteni fogja a középiskolákat is, és ne féljenek új módszereket elsajátítani. Legyen a tudásuk mindig naprakész, és ezt próbálják meg olyan módon majd átadni későbbi diákjaiknak, hogy ez érdekes legyen. Tehát nem elég ma már valamilyen klasszikus frontális módszerrel tanítani az iskolába, hanem meg kell ragadni a diáknak a figyelmét. Ő már nem fog csak azért odafigyelni, mert a pedagógusnak van tekintélye, hanem akkor fog odafigyelni a diák, hogyha le tudjuk ott kötni. És ez nem olyan könnyű különböző tantárgyakon belül elérni.
1: Zárlatként pedig előre néznénk, mit üzen a jövő generációinak, akik a legközelebbi kerek évfordulókat, a 75-öt vagy akár a 100-at is megélik.
0: Elsősorban azt, hogy figyeljenek oda az aktuális kihívásokra. Nem szabad a babérjainkon megülni, hanem figyelni kell, hogy mire van szüksége a szlovákiai magyar társadalomnak, nem csak az iskolák szempontjából, hanem általánosan, és mindig próbálj meg rugalmasan erre reagálni, és legyünk jelen a szlovákiai magyar közéletben. Lássanak minket, tudjanak rólunk, lássák, hogy mi munkánknak a gyümölcse, eredménye, és én bízom benne, hogy ezáltal továbbra is a történések központjában maradhatunk.
1: 2026. május 6-án emlékezik meg egy ünnepi délutánnal a nyitrai közép-európai tanulmányokkal arról, hogy 65 éves a magyar nyelvű tanító, illetve tanárképzés, röviden pedagógus képzés a nyitrai intézetben. Ennek kapcsán Szekeres László dékán urat kérdeztem, köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Kedves hallgatóink! A Jó Szóval Oktasd mai adásában Nyitráé volt a főszerep, hiszen a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok kara május 6-án emlékezett meg a magyar pedagógus képzés elmúlt 65 évéről. Helyszíni összeállításokban megszólaltak a kar volt dékányai László Béla és Bárci Zsófia, valamint Szekeres László, a kar jelenlegi vezetője. Új résszel két hét múlva várom önöket. Kovács János hangmérnök kollégám nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották, további szép délutánt, lankadatlan kíváncsiságot kívánok, a viszonthallásra.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Szlovensko mozgalom változtatna a népszavazások szabályain. Elesett ukrán katonák holtesteit adta át Moszkva Kijevnek. Holnap is a maihoz hasonló idő várható. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Az ellenzéki Szlovensko mozgalom alkotmánymódosítással változtatná meg a népszavazások érvényességi küszöbét Szlovákiában. A javaslat szerint a referendum akkor lenne érvényes, ha azon legalább annyian vennének részt, mint az előző parlamenti választás szavazóinak a fele. A módosítást benyújtó Szlovensko Záludyi képviselői szerint a jelenlegi szabályozás gyakorlatilag működésképtelenné teszi a népszavazás intézményét. Arra hivatkoztak, hogy Szlovákia történetében eddig 9 referendumot tartottak, de ezek közül csak egy volt érvényes. A jelenlegi alkotmány szerint ugyanis a népszavazás csak akkor érvényes, ha azon az összes választásra jogosult több mint fele részt vesz. Az ellenzék szerint ez túl magas küszöb, és akadályozza a közvetlen demokrácia működését. A sikeres uniós forrás lehívás feltétele a tervezett önkormányzati reformok előkészítése, mondta Michal Kalinyák államtitkár, a szlovák kormány területi önkormányzatokért felelős megbízottja. A belügyminisztérium 4 önkormányzati törvénymódosítást bocsátott egyeztetésre. A javaslatok egyesítenék a városok, községek és megyék működési szabályait, szigorítanák a döntéshozatali és vagyonkezelési előírásokat, valamint módosítanák a helyi népszavazások szabályait. Változna a polgármesterek döntéseinek indoklási kötelezettsége is, és csökkennének a megyei vezetők és képviselők juttatásai. A cél a rendszer modernizálása és az uniós források reformokra történő hatékony felhasználása. Egy ember megsérült a hajnali lövöldözésben Losoncon egy banképület közelében. A beszercebányai kerületi rendőrkapitányság szóvivője Nikola Zsapková tájékoztatása szerint több ember verekedett össze egy parkolóban, majd lövések is eldördültek. A rendőrség közlése szerint egy Audi utasa fegyvert rántott és a levegőbe lőtt. A fegyverrel történő további manipuláció során az egyik autóban egy személy lőtt sérülést szenvedett. Az ügyet a losonci nyomozók vették át, akik illegális fegyvertartást, testisértés és lopás ügyében indítottak eljárást. A rendőrség közölte, a nyomozás jelenlegi szakaszában további részleteket nem hoznak nyilvánosságra. Jaroszláv Sebek se történész szerint meglepően erős reakciókat váltott ki, hogy a Szudéta Német Honfitársi Szövetség Brünnben tartaná kongresszusát. A Cseh Tudományos Akadémia történésze úgy véli, nem maga a rendezvény, hanem a téma politikai felhasználása nyitja fel a régi Sebeket. Hozzátette, a Szudéta Német szervezetek retorikája az elmúlt években mérséklődött, és ma inkább a cseh-német együttműködésre helyezik a hangsúlyt. A történész szerint a Benes dekrétumok kérdése továbbra sem lezárt ügy Közép-Európában. Úgy fogalmazott, ez Szlovákiában is látható, a magyar kisebbséget érintő vitákban. Sebek azt mondta, a nacionalizmus minden esetben nehezíti a térség országainak együttműködését, ezért inkább az összekötő pontokat kellene keresni a múlt sérelmei helyett. Ukrajna bejelentette, hogy Oroszország 528 elesett katona holttestét adta át Kijevnek. Az ukrán hadifogolyügyi központ közlése szerint az orosz fél azt állítja, hogy a maradványok ukrán katonákhoz tartoznak. Az ukrán hatóságok szakértői vizsgálatokkal azonosítják majd a visszaszállított holttesteket. A bejelentés egy nappal azután történt, hogy Oroszország és Ukrajna 205-205 hadifoglyot cserélt ki. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ez része annak az 1000 fős fogolycserének, amelyről Donald Trump amerikai elnök korábban beszélt. A fogolycserék és az elesett katonák maradványainak átadása az egyik kevés terület, ahol a háború kezdete óta együttműködik Moszkva és Kijev. A Hamász-Palesztin fegyveres szervezet bejelentette, hogy izraeli légicsapásban meghalt Izzadin Haddad, a Hamász gázai vezetője és katonai szárnyának parancsnoka. Halálát az izraeli hadsereg is megerősítette. A Hamász közlése szerint Haddad pénteken vesztette életét egy gázai lakóházat és civil járművet ért izraeli támadásban. Az izraeli hadsereg szerint a Hamász katonai erejének újjászervezésén dolgozott és több izrael elleni támadás tervezésében vett részt. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Yisrael Katz védelmi miniszter szerint Haddad a 2023. október 7-i Hamász támadás egyik főszervezője volt. Az izraeli hadsereg vezérkari főnöke Eyal Zamir vezérezredes közölte, Izrael továbbra is üldözi mindazokat, akik részt vettek a 2023-as támadásokban.
0: Időjárás.
1: Borult az ég, több helyen várható futó eső, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 21 fok között alakul. Éjszaka 12 és 5 fokig hűl le a levegő. Holnap a maihoz hasonló idő lesz, 14 és 20 fok közötti hőmérséklettel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban a Trencsianszka és a Mileti Csován kereszteződésében a központ irányában. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Slágerlöket. A délutáni társad Urbán Csongor.
2: Kellemes szombat délután, nagyon örülök, hogy ezen a hétvégén is ide a slágerlöketre tekertél. Bárhol is vagy éppen, a következő egy órában garantálom, hogy leszállítalak a hétköznapok rohanó gyors vonatáról. És az a helyzet, hogy ma délután egy elképesztően izgalmas, már-már őrült hullámvasútra ülhetsz fel itt a Pátria Rádióban, mert miközben a világ egyik legnagyobb, legkegyetlenebb digitális túszdrámájáról rántjuk le a leplet, addig egy másik pillanatban egyből 40 évet utazunk vissza az időben. Készítsd a képzeletbeli Ray-Ban napszemüveged, mert megünnepeljük a Top Gun kerozin gőzös évfordulóját, ami annak idején egy csapásra divatot teremtett, és hát megváltoztatta a mozi történelmét is. És persze nem slágerlöket a slágerlöket a kiemelt előadónk nélkül, ma azt a hölgyet ültetjük fel a trónra, aki pontosan tudja, milyen érzés a legmélyebb pokolból egy sorsfordító, világméretű botrány után újra felelni, és a legfényesebb csúcsra érni. Szóval az étlap tele van izgalmakkal, de a motor beindításához most valami egészen friss nyári energia kell, és pontosan ezt szállította le nekünk a napokban a BSV és Nagy Bogi, a balmazújvárosi énekesnő az elmúlt időszakban szó szerint tontja magából a slágereket, a legújabb Dubajban forgatott közös daluk pedig egy sima TikTok kihívásból alig 12 nap alatt robbantotta fel az egész internetet. Lássuk, mit tud a hazai pálya, BSV Matyi és Nagy Bogi énekel neked.

0: azt hiszem végre megtaláltam a fényt, újra áborít a sötétség. Énekelte nekünk Janet Jackson az Every Time-ban, itt a Patria Rádió összes frekvenciáján. Ez a mondat valószínűleg nem csak egy sima stúdióban kitalált romantikus sor volt, hanem az énekesnő komplett életének a lenyomata. Főleg, ha megnézzük a naptárat, mert ezen a szombaton bizony nem csak a fényvilág napját ünnepeljük, hanem pontosan ma fújja el a 60. gyertyát a tortáján a popzene történetének egyik legnagyobb túlélője, Janet Jackson, akit ma a slágerlöket kiemelt előadójának trónjára ültetünk.
1: Slágerlöket!
0: Ha van valaki, aki pontosan tudja, milyen érzés a legmélyebb árnyékból a legvakítóbb fénybe lépni, az bizony Janet. Gondolj csak bele, abban a pillanatban, amikor gyermekként beleszülettél a világ legismertebb zenei családjába, és a bátyádat Michael Jacksonnak hívják, gyakorlatilag esélyed sincs arra, hogy valaha is önmagad lehess. Janet mégis megtette. Amikor a 80-as évek közepén kirúgta a saját apját a menedzseri székből, és a saját kezébe vette a karrierjét, hát onnantól kezdve nem volt megállás. Egy olyan zenei birodalmat épített fel, ami a 90-es években sokszor konkrétan lenyomta Michael lemezeladásait is. Persze ez a karrier sosem volt egyszerű menet. Amikor épp a csúcson volt, berobbant 2004-ben az a bizonyos Super Bowl botrány, ami egy csapásra tönkrevágta a megítélését. Az amerikai futballdöntő félidei showjában Justin Timberlake a közös duettjük végén konkrétan leszakította Janet ruhájának egy darabját, így több 10 millió néző előtt villant ki az énekesnő mesztelen melle. A legszomorúbb az egészben, hogy a botrányt kizárólag Janet vitte el a hátán, az ő dalait tiltották le a rádiók, őt közösítették ki a zeneiparból, miközben Justin Timberlake-nek a haja szála sem görbült. Janet évekre eltűnt, aztán jött egy titokzatos katari házasság, a teljes visszavonulás és egy késői 50-es éveiben vállalt anyaság, ami után ismét a nulláról kellett felépítenie magát. De ahogy a fényvilág napja is arról szól, hogy a legsötétebb pillanatok után is mindig fel kell a nap, Janet is pontosan ezt a pozitív energiát képviseli. Ő az élő példája annak, hogy omlaszthatják össze a karrieredet botrányokkal, a végén úgyis csak az számít, hogy fel tudsz állni. Ezt az erőt mi mással ünnepelhetnénk, mint az 1997-es Together Again-nel. Kevesen tudják, de ez a dal eredetileg egy nagyon lassú, szomorú ballada lett volna azokról a barátairól, akiket az AIDS miatt veszített el sajnos. Aztán Janet rájött, hogy az eltávozott szerettei semmiképp sem akarnák őt szomorúnak látni, így a dalból a 90-es évek egyik legnagyobb, legpozitívabb pop himnusza lett. Isten éltesse Janetet, tekert fel a hangerőt, és evezzünk át a legfényesebb vizekre a Together Again-nel.

0: Ez egy szuper dal volt, iszonyatosan hosszú kiadás után jelentkeztek a TNT-sek ezzel a vadonatúj felvétellel, és hát bizonyították, hogy az a profizmus, amit az évek alatt felépítettek, nem tűnik el csak úgy a semmibe. És ha már az évekig tartó építkezésnél tartunk, képzeld el azt a pillanatot, amikor éveken át tanulsz, írod a beadandókat, készülsz a vizsgákra, aztán egyetlen másodperc alatt az egész elsötétül és elveszlik. A napokban pontosan ez a rémálom lett valóság a világ egyik legnagyobb oktatási platformján, a Canvason. A Shiny Hunters nevű hacker csoport gyakorlatilag digitális túszul ejtett 275 millió embert, közel 9000 iskola rendszerét törték fel, és 3,65 terabájtnyi adatot, neveket, privát üzeneteket és teljes vizsgaanyagokat vittek el, ráadásul pont a legdurvább vizsgaidőszak közepén. És a legkeményebb, hogy mindez nem valami távoli skifi, Kovács Ferenc Soma, a Harvardon tanuló magyar válogatott futó épp az utolsó vizsga projektjét akarta beküldeni, amikor leállt teljesen a rendszer. A professzora csak annyit írt neki, hogy egy kis technikai malőr történt, miközben a háttérben kőkemény dollármillió zsarolás zajlott a diákok adataiért.
1: Slágerlőket.
0: A cég a hírek szerint végül kifizette a váltságdíjat, és a rendszer helyreállt, de a kiberbiztonsági szakértők szerint attól, hogy a pénz gazdát cserélt, még senki sem tudhatja biztosan, hogy a dark webben landolt másolatokat tényleg letörölték-e. Ez pontosan az a pillanat, amikor a kezdeti megnyugvás után hirtelen pofán vág a felismerés, hogy a digitális világban a biztonság bizony sokszor tényleg csak egy illúzió. Ezt a na most már tudod felismerést hozza el nekünk a folytatásban Kygo is ropogós újdonságában. That's when you know, itt a Slágerlöketben.

Miley Cyrus már biztos léptekkel sétál a hírességek sétányán, de ezen a hétvégén az egész kontinens egy teljesen másik gigantikus színpadra figyel majd. Ma este robban be a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivál mindent eldöntő döntője. Bár a politikát és az izraeli részvétel miatti bojkottokat idén sem úszta meg a show, hát az a helyzet, hogy maga a formátum már 70 éve egy felfoghatatlan televíziós áttörés. Gondolj csak bele, amikor 1956-ban elindult a műsor, a mérnököknek mikrohullámú relé tornyokon, hatalmas hegyláncokon és egymással sokszor egyáltalán nem is kompatibilis rendszereken kellett átverekedniük valahogy a tévé jelet, csak hogy Nyugat-Európa egy időben láthassa az élőképet. Ők voltak azok, akik először kapcsolták össze Európa nappaliait. Ma este pedig ott tartunk, hogy a 25 fős döntős mezőny egy olyan hipermodern színpadra lép fel Ausztriában, amit világszerte várhatóan újra több mint 160 millióan néznek majd egyszerre. De a hatalmas LED falak és a látvány mögött a legvégén mégiscsak a daloké a főszerep. A ma esti döntősök között ott van a máltai Aidan is, aki évek óta próbált eljutni a fesztiválra, és idén végre sikerült neki. Nincs benne semmi tipikus versenyes ordítás, inkább egy nagyon sajátos, filmesebb világot hoz magával. Dala Bella nem egy túltolt fesztivál himnusz, hanem egy őszinte, letisztult popballada, angol, máltai és olasz szöveggel, egy csipetnyi nyáresti melankóliával arról az emberről, akit hiába vársz vissza. Jöjjön hát Málta, idei csodafegyvere, érkezik Aidan és a Bella ide a slágerlöketbe.

0: Csak te meg én énekelte nekünk Tom Walker itt a Pátria Rádióban, és valljuk be, mindannyian vágyunk erre a megkérdőjelezhetetlen sziklaszilárd bizalomra, arra, hogy legyen valaki, akivel vakon bevállalod a legdurvább manővereket is, akár az életben, akár a szerelemben. Pontosan ez a nyers ösztönös kötelék az, ami megalkotta a filmtörténelem egyik legnagyobb, legkerozingőzősebb kultuszát is. Vedd fel a képzeletbeli Ray-Ban napszemüvegedet, és kapaszkodj meg, mert egy igazi mérföldkőhöz értünk. Ha rápillantasz a naptárra, ma a május 16-án kereken 40 éve, hogy a tengeren túlon először vetítették le a mozik a Top Gun-t. A filmet, ami rongyos 15 millió dollárból készült, mégis laza 357 milliót kaszált, és egy életre a világsztárok közé lőtte ki Tom Cruise-t.
1: Egyébként a MiG-28-as legnagyobb problémája fordított repülésnél jelentkezik. Nem képes például negatív G-manőverre. A legutóbbi jelentések szerint legfeljebb az várható el tőle, hogy negatív... Elnézést, hadnagy. Valami baj van?
2: Igen, a végre vonatkozó adatok nem pontosak.
1: És milyen értelemben?
2: Sikerült megfigyelnem egy MiG-28-ast.
3: Megfigyelnünk?
2: Elnézést, Kunz. Láttunk egy MiG-28-as 4G negatívban süllyedni.
1: Hol történt mindez, hadnagy?
2: Szigorúan titkos.
1: Tessék?
2: Szigorúan titkos. Ha megmondanám, meg kéne őt ölt.
4: Itt a parti vége! Chester meghalt!
5: Chester meghalt! Sikerült!
6: Menjenek a határ fölé, aztán térjenek vissza a bázisra.
4: Igen, uram!
0: Kevesen tudják, de a film nem csak a mozipénztároknál tarolt, hanem konkrétan divatot teremtett. A bemutató után az ikonikussá vált Ray-Ban aviátor pilóta szemüvegek eladásai pillanatok alatt 40%-kal lőttek ki. A legjobb hír pedig az, hogy a 40. évforduló alkalmából a remek határmenti mozik most ismét műsorra tűzték az eredeti 1986-os művet és az új Maverick-et is egyébként. Ráadásul akár 4DX formátumban is átélheted, így a székedben ülve szó szerint a bőrödön érezheted majd a vadászgépek húzó erejét. De az igazi Top Gun életérzés sosem lenne teljes a zene nélkül. A film albuma nem véletlenül minden idők egyik legnépszerűbb filmzenéje, ami csak az államokban 9-szeres platina lemez lett. Ennek az elképesztő sikernek pedig a legdurvább húzó ereje a Take My Breath Away volt. Ezt a zenei csodát az elektronikus zene atya Giorgio Moroder írta, és a Berlin vitte sikerre úgy, hogy egyenesen az Oscar és a Golden Globe díjig repültek vele. Szóval tekert fel a hangerőt, repüljünk vissza 40 évet a legtisztább 80-as évekbeli atmoszférába. Érkezik a Berlin és a Take My Breath Away itt a Pátria Rádió összes frekvenciáján.

Ray Dalton, Alvaro Soler és a Manila itt a slágerlöketben azzal az utánozhatatlan felszabadult életérzéssel, amikor úgy érzed, gyakorlatilag zsebedben van a világ. Sokan érezzük ezt a hétvégén, mondjuk nagy bevásárlás közben, amikor meglátod a lottózót, és mielőtt még egyáltalán bárhová is x-elnél, fejben már be is fizettél egy világ körüli útra, és felmondtál a főnöködnek. És miért ne hinnél a csodákban, főleg azután, ami pár hete történt Magyarországon, amikor konkrétan kiakadt a Matrix, valakik egymás után elvitték az 5-öst, a 6-ost, a skandináv lottót, és még a Jokert is. Gyakorlatilag az egész ország nyert, kivéve te, meg én. Persze a közösségi médiában azonnal be is indultak az összeesküvés elméletek, hogy ez biztosan valami trükk, hiszen ilyen szerencse eső egyszerűen nem létezik. De a lottó társaság gyorsan rövidre zárta a témát, állításuk szerint egyszerűen csak magas volt a forgalom. De vajon miért öntjük a pénzt hétről hétre ebbe a játékba, ha pontosan tudjuk, hogy az esélyeink a nullához konvergálnak? Egy magyar közgazdász filozófus, Taufik Roland a napokban pont erről készített egy nagyon izgalmas elemzést. Az 5-ös lottó főnyereményére az esély 1 a 43 millióhoz. Csak hogy értsd az arányokat, nagyságrendekkel nagyobb esélyed van arra, hogy életed során beléd csapjon egy villám, mint hogy valaha is megüsd a főnyereményt. Mi mégis játszunk, mert a lottó valójában nem a pénzről, hanem a pszichológiáról szól. A mit tennék, ha nyernék gondolata olyan brutális dopamin löketet ad az agynak, amivel gyakorlatilag pár száz forintért megvásároljuk magunknak az álmodozás jogát. És amikor 90 számból eltalálunk kettőt, ahelyett, hogy abba hagynánk, az agyunk azt mondja, na látod, majdnem megvolt, jövő héten újra próbáljuk. Szóval lehet, hogy a magángép és a tengerparti villa ezen a hétvégén is elmarad, de az estét azért még így is kimaxolhatod, mert pénz ide vagy oda, egy jó szombat éjszakát senki sem vehet el tőled. És a jó zenéket sem, a slágerlöketben Afrojack, David Guetta és Sia triója indítja a partit.

Afrojackék és az övék Tonight itt a Patria Rádióban, amikor egy ilyen dal pörög, érzed, hogy egyszerűen nem akarsz még aludni, és az a helyzet, hogy a következő napokban tényleg érdemes lesz sokáig ébren maradnod, és nem is akár hová, hanem az ég felé szegezned a tekinteted. Az előző lottós témánknál már kiderült, hogy szinte esélytelen megfognod a csillagokat, de most legalább élőben teljesen ingyen megnézheted őket. Napokon belül egészen pontosan jövő szerdán, május 20-án egy olyan lélegzet elállító égi csodának lehetsz a szemtanúja, amit hiba lenne kihagynod. A kora esti órákban a Hold, a Jupiter bolygó és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Pollux és a Castor egy hatalmas dőlt elbetűt fog kirajzolni az égbolton. És a legjobb az egészben, hogy nem kell hozzá semmilyen hiperdrága távcső, a dolog már szabad szemmel is brutálisan látványos lesz, főleg, hogy egy kicsivel alattuk még a Vénusz, vagyis az esthajnal csillag is ott ragyog majd. Szóval, jövő szerdán este 10 óra felé mindenképpen keress egy olyan helyet, ahol kilátsz a nyugati horizontra, mert olyan kozmikus sót kapsz majd a nyakadba, amit a legdrágább hollywoodi stúdiók is megirigyelnének. A csillagok mellett a zenei kérésedről se feledkezz meg, hisz bármikor kérheted a kedvencedet a csongor.urbankukac.stvr.sk e-mail címen, vagy egyenesen hangüzenetben, ami még jobban színesíti a műsort. A slágerlöket legvégére pedig maradunk a hazai zenei égbolt fényes csillagainál, viszont ők most nem az égről énekelnek, hanem a valóságról. A Follow the Flow srácai egy olyan zseniális dalt raktak össze, ami arról a klasszikus szombatesti életérzés szól, amikor megjön a fizetésed, te vagy a világ ura, aztán pillanatok alatt eltapsolod az egészet. Fura Csé, a zenekar tagja is úgy fogalmazott erről a számról, hogy teljesen mindegy, mennyit keresel, nagyon könnyű azt hamar felélni. Pihent ki a hetet, töltődj fel, és nagyon vigyázz magadra. Bye bye, ciao ciao, sziasztok!

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Tehermentesíteni a gyermekorvosokat a KDH. Európai országok tárgyalnak Iránnal a hormuzi szoroson való áthaladásról. Holnap is a maihoz hasonló idő várható. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Az ellenzéki KDH javaslata szerint a felnőtt szakorvosok 15 éves kortól is elláthatnák a betegeket Szlovákiában. A párt ezt az egészségügyi ellátásról szóló törvény módosításával tenné lehetővé, amelyet a parlament elé terjesztettek. A kezdeményezés célja, hogy tehermentesítsék a gyermekszakrendelőket, és így a fiatalabb gyerekek gyorsabban jussanak ellátáshoz. A képviselők szerint ugyanis a gyermekorvosi szakrendeléseknél jelenleg hosszú, akár 3-6 hónapos várólisták is kialakulnak. A javaslat szerint a 15-18 éves korosztály már testi és egészségügyi jellemzőiben is közelebb áll a felnőttekhez, ezért indokolt lehet, hogy felnőtt szakorvosok is kezelhessék őket. A KDH képviselői szerint a változás javítaná az ellátás elérhetőségét és csökkentené a gyermekszakellátás túlterheltségét. Az ellenzéki Szlovenszka mozgalom alkotmánymódosítással változtatná meg a népszavazások érvényességi küszöbét Szlovákiában. A javaslat szerint a referendum akkor lenne érvényes, ha azon legalább annyian vennének részt, mint az előző parlamenti választás szavazóinak a fele. A módosítást benyújtó Szlovenszka zálogyi képviselői szerint a jelenlegi szabályozás gyakorlatilag működésképtelenné teszi a népszavazás intézményét. Arra hivatkoztak, hogy Szlovákia történetében eddig 9 referendumot tartottak, de ezek közül csak egy volt érvényes. A jelenlegi alkotmány szerint ugyanis a népszavazás csak akkor érvényes, ha azon az összes választásra jogosult több mint fele részt vesz. Az ellenzék szerint ez túl magas küszöb és akadályozza a közvetlen demokrácia működését. Egy ember megsérült a hajnali lövöldözésben Losoncon egy banképület közelében. A beszercebányai kerületi rendőrkapitányság szóvivője Nikola Zsapková tájékoztatása szerint több ember verekedett össze egy parkolóban, majd lövések is eldördültek. A rendőrség közlése szerint egy Audi utasa fegyvert rántott és a levegőbe lőtt. A fegyverrel történő további manipuláció során az egyik autóban egy személy lőtt sérülést szenvedett. Az ügyet a losonci nyomozók vették át, akik illegális fegyvertartást, testi sértés és lopás ügyében indítottak eljárást. A rendőrség közölte, a nyomozás jelenlegi szakaszában további részleteket nem hoznak nyilvánosságra. Az iráni állami televízió szerint európai országok tárgyalásokat folytatnak Teheránnal a hormuzi szoros tengeri forgalmáról, hogy engedélyt kapjanak az áthaladásra. Az iráni közlés szerint több kelet-ázsiai ország, köztük Kína és Japán hajóinak áthaladása után most európai felek is egyeztetnek az iráni forradalmi gárda haditengerészeti egységével. A jelentések szerint Irán az utóbbi időben szigorú ellenőrzést vezetett be a stratégiai szorosban, és csak bizonyos feltételek mellett engedélyezi a hajózást. Teherán közlése szerint egy új ellenőrzési és díjfizetési rendszert is bevezetnek. Az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának elnöke Ebrahim Azizi közölte, olyan mechanizmust készítenek elő, amely csak a Teheránnal együttműködő kereskedelmi hajók számára biztosít kedvező áthaladást. Ukrajna bejelentette, hogy Oroszország 528 elesett katona holttestét adta át Kijevnek. Az ukrán hadifogolyügyi központ közlése szerint az orosz fél azt állítja, hogy a maradványok ukrán katonákhoz tartoznak. Az ukrán hatóságok szakértői vizsgálatokkal azonosítják majd a visszaszállított holttesteket. A bejelentés egy nappal azután történt, hogy Oroszország és Ukrajna 205 hadifoglyot cserélt ki. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ez része annak az 1000 fős fogolycserének, amelyről Donald Trump amerikai elnök korábban beszélt. A fogolycserék és az elesett katonák maradványainak átadása az egyik kevés terület, ahol a háború kezdete óta együttműködik Moszkva és Kijev.
0: Időjárás.
1: Borult az ég, több helyen várható futó eső, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 21 fok között alakul. Éjszaka 12 és 5 fokig hűl le a levegő. Holnap a maihoz hasonló idő lesz, 14 és 20 fok közötti hőmérséklettel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban a Trencsianszka és a Miletyicsová kereszteződésében a központ irányában. Vásár miatt lezárták Léva központját, kerülni a kijelölt utcákon át lehet. Hídjavítás miatt nem járható a Farnad és Köbölkút közötti út, a kerülő út Kuralanyin és Nagyölveden átvezet. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Fülbevaló. Matyica Sándorral.
3: Szeretettel üdvözlöm a Fülbevaló minden kedves hallgatóját. A kortárs magyar jazz élet egyik jeles képviselője Dés András ütőhangszeres, aki 2018 óta Bécsben él, s az ottani zenei élet aktív szereplője. Két éve három osztrák zenész, Martin Eberle trombitás, Kenny Herbert gitáros és Philip Nickrin zongorista társaságában alakított kvartettet. Zenéjükkel az európai jazz sokszínűségét és nyitottságát ragadják meg. Az amerikai és az európai jazz utóbbi évtizedeinek különféle irányzatai épp úgy meghatározzák Dés András és zenésztársai gondolkodását, mint a régi és a kortárs klasszikus zene, valamint a populáris zenék energiái. A kvartett elkészítette második albumát Dissensions We Wake címmel, amely szintén a Budapest Music Center Records gondozásában jelent meg márciusban. A lemez egy megszakítás nélküli zenei utazás, melyben a játékosság, a spontaneitás és a kockázatvállalás játszik központi szerepet. Ez az album épp hogy kielégítő az elmének, mint a szívnek, dúdolható dallamokkal, táncolható grúvokkal. Épp annyira kamarazene, mint jazz, és ráadásul egy formai csoda. Írja Gabriel Kahane az albumról, amelyről most három kiváló felvételt játszunk le.

Vijay Iyer és Craig Taburn, zongoraművészek, The Treasury Poems című közös albumokat 2018-ban rögzítették a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémián. Majd egy évvel később meg is jelent a lemez a német LCM kiadó gondozásában. Az új közös albumuk 8 számból áll, melyekkel olyan mestereik előtt tisztelegnek, mint Cecil Taylor, Muhail Richard Abrams és Gary Allen zongoristák. Simon Adams, a Jazz Journal munkatársa így nyilatkozott az albumról. A két zongorista szinte észrevétlenül kapcsolja össze a dallamait, ritmusaikat, de mindig teret engednek a másiknak a lélegzésre. Iyer precíz, ütős érintéssel bánik a billentyűkkel, míg Taburn inkább figuratív gondolkodó. Stílusok annyira jól illeszkedik egymáshoz, hogy nehéz lehet megkülönböztetni az egyiket a másiktól. Két izgalmas felvétel következik Vijay Iyer és Craig Taburn tolmácsolásában.

0: Kedves hallgatóink, a fülbevaló mai adás ezzel véget ért, amelyben a Dés András Quartet, valamint Vijay Iyer és Craig Taban felvételéből válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További kellemes rádiózást kíván önöknek Zsabka Levente hangmérnök és Macsica Sándor a műsorszerkesztője. Viszont hallásra!
1: Pátria Rádió. Pelsőc. FM 89,6.
2: Az egészségügyi nővérek szerepét méltatta az államfő. Tehermentesíteni a gyermekorvosokat a KDH. Európai országok tárgyalnak Iránnal a hormuzi szoroson való áthaladásról. Holnap is a maihoz hasonló idő várható.
1: Napzárta. Csenger Ferenccel.
2: Részletes híreink. Peter Pellegrini köztársasági elnök az egészségügyi nővérek és szülésznők szerepét méltatta a Fehér Szív címet viselő díjátadón. Kiemelte, hogy ők alkotják a kórházak legfontosabb szakmai csoportját, mivel a betegek leginkább rájuk támaszkodnak. Beszédében hangsúlyozta a tudás átadásának jelentőségét is, vagyis, hogy a tapasztalt szakemberek a fiatalabb generáció képzésében is aktívan részt vesznek, ezzel biztosítva a szlovák egészségügy jövőjét. A sikeres uniós forrás lehívás feltétele a tervezett önkormányzati reformok előkészítése, mondta Michal Kalinyák államtitkár, a szlovák kormány területi önkormányzatokért felelős megbízottja. A belügyminisztérium 4 önkormányzati törvénymódosítást bocsátott egyeztetésre. A javaslatok egyesítenék a városok, községek és megyék működési szabályait, szigorítanák a döntéshozatali és vagyonkezelési előírásokat, valamint módosítanák a helyi népszavazások szabályait. Változna a polgármesterek döntéseinek indoklási kötelezettsége is, és csökkennének a megyei vezetők és képviselők juttatásai. A cél a rendszer modernizálása és az uniós források reformokra történő hatékony felhasználása. Az ellenzéki Szlovensko mozgalom alkotmánymódosítással változtatná meg a népszavazások érvényességi küszöbét Szlovákiában. A javaslat szerint a referendum akkor lenne érvényes, ha azon legalább annyian vennének részt, mint az előző parlamenti választás szavazóinak a fele. A módosítást benyújtó Szlovensko zálogyi képviselői szerint a jelenlegi szabályozás gyakorlatilag működésképtelenné teszi a népszavazás intézményét. Arra hivatkoztak, hogy Szlovákia történetében eddig 9 referendumot tartottak, de ezek közül csak egy volt érvényes. A jelenlegi alkotmány szerint ugyanis a népszavazás csak akkor érvényes, ha azon az összes választásra jogosult több mint fele részt vesz. Az ellenzék szerint ez túl magas küszöb, és akadályozza a közvetlen demokrácia működését. Az ellenzéki KDH javaslata szerint a felnőtt szakorvosok 15 éves kortól is elláthatnák a betegeket Szlovákiában. A párt ezt az egészségügyi ellátásról szóló törvény módosításával tenni lehetővé, amelyet a parlament elé terjesztettek. A kezdeményezés célja, hogy tehermentesítsék a gyermekszakrendelőket, és így a fiatalabb gyerekek gyorsabban jussanak ellátáshoz. A képviselők szerint ugyanis a gyermekorvosi szakrendeléseknél jelenleg hosszú, akár 3-6 hónapos várólisták is kialakulnak. A javaslat szerint a 15-18 éves korosztály már testi és egészségügyi jellemzőiben is közelebb áll a felnőttekhez, ezért indokolt lehet, hogy felnőtt szakorvosok is kezelhessék őket. A KDH képviselői szerint a változás javítaná az ellátás elérhetőségét és csökkentené a gyermekszakellátás túlterheltségét. Egy ember megsérült a hajnali lövöldözésben Losoncon egy banképület közelében. A Beszercebányai kerületi rendőrkapitányság szóvivője Nikola Zsabková tájékoztatása szerint több ember verekedett össze egy parkolóban, majd lövések is eldördültek. A rendőrség közlése szerint egy Audi utasa fegyvert rántott és a levegőbe lőtt. A fegyverrel történő további manipuláció során az egyik autóban egy személy lőtt sérülést szenvedett. Az ügyet a losonci nyomozók vették át, akik illegális fegyvertartás, testi sértés és lopás ügyében indítottak eljárást. A rendőrség közölte, a nyomozás jelenlegi szakaszában további részleteket nem hoznak nyilvánosságra. Az iráni állami televízió szerint európai országok tárgyalásokat folytatnak Teheránnal a hormuzi szoros tengeri forgalmáról, hogy engedélyt kapjanak az áthaladásra. Az iráni közlés szerint több kelet-ázsiai ország, köztük Kína és Japán hajóinak áthaladása után most európai felek is egyeztetnek az iráni forradalmi gárda haditengerészeti egységével. A jelentések szerint Irán az utóbbi időben szigorú ellenőrzést vezetett be a stratégiai szorosban, és csak bizonyos feltételek mellett engedélyezi a hajózást. Teherán közlése szerint egy új ellenőrzési és díjfizetési rendszert is bevezetnek. Az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának elnöke Ebrahim Azizi közölte, olyan mechanizmust készítenek elő, amely csak a Teheránnal együttműködő kereskedelmi hajók számára biztosít kedvező áthaladást. Ukrajna bejelentette, hogy Oroszország 528 elesett katona holttestét adta át Kijevnek. Az ukrán hadifogójügyi központ közlése szerint az orosz fél azt állítja, hogy a maradványok ukrán katonákhoz tartoznak. Az ukrán hatóságok szakértői vizsgálatokkal azonosítják majd a visszaszállított holttesteket. A bejelentés egy nappal azután történt, hogy Oroszország és Ukrajna 205 hadifoglyot cserélt ki. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ez része annak az 1000 fős fogolycserének, amelyről Donald Trump amerikai elnök korábban beszélt. A fogolycserék és az elesett katonák maradványainak átadása az egyik kevés terület, ahol a háború kezdete óta együttműködik Moszkva és Kijev. A Hamász palesztin fegyveres szervezet bejelentette, hogy izraeli légi csapásban meghalt Izzadin Haddad, a Hamász gázai vezetője és katonai szárnyának parancsnoka. Halálát az izraeli hadsereg is megerősítette. A Hamász közlése szerint Haddad pénteken vesztette életét egy gázai lakóházat és civil járművet ért izraeli támadásban. Az izraeli hadsereg szerint a Hamász katonai erejének újjászervezésén dolgozott és több izrael elleni támadás tervezésében vett részt. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Yisrael Katz védelmi miniszter szerint Haddad a 2023. október 7-i Hamász támadás egyik főszervezője volt. Az izraeli hadsereg vezérkari főnöke Eyal Zamir vezérezredes közölte, Izrael továbbra is üldözi mindazokat, akik részt vettek a 2023-as támadásokban. Jaroszláv Sebek csehtörténész szerint meglepően erős reakciókat váltott ki, hogy a Szudéta-Német Honfitársi Szövetség Brünnben tartaná kongresszusát. A Cseh Tudományos Akadémia történésze úgy véli, nem maga a rendezvény, hanem a téma politikai felhasználása nyitja fel a régi sebeket. Hozzátette, a Szudéta-Német szervezetek retorikája az elmúlt években mérséklődött, és ma inkább a cseh-német együttműködésre helyezik a hangsúlyt. A történész szerint a Benes dekrétumok kérdése továbbra sem lezárt ügy Közép-Európában. Úgy fogalmazott, ez Szlovákiában is látható, a magyar kisebbséget érintő vitákban. Sebek azt mondta, a nacionalizmus minden esetben nehezíti a térség országainak együttműködését, ezért inkább az összekötő pontokat kellene keresni a múlt sérelmei helyett. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az amerikai és nigériai fegyveres erők közös műveletében megölték az Iszlám Állam terrorszervezet egyik magasrangú vezetőjét, Abu Milal al-Minukit. Trump elnök a Truth Social platformon azt írta, hogy az akciót amerikai és nigériai erők alaposan megtervezett műveletben hajtották végre Afrikában, a Csád-tó térségében. Állítása szerint al-Minuki az Iszlám Állam egyik legaktívabb parancsnoka volt, és a szervezet afrikai műveleteit irányította, valamint amerikai célpontok ellen is tervezett akciókat. A terrorszervezet vezetőjét korábban az Egyesült Államok szankciós listájára is felvették. Az Egyesült Államok újabb 45 nappal meghosszabbította az Izrael és Libanon közötti tűzszünetet. A washingtoni külügyminisztérium szerint az elmúlt napok tárgyalásai eredményesek voltak, és hamarosan újabb politikai és biztonsági egyeztetések kezdődnek. A libanoni kormány üdvözölte a döntést, miközben Nawaf Salam miniszterelnök kijelentette, Libanonnak elege van azokból a fegyveres akciókból, amelyek külföldi érdekeket szolgálnak. A Hezbollah és Izrael közötti összecsapások ugyan mérséklődtek, de a határ mentén továbbra is történnek rakétatámadások és izraeli légi csapások. Az izraeli légierő pénteken csapást mért Gáza városára. A támadás célpontja a Hamász fegyveres szárnyának vezetője Izzadin Haddad volt. A légi csapásokban legalább 7 palesztin meghalt, köztük egy gyermek és 3 nő, több mint 50-en pedig megsérültek. Egyelőre nem tudni, hogy Haddad életét vesztette, Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök szerint a Hamász parancsnok a 2023. október 7-i terrortámadás egyik kitervelője volt. A támadás idején továbbra is holtponton vannak az izraeli Hamász tárgyalások a gázai háború lezárásáról. Öngyilkosságot követett el Nina Litvinova, orosz emberi jogi aktivista és egykori szovjet disszidens. A 80 éves nő búcsú levelében Vlagyimir Putyin orosz elnököt tette felelőssé haláláért, és azt írta, elviselhetetlenné vált számára az ukrajnai háború és az oroszországi elnyomás. Litvinova évtizedeken át segítette a politikai foglyokat, testvére pedig részt vett az 1968-as prágai bevonulás elleni moszkvai tiltakozáson. Az aktivista levelében több bebörtönzött orosz művész és ellenzéki nevét is megemlítette. Nigéria északkeleti részén Borno államban feltehetően dzsihadisták raboltak el több tucat iskolást. A támadók egy általános iskolából hurcoltak el 35-43 gyereket, köztük óvodásokat is, nem sokkal azután, hogy a nigériai katonák elhagyták a térséget. A Boko Haram és más fegyveres csoportok évek óta használnak emberrablásokat, nyomásgyakorlásra és váltságdíszerzésre. Közben Nigéria déli részén is fegyveres támadások értek három iskolát, ahol egy igazgató helyettes és egy motoros taxisofőr meghalt.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: Győzelemmel rajtolt a szlovák válogatott a Svájcban, tegnap kezdődött 89. jégkorong világbajnokságon. Vlagyimir ország vezető edzőlegénysége Fribourgban a vártnál nehezebben nyert 2-1-re a norvég együttes ellen. A szlovákok holnap 12:20-tól az olaszokkal mérkőznek. A másik makora délutáni zürichi találkozón Ausztria-Nagy-Britannia 5-2. Most játsszák a Finnország-Magyarország és a Kanada-Olaszország összecsapásokat. 20:20-tól bonyolítják le a Svájc-Lettország és a Csehország-Szlovénia meccseket. Most játsszák az élvonalbeli labdarúgó bajnokság rájátszása utolsó, 10. fordulójának mérkőzéseit. A párosítás Felsőház Dac-Trnava-Szlovan-Mihalovce-Zsilina-Podbrezová. A pozsonyiak már korábban megvédték elsőségüket, a dunaszerdehelyiek, ha nyernek, a második helyen zárnak. Alsóház Komárno-Presov-Trencsin-Kosice és Skalica-Ruzsomberok. A komáromiaknak nyerniük kell, hogy elkerüljék a kiesést, és az osztályozót jelentő utolsó előtti 11. helyen végezzenek. A labdarúgó NB1-ben is ma este érnek véget a küzdelmek. A zárókör 4 találkozója zajlik most. A párosítás Diósgyőr-Paks, Debrecen-Újpest-Ferencváros-Zalaegerszeg és Kisvárda-Győr. Az egypontos előnnyel éllovas Etoha nyer, akkor biztosan megszerzi 5. bajnoki címét. Pontazonosság esetén a több győzelem rangsorol, amelyben a címvédő Fradia jobb. Két pénteki eredmény, Nyíregyháza Kazincbarcika 2-2 és Felcsút MTK szintén 2-2. A spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Barcelona hivatalos honlapján közölte, hogy Robert Lewandowski az idény végén távozik a klubtól. A kajakos kopasz Bálint 1000 méteren és Tótka Sándor 200 méteren, valamint a kenus Kiságnes 500 méteren aranyérmet harcolt ki egyesben az olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán. A Samuel Balázs Botek Ádám szlovákiai kajakpáros 500 méteren bejutott a holnap délelőtti fináléba. Már ennyit, sporttal legközelebb vasárnap reggel, 3:47 után jelentkezünk.
1: Időjárás.
2: Éjszaka 12 és 5 fokig hűl le a levegő, holnap a maihoz hasonló idő lesz, 14 és 20 fok közötti hőmérséklettel. A Napzártát hallották, hírekkel holnap 7 órakor jelentkezünk legközelebb, de híreinket elolvashatják a patria24.stvr.sk oldalon is. A hangmester Zsabka Levente nevében Csenger Ferenc kíván további szép estét, viszont hallásra!

a že zároveň je vrahom otcovým i v ložku jeho nástupcom.

Smrteľný treba čakať.